0: kiállítások, utcabútorok, művészi installációk, valamint kulturális, művészeti vagy közösségi programok ötleteit várják. Mató Edinát, a Miskolcért Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdezzük.
1: A Miskolcért Közösségi Alapítvány már 2024-ben indította az Avasi Alap programját. Ennek egy kb. Másfél éves előkészítése volt, ami egy adománygyűjtéssel indult. Követek segítségével és különböző boros rendezvényeken gyűjtöttünk a miskolci vállalkozóktól és magánszemélyektől kisebb adományokat, így összegyűjt 1 millió 600 forintunk, és most 2026 májusában tudtuk kiírni a pályázati felhívást, és június 30-ai határidővel várjuk az ötleteket. Ide kreatív projektekre, kis projektekre gondolunk, amit kisebb közösségek valósítanának meg a történelmi Avason. Ezek lehetnek street art alkotások, közösségi kulturális rendezvények is, akár utcabútorok és közösségi használatot segítő elemek is szívesen várunk és támogatunk. Továbbá bármilyen olyan kreatív kezdeményezés, amely erősíti az avasi identitást, a közösségi szerepét és vonzerejét.
0: Mit kell tennie annak, aki szeretne esetleg még pályázni, itt van még pár napja azért?
1: Igen, én azt gondolom, hogy elegendő, mert nagyon könnyű és egyszerű pályázási formát gondoltunk ki nekik. Tulajdonképpen egy oldalas összefoglaló ötletleírást várunk a pályázóktól, és ezt e-mailben elegendő elküldeni a kommunikációkukac.közösségmiskolcért.hu e-mail címre. A pályázati felhívásunk megtalálható a honlapunkon, közösségmiskolcért.hu. Nagyon egyszerű, nagyon könnyű, ugyanakkor nyitottak vagyunk egyeztetésre, hívjanak telefonon, írjanak e-mailt, és segítünk a pályázóknak.
0: Kik azok, akik jelentkezhetnek? Nem fontos, hogy avasi legyen valaki?
1: Nem fontos, elsősorban miskolciak jelentkezését várjuk, hogyha fiatalok jelentkeznek, az előnyt jelent. Ez azt jelenti, hogy 14 és 28 éves korosztályig várjuk kisebb csoportok jelentkezését, de ezek lehetnek akár művészeti, alkotói csoportok, nem kizárt, hogyha idősebb korosztályból is vannak érdeklődők. Pályázhatnak magánszemélyek is, civil szervezetek, ifjúsági csoportok. Továbbá megneveztük egy ilyen csoportot is a pályázati felhívásban, hogy informális csoportok. Ez azt jelenti, hogy akár baráti társaságok, vagy szakmai szempontból kapcsolódó csoportokról van szó. Ezeknek nem kell feltétlenül jogi személyiségű civil szervezeteknek lennie, csak van ennek egy jogi formája, informális csoportoknak, egy közös kis megállapodás, egy egyoldalas dokumentumban, ha leírják, hogy milyen célból jönnek létre, és mit szeretnének csinálni, akkor már informális csoporttá is alakulnak. De ez egyébként szóban is létrejöhet, de abban is tudunk segíteni, ha valaki szeretné ezt írásba foglalni, hogy hogyan jön létre egy-egy informális csoport.
0: Mi mindent kell, hogy tartalmazzon maga a pályázat? Mert ugye azt hallhattuk, hogy tulajdonképpen le kell írni, hogy ki mit szeretne, vagy egy-egy csoport mit szeretne. Mi az, ami mindenképp benne kell, hogy legyen?
1: Az ötlet egyoldalas szakmai összefoglalóját, a tervezett megvalósítás rövid leírását kell tartalmaznia, egy várható költségvetés megjelölését, tehát hogy milyen költségek fognak felmerülni, és amennyiben rendelkezésre áll alkotás készül, vázlatot, látványtervet vagy illusztrációt várunk, és a pályázótól egy rövid bemutatkozást és elérhetőségeket.
0: És ha jól tudom, lehetséges helyszíneket is megad az alapítvány. Melyek ezek?
1: Igen, megadtunk 2 helyszínt, egyiket a Mélyvölgyön, ez egy tűzfal, és a másikat pedig a Nagyavason, egy támfal. Adtunk meg lehetőségnek. Ezeket főképp a street art falképekre javasoljuk, de természetesen nem ragaszkodunk ezekhez a helyekhez, ezeket ötletként jelöltük meg a pályázatban.

0: van. Tehát szívesen várunk egyéb helyszíneket is.
1: Nagyjából egyébként milyen keretösszegben gondolkodhat egy-egy pályázó?
0: Hát amit mondtam, a keretünk az 1.600.000 forint, egy ilyen és 4-8 pályázót, 4-10 darab pályázót jelöltünk meg, tehát maximum 400.000 forintra lehet pályázni, és ettől alacsonyabb összegeket is a költségektől függően beírhatnak a pályázatukba.
1: Ugye elhangzott, hogy például a pályázók közül, vagy a pályázni ifjúsági szervezetek is pályázatnak, és én olvastam azt is, hogy az is előnyt jelent, hogyha olyan pályázatot ad be valaki, ami a 14 és 30 év közötti korosztály bevonásával valósul meg. Miért, hogy mondjam, miért vannak a fiatalok ennyire fókuszban? Ezt egy jó értelemben kérdezem természetesen, mert gondolom itt kifejezetten velük kapcsolatban is van valami cél.
0: Igen, az alapítványunknak küldetése, hogy a miskolci fiatalok helyi identitását erősítse. Tavaly évben indult is ifjúsági alapprogramunk. Szeretnénk megmutatni nekik a város kincseit, értékeit, szépségeit, és nagyon örülnénk, ha bekapcsolódnának a város szépítő tevékenységeinkbe is.
1: Hogyan zajlik egyébként itt tovább majd a menete a dolgoknak? Ugye hallhattuk, hogy június 30-a a pályázatok benyújtásának a határideje. Mi fog történni ezután tulajdonképpen?
0: Szeretnénk a kuratóriummal már július végéig döntést hozni, és akár már augusztusban el is indulhatnak a programok.
1: Tehát akkor mindenki, aki pályázik, olyasmiben gondolkodjon, ami hogyha elnyeri esetleg ezt a lehetőséget, akkor be is kell indítani idézőjelben.
0: Igen, természetesen be kell indítani, de azért adunk szabadságot ebből a szempontból, hogyha több előkészítést igényel egy-egy projekt, természetesen jövő év tavaszáig van lehetőség megvalósítani.
1: Tervezi egyébként az alapítvány, hogy mondjuk az Avason kívül más területén is gondolkodik a városnak?
0: Igen, egy szomszédsági program elindításában gondolkozunk ez év szeptemberében. Ez egy olyan program, ahol szeretnénk megkeresni olyan aktív közösségeket a város bármelyik város részében működőeket, akik szeretnének akár egy-egy kisebb közösségi rendezvényt létrehozni, vagy van egy ügyük, van egy megvalósítandó kis projektjük, amiben tudunk nekik akár anyagi, akár szakmai támogatást nyújtani.
1: Erről mikor tudhatunk majd részleteket?
0: Ez év szeptemberében egy igényfelméréssel fogjuk, egy online igényfelméréssel indítani a programot. Ebben ezért szeretnénk feltárni, kik azok a közösségek Miskolc város részeiben, akik aktívak, szoktak szervezni akár kisebb utcabálokat, kisebb kulturális vagy közösségi rendezvényeket a utcáikban. És az igényfelmérésben arra leszünk kíváncsiak, hogy mi mire szeretnének pályázni, mire lenne szükségük, akár eszközök, akár szakmai támogatás, akár tudásbővítésben, és az igényfelmérés alapján fogjuk majd a pályázati felhívásunkat kiírni.
1: A Színezzük újra az Avast pályázatra még egy gondolat erejéig visszatérve, hol tudnak utána nézni az érdeklődők, hogy mik a pályázati feltételek, mi az, aminek meg kell felelni?
0: Tehát az alapítványunk honlapján érhető el a pályázati felhívás közösségmiskolcért.hu. A hírek között találják a Színezzük újra Avast című pályázati felhívásunkat, és onnan letölthető a dokumentum, amiben megtalálhatóak a javasolt helyszínek is, elérhetőségek és a pályázati követelmények.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Színezzük újra az Avast elnevezésű pályázatról hallhattak, melyet a Miskolcért Közösségi Alapítvány hirdetett meg azért, hogy a történelmi Avas közösségi tereinek kreatív megújítását támogassák, illetve olyan kulturális és közösségi programokat, amelyek szintén itt a történelmi Avason zajlanak majd. A részletekről Matú Edinát, a Miskolcért Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük az elmúlt percekben.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, hétfőn elindult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. A nyári élelmiszerlánc ellenőrzést Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos rendelt el. A szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémeket, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusító helyeken. A hatóság a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. A vizsgálatok országszerte augusztus 20-áig tartanak. A részletekkel kapcsolatban Helik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese nyilatkozik rádiunknak.
2: Az ellenőrzést a NÉBIH kollégái, illetve a területi élelmiszerlánc fejlesztés ellenőrei végzik, és maga ez most már több éve hagyomány, hogy nyári és a téli időszakban, illetve húsvét előtt egy kiemelt ellenőrzés sorozat indul, aminek az a célja, hogy a fogyasztókhoz kerülő élelmiszerek biztonságosak legyenek, megfelelő minőségűek legyenek, és nem az a célja a hatóságnak, hogy büntesse a vállalkozásokat, ezért is jelentjük be előre az időtartalmát is, ami most ugye június 22-től augusztus 20-ig tart, illetve megadjuk azokat a termékcsoportokat is, amiket ellenőrizni fogunk, és ennek a fő célja, hogy mind az élelmiszervállalkozások, mind a fogyasztók felkészüljenek a nyári szezonra, és ne legyen semmi olyan probléma, ami élelmiszer eredetű megbetegedésből származhat.
1: Termékcsoportokat is említett, hogy ezeket is megadják, mit tudhatunk ezekről?
2: Így van, idén kiemelten fogjuk azokat a termékeket vizsgálni, amely a nyári időszakban közkedveltek, így fogunk ellenőrizni grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint jégkrémeket, fagylaltokat, ezeket előállító üzemekben fogják a szakemberek vizsgálni, aminek az a célja, hogy még mielőtt a fogyasztókhoz kikerülnének, azelőtt megakadályozzuk azt, hogy esetleg kifogásolt termék kerüljön a polcokba. Emellett fogunk nézni az úgynevezett bringás büféket, hisz a nyári időszakban nagyon sokan kerékpároznak, túráznak, a kiránduló helyeken is megszaporodnak a vásárlók, fogyasztók. Itt az alkoholos italok közül a rozéborokat, ami a nyár egyik kedvenc slágere, fogják ellenőrizni a kollégáim. És ugye a nyári időszakban egyre nagyobb divatja van, hogy sokan vásárolnak jégkockát, különböző jégüzemekben készített termékeket. Ezeket is a kollégáim szintén az előállító üzemekben fogják ellenőrizni az ellenőrzési időszak első harmadában. Nyári időszakban nagyon sok gyerektábor indul be különböző tematikával. Itt is mi ellenőrizni fogjuk azt, hogy az ott felszolgált ételek, legyen az a tábor saját konyhájában vagy beszállítótól érkeznek, ezek biztonságosak legyenek és ne okozzanak semmiféle megbetegedést.
1: A helyeket tekintve milyen, hogy mondjam, vendéglátóhelyeken, boltokban ellenőriznek? Ahogy hallhattuk itt például ezek a táborok, illetve különböző büfék a fő célpont ilyenkor nyáron is az előállító üzemek, vagy ezeken túl vannak még egyéb területek?
2: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal előállító üzemekben, illetve olyan vendéglátóhelyeken, ahol alkoholos italokat szolgálnak, föltartja az ellenőrzéseit, és emellett a közétkeztetésben, tehát a gyerektáborokban. Tovább ellenőrizni fogjuk, ugye a nyári szezonban rengeteg primőr zöldség kerül forgalomba, zöldség és gyümölcs, ezeket is fogjuk ellenőrizni részben termelői piacon, részben pedig ugye az útszéli idegenes árusítóknál. Vizsgálni fogjuk azt, hogy aki őstermelőnek mondja magát, az valóban a saját maga által termelt árukat árulja.
1: Országos lesz ez az ellenőrzés sorozat, gondolom, vagyis minden vármegyében megjelennek?
2: Így van, az ország teljes területén fogják a NÉBIH, illetve a vármegyei járási hivatalok szakemberei végezni ezeket az ellenőrzéseket.
1: Mire figyelnek egyébként a szakemberek általánosságban egy-egy ellenőrzéskor? Tudom, hogy itt természetesen szét kell választani akár mondjuk egy vendéglátóhelynek vagy nyári tábornak az ellenőrzését, illetve az üzemi ellenőrzéseket, mert gondolom mindenütt más és más a prioritás.
2: Alapvetően azt mondanám, hogy nem, mert minden esetben nézik a higiéniai körülményeket, a dolgozóknak a személyi higiéniáját, a magának az egységnek az általános higiéniáját, tehát hogy takarított, nem repedezett a padozat, oldalfalak rendben vannak, a hűtők megfelelően működnek, a dolgozók rendelkeznek-e egészségügyi könyvvel, illetve ami nagyon fontos, még azt is ellenőrzik a szakemberek, hogy az ott lévő alapanyagok, félkész és késztermékek nyomon követhetőek, illetve nincs bennük lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű termék.
1: Mi történik egyébként olyankor, hogyha valahol valamiféle szabálytalanságot vagy hiányosságot találnak?
2: A legfontosabb az, hogy amennyiben nem biztonságos élelmiszert találnak a kollégáim az ellenőrzés során, ezeket a termékeket azonnali hatállyal kivonják a forgalomból, megtiltják ezeknek a felhasználását, és elrendelik az ártalmatlanítást. Ha apró hiányosságokat találnak, akkor minden esetben felhívják a üzemeltetőnek a figyelmét, hogy ezeket határidőre javítsa ki, és ha sajnos olyan súlyos fokú élelmiszerbiztonsági hiányokat találnak bármely élelmiszervállalkozásnál, legyen ez előállító vagy forgalmazóhely, őstermelő, akkor pedig az egységnek a működését is fel lehet függeszteni, illetve őstermelő esetében, ha nem a saját termékét árulja, akkor egyéb szankciók is lehetnek.
1: Az egyébként hogyan dől el, hogy hová mennek ellenőrizni? Tehát, hogy konkrétan mondjuk mely céghez, mely árusítóhoz előfordul, hogy vagy a mondjuk az a cég, vagy az a vállalkozó számítson azért rá, akinél mondjuk azt megelőző ellenőrzésnél volt valami probléma? Tehát vannak ilyen idézőjeles utánkövetések is?
2: Természetesen minden esetben a területi kollégák mérlegelik azt, hogy mely egységben tartanak ellenőrzést, és valóban, hogy akinél az elmúlt időszakban probléma, jogsértés került megállapításra, az mindenképpen számíthat, hogy újabb ellenőrzéseket kap.
1: Mit tudhatunk azzal kapcsolatosan, hogy a korábbi évek ellenőrzései hogyan alakultak? Mennyire voltak jogkövetők, szabálykövetők a vendéglátóhelyek, illetve a vállalkozások?
2: Egyértelműen azt mondhatjuk most már több éves tapasztalat alapján, hogy évről évre javul az vállalkozásoknak a jogkövető magatartása. Nem véletlenül mondtam az elején, hogy minden esetben bejelentjük az ellenőrzés időpontját, a céltermékek csoportját is, hogy mindenki fel tudjon készülni, hisz a hatóságnak nem a bírságolás a célja, hanem az, hogy az élelmiszervállalkozásokból biztonságos és megfelelő termékek kerüljenek a fogyasztókhoz. A tendencia is azt mutatja, hogy minden évben egyre kevesebbszer kell hatósági eljárást indítani, egyre kisebb mennyiség az, amit ki kell vonnunk a forgalomból.
1: Fesztiválok, nyári rendezvények szintén célpontok lesznek ebben a nyári időszakban?
2: Természetesen azt tudom mondani, hogy a kiemelt ellenőrzés mellett a rutinszerű ellenőrzések is folytatódnak, tehát senki ne gondolja az élelmiszervállalkozások közül, hogyha nem szerepel az ő általa, vagy a megnevezett céltermékek, és ő nem azt állítja elő, akkor nyugodtan hátradőlhet. A kiemelt ellenőrzések mellett természetesen a szokásos éves terv szerinti ellenőrzések is zajlanak, tehát elméletileg bárki számíthat arra, hogy a kollégáim megjelennek.
1: Mi egyébként a tapasztalat, együttműködőek a vizsgált alanyok, akár itt cégeket tekintünk, akár egy-egy vállalkozót?
2: Az esetek majdnem több mint 90%-ában együttműködőek, elismerik a hibát, hisz egy vállalkozásnak is az a célja, hogy az ő általa forgalmazott, előállított termékek biztonságosak legyenek, és ami nagyon fontos, ugye többször említettem, hogy nem a szankcionálás a célunk, de sajnos azokban az esetekben, ahol súlyos kirívó szabálysértéseket állapítanak meg a kollégák, ott fölkerülnek a névi jogsértés listájára ezek a vállalkozások, és úgy gondolom azt, hogy 2 évig ott szerepel a nevük ezen a listán, az sokkal nagyobb szankció, mint akár pár százezer vagy pár milliós büntetés.
1: Mit tehetnek a fogyasztók, egy kicsit őnekik is segítsünk, hogyha akár itt a nyári időszakban az érintett helyeken, amiket hallottunk, valamilyen szabálytalansággal találkoznak, vagy valamiféle kár éri őket?
2: Minden esetben azt szoktuk mondani, hogy ragaszkodjanak lehetőség szerint ahhoz, hogy a megszokott már ismert helyen vásároljanak, kerüljék az aluljárókban, gépkocsik csomagtartójából árult élelmiszereket, Amennyiben csomagolt élelmiszerről van szó, akkor minden esetben nézzék meg, hogy a csomagolás sértetlen, nézzék meg, hogy a jelölés megfelelő, a fogyaszthatósági vagy a minőség megőrzési idő nem járt le. Amennyiben bármi egyéb dolgot észlelnek, akár a termékekkel, akár az árusítás körülményeivel kapcsolatban, akkor a NÉBIK zöld szám el tudnak bejelentést tenni, és ezeket a bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk.
1: Kedves hallgatóink, hétfőn elindult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Erről kérdeztük az elmúlt percekben Helig Ferencet, a NÉBIK élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Kedves hallgatóink, a kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet ebben a hónapban a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A Bolygóbarát Ízek hónapja elnevezésű kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak még egészen június 30-áig, akár Miskolcról, illetve Borsodabói-Zemplén vármegyéből. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Varga Judit, a Felelős Gasztrohős Alapítvány társalapítója nyilatkozik a részletekről.
2: Az a célunk ezzel, hogy láthatóvá tegyük Magyarország éttermeiben a már étlapon szereplő bolygóbarát fogásokat, tehát azokat az ételeket, amik egészségesek, és egyben a földet is megkímélik. Azt szeretnénk, hogyha az országban az összes, vagy hát a legtöbb étterem tudna egy olyan fogást beregisztrálni a honlapra, ami megfelel a kritériumoknak. Itt a kritériumokat az Eat Lancet nevű tudományos kutatás alapján szabtuk meg, és főleg a növényi alapú étkezésre fókuszálunk, de egyáltalán nem zárjuk ki a húsfogyasztást sem. Itt ennek a tudományos anyagnak az az üzenete, hogy engedélyezi elsősorban a szárnyas és a halak fogyasztását, de azt javasolja, hogy aki tényleg bolygóbaráton szeretne étkezni, a tányérjának a nagy részét, egy 3/4 részét legalább zöldségekkel, gyümölcsökkel, hüvelyesekkel, olajos magvakkal töltse ki, és csak a állati eredetű termékek pedig inkább egy ilyen kis mellékzöngeként szerepeljenek, ne az legyen a hangsúlyos.
1: Ugye hallottuk, hogy az egyik legfőbb cél, hogy tulajdonképpen bemutassák azokat az éttermeket, illetve az éttermeket is arra buzdítsák, hogy bolygóbarát fogásokat kínáljanak. Mi minősül annak egészen pontosan, azon kívül, hogy lehetőleg növényi eredetű legyen?
2: A növényi eredetűség mellett nekünk nagyon fontos arra is hangsúlyt fektetni, hogy szezonális és helyi alapanyagok kerüljenek előtérbe. Nem azt mondjuk, hogy egyáltalán nem lehet használni semmiféle import dolgot, mert még mindig jobb megenni egy spanyol avokádot például, mint egy marhahúst, ami mondjuk Magyarországról származik. De mivel a helyi termékek fogyasztásának nagyon sok egyéb előnye is van, a helyi gazdaság, a biodiverzitás, a saját étkezésünk színesebbé tétele, ezért mi szeretjük, hogyha az étterem azt is jelzi, hogy mondjuk helyi termelőtől származik, nem is az egész étel, de legalább valamelyik alapanyag, és ezt például a regisztrációs formán fel is tudják tüntetni, hogy melyik helyi termelővel dolgoznak együtt.
1: Volt egyébként már ilyen vagy hasonló kezdeményezés?
2: Mi 14 éve foglalkozunk azzal, hogy a fenntartható étkezés szemléletét elterjesszük Magyarországon. Most ez a bolygóbarát ízek hónapja, ez új, de folyamatosan azon dolgozunk tulajdonképpen, hogy kisebb, nagyobb kampányokkal felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez miért jó nekünk, és miért jó a földnek, és milyen kapcsolat van az étrendünk és a föld megóvása, meg kímélése között.
1: Itt ugye elsősorban éttermek jelentkezését várják, ők hogyan jelentkezhetnek egyáltalán, mert gondolom innen például akár Miskolcról vagy Borsodemói-Zemplén vármegyéből is jelentkezhetnek éttermek.
2: Egyszerűen a bolygóbarátizek.hu nevű honlapon lehet regisztrálni, ott van egy ajánl egy fogás című menüpont, és ott ki kell tölteni az étterem adatait, és 3 fogást lehet jelölni. Mi ezt átnézzük, és a jóváhagyásunk után jelenik meg a honlapon. Ez az, amit az éttermeknek szeretnénk, vagy az éttermektől szeretnénk kérni, és a hónap során pedig arra buzdítjuk az étterembe járó vendégeket, hogy ők pedig abban segítsék magukat, nyilván az éttermeket is, meg az egész kampánynak a terjedését, meg hírét, hogy ők is fotózzák ezeket az ételeket, és a bolygóbarát ízek hashtaggel, meg a Facebookon, Instagramon a kampány bejelölve egy kis média vízhangot generáljanak ők is.
1: Mennyire elterjedtek egyébként ezek a típusú ételek Magyarországon? Mert én azt gondolom, hogy szerintem már lassan-lassan nincs olyan magára valamit adó étterem, ami ne kínálna mondjuk a vegetáriánus fogások mellett teljesen vegán fogásokat, különfigyelve akár még a más fogásokat tekintve a laktóz, illetve gluténérzékeny vendég.
2: Igen, ebben abszolút egyetértek. Mi emlékszünk arra, amikor tényleg több mint 10 éve először kezdtünk arról beszélni, hogy mi az, hogy fenntartható étkezés, és hogy esetleg a hús- és tejtermék csökkentését azt érdemes így bevezetni a mindennapokba, és nagyon sokan mondták, hogy de hát akkor mit egyek meg? A vegetáriánus étel az csak a rántott sajt, meg a rántott gomba, és szerintem ehhez képest nagyon-nagyon sokat fejlődött a hazai kínálat. Tehát ezt továbbra is érzékeljük, hogy arra sokkal nyitottabbak a lakók, hogyha azt mondjuk, hogy egészséges ez a fajta étrend, mint arra, hogy valami a földnek jó, de hát mi úgy vagyunk vele, hogy igazából az egészséges és a fenntartható étkezésnek van egy keresztmetszete, és pont azt szeretnénk bemutatni, hogy nem kell óriási, nem tudom, tudatlan munkát beletenni abba, hogy ezeket megtaláljuk, hanem egyszerűen észre kell venni az étlapon, hogy ezek ott vannak, és ezt választani, és minél többen választják ezeket, az étterem ugye valószínűleg annál többet fogja kínálni is ezeket az ételeket.
1: És hát érdemes is kóstolni, mert szerintem sokan meglepődnek bizonyos ízeken, hogy milyen jó is lehet akár egy növényi fogásból, abszolút növényi alapanyagokból készült étel. Miért pont június?
2: Azért június, mert már 2016-tól, ha jól emlékszem, az ENSZ június 18-át a fenntartható gasztronómia napjává nevezte ki, és arra is szeretnénk egyben ugye egy ilyen egy kalap alatt felhívni a figyelmet, hogy például a séfeknek milyen nagy szerepe van abban, hogy formálják a magyar, meg hát minden országban az embereknek az ízlését, és hogy ezt a varázspálcát, ami a kezükben van, ezt felhasználhatják arra, hogy tényleg egy ilyen környezetvédelmi cselekedet legyen az étkezés.
1: Mennyit számít egyébként, lehet, hogy ez most buta lesz ez a kérdés, de mennyit számít az, hogyha mondjuk megpróbál valaki odafigyelni arra, akár a mindennapokban is, hogy valóban némileg bolygóbarátabb, vagy amennyire lehet bolygóbarátan étkezzen. Könnyű ez Magyarországon egyébként? Mert azért nagyon sok olyan alapanyagban én azt gondolom, amihez nem biztos, hogy olyan könnyen mi hozzájutunk.
2: Én azt mondom, hogy mint ahogy minden ugye döntés kérdése, hogyha tényleg az ember így azt mondja, hogy egy picit változtatok, mondjuk minden héten megkóstolok egy új akár alapanyagot, eszem egy hajdinát a rizs helyett, vagy egy kölest a tészta helyett. Hogyha azt mondjuk, hogy megpróbálok bevezetni akár heti egyszer egy húsmentes napot, vagy a zöldségre a párizsi helyett zöldségkrémet teszek, ezek pici dolgok. Nem azt, szerintem ezt lehetetlen elvárni, hogy egyik napról a másikra mindenki azt mondja, hogy mostantól tényleg ennek a nemzetközi ajánlásnak a megfelelően fogok étkezni, és tényleg egy, nem tudom, egy villányi húst teszem meg az ebédhez, hanem mi is azt szeretnénk megmutatni, hogy ezek pici dolgok, pici változással szépen bele lehet illeszteni a mindennapjainkba, és akkor viszont hosszú távon igenis tudunk változást elérni. És tényleg nekünk is jó lesz. Tehát az, hogy változatosan együnk, az, hogy többféle zöldséget, gyümölcsöt, álgabonát, olajos magvakat, ezek mind a saját egészségünkre is jó hatással vannak.
1: Mi lesz tulajdonképpen ennek a júniusi kampánynak a, hogy is fogalmazzak, menete, kifutása? Mert ugye itt már, hogyha valaki felmegy a Bolygóbarát ízek honlapra, akkor talán elárulhatjuk, hogy ugye lehet látni egy térképes keresővel is, hogy hol vannak ezek az éttermek. Mi történik ezután?
2: Hát ez egyelőre még eldöntetlen. Nyilván az hosszú távon az a tervünk, hogy ez egy egész éves projekt lehessen, de a civil szervezetként erre forrást kell teremteni. Ha sikerül esetleg támogatót keresnünk rá, vagy találnunk rá, akkor természetesen meghosszabbítjuk, vagy kitaláljuk a módját, hogy ez egy egész évbe futó dolog lehessen. Egyelőre az a tervünk, hogy jövőre ugyanígy megismételjük júniusban, és reméljük, hogy akár egy hagyomány teremtődik belőle, és egyre több vendéglátóhely szerepel majd itt a listán, illetve a mostani kampány végén azok között, akik posztolnak, ugye vendégek, akik posztolnak az ételekről és bejelölik a hashtaget meg a bolygóbarát ízek Facebook vagy Instagram oldalát, közöttük nyereményt fogunk kisorsolni.
1: És ez nagyjából mikor lesz, mert gondolom ez június után, tehát hogy a nyár folyamán valamikor.
2: Igen, július elején. Július elején lesz a nyeremény sorsolás.
1: Egy picit azért beszéljünk itt a Felelős Gasztrohős Alapítványról is. Hosszú múlt van már tulajdonképpen az alapítvány háta mögött. Mik a fő célok?
2: A fő célunk az tényleg annak a megmutatása, hogy mi a kapcsolata az étrendünk és a környezetvédelem között. Itt elsősorban ugye maga az étkezés, tehát a bolygóbarát étkezés, de nagyon fontos emellett az, hogy a élelmiszer hulladékunkat csökkentsük, mert ez egy óriási teher még a Földnek, hogy azt az ételt, ami esetleg a kukába landol, azt ugyanúgy meg kell termelni, locsolni kell, szállítani, csomagolni. Tehát itt egy nagyon nagy rés van, amit ha összecsupunk, akkor az pozitív hatással jár ugye a Föld szempontjából, illetve a helyi szezonális termékeknek a fogyasztása, ez pedig pont azért, hogy a hazai gazdaságot, a biodiverzitást, a szállítást csökkentsük, ezekkel is segítsük végül is a fenntarthatóságot.
1: Egy nagyon széles kör az, amelyet tulajdonképpen az alapítvány, hogy mondjam, lefed, vagy szeretne elérni, mert ugye itt a lakosságot is, az oktatási intézményeket, vendéglátóhelyeket is, mindenki kaphat tippet. Ez szándékosan így indult már az elején, vagy ez az évek során formálódott?
2: Ez az évek során formálódott, ahogy egyre nagyobb érdeklődés nyílt a téma iránt. A legelején mi tulajdonképpen vendéglátóhelyekkel szerettünk volna együtt dolgozni, de látható volt, hogy egyszerűen kell a lakossági szemléletformálás is ahhoz, hogy a vendéglátóhelyek nyissanak a fenntarthatóbb kínálat iránt. Úgyhogy ezért kezdtünk el felnőtt szemléletformálással foglalkozni, és aztán valahogy így nem tudom, automatikusan jött az, hogy oké, de a fiatal generációt sem felejthetjük el. Úgyhogy mára igazából vannak óvis edukációs programjaink, iskolás edukációs programjaink, és vannak felnőtteknek szóló, amit akár cégek meg tudnak rendelni kitelepülésre, vagy csapatépítőnk. Tehát igyekszünk tényleg, ahova csak hívnak minket oda eljutni, és nyilván mindig a korosztálynak megfelelő információ mennyiséget, és módszert használjuk ahhoz, hogy a témát behozzuk egy kicsit a gondolatba.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Felelős Gasztrohős Alapítvány által szervezett Bolygóbarát Ízek Hónapja elnevezésű kezdeményezésről hallottak. Varga Juditot, az alapítvány társalapítóját kérdeztük.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa, fogalmazta meg a miniszterelnök a visegrádi négyek kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét. Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben azt mondta, ez egy olyan térség, mely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Ha jól végezzük a dolgunkat, tette hozzá, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd, fogalmazott Magyar Péter, aki azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvér gyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt. A benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Opauszki Péter kajakos, ma már edző, aki 12 évesen legyőzte a leukémiát.
2: Nem élem meg ezt a betegséget negatív dologként az életemben, mert sokkal többet tanultam alatta, és úgy sokkal többet adott az életemhez, mint amennyit elvett.
1: Petita a Magyar Református Szeretett Szolgálat éveken át támogatta ösztöndíj programján keresztül, és ma már ő is ad. Ha szükség van rá, szívesen megy és beszélget érintett családokkal, beteg sorstársakkal a gyereklinikán.
2: Ha valaki oda bemegy, így az utcáról, éppen borús kedvel, akkor mire kijön, biztos, hogy azt fogja gondolni, hogy mennyire szép az élet.
1: Mai vendégünk tehát Opauszki Péter, kajakos és edző. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy olimpiai arany reménye lebegett Opauszki Péter előtt, miközben legyőzte a leukémiát és kikerült a kórházból. Az akkor 12 éves fiatalember felépült, ám minden igyekezete ellenére az átütő sportsikerek elmaradtak. Fájó döntést kellett hoznia, az olimpiai aranyat azonban mégsem engedi el, reméli, hogy valamilyen formában még eljut az ötkarikás álomig. Ismerjék meg Opauszki Pétert, kajakos történetét, aki azt mondja, a Magyar Református Szeretett Szolgálat Nyilasmisi ösztöndíj programján keresztül kapott lendületet ahhoz, hogy elérjen oda, ahol ma tart.
3: Mi az első emléked a kajakozásról, még mielőtt te beültél az első kajakba?
2: Édesapám Zentán, Vajdaságba kapott egy állás lehetőséget. Ez édesanyámnak a szülővárosa, ő vajdasági magyar, onnan származik, és édesanyám szülővárosába kapott apa egy állás lehetőséget egy biogáz üzemben.

0: határozza meg igazából az egész életemet.
1: Milyen út vezetett akkor a zentai Tiszapartról addig, hogy profi legyél a kajakozásban? Tehát ott kezdted el Zentán, ott a, akiket addig néztél a horgászat közben, megkerestél egy edzőt, család, és akkor elkezdted ott?
0: Igen, Zentán is töltöttem úgy a eddigi fiatalságom meghatározó részét. Ott nőttem fel 6 éves koromtól egészen 20 éves koromig. Ott jártam ki az általános iskolát, a gimnáziumot. 11 éven keresztül ott is kajakoztam. Egy nagyon-nagyon jó edzőm volt kint, akivel eddig a 11 évig egy nagyon-nagyon jó együttműködésünk volt. Ő is sokat segített a betegségem alatt, úgy mellettem állt ő is mindig, viszont ez a 11 év után így azt éreztem, hogy egy kicsit így megültem, megrekedtem a fejlődésben, és azt éreztem, hogy valami új ingerre van szükségem, valami másra ahhoz, hogy tovább tudjak lépni egy kicsikét úgymond a gödörből, és majd fogunk beszélni róla. Kucsera Gábor, megismerhettem a Magyar Református Alapítvány ösztöndíjprogramja keretein belül, és így beszélgettem vele, hogy szerinte mi lenne a következő megfelelő lépés annak érdekében, hogy én tovább tudjak fejlődni. És akkor arra jutottunk, hogy valami új inger, új környezet, új edző, új csapat, ahol van egy kicsike versenydrukk is, vagyis egy erősebb megfelelési vágy. Arra jutottunk, hogy akkor Szeged közel van, nagyon-nagyon jó az egyesület, nagyon jó szakmai munka folyik, nagyon jók az edzők, akkor Szeged. És akkor segített abban, hogy át tudjak ide jönni, és itt igazából tárt karokkal fogadtak. Úgyhogy igazából így kerültem én Szegedre. A másik meg, hogy Szeged egy nagyon kedves helyet foglal el a szívemben, ugyanis itt a betegségem alatt itt Szegeden kezeltek, így gyógyultam meg. Szeged mindig egy ilyen kedves hely lesz az életemben, és most már itt is lakom életvitelszerűen, így kerültem én ide.
1: Akkor ugorjunk vissza a Kucsera Gábor említéséhez. Ugye mondtad, hogy ez a Magyar Református Szeretett Szolgálat ösztöndíjen keresztül jött ez a lehetőség, hogy te vele beszélj. Tehát ő volt a mentorod tulajdonképpen a Nyilasmisi ösztöndíj program keretében?
0: Igen, ő volt az egyik mentorom.
1: Hogyan illeszkedtél be? Hány éve történt meg ez a költözés, azt is mondd el, Léci. És akkor mesélj erről, hogy mi változott? Meghozta ezt az inspirációt, amire vártál, a fejlődéshez, azt az új szikrát, tüzet, ez a váltás?
0: 3 éve történt ez a váltás, és ahogy elkezdtem edzeni az új csapattal, rögtön így mindenki barátként fogadott és tekintett rám. Együtt róttuk a kilométereket, együtt kapcsolódtunk ki, és igazából, mivel szerintem én ezt annak tudom be, hogy ugyanazt a sportot űzzük évek óta, olyan érzés volt, mintha így évek óta ismernénk is egymást. Ezen kívül az egyesület vezetés is a lehetőséget látta bennem, az edzőm is, az új edzőm is a lehetőséget látta bennem, úgyhogy igazából így tényleg teljesen, azt mondom, hogy teljesen simán ment. Én most az elmúlt szezonban éreztem azt, hogy így elértem azt a plafont, amire a lehetőségeimhez mérten, gondolok a testi adottságokra, mentális adottságokra, elértem. Úgyhogy most nem olyan régen, egy fél éve volt megint egy váltás az életembe, amiről egyébként még így, aki eddig sportolóként ismert, nem is tud. Szeptember óta edző vagyok a Szegedi Vízisport Egyesületben, 7 és 11 éves kor közötti gyerkőcökkel foglalkozom, úgyhogy igazából ezen a téren is látták bennem a lehetőséget.

0: itteni edzők és vezetők, mert amikor átjöttem, akkor mondtam, hogy saját sportkarrierem után szeretnék fiatalokkal foglalkozni, és szeretnék a sportban maradni, úgyhogy most megint történt egy kis váltás így az életemben. Ez is nehéz volt, mert azt a célt tűztem ki magamnak a intenzív osztályon fekve, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni, mert azt, amit tanultam a kórházba, azt szeretném valamibe átültetni. És úgy gondoltam, hogy én innen most kiszabadulok, és az olimpiáig nem állok meg. Úgy gondolom, hogy ez a nagyon magas célkitűzés, ez kellett ahhoz, hogy az elmúlt 10 évben törtetően tudjak előre haladni, és lépésről lépésre tényleg mindent, amit szeretnék megvalósítani, és keresni a lehetőségeket. Viszont tényleg most már azt éreztem, hogy így, amit tudtam, így a testi adottságaimból és hátrányaimból, amiket így a kórházban szereztem, azt elértem, és hogy most már inkább szeretném a sok tapasztalatot, amit összegyűjtöttem, azt átadni nagy ambíciókkal rendelkező fiataloknak, és még mindig álmom és vágyam és célom az olimpia, csak most már nem én szeretnék felállni a dobogóra, hanem azt szeretném, hogyha valakit hozzá tudnék segíteni ahhoz, hogy felálljon a dobogóra.
1: Ez nagyon megható váltás. Jól érzem, hogy azért nehéz volt meghozni ezt a döntést? Elengedni ezt a magadnak tett ígéretet, amiben kapaszkodva küzdöttél az elmúlt években?
0: Nyilván nehéz volt, viszont így szerintem tök jól át tudtam ültetni abba, hogy nem kudarcnak élem meg így a saját sportkarrieremet, hanem útnak, és van ez a mondás, hogy a út, ami számít, nem pedig a végcél. Ezt úgy bele tudtam ültetni a saját karrierembe is. Azt gondolom, hogy úgy kárpótol azért, amit kicsit így hiányérzet maradt.
1: Hogy idézzek tőled valamit ide vágóan. 2021-ben adtál egy interjút a református.hu-nak. És akkor azt mondtad, a mentorálásról kérdeztek, és az volt a kérdés, hogy ha te egyszer mentor lennél, akkor milyen mentor lennél? Hát ez bekövetkezett azóta tulajdonképpen. Akkor ezt mondtad. Legyünk mellette akkor is, amikor esetleg a dolgok kedvezőtlenül alakulnak. Ilyen mentor tudsz lenni? Tehát, hogyha valaki mondjuk az első alkalommal beborul a vízbe, nem úgy, mint te, akkor nem lesz időt, hanem mellette tudsz lenni? Valami ilyesmire gondoltál?
0: Igen, mindenképpen olyan edző és mentor szeretnék lenni, aki nem is csak a sportra, hanem egy kicsit így az életre is neveli és ügyesíti a fiatalokat, hogy meg tudjam nekik tanítani azt, hogy mindegy, hogy milyen akadálya állunk szemben, mindegy, mit gördít elénk az élet, magabiztosan, keményen, ügyesen át kell menni rajta, és tényleg mindegy, hogy mit hoz az élet, meg kell oldani.
1: Hát ennél jobb átkötést talán nem is tudnám mondani ahhoz, hogy akkor a betegséged és gyógyulásod történetét átbeszéljük, mert hogy eléd is gördített az élet elég akadályt, amin aztán átmentél. Mi történt veled? Mikor derült ki rólad? Hogy derült ki rólad, hogy leukémiád van? Beszéljük ezt át, hogy gyúltál meg, de kezdjük azzal, hogy akkor ez így emlékszel erre a pillanatra, hogy valamilyen rosszul lét volt ez, vagy milyen, mi okozta azt, hogy egyetlen egy vizsgálat következett, ami ezt kimutatta?
0: Ez 2015-ben történt, szóval már egészen régen, viszont az emlékek azok még elevenek bennem nagyon. Egy májusi kajakversenyen éreztem azt, hogy nem érzem olyan jó magam, gyengédnek érzem magam, lázas vagyok, de nem gondoltam semmi extrának, ilyen influenza-szerű tünetek voltak. De úgy elhúzódott, és nem is ment jól az a verseny ebből adódóan. Utána való héten suliba is még mindig ezt a nagyon levertséget, lázat, szédülést éreztem, úgyhogy elmentünk egy vérvételre, és nagyon kimagaslóan rosszak voltak az értékek, úgyhogy ott zentán beküldtek minket a kórházba, de azt mondták, hogy majd adnak pár szurit, helyreállnak az értékek, aztán mehetek haza. És akkor így zentán a kórházban töltöttem egy pár napot, ahol mentek a folyamatos vérvételek, vizsgálatok, és nem akart javulni, sőt, úgy egyre rosszabb volt minden, és akkor mondták, hogy vagy levisznek mentővel Újvidékre, ahol profibb az orvosi ellátás, hogy kivizsgáljanak, vagy pedig dönthetnek a szülők arról, hogy hova szeretnének továbbvinni, és akkor anya áthozott ide Szegedre, először is leszitte az orvos, hogy ilyen értékekkel mentőbe kellett volna szállítani a gyerkőcöt, de utána meg mondta neki, hogy igazából én is ezt csináltam volna, kedves anyuka, úgyhogy jól csinálta, amit csinált. Itt hál' Istennek rögtön egy nagyon-nagyon profi doktornő kezei közé kerültem. Egyből mondta itt a vérvétel alapján, hogy hát ez valószínű, hogy leukémia, de várjuk meg a csontvelő mintavétel eredményét, de nyilván rögtön mondták, hogy akkor innen már sehova. Felköltöztem a gyermekklinika onkológia osztályára, és akkor megvolt az első csontvelő mintavétel, az nem sikerült, úgyhogy ezt meg kellett csinálni még egyszer, és akkor egyszer csak szaladt be a doktornő, hogy most gyorsan elkezdjük a kezelést, utána majd elmondom, hogy mi van, mert nagyon sürgős. Így anyával egymásra néztünk, és sejtettük, hogy nagy a baj, és akkor elkezdtük rögtön a kemoterápiát, és közben elmondták, hogy ez leukémia, daganatos betegség, és hogy kemoterápia fog kelleni ahhoz, hogy meg tudjak gyógyulni. És akkor nyilván így arcul csapott minket ez a hír, mondták, hogy a kemoterápia, és hogy attól kihullik a hajam. Ettől értettem meg ott valójában, hogy hát általában akinek kihullik a haja a kezeléstől, az nagyon beteg. És akkor én most nagyon beteg vagyok, húha, akkor ott kicsit így eltörött a mécses, de hál' Istennek ez így gyorsan átfordult abba, hogy hát jó, akkor most nagyon beteg vagyok, ez a feladat, ezt meg kell csinálni, és aztán vissza kell térni a normális életbe. És hál' Istennek utána 8 hónapot voltam itt a gyermekklinikán, és hál' Istennek mind a 8 hónapot így ez a felfogás kísérte végig, hogy ez egy megoldandó feladat, nem egy probléma, nem egy halálos betegségként tekintettem rá, közben az, de hogy tényleg egy megoldandó feladatként tekintettem rá én is, meg az egész családom.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Opauszki Péter kajakossal, edzővel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, mely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A jogszabály szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A közlemény szerint visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A szülők kétharmada a legfeljebb 20 000 forintot szán gyermekenként nyári játékokra, strandcikkekre. A keresletet a strandolás, a táborozás, az utazás és a képernyő idő csökkentésének igénye egyszerre alakítja, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden. A társaság friss kutatása alapján a nyári játékkosár sok családnál több kisebb, praktikus tételből áll össze. A vásárlási döntésnél az ár vezet, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb időre lekösse a gyereket, közösen is használható legyen, vagy a vízparton is elő lehessen venni, írták. 300 millió forint értékű jövedéki termékkel visszaélő férfiakat tartóztattak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. A megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya kedden. Azt írták, a két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott Budapesten, ahol az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5 000 doboz füstszűrős cigarettát találtak. A termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint, hozzátették a cselekmény büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta a május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Kopenhágában áll rajthoz.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Opauszki Péterrel, aki kajakos és ma már edző is, és éveken át támogatta az ő fejlődését, előrejutását a Magyar Református Szeretett Szolgálat Nyilas Misi Ösztöndíj programja.
2: Szerinted ez a sportból jön egyébként ez a mentalitás, hogy feladat, látod a végét, látod a célt, azt úgy lehet elérni, hogy szót fogadsz az orvosoknak, csinálod a kezelést, nyugton vagy, ott vagy, nem kiszöksz evezni a Tiszapartra, tehát hogy ez vajon a sportból jön ez a mentalitás szerinted?
3: Igen.
2: Kiszöktél evezni a Tiszapartra?
3: Azért nevettem, mert igen, volt egy pár hajmeresztő sztorim, amiket egyébként úgy érzem, hogy szintén szükség volt rájuk ahhoz, hogy most itt ülhessek, de nyilván nem bíztatok erre senkit.
2: Na, de azért most már vége van, mesélj, legalább egy hajmeresztő sztorit.
3: De mindenképpen elmesélem ezeket is. Igen, biztos vagyok benne, hogy ez a sportból ered, és a sport tanított meg azokra a készségekre, amik így át tudtak segíteni végig ezen a 8 hónapon.
2: Sztorit kérünk, mi volt a hajmeresztő?
3: Mi szokott lenni a rakparton, valami halászlé fesztivál, valami ilyesmi?
2: Szokott lenni szeptember elején, igen.
3: Igen. És volt rajta Well Hello koncert, úgyhogy néha egyébként sétálni, amikor így jók voltak az értékeim, akkor kimehettem a kórház elé, vagy az udvarba, nyilván felügyelet mellett, és éppen jók voltak az értékeim, úgyhogy mondtuk a nővérkéknek, hogy hát mi most lemegyünk sétálni, és kérdezték a nővérkék, hogy de ugye arra a fesztivál fele nem mennek, ott nagyon sok az ember, nehogy véletlen valamit betegséget összegyűjtsek, mert ilyenkor ugye az immunrendszer az nullán van. Mi mondtuk, hogy dehogy hát eszünkbe se jut sok ember közé menni. Felvettem a kis szájmaszkomat, kapucimat, bátyám felvett a nyakába, aztán valahogy csak oda kerültünk a Well Hello koncertre, és ott csápoltam, aztán mintha mi se történt volna. Visszamentünk a kórházi szobába, mondjuk, hogy nagyon jót sétáltunk a friss levegőn, és így nem is derült ki ez a sztori. Így utólag már nyilván elmeséltük a nővérkéknek, akikkel egyébként azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, meg a doktornőkkel is. Hát először fogták a fejüket, de most már nyilván ők is röhögnek rajta, és hát még millió egy ilyen dolog volt. Így a jókedv egyébként mind a 8 hónapon keresztül végig kísért. Ez nyilván a családomnak is köszönhető, akik végig mellettem állnak. A rosszabb napokon is édesanyám ilyen nagyon katonásan minden reggel időben felébresztett, még hogyha egyébként nem is kellett volna, akkor minden reggel volt méreckedés, aki nem volt olyan jó állapotban, annak bevitték a mérleget. Én mindegy milyen állapotban voltam, anya nem hagyta, hogy behozzák nekem a mérleget, hanem ki kellett sétálnom a nővéri szobához, ahol volt, és csak ott méreckedhettem. De hát ezek mind olyan dolgok, amik kellettek ahhoz, hogy ilyen jó vegyem az akadályokat.
2: Most nyilván a derűsebb részeiről meséltél, ennek a 8 hónapnak, de biztos vagyok benne, hogy voltak benne nagyon nehéz pillanatok. Ha vállalod, akkor megosztasz valami nehéz emléket, persze, ami azért kellemetlen volt, vagy fájó volt?
3: Ez a kemoterápia, ez egy olyan dolog, ami nem csak a rosszat nyírja ki, hanem a úgymond jó sejteket is, és nagyon-nagyon sok mellékhatása van, amik nyilván kellemetlenek. Volt hasnyálmirigy gyulladásom közben, volt tüdőgyulladásom közben, volt olyan, amikor így teljesen összeomlott a keringésem lényegében, és estéről reggelre 5 kiló víz maradt rajtam. Ez volt talán így a legalja a gödörnek, akkor lekerültem az intenzív osztályra, ilyen 0-24-es megfigyelésre, ott az tényleg így a gödör alja volt, de hál' Istennek azt az akadályt is így gyorsan vettem, és gyorsan visszakerültem az osztályra, mert tényleg így haladni akartam, hogy minél gyorsabban túl legyek így ezen az egészen. Volt egy olyan kezelési blokk, ami így nagyon tacsra vágott, teljesen szétmarta a kemó a nyálkahártyámat, így tetőtől talpig. Ott evés, ivás, illetve a mosdózás is nagyon kellemetlen volt, hogy szépen fogalmazzak. Tényleg nagyon-nagyon sok nehézség volt, mert ez azért nem egy szép dolog, nem egy kellemes dolog. Iszonyatosan sok mellékhatással, kellemetlen kezelésekkel, viszont ezek is egy kicsikét úgy megszépülnek az évek során, mert nem élem meg ezt a betegséget negatív dologként az életemben, mert sokkal többet tanultam alatta, és úgy sokkal többet adott az életemhez, mint amennyit elvett.
1: Tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az a református szeretett szolgálat. Már említetted Kucsera Gábort, aki tulajdonképpen nagy segítséget adott neked azzal, hogy adott egy ötletet, hogy merre kellene elindulni, ezt elmesélted, de ezen túl még mire emlékszel a 1+3 évből ebből a mentorprogramból, hogy mit adott ez neked, apróságot, nagyobb dolgot, mi az, ami miatt ez fontos volt az életedben?
3: Amikor legelőször találkoztam a Nyilasmisi ösztöndíjjal, akkor az első egy évben az még csak egy ilyen pénzügyi támogatást jelentett, és utána alakult meg ez a 3 éves ösztöndíj és mentor programjuk, aminek szerintem rögtön az első turnusába jelentkeztem, és ez alatt ismerhettem meg a Kucsera Gábort. Egyébként szerintem a teljes túlzok, de a református alapítványnak a dolgozóit, és a karriertanácsadómat, a Mayer Danit. Abba segítettek nekem a legtöbbet, hogy kicsikét úgy terelgettek az utamon, de legfőképpen motiválni tudtak, és hatalmas boostot adott az a mindennapi edzéseimhez, és úgy alapvetően az előrelépéseimhez az, hogy bármikor beszélgethettem egyet a mondjuk a Kucsival. És program lejárta után is, egyébként a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és jóba vagyunk, és visszatért ő is a kajaksporthoz, úgyhogy most már a versenypályákon is találkozunk. Úgyhogy ez így ebbe tett hozzá sokat az életemhez a mentorprogram révén, maga a református alapítvány, meg egy kicsit így azt érzem, hogy elindította az utamon, egy ilyen kezdő löketet adott hozzá, hogy eljussak oda, ahol most tartok, hiszen nagyon sokan gondolták azt, hogy egy ilyen betegség után nem feltétlen lehet sikerekkel visszatérni a sporthoz. A Magyar Református Alapítvány nem gondolt ilyet, ő az ösztöndíj programmal úgymond teljes bálszélességgel mellém állt, mögém állt.
1: Csak hogy időben ezt értsük, amikor ez az 1+3 év volt, meg a te betegséged az átfedésben van? Vagy ez előtte volt, utána volt? Erre emlékszel-e, hogy ez hogy volt?
3: A betegségem után egy két-három évvel találkoztam így először az alapítvánnyal és az ösztöndíj programjával.
1: Utolsó kérdés, ami lehetett volna akár az első is, de talán így jobban értjük majd a válaszodat. Mit jelent neked a kajakozás?
3: Szabadságot, szeretetet, és így talán az egész életutam legmeghatározóbb tényezője.
1: Ami még kísér téged tovább.
3: Így van. Mert attól függetlenül, hogy nem lettem olimpiai bajnok, nem tudom másba elképzelni az életemet, mint a kajakkenuban. Azért könnyű nekem erről a sztoriról beszélni egyébként, mert azt érzem, hogy nem véletlenül kaptam ezt a dolgot a hátizsákomba, és azt érzem, hogy nekem ezzel feladatom van, úgyhogy bármikor bárkinek nagyon szívesen elmesélem a velem történteket, meg az én hozzáállásomat ehhez a dologhoz, meg akár az élethez is, mert azt érzem, hogyha akár csak egy embert is tudok ezzel motiválni, akkor már megéri nekem erről beszélni. Amíg kórházban voltam, addig egész sokszor jelentek meg már meggyógyult fiatalok az osztályon, és úgy jöttek be egy kicsikét motiválni a sorstársakat, és ez a dolog annyit segített nekem, és annyit motivált, amíg ott benn voltam, hogy úgy döntöttem, hogy ezt szeretném én is csinálni, és anyával kitaláltuk, hogy akkor csináljuk azt, hogy minden évben, karácsonykor bemegyünk az osztályra, és az éppen bent fekvő kis betegeknek viszünk be egy kis kedves ajándékot, kis csokit játékot, aminek tudnak örülni, és nem is igazából az ajándék a lényeg, hanem az, hogy a gyerkőcök is, meg a szülők is tudnak olyas valakivel találkozni, aki volt az ő helyzetükbe, volt beteg, és már meggyógyult, túl van rajta, és ugyanolyan teljes életet él, mint hogyha semmi sem történt volna, és ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni a éppen ott bent lévőknek, hogy ilyet látnak. És ezen kívül is egyébként maradt bent nagyon kedves ismerős nővér, akivel azóta már barátságot is ápolunk, és hogyha úgy látja, hogy valamelyik kis bentfekvő betegnek jó tenne egy kis vagy egy beszélgetés olyannal, aki volt, járt az ő cipőjében, de már meggyógyult, akkor is szokott szólni, hogy van bent valaki, akire ráférne egy kis beszélgetés, akkor nagyon szívesen bemegyek is, és beszélgetek vele egy kicsit.
1: Miért teszed ezt? Mit ad ez neked? Vagy mit jelent ez? Vagy honnan jön ez a felelősségérzet? Nyilván ezt senki nem várja el tőled kötelezően, ezt te vállalod.
3: Egyrészt nekem is jó, mert látom azt, hogy honnan jövök. Így az emlékek megszépülnek egyébként, meg feledésbe is merülnek, de jó, hogy látom, hogy honnan jövök, és milyen harcot vívtam meg, mert így azért a hétköznapokban ez nem jut mindig eszébe az embernek, de amikor éppen úgy érzem, hogy most egy olyan nehezebb akadályt gördített elém az élet, akkor azért jó, hogy emlékszem arra, hogy honnan jövök, és milyen harcot vívtam már meg, és akkor ezután nyilván nem is gondolja az ember azt, hogy ez most nehéz akadály. Tehát, hogyha valaki oda bemegy, így az utcáról, éppen borús kedvel, akkor mire kijön, biztos, hogy azt fogja gondolni, hogy mennyire szép az élet. Egyrészt, másrészt pedig azt érzem, hogy azért ott az osztályon nagyon-nagyon-nagyon sokan tettek hozzá ahhoz, hogy én most itt üljek és meggyógyuljak, és érzek egy kis felelősséget is abba, hogy amit kaptam, azt úgy adjam is vissza, vagy ahonnan kaptam, oda adjak is. És boldogsággal tölt el egyébként az, hogyha bemegyek egy éppen rosszabb állapotába lévő gyerkőchöz, és amikor bemegyek, azt látom rajta, hogy teljesen célt és motivációt vesztett, és beszélgetek vele egy kicsikét, és utána azt látom rajta, hogy na, ő most megint csak új út erővel fog nekivágni a következő kezelésnek. Úgyhogy ez tényleg boldogsággal tölt el az, hogy segíthetek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Opauszki Péter kajakost, edzőt hallották.
0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, mely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A jogszabály szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A közlemény szerint visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A szülők kétharmada a legfeljebb 20 000 forintot szán gyermekenként nyári játékokra, strandcikkekre. A keresletet a strandolás, a táborozás, az utazás és a képernyő idő csökkentésének igénye egyszerre alakítja, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden. A társaság friss kutatása alapján a nyári játékkosár sok családnál több kisebb, praktikus tételből áll össze. A vásárlási döntésnél az ár vezet, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb időre lekösse a gyereket, közösen is használható legyen, vagy a vízparton is elő lehessen venni, írták. 300 millió forint értékű jövedéki termékkel visszaélő férfiakat tartóztattak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. A megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya kedden. Azt írták, a két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott Budapesten, ahol az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5000 doboz füstszűrős cigarettát találtak. A termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint, hozzátették a cselekmény büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta a május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Kopenhágában áll rajthoz.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske.
3: Édesanyja.
2: Szent Péter esetén.
1: Főr Eliza.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esetén.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.

zavarod. Egy percre én is ilyen pokoli bonyodalomba kerülök. Csátot már rég elvesztettem a szemem elől. Közrendű fehér hunok forgatják körülöttem hosszú nyelű harci csákányukat. Az egyiket előttem csapja melbe elsújtott szekercéjével egy véres szakállú frank. A hun hátra hanyat fordul le a lováról. Ahogy a csákánya elbillen előttem, elkapom. A következő pillanatban úgy roppantom vele fejbe a frankot, hogy a koponyája recsegve szakad be, s az ember leomlik. Ki látta? A magam szavát se hallom a pokoli gomolygásban. Csak a sűrűjének! Rikoltozzák a zoltánok. És ahogy egy nagyszájú zoltán ordítva áll az összetorlódott lovak hátán, mintha nem csak a szája ordítana, hanem az egész teste. Emberré változott ordítás. Csak gyötrelmes álomban teremthet ilyen alakot a beteg képzelődés. Portól prüsszögnek és zihálnak a lovak. Tajtékjuk fehér rongyokként röpköd fejükön át a lovasokra. Egy hun sereg oldalt verekedik be a frank seregbe, s eltolja őket előlünk. Akkor a szabad tér szakad közénk, hogy szusszanhatunk kissé. Föltaszítom a sisakom rostéját. A verejték úgy szakad rólam, hogy békeidőben három virágágyat megöntözhetnénk vele. A lovam is csupa hab, véres hab. Soha ennyi piros lovat. A verekedőkből hátra marad egy néhány véres vitéz, s a lova orrát a táborunk felé rántva térül el a harcból. Az egyiknek látom, csak lóg a karja, mint a kitömött bábé. A másik lefordul útközben a lováról, s a ló a földön vonszolja tovább a kengyelbe akadt lábánál fogva. Az én kengyelem még mindig hosszú. De marja az arcomat a verejték. Előrántam a kendőmet, hogy letörüljem. Amint a kendőt leveszem az arcomról, látom, hogy csupa vér. Húj, az a pátok gyilkos keservit! S hogy a tér egy felénk hátráló csoporttal telik meg, neki sarkantyúzom a paripámat, és a fokosommal egyszerre három franknak rontok. A dűtől elvakultan csapkodok közéjük. Jóformán nem is nézem, hogy hová ütök. De más hurok is segítenek. Két frank a lovak közé fordul, a harmadikat elragadja a szabad térbe a paripája, s leveti. Mestervágás volt, Zéta! Kiáltja egy hang mögöttem. Megfordulok. Badaló az. Városvégi hún, aki lándzsavetésre tanítja otthon az ifjakat. Neki is véres az arca s melle. Meg nem ismerném, ha a verejtéke nem mosná az arcát. De mintha új lelket teremtett volna belém a dicséretével. A következő percben az armorik sereg zúdul ránk. Más ordítás, más fegyverek, más emberek. Sokan, mint a sáskák. Nyomnak, mintha hegy dőlne ránk. Egyik hun a másik után omlik le a lóról. A többi, aki hozzájuk nem fért még, rikoltva rázza a kardját és fokosát. A kürtös hátrálót fúj. A lovak megfordulnak, rántani se kell őket, értik a jelet. Megfordulnak, s visszafelé röpülnek egy futamatnyira. Az armorikok és frankok nagy rajban hurrognak utánunk. De a mi futásunk már nem olyan nyomott, mint az előbb. Cselfutás csupán. Már a száguldás közben hátra kaptunk az íjért, s felvonjuk. Az új kürt jelre megfordulunk, s rájuk szúdítjuk a nyilainkat. Jaj azoknak, akik elől voltak. Némelyik olyanná válik, mint a sündisznó. Dőlnek le lovastul. Csákányt elő! De rengeteg sokan vannak. Tenger apró hullámaiként hánykódik a sok tajtékzó lófej. Az elhullottak nyomán új meg új élő robban velünk szembe. Az élő paripa átugrálja a holtat. A mezőt az élő ördögök sokasága lepi el ismét. Hajrá! Egy vállas frank, aki fazékforma fekete sisakot hoz a fején, az előttem neki húzakodó badalót úgy vágja nyakba széles pallosával, hogy badaló feje forogva röpül a lovasok közé. Érzem, hogy ez a végzetes perc, a halál fekete perce. Badaló gyilkosa nekem tartogatja a második sújtást. De mi kiszámíthatatlan a csaták szerencséje? A lovam elé egy húnlovas roppan oldalról, üvölt s dárdáját rázza. Hajrá! Elnyom onnan, s hátra szorít. Utána másik, harmadik lovas is. Oldalról érkezett új csapat ez, amely még nem is ereszkedett eddig a harcba. Látni a vértelen öltözetükről, meg hogy valamennyinek

0: ott van még a fején a süveg. Én egyre hátrább és hátrább szorulok a badaló haddal, s a szemem előtt vörös tűzkarikák játszanak. Szeretnék visszatérni a táborba, hogy megnézzem, miért ömlik úgy a vér az arcomról. De mögöttem is viharzik a harc. Porba burkolt lovasok gomolyognak végeláthatatlan sokaságban a visszafelé nyílható úton. Csak arra van időm, hogy leugorjak egy hosszú nyelű acélfokosért, amely a földön hever. A bal kengyelemet is meg tudom rövidíteni egy hirtelen csomókötéssel. A következő percben déli irányban robogunk, holtesteken, döglovakon átugratva minden percben. Utánunk egy verejtéktől szennyes hun csapat száguld, tajtékzó lovakon. Elől a Zoltán piros gyolcsból való zászlós láncsával. A hajrá kiáltások a rekett torkokból már inkább csak hangos hörgések. Minden ló csupa tajték, csak úgy röpköd róluk az arcunkba. Hátulról támadjuk meg a valami 500 főnyi burgund csoportot, amely a főtestől szerencsétlenségére elszakadt. Ezt most mindenfelől szorítják, verik, ölik a hunok. Ők is küzdenek agyargó kétségbeeséssel. Kerítsd! Kiált a kürt. Kerítsd! Mögéjük jutok, tehát háttal vannak felém. Mennyit verek le közülük, nem tudom, de a karom elfárad belé. Egy mégis visszavágna, de hogy a lovam fölkapja a fejét, azt találja el a pallosával. A lovam dől, rogyik. Én egy burgund lóra szököm, de látom, hogy az is sebesült. A gazdátlanul maradt ló azonban annyi itten, s úgy össze van szorulva, hogy akár futni lehetne a hátukon. Egy hun ló is van köztük. Annak a sörényébe kapok, s fel! Kerítsd! Meddig tartott az emberirtás, nem tudom, talán negyed óráig, talán egy óráig. Csak azt látom, hogy a burgundok fogyton fogynak, míg nem az utolsó is lehull, s a hunok összeszorult gyűrűje a halommá nőtt holttestekre fut föl. A kürtök akkor fortulót rikoltanak. Új csoportok képződnek. Döglovakon ugrálva vágtatunk arra felé, amerre a csapatfők és a zoltánok vezetnek. Attila fehér zászlója lobog a távolban, talán az ellenséges tábor közepén. Arra felé visznek. De nekem már fogyton az erőm. Vérzek is. A jobb oldalamon nincs egy tenyérnyi tiszta hely. A kantár is oly véres, hogy csúszik a markomban. Szeretnék visszatérni a táborba, vagy legalább pihenni egy negyed órát, és inni sokat, egy vödör vizet. Nem lehet. Az ellenség szekereihez értünk. Észak felől dühös víjogással nagy seregben futnak elénk a mi festett pofájú gelonjaink. A következő pillanatban elborítják a szekereket. Láncokat szaggatnak, a szekerek közt nyílást törnek, bontanak. A levegőt liszt felhőzi be, s a liszt felhőben a szekerek védelmére szálló gyalog frankok kardjával a gelonok tőre villog össze. Mi csak elrohanunk mellettük, s ismét egy gabajodásban akadnak meg és vergődnek prüsszögve a lovaink. Ma már nem bírok irtózás nélkül gondolni arra a sokadalmas embergyilkolásra. A vérre, amelyben meg-megsiklott már a lovunk lába, s a holttestekre, amelyek halommal hevertek mindenfelé, ló és ember egymáson össze-vissza. De akkor, mondom, nem voltam ember. A lélek, mintha helyet cserélt volna bennem egy vadállatnak a lelkével. Öltem és öltem tigris erővel és gyűlölettel minden ellenfelet. A magam halálára se gondoltam már. Pedig ott, hogy egy erős haddal viaskodtunk, csapás-csapásra hult reám is, míg nem valami csép vagy bárd úgy fejen sújtott, hogy elsötétült előttem a világ, s leszédültem a lóról. A halottak közé. Ötvenedik fejezet. Ha lesz a maradékaim között, akit vagy a kénytelenség, vagy az enyémhez hasonló elmebeli bomlás csatába visz, tudja meg, hogy a halál nem fájdalmas. A test már a rohanásban elveszti csak nem minden érzékenységét. Sem ütés, sem vágás, sem szúrás nem fáj, csak érintésképpen érződik. Ha meg halálos a seb, elkábulunk, mint ahogy minden nap is elkábulunk az elalvásunk előtt. Aki harcol, se nem érez, se nem gondolkodik. Csak akarata van. Ölök. Még a védelmünk mozdulatai is csak gépiesek, olyanok, mint mikor esünk, s a kezünk előre mozdul, vagy ha a szemünk előtt suhan el valami, behunyódik magától. De a legcsodálatosabb az, hogy a nagy ütések, nagy szúrások, nagy sebek nem fájnak. Kérdeztem mást is, akit olyan ütés ért, hogy elájult belé, mind azt mondta, nem fájt. Mikor fölocsúttam, sötétes volt már. Csak a felhők hamvadó tüze világított még kissé a magasban. Fáztam. Hol vagyok? A mezőn még épp úgy viharzik a harc, mint mikor én abba hagytam, csak hogy távolabb. Menny dörög-e? Vagy lovak dübörögnek? Nem voltak távol, csak az én fülem volt elzsibbadva. Két döglött ló között feküdtem, hanyatt, vérsárban. A két ló háttal volt egymásnak fordulva. Fölöttem holttestek hevertek. De a fejem a lovak feje között szabadon volt, s így, mintha csak angyal bújtatott volna oda. A fejemet erőmtől telhetőleg megemelve füleltem a küzdők tombolását, ezernyi ezrek zűrzavaros dühött ordítását, az acélok csattogását, lovak hörkölését, dübörgését, férfirikoltást. A pokolban nem lehet rútabb zajgás. Közelednek? Nem, távolodnak. Eszmélkedek. Hát még mindig nem győztünk. Győzünk-e? Miért szállt le Attila a küzdők közé? Ő a sátora ormán szokott állani, és ahogy onnan nézi a csapatok küzdelmét, onnan kiáltatja meg a sátor alatt lóháton várakozó zoltánoknak, hogy melyik csapathoz micsoda parancsot vigyenek. A mérföldekre nyúló küzdő hadnak ő az agya. Ő igazgatja a tagokat. Melyik törjön előre, melyik vonuljon vissza, melyik siessen a másik segítségére, merről felől. Miért elegyedett ma a csatába? Már besötétedett. Kürtök riognak visszahívót a távolban. S ha a hun kürt az ellenséges kürtjel közelében hangzik, rá egy percre a sötétségben is összeroppan a két ellenséges csapat, s meg-megújul közelemben a viaskodás. Istenem, csak össze ne tiporjanak. A fejemet visszaeresztettem a vértől nyírkos fűbe. Micsoda sebeim lehetnek? Sok ütést éreztem, de talán felfogta a disznó bőrköntös, a sisak, a pajzs. Kimászhatok-e innét? Bágyat vagyok. Megint kábulat fogott el. Mikor ismét föléreztem a hidegre, a harci zaj már csak a távolban hangzott, mint nyári estéken a meg-megismétlődő távoli mennydörgés. Aztán minden elcsendesült. Csak a csatatér sebesültjei nyögtek, lovak hörögtek körülöttem. A távolban némi fegyvercsörgés hangzott, s a tábori ebek ugatása. De mindez csöndesség volt ahhoz a pokoli lármához képest, amelyben órákig forogtam. Vaksötétség. A harcmezőt, mintha gyászlepellel fötte volna be az ég. Szomjazom. A csatatéren egyre erősebb hangon hallatszik a sebesültek kiáltozása, nyöszörgése. Valami különös zsibongása a fájdalomnak. Itt egy frank, ott egy hun, amott egy alán hörög, nyög, rikolt. Kínos kiáltások zűrzavara a világ. Nagy erőfeszítéssel föltápászkodtam félig meddig. Az egyik holttestet eltoltam a lóról. Ki akartam mászni, de nyilalló fájdalmat éreztem a jobb térdemben. Oda nyúlok, hogy talán nyíl áll benne. Érzem, hogy a térdem véres, és hogy nagy nedves sebre tapintok. Erre majdnem még egyszer elájultam. Talán azt tartott mégis eszméletben, hogy mozgó tüzet láttam a harcmezőn. Fel alá bolygó, apró vörös tüzek voltak, hol szanaszéjjel jártak, hol összecsoportosultak. Fáklyás emberek jártak a mezőn. Az élet reménye visszaszállt belém. Minden erőmet összeszedtem. Erre! Erre! Kiáltani akartam, de csak rekett hangok törtek elő a torkomból. Erre! Erre! És mindjárt rá megijedtem. Arra gondoltam, hogy talán nem hunok. Ha ellenséges emberek és hozzám jönnek, lándzsát döfnek belém. De mellettem is a balsó ló túlsó oldalán hangzott egy bágyat kiáltás. Erre, hé! A fáklyások még távol jártak. Ki vagy? Kiáltottam át a hunnak.
1: Öcsöd!
0: Nyögte egy hang fájdalmasan. Nem ismertem a nevét.
1: Hát te...
0: kérdezte kis idő múlván, oly szomorú hangon, amin őt még soha nem hallottam.
1: Zéta vagyok,
0: feleltem.
1: Csátnak a szolgája. Hazavisznek-e bennünket?
0: Nem tudom. Ó, Istenem! Valami főember esett el, azt keresik.
1: Attila?
0: Az nem.
1: De én azt gondolom,
0: azt nem fogja fegyver. Erre a buta szóra csak nem káromkodtam. Égető szomjúság kínzott. Tapogattam a nyergeken, hogy van-e rajtuk kulacs, hólyag vagy tömlő. Csak fegyver volt rajtuk. A nyerek formájáról éreztem, hogy frank ló mind a kettő. A fáklyások eközben közelebb értek. A sisakjuk csillogásáról láttam, hogy rómaiak és vízigótok. Tehát nem hunok. Itt maradok a holtak között. Elvérzek, vagy szomjam veszek el. Ez a gondolat elbágyasztott. De miért is fekszek én itt vérben, döglovak és idegen halottak között, magam is talán reggelre halott? Mi hozott engem ide? Szenvedni nagy célokért, vallásért, emberi nemzetért, tudományért. Valami. De szenvedni egy macskáért, egy nőnemű hún gyermekért, aki oly műveletlen, hogy az ABC-t sem ismeri, olyan barbár, hogy szalonnát eszik reggelire, s aki még csak jó kedvében sem néz rám szeretőn. Minek tanultam én filozófiát, logikát és mindenféle ikát, riát és ciát? Elég lett volna tanulnom egy iát. Ó, pokoli szomjúság! Újra felkepeszkedtem. Megint fáklyák világa mozog, közeledik. A nyerekben megfogóckodva vizsgálom, kik közelednek. Rablóke? Vagy hát, ha van köztük keresztény pap? Már nem járnak szanaszéjjel. Egy csoportban hosszú, egyenes vonalba keskenyedve jönnek. Felénk jönnek. Dárdákból összeillesztett ágyon hoznak egy halottat. A halott után hajadon fővel egy csügget fejű fiatalember lépked, fekete haja az arcába lóg, olykor eltakarja a szemét, sír. Mellettünk haladnak el. Több síró embert is látok, leginkább vizigótok. A dárda ágyon aranytól csillogó öltözetű ősz ember fekszik. A szakálla nagy és fehér, sisakját egy ember lógatja mellette. A sisak koronás. Ki győzött? Ki vesztett? Ez a kérdés hányódott bennem, amennyire az öldöklő szomjúságban gondolkozhattam. Ha mi győztünk, csak megkerestettán az uram.
1: Öcsöd!
0: Kiáltottam a hunnak.
1: Ki győzött?
2: Még nincs vége,
0: felelte bágyadtabban.
1: Honnan tudod? Csöndes a tábor, mind a kettő. Tehát alszanak?
2: Nem.
1: Vigyáznak. Majd talán kerítik egymást. Szomjazom. Holnap is küzdenénk?
2: Egy hétig is.
1: Eltipornak itt engem a lovak. Elborzottam. Hát minket nem visznek haza?
2: Talán reggel.
1: Hát nem bizonyos?
2: Nem.
1: De hát csak összeszedik tán a sebeseket.
2: Össze. Ahol nem küzdenek.
1: Neked mi bajod?
2: Dárda.
1: Hol ért?
2: Hasban.
1: Nagy a seb?
2: A hátamon jött ki.
1: Nem beszéltem vele többet. Ez az ember már halott. Csak a szája mozog még. Kis idő múlván nyöszörögve szólott.
3: Vizet adj!
1: A közelben is a távolban mindenfelé hallottam a nyöszörgést. Olykor egy elkeseredett vagy síró kiáltást is.
3: Vizet! Water!
1: Ki ad most vizet? Isten kezese! Tűz már nem bolygott a mezőn, csak a fegyverek csörgése hallatszott szüntelen a távolban. A harcosok tehát ébren vannak. Egyszer csak latinul nyőszöreg valaki a közelemben a fejem fölött.
3: Aquam! Aquam!
1: Arra gondoltam, hogy valaki, aki járni tud, kihúzhatna engem. Lótól lóig másznék, míg csak italt nem tapogatnék ki valahol. Szárító szomjúság égett bennem. Ahhoz hasonló kint nem éreztem soha.
3: Aquam!
1: Hangzott ismét, de már a lábam irányában. A hang csak az, amelyik az előbb, tehát a szomjas római jár, vagy legalábbis mászkál.
3: Amice!
1: Kiáltottam rá.
3: Aquam!
1: Nyögte vissza.
3: Adj innom!
1: Tudsz járni?
3: Tudok valamelyest. Csak látni nem látok. Vak vagyok mind a két szememre.
1: A látó se lát, olyan a sötétség.
3: De az én szememet kilőtték nyillal. Mind a kettőt egyszerre. Adj vizet, ha van istened.
1: S hallottam a kardja hüvelyének a zörgedezéséről, hogy felém tapogatózik.
3: Erre,
1: bíztattam. Adok innot, ha ki tudsz innen húzni. A lábamon seb van, és két ló közé szorultam. Azt se tudom, megvan-e a lábam alsó része, vagy hogy halott fekszik rajta, vagy hogy a ló alá törött.
3: És van vized?
1: Nincs, de keresek.
3: Hol keresnél? A patak messze van, s már este felé annyira megáradt, hogy a ló szügyig gázolt benne.
1: A lovam ezen a tájon esett el, azon van borom. Még így beszélgettünk, a római hozzám ért, és végig tapogatott.
3: Te hun vagy?
1: Ijedt el. Bizonyára a kacagányomra tapintott.
3: Ne félj,
1: feleltem. Te is sebesült vagy, én is, és mind a ketten szomjazunk.
3: Nem bántasz?
1: Keresztény vagyok. Hallgatott. Néhány minutum telt el.
3: Ha keresztény volnál, nem volnál itten,
1: mondta gyanakodva.
3: Hát te,
1: feleltem bosszusan.
3: Mondjuk, hogy kereszteltek vagyunk. A fő az, hogy vonj ki innen.
1: Nem ölsz meg.
3: Krisztusra esküszöm.
1: Megfogta a két karomat és húzni próbált, de nem nagy erővel.
3: Gyenge vagyok,
1: hagyta abba sírva.
3: Mikor elestem, a lovak megtiportak. A combom, a derekam, mindenem töröttnek érzem. A vér csulog a szememből, és én itt meghalok.
1: Én sírva folytatta.
3: Ó, kedves Júliusom, kedves egyetlen fiam, De minek is házasodik a katona?
1: Ha túlról mennél, talán ki tudnád szabadítani a bal lábamat. Vagy a nyerekben akadt meg, vagy halott van rajta. Nem bírom mozdítani.
0: Átván szorgott a másik oldalra.
1: Ez a te lábad? Nem. Ez? Az sem.
3: Akkor nem tudom melyik.
1: Csak jel a hangom iránt.
0: Kis idő múlva éreztem, hogy a lábam szabadul. Minden erőmet összeszedve kapaszkodtam az egyik lónak a nyergébe, s nagy nehezen fölbírtam annyira emelkedni, hogy a ló tomporára hasalhattam.
3: Jaj, de micsoda kinnyilalt a térdembe. Jel hát,
0: szólt a római. Nem feleltem, csak nehéz nyögésekkel szívogattam a fájdalmamat.
1: No, unszolt az ember. Mozogsz-e már? Megtettem, amit kívántál.
3: Nem bírok,
0: nyögtem végre.
3: Nem bírok mozdulni se. A térdemen iszonyú seb.
0: És visszahanyatlottam.
3: Mondd meg legalább, merre keressem a lovadat. Jaj, nem tudom. Csak tapogatozz itt minden lovon. Jaj, hátul a nyerek kápára van akasztva.
0: Néhány perc múlva utána szóltam.
3: Ha megtalálod, hozd nekem is!
0: Hogy a fájdalom megszűnt, ismét a térdemre tapogattam. Akkor éreztem, hogy amit én nagy sebre tapogatok, nem egyéb alut vérnél. A bőrkötés hiányzott. Egyszer csak valami keménységre is rátapintok a térdemen, és arra végignyilal rajtam a kín megint. Percek teltek belé, míg ezt a fájdalmat is elszürcsöltem. Azután megint lenyúltam a térdemhez, és akkor már igen óvatosan. Sok szisszel, jajjal kitapogattam végre, hogy a térdem csontjában egy eltörött lándzsahegy áll. Ha kiránthatnám, bizonyára elszűnne a kínja. Valami dárdát, fokost vagy buzogánnyelet csak találok, és annak segítségével reggelig elsántikálok a táborba, vagy csak a közelébe is a tábornak. Víradatkor legalább nem tipornak agyon, ha a harc megint folytatódik. De bágyat voltam, s forróság is nehezített. Nem tudtam hogyan, de a tyúkom jutott egy percre az eszembe. A sánta kis fekete tyúkom. S láttam is. Láttam, ahogy siettem bicek felém, a szárnyával is segítene magán. S megáll előttem.
4: Ká, ká.
0: Mi kell, pipikém? Rebegtem. Te kis rongyos ördög. Víz kell. Nekem sincs. S föl akartam kelni, de megint belegyökem lett a kína térdembe. Arra föleszméltem. A fájdalom kissé szünetelt, a könnyeimet is letöröltem. Ki kell jutnom innen akárhogy is. A lábamat mereven tartva húzódtam följebb, föl az élettelen lóra. Akkor láttam az éj sötétségben, hogy két nyillövésnyire tőlem nagy, hosszú vonalban igen sok fáklya ég, s mozog föl s alá. A fáklyák fényénél sasok csillognak. Tehát a római tábornak vagyok a közelében. Mit akarnak a rómaiak? Fáklya világnál kezdenék a harcot? Megfordultam a huntábor felé. Ott csak az őrtüzek égtek apró vörös csillagokként, amennyire a holttest halmokon át odaláttam. Mennyi idő lehet? Talán éjfél van. Az égen sűrű fekete felhők vonulnak észak felé, csak olykor-olykor szakad egy-egy tiszta kis rés, amelyen át látni lehet egy néhány csillagot.
1: Öcsöd?
0: Nem felel. Helyette egy perc múlván halkan nyöszörög valaki.
3: Anyám. Anyám.
0: Valami fiatal hun harcos hívja haldoklásában az édesanyját. A római táborból egyre az az egyhangú csörömpölés hallatszik, amely a mozgó tábor szokott lármája. Mit akarnak?
1: ráindulnak a hurra ebben a pokoli sötétségben. Egyik kézben fegyver, másikban fákja. Óvatosan körül markoltam a lándzsa hegyet. Jézus segíts! Összeszorítottam a szememet, fogamat, és kirántottam.
5: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigail.
8: A bogyós gyümölcskertész.
9: Szent Péter esett.
10: Főr Elézer.
8: Házasságon innen.
10: Katalin.
8: A gyerek.
11: A gólya kalifa.
10: Rosti fiú esett.
12: Pacsirta.
8: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak.

0: Lépést óva tesz.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Natura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból, olvasható a kormány honlapján. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben jelentette be a tisztító tűzművelet elindítását, melynek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek három fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 ezer euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállítóteret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be, áll a közleményben. Sikeresen lezárult a kerecsen solymok ezévi gyűrűzési és jeladózási szezonja. 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület. A közleményben kiemelték, hogy most a dévaványai sík és a jászság különleges madárvédelmi területen kaptak fiatal kerecsen solymok műholdas nyomkövetőt, idén kizárólag fánköltő párok fiókái. Az állatorvosok a fiókák általános egészségi állapotát is felmérték, emellett a genetikai mintavételezésnek köszönhetően DNS új lenyomat vizsgálatokat is végeznek, amivel a fiókák genetikai állománya alapján a szülők kiléte is meghatározható, írták a közleményben. A kerecsen sólyom védelme az Észak-Alföldi régióban program célja, hogy a kerecsen sólyomok pusztulási okait a korábbinál pontosabban adatalapú módon tárja fel. A Bükki, a Hortobágyi és a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szakemberei vettek részt a munkában. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. Irányváltásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveken. A közlemény szerint a mezőgazdasági járművek gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Egy különleges fotóalbumot mutatok majd be, melynek a szereplői egytől egyig ismert személyiségek Fűr Anikó, Jordán Adél, Herendi Gábor, Kornis Péter, Szirtes Edina Mókus, Paja Bea, Feldmár András. A fotográfus London Katalin, aki olyan magazinoknak publikál, mint a Szép Lak, az Otthon, a Lakáskultúra vagy az Oktogon. 3 év munkája az album, amely elgondolkodtat, amely minden külcsény nélkül magát, az embert mutatja be.
2: Maga a hineni jelentése, az benne foglalja azt a föltétel nélküli odaállást, hogy nem tudom, mi következik. Na most itt ennél a fotóalbumnál, illetve fotókiállításnál, mert egy fotókiállításnak a lenyomata ez az album, azt szerettem volna ábrázolni 38 ember segítségével, akiket felkértem, közszereplők, híres emberek, alkotók, magánember. Tehát olyan szereplői vannak ennek a könyvnek, akikről azt képzeltem, hogy úgy tudnak megállni, úgy tudnak szembesülni akár önmagukkal, ha jön ez a kérés valahonnan messziről, vagy parancs. Itt mindenki úgy tölti fel tartalommal ezt a bibliai történetből eredő kifejezést, ahogy akarja, vagy ahogy tudja, hogy egyszerűen megáll, és azt érezzük, hogy hineni itt van. És ezáltal talán a nézője is érezheti azt, hogy a tárlat, vagy a könyvet, aki lapozgatja, hogy hoppá, talán egyszer meg kell így állni. Minden jelmez, kellék, nélkül, a fekete semmibe, és akkor csak annyi van, hogy itt vagyok. Tehát valami ilyesmiről szól ez az album a reményeim szerint.
1: De a hineni az ön által jött?
2: Nem, hát én sem ismertem ezt a szót, vagyis én nem ismertem. Feldmár Andrástól ered a kifejezés.
1: Mert hogy ő volt az egész fotózás elindítója, ugye?
2: Így van, egy akár véletlennek is mondható, mert róla készítettem stúdióba felvételeket, képeket, portrékat, és megkértem, ez nem volt benne, csak őt még minden tartalom nélkül, vagy üzenet nélkül megkértem, hogy álljon a fekete térbe, és csak álljon meg. És akkor lefényképeztem. És elküldtem neki, amikor elkészült az összes kép, ezt is, és ő írta ezt, hogy ez a kép

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szegeden az ünnepi könyvhét keretében mutatták be London Katalin fotográfus Hineni című magyar-angol nyelvű fotóművészeti albumát. A 150 oldalas könyv képsorozatként is működik. Előszabát Feldmár András pszichoterapeuta jegyzi, aki szerint a Hineni héber szóban benne van minden. A bátorság, az odaadás, a figyelem. Úgy véli, London Katalin portréi ezeket a pillanatokat ragadja meg, amikor a modell minden allűr nélkül van jelen. Megállásra késztetnek, egy-egy arc mögött életutakat sejtetnek. Nem harsányak, nem akarják túl kiabálni a világ zaját. Munkái lehetőséget adnak arra, amit a hétköznapokban ritkán engedünk meg magunknak, hogy bűntudat és sietség nélkül nézzünk hosszan valaki másra. Hogy ne csak ránézzünk, hanem meglássuk. A következő percekben London Katalin fotográfussal beszélgetek. Szegedi származású, de Szentendrénél, és szabadúszó fotográfus, viszont közel 30 évig dolgozott lakberendezéssel foglalkozó magazinoknak. Szép lak, otthon, lakáskultúra, nekem innen volt ismerős a név, én nagyon szeretem ezeket az újságokat, és nagyon szeretem azokat az enteriőröket, amelyeket például ön készített. Szóval azért egészen más enteriőröket készíteni, meg egészen más portrékat.
2: Igen, ez így van. Egyrészt az enteriőr fotózáshoz úgy kerültem, hogy majd 10 évig, mint újságíró, szakújságíró, az otthon, majd miután az tulajdonos váltáson esett át, utána a szép laknál, mint szakújságíró dolgoztam, és fotóssal mentünk lakásokba, helyszínekre, riportot és képes riportot készíteni. 10 év után, mivel már elég rendesen benne voltam ebbe a területbe, tanfolyamot elvégeztem, és megtanultam az enteriőr fotózást, felszerelést vettem, és azután a saját anyagaimat, riportjaimnak a szövegét és a cikkeket is én írtam, fotóztam. Most visszatérve, ez egy kis bevezetés volt az enteriőr, illetve portréfotózás különbségére. Hát az enteriőrnél az összes felszerelést viszi az ember a helyszínre, vakukat, világítást, tehát egy személyes stábként

0: vonul a helyszínre, bevilágít, tehát egy igen nagy munka ez asszisztens nélkül, de hát Magyarországon nincs ez asszisztens rendelve. Tehát fizikailag is más, mert minden egyes helyszín, például konyhába vagyunk, a konyharészletet világítom be, készítem az 5-6 fölvételt különböző nézőpontokból, tehát ez egy nagy munka, de nagyon izgalmas és nagyon szép, nagyon szerettem. A portrénál, ami a Hinenihez, hogyha átugrunk, átugorjuk azt a 20-30 évet, az stúdióba készült. Tehát ez egy nagyon-nagyon kellemes, ugyanakkor teljesen más figyelmet és más hátteret igényel, mert oda jön a fotóalany, oda megy a fotós, és akkor ott készülnek a képek.
1: Bár azért az interiőr fotózásnál is van, amikor kifejezetten mondjuk csak egy tárgyat emelnek ki, van olyan, ugye?
0: Persze, igen. Ezeknél a magazinoknál, mindegyiknél, én mondjuk legfőképpen a Széplapnak dolgoztam, de mindegyiknél a szempontok az, hogy egy nagy képet készítünk átlátásokkal, ha lehet, hogy lehessen érezni a térkapcsolatokat, a térfűzés, tehát messziről indulunk, és közelítünk egyre közelebb, és hogyha a lakástulajdonos benne van, akkor természetesen róla is készül kép, hiszen az ő tükröződése maga, az ő lelkének és egyéb világhoz való viszonyának a tükröződése a lakás. És akkor, ha sok szép tárgy veszi körül, akkor a tárgyakra külön is rá fókuszálunk.
1: De azért a Hineni elkészülte sem volt egyszerű, azért ez 3 év munkája.
0: Igen.
1: Honnan jött az ötlet?
0: Érdemes magát a szót megfejteni, mert nem biztos, hogy köztudott, hogy mit jelent a Hineni. De ennek a titokzatossága nem csak azért ilyen mély, mert nem ismerjük, hanem nagyon sokrétű, sok jelentőségű. Tehát szinte megfejthetetlen ez a Héber Bibliában, mikor Isten szólítja Ábrahámot, és Ábrahám még nem tudja, hogy mit akar tőle Isten. Ő teljes bizalommal, teljes odaadással annyit mond, hogy Hineni, itt vagyok. Tehát ennek a bővebb jelentése, hogy itt vagyok, tégy velem, amit akarsz, állok rendelkezésedre, stb. És Isten azt parancsolja, nem kéri, hogy áldozza föl egy szülött fiát, Izsákot. Na most a bibliai történet folytatódik, és nem kell ezt az áldozatot elkövetnie Ábrahámnak, de maga a Hineni jelentése, az benne foglalja azt a föltétel nélküli odaállást, hogy nem tudom, mi következik. Na most itt ennél a fotóalbumnál, illetve fotókiállításnál, mert egy fotókiállításnak a lenyomata ez az album. Azt szerettem volna ábrázolni 38 ember segítségével, akiket felkértem, közszereplők, híres emberek, alkotók, magánember. Tehát olyan szereplői vannak ennek a könyvnek, akikről azt képzeltem, hogy úgy tudnak megállni, úgy tudnak szembesülni akár önmagukkal, ha jön ez a kérés valahonnan, messziről, vagy parancs. Itt mindenki úgy tölti fel tartalommal ezt a bibliai történetből eredő kifejezést, ahogy akarja, vagy ahogy tudja, hogy egyszerűen megáll, és azt érezzük, hogy Hineni itt van. És ezáltal talán a nézője is érezheti azt, hogy a tárlat, vagy a könyvet, aki lapozgatja, hogy hoppá, talán egyszer meg kell így állni. Minden jelmez, kellék, nélkül, a fekete semmibe, és akkor csak annyi van, hogy itt vagyok. Tehát valami ilyesmiről szól ez az album a reményeim szerint.
1: De a Hineni az ön által jött?
0: Nem, hát én sem ismertem ezt a szót, vagyis én nem ismertem. Feldmár Andrástól ered a kifejezés.
1: Mert hogy ő volt az egész fotózás elindítója, ugye?
0: Így van, egy akár véletlennek is mondható, mert róla készítettem stúdióba felvételeket, képeket, portrékat, és megkértem, ez nem volt benne, csak őt még minden tartalom nélkül, vagy üzenet nélkül megkértem, hogy álljon a fekete térbe, és csak álljon meg. És akkor lefényképeztem. És elküldtem neki, amikor elkészült az összes kép, ezt is, és ő írta ezt, hogy ez a kép maga a Hineni. És akkor kérdeztem rá, hogy mi ez, és ő fejtette ki ezt, és innen indult az egész, hogy nagyon megszerettem én is ezt a képet, nagyon úgy éreztem, ami róla készült, hogy ez tényleg Hineni, tehát ahogy ő megáll, nagyon szerettem a képet, és akkor így kértem föl embereket, először csak a személyes ismerőseimet, és amikor kezdett kirajzolódni, nem tudom, egy 5-6-10 portré után, hogy ez így együtt van talán erősebb jelentése, akkor így kezdett fölépülni az egész.
1: Ugye Feldmár András előszót is írt a könyvhöz, és nagyon tetszik, amit ír, mert hogy azt mondja, hogy Katalin munkái lehetőséget adnak arra, amit a hétköznapokban ritkán engedünk meg magunknak, hogy bűntudat és sietség nélkül nézzünk hosszan valaki másra, hogy ne csak ránézzünk, hanem meglássuk. Igen, az emberek többsége, ha nézik őket, akkor zavarba jön. És ezért nagyon nem ismerjük megnézni az embereket, mert sokszor ezt negatív értelembe veszik egyébként az emberek, ha valakit megbámulnak. Pedig lehet, hogy csak érdekes az arca, lehet, hogy nagyon szép, lehet, hogy annyi minden tükröz az arca, ami valakiben valamit elindít.
0: Igen, és ezek az emberek előre vállalták ezt a kockázatot, hogy meg lesznek nézve, és vállalták azt, hogy nem más mutatnak, mint akik, hiszen itt vannak színészek, akik gyönyörű, szépek tudnak lenni, mint Fürr Anikó is, és vállalta, hogy egy farmerban, egy kockás ingben megáll. Fürr Anikó állt meg, nem a színésznő, akit csodálunk a színpadon, vagy akár Kulka János, aki tényleg tud sármőr lenni, tud minden, és egy melegítőbe megállt, és rám, illetve az emberekre nézett.
1: Igen, mert hogy abba mehettek, amikbe szerettek volna. Tehát nem volt semmi instrukció.
0: Nem, nem.
1: Ez könnyű, nem vagy semmi. Nehéz volt nekik? Mert ugye a színészeket legtöbbször instruálják.
0: Igen. Az instruálás az megvolt annyiban, hogy megkértem, hogy ne csináljanak semmit. Az is instrukció, hogy a legkényelmesebb ruhába jöjjenek, amiben úgy érzik, hogy jól érzik magukat, és utána arra kértem őket, amikor már a háttérbe beálltak, hogy a háttér elé, hogy hívjanak elő magukba egy olyan történetet, ami ezt a Hineni érzést kelti bennük. Tehát volt egy belső történet mindenkinek, és az az ő története volt, és ha nézzük a képet, akkor lehet ezen is gondolkodni, mert nem üres tekinteteket lát az ember, még a profilképeknél is, ami szintén a könyvben és a kiállításon szerepelt fekete-fehérben, ugyanezek a szereplők teljesen profil beállításba. Valójában a fél arcuk látszódik, és ott is érződik, úgy érzem, a belső tartalom.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést London Katalin fotográfussal, előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa, fogalmazta meg a miniszterelnök a Visegrádi négyek kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét. Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben azt mondta, ez egy olyan térség, mely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Ha jól végezzük a dolgunkat, tette hozzá, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd, fogalmazott Magyar Péter, aki azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvér gyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka. A kisbenzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt. A benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni görög.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést London Katalin fotográfussal, nemrég megjelent albumáról, a Hineniről. Nem akarta megkérdezni, vagy leírni utólag, hogy mit gondoltak akkor, amikor ott álltak csak? Hogy mi játszódhatott le bennük? Tehát senki nem mondott utána semmit?
2: De. Mondta? Egyetlen egy ember volt, nem mondom így meg, hogy kicsoda, de biztos azért, mert ő neki egy fölkavaró élményt hozott ez elő, mesélte, hogy nagyon különös, mert hogy heteken belül, tehát nem túl régen volt egy szív kivizsgálása, és hogy egy komoly betegséget állapítottak meg nála. És közben van egy 3 éves kislánya, és hogy amikor ő hallotta ezt a Hinenit, akkor pont azt érezte, ami benne lejátszódott, amikor meghallotta az orvostól ezt a diagnózist, hogy van egy komoly szívbetegsége. Nyilván, hogy ő erre az érzésre támaszkodott, és ezt hívta elő magába. Elég drámai tekintete is van az illetőnek, igen.
1: Meg ha végignézi az ember a képeket, akkor azért kevés a mosoly. Tehát mindenki olyan komolyan áll.
2: Ó, igen, tényleg. Valószínű, hogy ez egy komoly helyzet, mert itt, ha most belegondolunk, például én is kipróbáltam, hogy odaállok. Hát nem könnyű.
1: Nem könnyű?
2: Nem könnyű. Bennem például tényleg ez a valamilyen hatalom szólít, és ez az utolsó odaállás, talán egy halál előtti pillanatot is el lehet képzelni, mert mikor, ha nem akkor a legőszintébb az
1: így
2: ember.
1: Így van, pontosan.
2: Egyébként van egy derűs kép, a Kalmár János festőművész, aki kifejezetten, de utána beszélgettünk is meg előtte is, hogy ő derűt érez. Tehát ő nem fél a haláltól sem, meg más filozófiája van, de az ő tekintete derűs. Nem vidám, meg nem mosolygós, csak derű árad belőle. De tényleg nincs ilyen kacarászás.
1: Az is koncepció volt, hogy az állóképek azok színesek, a közeli arcképek, portréfotók azok pedig fekete-fehérek.
2: Igen. És nem lett olyan tarka az egész ettől, mert mindenkinél fekete háttér van, épp csak az alakja van derített fényekkel megvilágítva, és az még érdekes volt, ezt utólag vettem észre meg, főleg, ha így lapozza az ember, hogy a nők többsége piros színt is fölvett.
1: Igen, pontosan.
2: És senkinek én ezt nem mondtam. És ettől valahogy úgy látszik, hogy a piros szín az jelent ilyen drámait, mert hogy ennyire egybecsengően megjelenik a piros, ez nagyon érdekes volt, tényleg, mintha meg lett volna beszélve, de nem. De a férfiaknál is ott van a gerzson, a táncos, piros cipő van rajta.
1: De ez mondjuk összehozható a Hinenivel is, ugye az élet és a halál. Nagyon tetszett, hogy valaki mezitláb állt oda, vállalta a bőreséget.
2: Igen, hát ez sem volt külön kérés, viszont ugye a Felmár András mezitlábas, tehát ilyen alapviselkedés, hogy mezitláb van. Én ezt nem kértem senkitől, csak hogyha valakinek jól esik, nyugodtan lehet mezitláb. És akkor Herendi Gábor, Kalmár János, tehát ők is alapvetően mezitlábasok. Szeretnek mezitláb járkálni, és akkor itt is mezitláb voltnak, de ennek nagyon örülök, mert ez szép volt. De egy Kornis Pétert például nem lehet mezitláb elképzelni, a fotóművész. Gyönyörű szép bőrcipőbe lehet.
1: És azért ez milyen érzés volt, hogy ő elfogadta a fölkérést?
2: Hát az
1: nagyon nagy megtiszteltetés,
2: jó.
1: Ugye?
2: Nagyon. Így híreket hallottam innen-onnan, hogy nem is szereti, ha fényképezik, meg főleg stúdióba, és nem csak az volt nagy öröm, hogy elfogadta, hanem nagyon dicsérőleg, nagyon-nagyon jókat mondott utána is, és el is tettem a véleményét, amit írt, mert az nagyon fontos, dicsérte.
1: Portréfotózásnál egyébként a fekete-fehér az igazi? Tehát sokkal jobban kihozza, hangsúlyozza az érzelmeket, a karaktert, a fényárnyék játékot?
2: Én nem gondolom ezt. Többen ezt mondják, ki hogy gondolja, de az biztos, hogy a digitális technikában nehezebb a bőrszínt kihozni. De ez nem a kérdésre a válasz, mert ez technikai része. Valahogy ez terjedt el, de én azt gondolom, hogy nem. A színes az legalább olyan jó lehet, mint egy fekete-fehér. Talán a fekete-fehér az időben jobban hátrafele is megy, hiszen fekete-fehérből indult a fényképezés, talán azért erősebb.
1: Nem tudom, van, aki a fekete-fehérre esküszik, valaki a színesre esküszik, viszont ugye itt elnéztem a képeket, például Fűr Anikót, és ez az, ami egyébként fantasztikus, hogy például Fűr Anikó is vállalta, és ugye színészek vállalták, mert általában azért sokszor azt szokták mondani, hogy a művész emberek azért hiúak. Ritkán engedik meg az igazi arcukat láttatni. És itt tényleg tisztán és pőré jelennek meg, és lehet látni a finom ráncokat, a finom hangolást, igen, mindent az arcon. És hogy igen, talán ez is igazán emberivé teszi őket.
2: Igen, hát meg Gálfi László, ő is, nagyon örültem, hogy igen mondott, mert hát a kedvenc színészeim egyike, és ő is egyszerűen csak őszintén megállt, pedig ő aztán tud minden lenni. Karaktere maga a sármos úr, és vállalta, igen.
1: Hány kép készült egy-egy szeméről?
2: Változó, nem sok. Tehát volt, akiről 5-10, és akkor abból nem sok, mert nem szabad elfárasztani azt a pillanatot. Tehát annyira lehet érezni, hogy megvan. És akkor meg minek többet? Tehát itt ez nem olyan, mint a modellfotózásnál, ilyen póz, olyan póz, ide mosolyog, oda mosolyog, hanem lehet érezni, hogy megvan az a kép, és akkor nem kell tovább.
1: És önnek milyen volt a fotózás? Tehát ön mit érzett fotózás közben?
2: Nagyon jó volt, nagyon szerettem, hiányzik is. Most van a nagy űr, most már egy éve.
1: Nem. Tehát akkor lehet, hogy lesz folytatás?
2: Ennek szerintem nem, talán valami más. Ez így azt gondolom, hogy egész. Nagyon jó volt ezekkel az emberekkel, mindenkivel találkozni, de ez egy nagyon elkényeztetett dolog, hogy azt hívok, vagy olyan embert keresek meg, aki érdekel, akit szeretek, ha ismerem, ha nem. Dés László. Mm-hmm. És hogyha ő igent mond, meggondolja, hiszen először írásba keresi meg az ember, akkor biztos átgondolta. Tehát, hogy egy nagyon felemelő találkozás, mert ez nem alkalmazott fotográfia, hogy most irodaházba végig fotózni a ott dolgozó embereket, ami nagyon érdekes lehet, de mégis ismeretlen emberek fényképezése. Itt megtiszteltetés volt találkozni az egyes emberekkel, és az itt föltöltött. Nagyon jó volt. Akár a Szabó T. Anna költő. Ez érdekes, hogy aki igent mondott, mindenki nagyon kedves.
1: De volt, aki nemet mondott?
2: Volt. Monori Lili például. Hát őt fiatal kora óta nagyon szeretem, de hát ő se egy primadonna, hogy így idős korában meg gondolom, főleg nem. Ő nagyon udvarias, nagyon kedvesen, de nemet mondott. Sajnáltam. Kraszna Horkai László, oh, akkor még nem volt Nobel-díjas, viszont személyes ismerősöm 1000 éve, és tudom, hogy nem szereti, hogy fényképezik, de megpróbáltam. Utána nagyon sajnáltam, amikor Nobel-díjas lett, hogy ez nem jött össze, mert nem volt kedve hozzá, de hát ez így alakult. Tehát kevés ember.
1: Mit szóltak maguk az alanyok a képekhez, amikor meglátták?
2: Hú, nagyon jó élmény volt, azt mondták. Hát a Feldmár András látta legelőször, ő akkor Magyarországon volt, és még a megnyitó utáni napokban látta, tehát ő a megnyitón nem tudott ott lenni, hogy ő egyedül nézte végig. Mondták, hogy fölkavaró magukat is, meg az egészet egészben látni. És a könyvet is szereti mindenki, akinek a kezébe jut.
1: Egyébként nagyon érdekes, lehet, hogy ez csak bennem merült fel a képeket látva. Az alakok körül rajzolódik egy fehér fényvonal.
2: Igen.
1: És ez bennem olyan sok mindent elindít.
2: Igen, mindenkinél volt egy ilyen megvilágítás, hogy a háttérben egy kis fény, hogy körbe ölelje. Uh-huh. Viszont érdekes, hogy attól függően, hogy kin milyen ruha volt, igen, volt ugye, aki tiszta feketébe, ezek a fények aztán másképp jelentek meg. Igen, volt, akinél ilyen glóriaszerűen. Igen. Ez megint egyfajta véletlen. mert bevilágítottuk a helyszínt, oda jött a szereplő, de nem tudtam, hogy milyen ruhában. Azt igen, olyan volt olyan kérés, hogy például tiszta fehérben ne jöjjön senki, mert akkor az annyira visszaveri a fényt, hogy azt még nehezebb szépen kihozni, mint a fekete ruhát, bár az se könnyű.
1: Igen. Vízvádi Andrással is együtt dolgozott, nem véletlen animációtervező, díszlettervező. Hogyan ment a közös munka? Azonnal egymásra tudtak hangolódni? Sokat segített András önnek?
2: Abszolút egymásra tudtunk hangolódni, mert az első vázlatot elfogadtam, amit küldött, vagy elfogadtuk a szerkesztővel, Szarka Klárával. Beszélgettünk előtte, akkor ő jó sokáig érlelődött benne, küldte a munkát, és hát nem lehetett nemet mondani, hát én nem is tudom, nem volt semmiben ellentmondás, mert ő könyvbe gondolkodott, tehát azért én kezdettől fogva a kiállítás volt az, amit elképzeltem, bár ott is ő volt a látványtervező, ami a fények és a képek megjelenésére vonatkozik, ahhoz is nagyon sokat adott, sőt, hát attól volt olyan, amilyen, mert azt ő találta ki, vagyis ő tervezte. Tökéletes volt, ezt tudom mondani. Jó lenne még sok könyvet csinálni vele, de hát ez csak ábránd.
1: Egy nagyon picit még visszatérnék arra, hogy fotózta őket. Nagyon sokan vigyázállásba állnak, vagyis legalább úgy jön le, mintha vigyázállásba állnának, és nagyon kevés az a szereplő, aki mondjuk átkulcsolja a kezét, vagy mondjuk valami kis pózt felvesz. Tehát a legtöbben tényleg ezt a laza beállítást választották, hogy csak állnak és néznek a kamerába.
2: Igen, azt hiszem Háj Andrásnál van, aki így karba teszi a kezét, vagy a kezébe teszi a fejét, de valahogy ez fakadt ebből a kérésből, ebből, hogy itt vagyok. De hogyha ezt tényleg átérzi az ember, akkor nem lezserkedik.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha jön egy hang valahonnan, szólítja az embert, nevezhetjük bizalomnak, de lehet félelem, és nem tudom kibe mi, akkor ott nem ugrál jobbra-balra, hanem megáll és várja, hogy mit mérnek rá. Mondjuk azt, hogy mit mér rá a sors. Ez a bibliai történet, ez nagyon szép, de tekintetjük a sorsnak is. Hát itt szólít bennünket, akkor ott nem ugrabugrálunk össze-vissza.
1: Színésznők közül ki is volt, akit fotózott?
2: Szalontai Tünde. Egy piros felső van rajta. Nem vigyázálásba, de úgy áll, hogy a keze a teste mellett. Ő a Pintér Béla színházban vezető színésznő volt, azért volt, mert nem túl régen megszűnt ez a kapcsolat a színházzal neki, de a régi darabokban ugyanúgy játszik, tehát ő egy nagyon karakteres színésznő, csak amiatt talán kevesebben ismerik, hogy hát azért Pintér Béla színház az alternatívabb, mint mondjuk a Víg Színház. Akkor a Fűr Anikó, Jordán Adél, ő volt tiszta feketében.
1: Na ő az, igen.
2: Gyakorlatilag próbaruhába ugrott el.
1: Igen, ő az, aki az a nagyon fegyelmezett.
2: Igen, én ezt nagyon szeretem a Katona József Színházban. Lehet, hogy túlzás, de én a legjobb színésznőnek tartom most. Énekesnőnek Haja Bea.
1: Kulka János az nagyon meglepett. Mondjuk őt egy kicsit úgy szomorúnak látom.
2: Hát,
1: de hát ezen nem is kell csodálkozni, tehát benne azért nagyon sok érzelem kavarog, és rajta nagyon-nagyon meglátszik.
2: Ó, persze. Azt csodáltam, hogy egyáltalán részt vett benne, tehát az már maga csoda volt. Nem mindig van jó paszba mostanában,
1: igen.
2: De reméljük jobban lesz.
1: Lesz még kiállítás? Tehát például több városban is látható majd a képekből kiállítás?
2: Lehetne. Makón volt. Nagyon kedves fogadtatás volt Makón. A városi könyvtárban volt kiállítás, de az nem csak simán könyvtár, mert egy ilyen kulturális központ.
1: Így van, a Hagymaházban tehát, volt.
2: Igen, tehát ott olyan élet van, hogy nagyon jó volt, és nyilván ez nem egy kifejezetten kiállító tér, de én úgy érzem, hogy ott is szépen éltek a képek, és hát jó lenne máshol is, ha hívnának, mennének a képek, felszállnának az autóra, és elautóznának.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában London Katalin fotográfust ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek három fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 000 euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállítóteret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be, áll a közleményben. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvér gyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka.
3: Számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva, természetesen hát nagyon, nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye az anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnézés, akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges. Azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Calvin szobor erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
2: A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt. A benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta a május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Kopenhágában áll rajthoz.
4: Ez az idei szezon most nagyon sűrűre sikeredett így az eleje. A szabadtéri szezont most majdnem egy hónappal korábban kezdtem el a megszokotthoz képest, már áprilisban elkezdtem az első versenyemet, utána pedig átutaztunk a válogatott csapattal a váltó világbajnokságra Botswanába, ahol nagyon jól sikerült a szereplés, országos csúcsot tudtunk futni a lányokkal, ami azért kellőképpen megalapozta így a szezon kezdetét, hisz tényleg nagyon jól sikerült ez a szezon kezdése számunkra. A gátozás szempontjából pedig leginkább a május elején kezdődött el számomra igazán a szezon. Tokióba versenyeztem másodjára, ahol 12.96-os eredménnyel sikerült zárnom. Ez egy gold kategóriájú verseny volt, aminek nagyon örültem, hisz tényleg még második versenyre sosem sikerült 13 másodperc alatt futnom, így az eddigi évek során, úgyhogy ennek nagyon örültem. Azóta nagyon sok versenyen megfordultam, voltam azóta Dresdába, Bergenbe, Turkuba és Varsóba versenyezni, és úgy gondolom, hogy egy kellőképp eseménydús időszakot sikerült zárni. Voltak jobb versenyek, voltak kevésbé sikeres versenyek, de ez így a szezon elején még teljesen belefér.
2: Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és montatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. Irányváltásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveken. A közlemény szerint a mezőgazdasági járművek gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek, tették hozzá.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 24-e szerda van. Ma ünneplik névnapjukat az Ivánok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Opauszki Péter kajakossal beszélgetünk, aki 12 évesen legyőzte a leukémiát. A már edzőként dolgozó fiatalembert a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatta ösztöndíj programján keresztül éveken át. Ma már ő is ad, ha szükség van rá, szívesen megy és beszélget érintett családokkal, beteg sorstársakkal a gyermekklinikán.
2: Ha valaki oda bemegy, így az utcáról, éppen borús kedvel, akkor mire kijön, biztos, hogy azt fogja gondolni, hogy mennyire szép az élet.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban, és számítunk a figyelmükre.
0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, nem értünk mindent abból, ami életünkben megengedsz. Vannak terhek, amelyeket szívesen elkerülnénk, és kérdések, amelyekre nem találunk választ. Mégis kérünk, taníts bennünket bízni benned, akkor is, amikor az utat még nem látjuk. Nyisd meg értelmünket, hogy felismerjük vezetésedet a nehéz időkben is. Amen. A 119. Zsoltárból olvasom Isten igéjét, a 64. verstől kezdődően egészen a 72. versig. Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre. Jót tettél szolgáddal, ígéreted szerint, Uram. Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. De most megtartom beszédeidet. Jó vagy te, és jót teszel. Taníts engem rendelkezéseidre. Hazugságot koholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadom utasításaidat tiszta szívből. Kövér a szívük, érzéketlen. Én pedig törvényedben gyönyörködöm. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. Amen. Kedves testvérek, vannak élethelyzetek, amelyeket soha nem választanánk magunknak. Nem választanánk a betegséget az életünkben, az elnyomást, a társadalmi romlást sem. Soha nem kérnénk nehéz élethelyzeteket a személyes életünkbe, családunkba, egyházunk, országunk részére. Nehéz helyzeteket. Pontosan a nehéz elhelyzetek elkerüléséért szoktunk imádkozni, hogy a családunkat is és minket is kerüljön el a veszedelem, a betegség, a haláleset, az anyagi csőd, az erkölcsi romlás. És jól is van ez így. Mert az ember szeretné az életét minél kiszámíthatóbb mederben élni. Könnyed terhekkel, amelyeket a saját erejéből meg tud oldani. Azonban a zsoltáros most egy nehéz élethelyzetből szabadult meg, és ebből a nehéz élethelyzetből való megszabaduláskor felismer valami fontosat. Hogy életének nagy kihívása előtt tévelygő volt. Ezt mondja, mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. De most megtartom beszédeidet. Ez a szó, hogy tévelyektem, rendkívül önkritikus. Önvizsgálatot tart az imádkozó, és ebben az önvizsgálatban eljut oda, hogy meglátja saját életének korábbi hiányosságait. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. Nagyon nagy szükségünk van ma az önvizsgálatra és az önkritikára. Amikor az életünk eseményeire visszatekintünk, és az ige fényében meglátjuk életünk hibáit, bűneit és tévelygéseit, akkor önvizsgálatot kell tartanunk, és önkritikát kell gyakorolnunk. Mert ez valóságosan formálja az emberi jellemet. A zsoltáríró pontosan tudja, hogy élete nehézségének jellemformáló ereje volt. Mert az emberileg megoldhatatlan helyzet ilyen. Az ember azonban nem csak a múltjával néz szembe egy mélyponton, hanem szembenéz a saját végességével is. Azzal, hogy ő nem mindenható. Hogy tehet bármit bizonyos helyzetekben, az életét mégsem ő irányítja. Ez a megdöbbenés pedig elindíthatja az embert a vallás felé és Isten felé. Hogy kell valaki, aki a lehetetlennek tűnő helyzetemen is tud segíteni, akire számíthatok a terhek hordozásában. Ahogy az elején hallhattuk, senki sem akar terheket az életébe. De kétségtelen, hogy az ember életének nehézségeiben sokkal könnyebben megszólítható. Amikor kórházi gyakorlatokra jártunk a teológiai évek alatt, akkor meglepett a tény, hogy szinte kivétel nélkül mindenki szívesen hallgatja az igét, és örömmel hallgatja, vagy éppen énekli az énekeket. Hogy abban a kiszolgáltatott helyzetben, amit egy kórházi körülmény nyújthat, az ember sokkal fogékonyabb és nyitottabb Isten megszólítására. A zsoltárírói is erre jön rá, amikor elmondja megdöbbentő gondolatait. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Nem szoktunk hozzá ehhez, és talán továbbra sem fogunk ezért imádkozni. Azonban a zsoltárírói gondolkodásmódja segíthet nekünk a mélységek elhordozásában. Segíthet kitartani a betegség egy szerettünk szenvedése idején, amikor a halál árnyékának völgyében járunk. És eszünkbe juthat a jól ismert mondat is. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Ne feledkezzünk meg erről soha. Amen. Urunk, köszönjük, hogy a próbák között sem hagysz magunkra. Amikor gyengék vagyunk, kérünk, emlékeztess bennünket arra, hogy kegyelmed elég. Adj türelmet a várakozásban, reménységet a bizonytalanságban, és hitet ahhoz, hogy a sötétebb napokon is rád bízzuk magunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Budapesten közölte, az alaptörvény úgy szól, hogy az országgyűlésnek az előző köztársasági elnök mandátumának megszűnését követő 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Ez lehet valamikor július végén, lehet augusztus elején. Egyáltalán nem kell betartani a 30 napot, sőt az az érdeke nyilván az országnak is, hogy minél gyorsabban legyen, tette hozzá Magyar Péter. Hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét, ami nem azt jelenti, hogy valaki pártatlan vagy pártok fölött álló, és örülnek, ha őt az ellenzéki pártok is megszavazzák. A Mátészalkai Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának fekvőbetegellátása június 15-től augusztus végéig szünetel. Ez a téma is napirenden volt az országgyűlésben hétfőn. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője elmondta, az osztályon 3 orvos és 6 fős szakszemélyzet van, akik Nyíregyházán és Fehérgyarmaton is dolgoznak. Hozzátette, a helyiek joggal tartanak attól, hogy a mostani szünetelést szeptembertől a végleges megszüntetés követi. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter válaszában közölte, a szakorvos hiány országos szinten szinte minden szakmában fennáll, a nyári szabadságolás nagy kihívás elé állítja az egészségügyi ellátórendszert. Ez nem Mátészalkai specifikum, jegyezte meg, úgy folytatva, a szabadságolások miatt nem elégséges a szakorvosi létszám a kórházban, azaz nem kényelmi vagy anyagi szempontok miatt. Az egészségügyi miniszter hozzátette még, terveik szerint szeptember 1-től visszaáll az eredeti működési rend a Mátészalkai kórházban. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kis benzinkutakat, ugyanis a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonunkhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Csak nem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastély-szigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, egy olimpiai arany reménye lebegett Opauszki Péter előtt, miközben legyőzte a leukémiát és kikerült a kórházból. Az akkor 12 éves fiatalember felépült, ám minden igyekezete ellenére az átütő sportsikerek elmaradtak. Fájó döntést kellett hoznia, az olimpiai aranyat mégsem engedi el. Reméli, hogy valamilyen formában még eljut az ötkarikás álomig. Ismerjék meg most Opauszki Péter kajakos történetét, aki azt mondja, a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi ösztöndíj programján keresztül kapott lendületet ahhoz, hogy elérjen oda, ahol ma tart. A riporter Hegedűs Márk.
2: Mi az első emléked a kajakozásról, még mielőtt te beültél az első kajakba?
3: Édesapám Zentán, Vajdaságban kapott egy állás lehetőséget. Ez édesanyámnak a szülővárosa, ő vajdasági magyar, onnan származik, és édesanyám szülővárosába kapott apa egy állás lehetőséget egy biogáz üzemben, úgyhogy kiköltöztünk Zentára, és ott folyik a Tisza. És a nagypapám nagyon szeretett horgászni, úgyhogy engem is megfertőzött ezzel a szeretettel, és csomószor jártam le vele a Tiszára horgászni, ahol edzettek a kajakosok. Kiderült, hogy a unokatesóim kajakoznak. Egyszer lementem velük a Tiszára, így tábort üzezni, szalonnát sütni, csónakázni, és mi csónakkal mentünk, de az unokatesóim kajakkal jöttek. És beleültem a kajakba, hogy kipróbáljam, és úgy egész ügyesnek éreztem magam benne, ők is, akinek már volt tapasztalata, ő is azt mondta, hogy hú, hát ez tök jó, nem borultál be elsőre, hogyha beül valaki, az általában rögtön beborul. És benn voltam a Tisza közepén, és egyszer csak jött egy motorcsónak, a unokatesóm, hogy mentse a hajót, már ugrott a vízbe, és én így teljesen ösztönösen, nem tudtam, hogy ezt kell csinálni, hogyha hullámok jönnek, teljesen ösztönösen letettem a lapátot magam mellé, és így letámasztottam vele a vízre. És így mindenki tök meglepődve nézte, hogy hát honnan tudom, hogy ezt kell csinálni, amikor jönnek a hullámok, de nem tudtam, ez így ösztönösen jött, és azt mondták, hogy lenne értelme beiratkoznom kajakedzésre. Úgyhogy ez nekem így a legelső emlékem, élményem, tapasztalatom a kajakozással, és azóta is igazából ez a víz szeretet határozza meg igazából az egész életemet.
2: Milyen út vezetett akkor a zentai Tiszapartról addig, hogy profi legyél a kajakozásban? Tehát ott kezdted ezen, tehát ott akiket addig néztél a horgászat közben, megkerestél egy edzőt, család, és akkor elkezdted ott?
3: Igen, Zentán is töltöttem úgy a eddigi fiatalságom meghatározó részét. Ott nőttem fel 6 éves koromtól egészen 20 éves koromig. Ott jártam ki az általános iskolát, a gimnáziumot. 11 éven keresztül ott is kajakoztam. Egy nagyon-nagyon jó edzőm volt kint, akivel eddig a 11 évig egy nagyon-nagyon jó együttműködésünk volt. Ő is sokat segített a betegségem alatt, úgy mellettem állt ő is mindig, viszont ez a 11 év után így azt éreztem, hogy egy kicsit így megültem, megrekedtem a fejlődésben, és azt éreztem, hogy valami új ingerre van szükségem, valami másra ahhoz, hogy tovább tudjak lépni egy kicsikét úgymond a gödörből, és majd fogunk beszélni róla. Kucsera Gábor, megismerhettem a Magyar Református Alapítvány ösztöndíj programja keretein belül, és így beszélgettem vele, hogy szerinte mi lenne a következő megfelelő lépés annak érdekében, hogy én tovább tudjak fejlődni. És akkor arra jutottunk, hogy valami új inger, új környezet, új edző, új csapat, ahol van egy kicsike versenydrukk is, vagyis egy erősebb megfelelési vágy. Arra jutottunk, hogy akkor Szeged közel van, nagyon-nagyon jó az egyesület, nagyon jó szakmai munka folyik, nagyon jók az edzők, akkor Szeged. És akkor segített abban, hogy át tudjak ide jönni, és itt igazából tárt karokkal fogadtak. Úgyhogy igazából így kerültem én Szegedre. A másik meg, hogy Szeged egy nagyon kedves helyet foglal el a szívemben, ugyanis itt a betegségem alatt itt Szegeden kezeltek, így gyógyultam meg. Szeged mindig egy ilyen kedves hely lesz az életemben, és most már itt is lakom életvitelszerűen, így kerültem én ide.
2: Akkor ugorjunk vissza a Kucsera Gábor említéséhez. Ugye mondtad, hogy ez a Magyar Református Szeretetszolgálat ösztöndíján keresztül jött ez a lehetőség, hogy te vele beszélj. Tehát ő volt a mentorod tulajdonképpen a Nyilasmisi ösztöndíj program keretében?
3: Igen, ő volt az egyik mentorom.
2: Hogyan illeszkedtél be, hány éve történt meg ez a költözés, azt is mondd el, Léci, és akkor mesélj erről, hogy mi változott, meghozta ezt az inspirációt, amire vártál, a fejlődéshez, azt az új szikrát, tüzet, ez a váltás.
3: 3 éve történt ez a váltás, és ahogy elkezdtem edzeni az új csapattal, rögtön így mindenki barátként fogadott és tekintett rám, együtt róttuk a kilométereket, együtt kapcsolódtunk ki, és igazából, mivel szerintem én ezt annak tudom be, hogy ugyanazt a sportot űzzük évek óta, olyan érzés volt, mintha így évek óta ismernénk is egymást. Ezen kívül az egyesület vezetés is a lehetőséget látta bennem, az edzőm is, az új edzőm is a lehetőséget látta bennem, úgyhogy igazából így tényleg teljesen, azt mondom, hogy teljesen simán ment. Én most az elmúlt szezonban éreztem azt, hogy így elértem azt a plafont, amire a lehetőségeimhez mérten, gondolok a testi adottságokra, mentális adottságokra, elértem. Úgyhogy most nem olyan régen, egy fél éve volt megint egy váltás az életembe, amiről egyébként még így, aki eddig sportolóként ismert, nem is tud. Szeptember óta edző vagyok a Szegedi Vízisport Egyesületben, 7 és 11 éves kor közötti gyerkőcökkel foglalkozom, úgyhogy igazából ezen a téren is látták bennem a lehetőséget a itteni edzők és vezetők, mert amikor átjöttem, akkor mondtam, hogy saját sportkarrierem után szeretnék fiatalokkal foglalkozni, és szeretnék a sportban maradni, úgyhogy most megint történt egy kis váltás így az életemben. Ez is nehéz volt, mert azt a célt tűztem ki magamnak a intenzív osztályon fekve, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni, mert azt, amit tanultam a kórházba, azt szeretném valamibe átültetni. És úgy gondoltam, hogy én innen most kiszabadulok, és az olimpiáig nem állok meg. Úgy gondolom, hogy ez a nagyon magas célkitűzés, ez kellett ahhoz, hogy az elmúlt 10 évben törtetően tudjak előre haladni, és lépésről lépésre tényleg mindent, amit szeretnék megvalósítani, és keresni a lehetőségeket. Viszont tényleg most már azt éreztem, hogy így, amit tudtam, így a testi adottságaimból és hátrányaimból, amiket így a kórházban szereztem, azt elértem, és hogy most már inkább szeretném a sok tapasztalatot, amit összegyűjtöttem, azt átadni nagy ambíciókkal rendelkező fiataloknak, és még mindig álmom és vágyam és célom az olimpia, csak most már nem én szeretnék felállni a dobogóra, hanem azt szeretném, hogyha valakit hozzá tudnék segíteni ahhoz, hogy felálljon a dobogóra.
2: Itt is gördített az élet, elég akadályt, amin aztán átmentél. mi történt veled? Mikor derült ki rólad? Hogy derült ki rólad, hogy leukémiád van? Beszéljük ezt át, hogy hogy gyúltál meg, de kezdjük azzal, hogy akkor ez így, emlékszel erre a pillanatra, hogy valamilyen rosszul lét volt ez, vagy milyen, mi okozta azt, hogy egyetlen egy vizsgálat következett, ami ezt kimutatta?
3: Ez 2015-ben történt, szóval már egészen régen, viszont az emlékek azok még elevenek bennem nagyon. Egy májusi kajakversenyen éreztem azt, hogy nem érzem olyan jó magam, gyengédnek érzem magam, lázas vagyok, de nem gondoltam semmi extrának, ilyen influenza-szerű tünetek voltak. De úgy elhúzódott, és nem is ment jól az a verseny ebből adódóan. Utána való héten suliba is még mindig ezt a nagyon levertséget, lázat, szédülést éreztem, úgyhogy elmentünk egy vérvételre, és nagyon kimagaslóan rosszak voltak az értékek, úgyhogy ott zentán beküldtek minket a kórházba, de azt mondták, hogy majd adnak pár szurit, helyreállnak az értékek, aztán mehetek haza. És akkor így zentán a kórházban töltöttem egy pár napot, ahol mentek a folyamatos vérvételek, vizsgálatok, és nem akart javulni, sőt, úgy egyre rosszabb volt minden, és akkor mondták, hogy vagy levisznek mentővel Újvidékre, ahol profibb az orvosi ellátás, hogy kivizsgáljanak, vagy pedig dönthetnek a szülők arról, hogy hova szeretnének továbbvinni, és akkor anya áthozott ide Szegedre, először is leszitte az orvos, hogy ilyen értékekkel mentőbe kellett volna szállítani a gyerkőcöt, de utána megmondta neki, hogy igazából én is ezt csináltam volna, kedves anyuka, úgyhogy jól csinálta, amit csinált. Itt, hál' Istennek, rögtön egy nagyon-nagyon profi doktornő kezei közé kerültem. Egyből mondta itt a vérvétel alapján, hogy hát ez valószínű, hogy leukémia, de várjuk meg a csontvelő mintavétel eredményét, de nyilván rögtön mondták, hogy akkor innen már sehova. Felköltöztem a gyermekklinika onkológia osztályára, és akkor megvolt az első csontvelő mintavétel, az nem sikerült, úgyhogy ezt meg kellett csinálni még egyszer, és akkor egyszer csak szaladt be a doktornő, hogy most gyorsan elkezdjük a kezelést, utána majd elmondom, hogy mi van, mert nagyon sürgős. Így anyával egymásra néztünk, és sejtettük, hogy nagy a baj, és akkor elkezdtük rögtön a kemoterápiát, és közben elmondták, hogy ez leukémia, daganatos betegség, és hogy kemoterápia fog kelleni ahhoz, hogy meg tudjak gyógyulni. És akkor nyilván így arcú csapott minket ez a hír, mondták, hogy a kemoterápia, és hogy attól kihullik a hajam. Ettől értettem meg ott valójában, hogy hát általában akinek kihullik a haja a kezeléstől, az nagyon beteg. És akkor én most nagyon beteg vagyok, húha, akkor ott kicsit így eltörött a mécses, de hál' Istennek ez így gyorsan átfordult abba, hogy hát jó, akkor most nagyon beteg vagyok, ez a feladat, ezt meg kell csinálni, és aztán vissza kell térni a normális életbe. És hál' Istennek utána 8 hónapot voltam itt a gyermekklinikán, és hál' Istennek mind a 8 hónapot így ez a felfogás kísérte végig, hogy ez egy megoldandó feladat, nem egy probléma, nem egy halálos betegségként tekintettem rá közben az, de hogy tényleg egy megoldandó feladatként tekintettem rá én is, meg az egész családom.
2: Tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az a református szeretett szolgálat. Már említetted Kucsera Gábort, aki tulajdonképpen nagy segítséget adott neked azzal, hogy adott egy ötletet, hogy merre kellene elindulni, ezt elmesélted, de ezen túl még mire emlékszel a 1+3 évből, ebből a mentorprogramból, hogy mit adott ez neked, apróságot, nagyobb dolgot?
3: a Nyilas Misi ösztöndíjjal, akkor az első egy évben az még csak egy ilyen pénzügyi támogatást jelentett, és utána alakult meg ez a 3 éves ösztöndíj és mentor programjuk, aminek szerintem rögtön az első turnusába jelentkeztem, és ez alatt ismerhettem meg a Kucsera Gábort. Egyébként szerintem a teljes túlzok, de a református alapítványnak a dolgozóit, és a karriertanácsadómat, a Mayer Danit. Abban segítettek nekem a legtöbbet, hogy kicsikét úgy terelgettek az utamon, de legfőképpen motiválni tudtak. És hatalmas boostot adott az a mindennapi edzéseimhez, és úgy alapvetően az előrelépéseimhez az, hogy bármikor beszélgethettem egyet mondjuk a Kucsival. És program lejárta után is, egyébként a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és jóba vagyunk, és visszatért ő is a kajaksporthoz, úgyhogy most már a versenypályákon is találkozunk. Úgyhogy ez így ebbe tett hozzá sokat az életemhez a mentorprogram révén, maga a református alapítvány, meg egy kicsit így azt érzem, hogy elindította az utamon, egy ilyen kezdő löketet adott hozzá, hogy eljussak oda, ahol most tartok, hiszen nagyon sokan gondolták azt, hogy egy ilyen betegség után nem feltétlen lehet sikerekkel visszatérni a sporthoz. A Magyar Református Alapítvány nem gondolt ilyet, ő az ösztöndíj programmal úgymond teljes bálszélességgel mellém állt, mögém állt.
2: Csak hogy időben ezt értsük, amikor ez az 1+3 év volt, meg a te betegséged az átfedésben van? Vagy ez előtte volt, utána volt? Erre emlékszel, hogy ez hogy volt?
3: A betegségem után egy két-három évvel találkoztam így először az alapítvánnyal és az ösztöndíj programjával.
2: Utolsó kérdés, ami lehetett volna akár az első is, de talán így jobban értjük majd a válaszodat. Mit jelent neked a kajakozás?
3: Szabadságot, szeretetet, és így talán az egész életutam legmeghatározóbb tényezője.
2: Ami még kísért téged tovább.
3: Így van. Mert attól függetlenül, hogy nem lettem olimpiai bajnok, nem tudom másba elképzelni az életemet, mint a kajakkenuban. Azért könnyű nekem erről a sztoriról beszélni egyébként, mert azt érzem, hogy nem véletlenül kaptam ezt a dolgot a hátizsákomba, és azt érzem, hogy nekem ezzel feladatom van, úgyhogy bármikor bárkinek nagyon szívesen elmesélem a velem történteket, meg az én hozzáállásomat ehhez a dologhoz, meg akár az élethez is, mert azt érzem, hogyha akár csak egy embert is tudok ezzel motiválni, akkor már megéri nekem erről beszélni. Amíg kórházban voltam, addig egész sokszor jelentek meg már meggyógyult fiatalok az osztályon, és úgy jöttek be egy kicsikét motiválni a sorstársakat, és ez a dolog annyit segített nekem, és annyit motivált, amíg ott benn voltam, hogy úgy döntöttem, hogy ezt szeretném én is csinálni, és anyával kitaláltuk, hogy akkor csináljuk azt, hogy minden évben, karácsonykor bemegyünk az osztályra, és az éppen bent fekvő kis betegeknek viszünk be egy kis kedves ajándékot, kis csokit játékot, aminek tudnak örülni, és nem is igazából az ajándék a lényeg, hanem az, hogy a gyerkőcök is, meg a szülők is tudnak olyas valakivel találkozni, akik volt az ő helyzetükbe, volt beteg, és már meggyógyult, túl van rajta, és ugyanolyan teljes életet él, mint hogyha semmi sem történt volna, és ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni a éppen ott bent lévőknek, hogy ilyet látnak.
1: Kedves hallgatóink, Opauszki Péter edzővel Hegedűs Márk beszélgetett az előző percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, mely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A jogszabály szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A közlemény szerint visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A szülők kétharmada a legfeljebb 20 000 forintot szán gyermekenként nyári játékokra, strandcikkekre. A keresletet a strandolás, a táborozás, az utazás és a képernyő idő csökkentésének igénye egyszerre alakítja, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden. A társaság friss kutatása alapján a nyári játékkosár sok családnál több kisebb, praktikus tételből áll össze. A vásárlási döntésnél az ár vezet, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb időre lekösse a gyereket, közösen is használható legyen, vagy a vízparton is elő lehessen venni, írták. 300 millió forint értékű jövedéki termékkel visszaélő férfiakat tartóztattak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. A megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya kedden. Azt írták, a két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott Budapesten, ahol az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5 000 doboz füstszűrős cigarettát találtak. A termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint, hozzátették a cselekmény büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Koppenhágában áll rajthoz.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Június 24-én szerdán, Iván napján a Kontinentális reggeli szerkesztője Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának ma reggeli műsorát is a szokásos rovatainkkal indítjuk. Hamarosan a kalendárium és az útravaló hangzik el. 7:30-kor hír összefoglalóval jelentkezünk. Kitört a nyári szünet, aki megteheti, utazik. Külföldi nyaralásnál azonban még fontosabb lehet a biztosítás. Ennek részleteit tárjuk fel első óránk hosszabb riportjában.
2: Látják, hogy milyen a külpolitikai nemzetközi helyzet. Olvassuk mindjárt a híreket, háborús konfliktusok vannak, terrorizmus fenyegetésével számolhatunk. Sok helyen éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége a Külügyminisztérium konzuli osztályával most már évtizedek óta folyamatos kapcsolatban van, és együttműködésben dolgozunk, azért, hogy mi is a honlapunkon mindig elérhetővé tesszük a konzuli osztálynak a napi felhívásait, és azt javasoljuk, hogy akármilyen országba utazunk, a konzuli osztálynál jelentkezzünk konzuli védelemre.
1: Kedves hallgatóink, első órán kínálatát hallották, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: keresztes hadjárat vezérei, a lovagrendek nagymesterei és a kis-ázsiai keresztes államok uralkodóinak részvételével sor került a középkor egyik legnagyobb csúcs találkozójára. Ezen a napon, tehát június 24-én 1536-ban Marosvásárhelyen volt országgyűlés. 1812-ben Bonaparte Napóleon serege átlépi az Orosz Birodalom határát, és 1859-ben a Solferino-i ütközetben az osztrákok vereséget szenvednek a francia piemonti haderőtől. 1883. június 24-én Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter felavatja a Budapesti Technológiai Iparmúzeumot, melynek szakkönyvtárából lett később az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. 1948-ban az Amerikai Egyesült Államok meghirdeti a Marshall segélyt, az Európai Újjáépítési Programot. 1974-ben földkörüli pályára áll, június 24-én az első szovjet katonai űrállomás a Szaljut 3-as. És 1986. június 24-én megkezdi sugárzását az első kereskedelmi rádióadó Magyarországon, a Danubius Rádió. Ekkor született tehát június 24-én, 1386-ban Kapisztrán Szent János, itáliai teológus, hitszónok, inkvizitor, a nándorfehérvári diadal hőse, Magyarország és a tábori lelkészek védőszentje. 1519-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Béza Tódor svájci teológus, Kálmi János hivataltársa és utóda a genfi református egyházban. 1531-ben Zsámboki János magyar történetíró született. 1903-ban Bene József magyar grafikus, könyvművész és festő, 1912-ben pedig Petrányi Gyula orvos, belgyógyász, immunológus. 1945-ben született George Pataki magyar származású amerikai ügyvéd és politikus. 1950. június 24-én Tolcsvai László magyar zeneszerző, előadó művész született, egy évvel később 51-ben Halasi Imre Jászai Mari díjas magyar rendező, színházigazgató, érdemes művész, és 1953-ban Révész Sándor magyar énekes látta meg a napvilágot.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallgatják.

A három rosta. Az ókori bölcsről, Szókratészről mesélik a következő esetet. Látható izgalommal futott egyszer hozzá valaki, és szinte köszönés nélkül kezdte mondani. Hallod, Szókratész, ezt el kell mondanom neked, hogy a barátod... Állj meg, szakította félbe a bölcs, mielőtt belekezdenél, meg kell kérdeznem, hogy amit éppen el akarsz mondani, megrostáltad-e három rostán? Miféle három rostán? Kérdezte csodálkozva a megtorpant látogató. Alig tudva visszatartani szavait, s végképp nem értette, mestere miért nem kíváncsi arra, amit mondani akar. Igen, a három rostán. Az első az igazság rostája. Megvizsgáltad, hogy mindaz, amit ilyen gyorsan el akarsz mondani, igaz-e? Nem, ilyesmire nem is volt módom, hiszen én is másoktól hallottam, mert azt mesélik, hogy értem, szakította újra félbe hirtelen jött vendégét a bölcs, de azért a második rostán csak megrostáltad azt, amit hallottál, nevezetesen a jóság rostáján. Ha már nem bizonyult igaznak a hír, legalább jó-e? Nem, jónak egyáltalán nem mondható, sőt, éppen ellenkezőleg. A bölcs ismét leállította társa igyekezetét, s folytatta, ha már így vagyunk, vegyük igénybe a harmadik rostát. És kérdezd meg magadtól, amit ilyen igyekezettel hirdetnél, azt valóban szükséges-e tudtomra adnod, szükséges-e nekem tudnom? Nem, szükségesnek egyáltalán nem gondolom, felelte Amaz. Ha tehát így állunk, mosolyodott el a bölcs, ha az, amit el akarsz nekem mondani, nem igaz, nem jó, de még csak nem is szükséges, akkor hát temesd el, s ne terheld vele se magad, se engem. Három rosta, amely nem foglal nagy helyet. Bárhová magunkkal vihetjük a nap, sőt egész életünk során, s mindegyik jó szolgálatot tehet. Ezek az egyszerű igazságok hadd tegyenek bölcsé, emberré a beszédünkben, vagy éppen hallgatásunkban. Aki odafigyel és akarja, már ma is biztosan használhatja őket. Hadd legyen ettől ne csak a saját napunk békésebb, hanem a másoké is.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Budapesten közölte, az alaptörvény úgy szól, hogy az országgyűlésnek az előző köztársasági elnök mandátumának megszűnését követő 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Ez lehet valamikor július végén, lehet augusztus elején. Egyáltalán nem kell betartani a 30 napot, sőt az az érdeke nyilván az országnak is, hogy minél gyorsabban legyen, tette hozzá Magyar Péter. Hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét, ami nem azt jelenti, hogy valaki pártatlan vagy pártok fölött álló, és örülnek, ha őt az ellenzéki pártok is megszavazzák. A Mátészalkai Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának fekvő betegellátása június 15-től augusztus végéig szünetel. Ez a téma is napirenden volt az országgyűlésben hétfőn. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője elmondta, az osztályon 3 orvos és 6 fős szakszemélyzet van, akik Nyíregyházán és Fehérgyarmaton is dolgoznak. Hozzátette, a helyiek joggal tartanak attól, hogy a mostani szünetelést szeptembertől a végleges megszüntetés követi. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter válaszában közölte, a szakorvos hiány országos szinten szinte minden szakmában fennáll, a nyári szabadságolás nagy kihívás elé állítja az egészségügyi ellátórendszert. Ez nem Mátészalkai specifikum, jegyezte meg, úgy folytatva, a szabadságolások miatt nem elégséges a szakorvosi létszám a kórházban, azaz nem kényelmi vagy anyagi szempontok miatt. Az egészségügyi miniszter hozzátette még, terveik szerint szeptember 1-től visszaáll az eredeti működési rend a Mátészalkai Kórházban. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kis benzinkutakat, ugyanis a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonunkhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastély-szigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kitört a nyári szünet, aki megteheti, utazik. Külföldi nyaralásnál azonban még fontosabb lehet a biztosítás. Ennek részleteit tárjuk fel a most következőkben a Mabiz kommunikációs igazgatójával, Jenei Attilával, a riporter Béli Katalin.
2: Sok mindent kell tudni, nagyon sok mindent meg is lehet találni a mabiz.hu honlapon. Elsősorban a Magyar Biztosítók Szövetsége mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy ne induljon el senki utasbiztosítás nélkül. Higgyék el, hogy egészen banális dolgokból egészen tragikus dolgok történhetnek. Tehát gondoljanak bele például, hogyha valaki egy bokafica miatt félrelép, úgy esik el, hogy a fejét beveri, esetleg ez a baleset, ez egy szigeten történik, ahonnan helikopterrel kell elszállítani, már is hatványozódnak a költségek, és rengeteg olyan kisebb baleset is tud történni, aminek nagyon súlyos következményei vannak. Éppen ezért az utasbiztosítás kétféleképpen is segít. Van az utasbiztosítás, és van az útlemondás biztosítás. Erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mind a kettőt érdemes megkötni, mert az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt fedezetet, az útlemondás biztosítás pedig minden olyan körülményre, ami miatt esetleg nem tudtak elutazni, vagy pedig olyan költségeket térít meg, amit előre kifizettek, és hát ezáltal elvesztik. Hogyha repülővel utaznak, akkor nagyon fontos a járatkésés, járatmódosítás, járattörlésre szóló biztosítás, vagy ha például, hogyha más reptérre irányítják át a repülőket, ezt is tapasztalhattuk évek óta, szólnak erről a hírek, hogy mennyi probléma adódik ebből. Most már vannak olyan biztosítási konstrukciók, ahol, hogyha beírják a kötvényszámot, a bankszámlaszámot, a járatszámot, akár 3 órán belüli késésért is fedezetet nyújt ez a biztosítási konstrukció. Az útlemondásnál pedig, amit említettem, hogy például olyan esetek is megakadályozhatják, hogy súlyos betegséget kap, vagy betörnek a lakásába, és ilyen ügyek miatt például nem tud elutazni. Tehát az utasbiztosítás és az útlemondás biztosítást arra nyújt fedezetet, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá. És ha már a közlekedési eszközöket említettük, akkor nagyon fontos, hogyha gépjárművel utaznak, akkor az asszisztansz szolgáltatás most már a legtöbb alapcsomagban szerepel. Ez 0-24 órás magyar anyanyelven szóló segítségnyújtás. Ez a gépjárműnél is érvényes. A gépjárműnél is nagyon fontos, ugye, a balesetnél az ellátás, vízbeszállítás, alkatrészköltség, adott esetben az a gépjármű hazaszállítása.
3: Az itthoni biztosításainknak is rendbe kell lenni nyilvánvalóan ahhoz, hogy a külföldi biztosítás működjön.
2: Igen, a gépjármű biztosításoknál nagyon fontos megemlíteni, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítással rendelkeznünk kell, zöld kártyával, és azt is nézzék meg, hogy a kaszkónak a területi hatája érvényese abban arra az adott EU tagállamra, ahova megyünk, vagy pedig adott esetben harmadik ország, EU-n kívüli harmadik országra. Ez nagyon fontos. Rengeteg költség merül fel, amiben segítséget tud nyújtani ez az asszisztencia. Egyébként minden más ügyben is, az, hogy magyar anyanyelven 0-24 órában kapunk segítséget, tehát azt nem kell mondanom, hogy milyen fontos támogatást jelent. Ez jelenthet jogi segítséget, jelenthet tolmácsolást, egészségügyi, kórházi ellátás során. És ha már a kórházi ellátást megemlítettük, ugye óhatatlan, hogy bármilyen baleset érjen bennünket. Ne érjen, de az élet, ugye mindig az élet írja a forgatókönyvet, és hát általában a legváratlanabb helyzetek adódnak elő. Mindenkinek, vagy reméljük, hogy mindenkinek most már van Európai Uniós állampolgárként az Európai Uniós úgynevezett kék kártya, a társadalombiztosítási kártya.
3: Igen, itt álljunk meg egy percre, ugye ennek meg kell lenni, ez azonban csak mérsékelt ellátásokra jogosít.
2: Igen, éppen erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ez az Európai Egészségügyi Kártya csak az állami egészségügyi ellátásra jogosít, és nem terjed ki például a hazaszállításra, a podgyászkára, vagy az utazás lemondásra. Ez ugye azért fontos, mert minden, hogyha csak ez a kék kártyával van meg, és ezzel megyünk külföldre, erre a kártyára csak olyan térítéseket kapunk, amelyet egyébként a részes EU tagállamban az ott élő állampolgár is társadalmi biztosítási alapon megkapna. Tehát mindenképpen kell egy kiegészítő utasbiztosítási fedezet, hogy teljes körűen le legyünk védve annak a megfelelő pénzügyi limitjeivel, a balesetre, a kórházi kezelésre, baleseti halálra, ne adj Isten, tehát minden, sok mindenre figyelni kell. És itt az is fontos, hogy ugye annak hogy a mi biztosítónknak ugye szerződésben kell állni az ottani részes államnak a társadalombiztosítási szervezetével, vagy intézményével, hogy teljes mértékben el tudják intézni a mi biztosításunkat, illetve a kártérítést, vagy a fedezetet megkapjuk. És mivel említettem az előbb, hogy nagyon sok szempontra kell figyelemmel lenni, mi azt tanácsoljuk a Magyar Biztosítók Szövetsége, hogy amellett, hogy megnézik a különböző webes oldalokon, az összehasonlító oldalokon a különböző elérhető termékeket, kérjék mindenképpen biztosítási tanácsadó, biztosítási szakember segítségét, vagy menjenek be, vagy vegyék fel a kapcsolatot a saját biztosítójukkal, vagy azzal a biztosítás közvetítővel beszéljenek, akivel egyébként intézik a biztosításaikat, mert higgyék el, hogy ő nagyon sok olyan szempontra föl tudja hívni a figyelmünket, amire esetleg mi nem gondolnánk.
3: Na most egy ilyen szempont, amit meg szeretnék kérdezni öntől, hogy ugye nagyon fontos, hogy a nyaralásunk, üdülésünk módját vegyük figyelembe. Például, ha hegyet mászni megyek, nem biztos, hogy a sima balesetbiztosítás megfelelő. Tehát extrém sportokra, egyéb ilyen különleges tevékenységekre vannak megoldások.
2: Igen, köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmet. Ugye most már rendkívüli módon kibővültek a különböző nyári sportok és a nyári szabadidőtöltés lehetőségei. Itt a mindenféle ilyen paplanernyőzéstől, repkedéstől, hegymászástól, vadozástól, tehát mindenre lehet gondolni.
3: Búvárkodás.
2: Ami, az extrém, igen, léteznek külön extrém sportbiztosítások, ezt is nagyon érdemes megkötni, hogyha olyan céllal indulunk el, hogy bármiféle ilyen szabadidősportot fogunk űzni, vagy szeretnénk űzni a nyári nyaralás során. Azt kell megérteni, hogy az extrém sport mindig valami nagyon nagy magasságból, nagyon nagy sebességgel történő munka, vagy mozgással jár, tehát adott eset, tehát pontosan ezek miatt emelkedik a kockázat is. Ezek már nem férnek bele a normál utasbiztosításnak a fedezetei közé, éppen ezért létezik egy ilyen külön termék, ami az extrém sportok biztosítását jelenti. És ha már kockázatokról beszélünk, látják, hogy milyen a külpolitikai nemzetközi helyzet, látják, olvassuk minnyáján a híreket, háborús konfliktusok vannak, terrorizmus fenyegetése érvényes nagyon sok helyen, vagy terrorizmus fenyegetésével számolhatunk sok helyen. Éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége a Külügyminisztérium konzuli osztályával most már évtizedek óta folyamatos kapcsolatban van, és együttműködésben dolgozunk, azért, hogy mi is a honlapunkon mindig elérhetővé tesszük a konzuli osztálynak a napi felhívásait, és ezekben arra azt javasoljuk, hogy akármilyen országba utazunk, a konzuli osztálynál jelentkezzünk konzuli védelemre, regisztráljanak bennünket, adjuk meg a pontos elérhetési adatainkat, mert hogyha baj van, akkor ahogy látták a hírekben, és a külügyminisztérium eddig is kimentette a magyar állampolgárokat, de hát ugye csak akkor tudnak bennünket elérni, hogyha bejelentkezünk. És a külügyminisztérium konzuli osztályának még van egy nagyon fontos szolgáltatása, van egy olyan honlapja, ahol az utazásra nem ajánlott országokat listázzák és hívják fel erre a figyelmet, mert azért arra azt is szeretném, hogyha megértenik, hogy sokszor elhangzik, amikor rádióknak nyilatkozunk, vagy ilyen betelefonás műsorok vannak, hogy hát a biztosító ezért nem fizet, azért nem fizet. Igen, a biztosítónak akkor kell fizetnie, hogyha azok a károk keletkeztek, amelyek a kötvényben szerepelnek. Tehát nekünk, magyar állampolgároknak, egyszerű embereknek is a saját felelősségünk, jól felfogott érdekünkben, hogy mielőtt elindulunk, mérjük fel a kockázatokat, olvassunk utána annak az országnak, nézzük meg a bel- és külpolitikai helyzetet, a biztosítóval beszéljük meg, hogy milyen kockázatok lehetnek, a külügyminisztériummal vegyük fel a kapcsolatot, jelentkezünk be, és hogyha mindezt elvégeztük, és biztosítva érezzük magunkat, és megkötöttük a megfelelő biztosításokat, sajnos még akkor is adódhat baj, mint ahogy említettem, hogy az élet írja a forgatókönyvet, viszont akkor megtettünk mindent a saját részünkről arra, hogy egy akármilyen baj bekövetkezik, a biztosító jót álljon a kárainkért.
1: Elkezdődött a nyaralási szezon, de vajon milyen a jó utasbiztosítás, amely fedezi esetleges kárunkat az út során? Erről kérdeztük a Mabisz kommunikációs igazgatóját, Jenei Attillát.

0: 본.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: косом бакопок, дудоль ту ружоні корок, стальгів бакосом бакопок.
1: Нюльц ура. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. A cél a szabad, független közmédia, ami nem a mindenkori hatalmat szolgálja, hanem valóban a közérdekében működik, a hiteles tájékoztatáson dolgozik, és megbízható, politikamentes intézmény, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután az országgyűlés elfogadta a közmédia intézmény rendszerének átalakításáról szóló jogszabályt. Tar Zoltán azt írta, a kedden elfogadott törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a változás elinduljon. A változáshoz azonban szükségünk van a társadalomra, arra a közre, akikért a közmédia működik, ezért indít a kormány társadalmi egyeztetést és szakmai párbeszédet arról, hogy a magyar emberek hogyan képzelik el a közmédia működését, jövőjét. Elmondta azt is, hogy a rendszerváltás megkezdődött Magyarországon, és ennek érdekében több területen nagyon komoly változások indultak el. Az egyik ilyen nagyon jelentős terület, amelyet azt gondolom, hogy mindannyian nagyon vártunk, hogy végre elinduljon egy változás, az a közmédia és általában a média működésének a területe. Az elmúlt héten a parlament elé került egy törvénymódosítási javaslat, amely végre lehetővé teszi azt, hogy hozzá lehessen nyúlni, hozzá lehessen férni a közmédiához. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a TISZA felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentum kezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A várakozás stratégiája. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Zsoltárok könyve 40. fejezet, 2. vers. Amikor olyan problémával állsz szemben, amely túl nagynak tűnik, vagy úgy érzed, hogy nyakig benne vagy, és nem tudod, mihez kezdj, vagy merre indulj, alkalmazd a várakozás stratégiáját. Dávid is élt vele, és be is vált neki. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állította lábamat, biztossát tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nyitott fület adtál nekem. Zsoltárok könyve 40. fejezet, 2. verstől az 5. versig és a 7. vers. Amikor nyugtalan vagy, nehéz várni, türelmesen várni pedig még nehezebb. Állj meg és gondolj bele, kire is vársz? Az Úrra. Ő minden helyzet fölött Úr, a tiédet is beleértve. Talán segíteni fog Arthur McKinsey hasonlata. Ha úgy gondolsz egy problémára, mintha egy középkori fallal körülvett város lenne, akkor sokan fognak homlokegyenest nekiszaladni aféle faltörő kosként. A puszta intellektuális erejükre és zsenialitásukra támaszkodva rohamozzák meg a kapukat és próbálnak áttörni a védelmen. Én közben a városon kívül verek tábort. Várok. És gondolkodom. Míg nem egy napon, talán miután egy egészen más problémára fordítom a figyelmemet, a város védői leeresztik a hidat és megadják magukat. Ezzel egy csapásra meg is oldódik a probléma. Így kell várnod Istenre is. És miközben te várakozol, ő munkálkodik az érdekedben. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Folytatódik a kontinentális reggeli adása, június 24-e van szerda. A Nyíregyházi stúdióból Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Mindenek előtt tartalom ismertetünk következik. Posta, földhivatal, adóhatóság, Nyíregyháza városi gyülekezet, énekkari szolgálat. De hogy hogyan vezetett az út idáig, arról ismét egy imanapi résztvevőt kérdezünk.
2: Egy idős néni térített jó útra engem, aki az ügyvédeknek járt kiírni a telekkönyvi betéteket, és akkor hát röviden elmondom, egyszer ott maradt ebédszünetben többször is, és akkor mondtam, hogy én kimegyek lottót kitölteni. És akkor azt mondta, hogy lottót? Azt mondja, hogy benne van a Bibliában, hogy fáradtságos munkával keresed a kenyered. És akkor hát aztán úgy megszégyeltem magam, és mindig ő hívott, hogy jöjjek a gyülekezetbe, és aztán valóban úgy elkezdtem járni esti alkalmakra, vagy délutáni alkalmakra, és amikor aztán már valóban be is költöztem a városba, akkor a vasárnapi istentiszteletekre, meg a keddi bibliaórákra jártam.
1: Különleges tárlat nyílt a Városi Galériában. Csoma József 67-es úton című kiállítása a hétköznapok és az utazások képekbe festett világába kalauzolja a látogatókat.
3: Most visszaemlékszek, hogy nem régen volt egy olyan látogatója egy kiállításomnak, aki azt mondta, hogy nézi a képeimet, és azt mondta, hogy minden kép egy indirekt kinyilatkoztatás, igehirdetés. Ezt én visszaigazolásnak vettem.
1: Műsorunk végén vízitúrákat ajánlunk figyelmükbe. Kedves hallgatóink, tartsanak ma is velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Postaföldhivatal, adóhatóság, Nyíregyháza városi református gyülekezet, énekkari szolgálat. De hogy hogyan vezetett az út idáig, arról ismét egy imanapi résztvevőt kérdezünk.
2: Kencsé Ilona vagyok, a Nyíregyháza városi református egyházközség gyülekezetének a tagja. Nyugdíjas vagyok most már, korábban hát közel 40 évig dolgoztam közigazgatásban, ebből mondjuk 2 postahivatalnál volt, postahivatal vezető voltam egy településen, és azután hosszú ideig 18 évet dolgoztam a földhivatalnál, nagyon szerettem, és 17 évet dolgoztam azután az adóhivatalnál, még akkor APEC-nak hívtuk. Aztán most hát egész elég régóta, 12-13. Éve nyugdíjban vagyok most már. A református egyház gyülekezetének pedig nagyon régen tagja vagyok már. Vidékről költöztem be, itt lakom Nyíregyházán több mint 40 éve, és akkor már amikor a földhivatalban dolgoztam, akkor is jártam ide a gyülekezetbe. Énekkarban vettem részt, szeretek abban szolgálni, mert most is újonnan alakult az énekkarunk, és ebben is szolgálok. És aztán adóhivatali koromban is úgy szintén jártam ide a gyülekezetbe.
1: Majdnem úgy fogalmaztam, hogy már akkor is tagja volt az egyházközségnek, amikor még nem nagyon lehetett, vagy hát lehetett, csak mégsem igazán.
2: Hát én nem éreztem, hogy nem lehet. Nem éreztem hátrányát, hogy így mondjam, hogyha jártam. Ha elmondhatom röviden, egy idős néni térített jó útra engem, aki az ügyvédeknek járt kiírni a telekkönyvi betéteket, és akkor hát röviden elmondom, egyszer ott maradt ebédszünetben többször is, és akkor mondtam, hogy én kimegyek lottót kitölteni. És akkor azt mondta, hogy lottót? Azt mondja, benne van a Bibliában, hogy fáradtságos munkával keresed a kenyered. És akkor hát aztán úgy megszégyeltem magam, és mindig hívott, hogy jöjjek a gyülekezetbe, és aztán valóban úgy elkezdtem járni esti alkalmakra, vagy délutáni alkalmakra, és amikor aztán már valóban be is költöztem a városba, akkor a vasárnapi istentiszteletekre, meg a keddi bibliaórákra jártam, még akkor Fekete Károly püspök úr volt itt, aki a szolgálatot tette, azt követően ugye Sipos Kundkötön Esperes úr. És aztán, mikor már az adóhivatalhoz kerültem, akkor sem éreztem hátrányát ennek, hogy ide járok a gyülekezetbe, és pláne, hogy szolgálok is énekarba. Sőt, a nagypénteki alkalmakra vagy szabadságot vettem ki, vagy elkérezkedtem, és elengedtek minden gond nélkül. Tehát én nem éreztem az ellenségeskedést akkor se, amikor még, hogy úgy mondjam, a szocialista rendszerben éltünk, igen.
1: Most meg már egészen más a helyzet.
2: Hát most egészen más a helyzet, igen. Most szerintem örömmel jön mindenki, vagy így gondolom.
1: Amikor körbe pillant a templomban, akár egy-egy istentiszteleten, akkor megelégedettség tölti el, hogy azért itt vannak, sokan vannak?
2: Igen, nagyon szeretek. Én a délelőtti 10:30-es alkalmakra szeretek jönni, mert akkor vannak a legtöbben. És akkor valóban olyan jól hangzik a gyülekezeti ének is, meg hát egyáltalán szeretem, hogyha sok ember van, és akkor azt látom, hogy lelkileg itt mindenki feltöltődik, vagy én úgy gondolom, ha én feltöltődöm, akkor ők is.
1: Említette, hogy volt egy idős hölgy, aki tulajdonképpen ide térítette ön. Esetleg ön van-e valaki, akinek át tudja adni ezt a hitet, vagy ezt a szemléletet, vagy vannak-e többen is akár?
2: Igen, nagyon szeretném, a családomban próbálok szolgálni ebben a vonatkozásban, de nem akarok erőszakoskodni, hanem olyan egyszerű dolgokkal, hogy például minden karácsonyra igéskártyákat osztok az ajándék mellé, vagy most például ballagás volt a családban, akkor is olyan ballagási lapot választottam, aminek a külső és belső oldalán is ige volt a jövőre vonatkozóan a kisfiúnak, akinek a ballagása volt. És hát én úgy gondolom,

0: hogy nem haszontalan ez. Ha még most azonnal nem is érződik ez, de már van kislány, aki például pontosan a unokafogom, aki mellettem ült, mert szintén köztisztviselő, ő neki a kislánya, szintén rátért erre az útra, ha nem is jól fejezem ki magam, de jár az IFI-be, és szóval van.
1: Megvan a hatás.
0: Megvan a hatása, igen.
1: Ugye itt imanapot tartanak havonta egyszer különböző területeken dolgozókért. Ezt hogyan fogadta ön, mint régóta gyülekezeti tag? Esetleg volt-e beleszólása abba, hogy mely területeket válasszák ki? Vagy hát lehet azt mondani, hogy talán az élet minden területét lefedi egészen decemberig.
0: Igen. Erre kérdez most konkrétan. Én igazából nem tudtam erről. Csak akkor, amikor már Esperes úr hirdette, hogy lesz ez, és hogy az első csoport, nem tudom, talán a tanárok, pedagógusok voltak, vagy jogászok, szerintem orvosok, egészségügyi dolgozók. Igen. Úgyhogy, de ezeken az alkalmakon is mind itt voltam, most kerültünk mi sorra, és majd azt hiszem, hogy van még egy, vagy lesz majd még egy alkalom az éven, amik a nyári szünet.
1: Még több alkalom is lesz egészen decemberig, igen.
0: Tudja, pedig megvan a kis füzet, amit a pünkösdre kiosztottak, és abban ennek a sorrendje megvan, igen.
1: Hogy milyen hatása lehet ennek, akár az ön életére, akár hogy gondolja, hogy mások életére?
0: Én nagyon remélem azt, hogy megtetszett az embereknek az, tehát a gyülekezeti tagoknak, hogy ott kínálunk és megkapjuk ezt az áldást, és én nagyon remélem, hogy majd mások is bátorságot vesznek ebből, mert most viszonylag kevesen álltunk ott, nem tudom akkor a reggeli alkalmon mennyi voltak, de én úgy gondolom, hogy ha ez esetleg minden éven megrendezésre kerül, ezt Esperes úr fogja tudni, de én remélem, hogy lesz hatása, igen.
1: 2026 ugye az imádság éve a reformátusoknál. Ön mikor szokott imádkozni?
0: Reggel szoktam imádkozni, igen.
1: Rögtön ébredés után?
0: Nem, ébredés után, hát biztos egy kicsit lustulok, vagy nem tudom, és aztán, de mindenképpen reggel sort kerítek rá. Hát azért, hogy ne hazudjak, van, mikor elmarad alkalom, de akkor mindenképpen estére be kell, hogy pótoljam. Mert ugye lehetetlen, hogy ne következzen az ember életébe valami, amikor akkor a reggel már más valami teendője akad. Biztos, hogy azzal kellene kezdeni a napot, de magamba. Tehát én most akkor, bocsánat, ezt a kérdést úgy értettem, hogy előveszem a bibliaolvasó kalauzt és a bibliát, és úgy. De hogy magamban már, amikor a ágyból fölkelek, már akkor azt mondom, hogy Istenem, segíts meg, és köszönöm, hogy ébredést adtál. Ez mindig így van.
1: Kencsei Ilonát hallották, aki a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet tagja már több évtizede. A közigazgatásban, közhivatalokban is dolgozott, ezért állt ki az Úr asztalához a mögöttünk hagyott vasárnapi istentiszteleten, hogy a gyülekezet áldását fogadja, hiszen ezen a napon értük imádkoztak a templomban.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Különleges tárlat nyílt hétfőn a Városi Galériában Nyíregyházán. Csoma József 67-es úton című kiállítása a hétköznapok és az utazások képekbe festett világába kalauzolja a látogatókat. A tárlat egy hónapig tekinthető meg. A művésszel Pokrovenszky Gergely beszélget.
2: Több mint 3 évtizedig középiskolákban tanított, egészen pontosan rajzolt. Hogy látja, hogy milyen volt ez az 3 évtized a iskolai pedagógus pályán?
3: Szép és nehéz volt. Nem kezdőként kerültem a pedagógusi pályára, hanem legelőször is egy nappali tagozaton és szakmunkás képzőben szakmát szereztem, utána műszaki érettségit tettem, és csak később keveredtem el az a humán irányba, és hát még ott is volt olyan, hogy közművelődési területen, tehát több helyen dolgoztam, a tanári pályámra olyan közel 30 évesen kerültem. Ez nem volt rossz, mert én tudom, hogy nagyon nehéz a kezdő pedagógusoknak a néhány évvel fiatalabb középiskolásokat uralni.
2: Ön miért pont a rajzot választotta, mi és kivitte ebbe az irányba?
3: Annyira emlékszek vissza gyerekkoromból, hogy 2 dolgot szerettem csinálni, olvasni és rajzolni. És ilyen zárkózott ember vagyok, tehát elvonultam egy könyvvel, egy papír darabbal, és én csak ezt érzékeltem, hogy nekem ezek a legfontosabbak. Zárójelben mondom, hogy azóta is ezek a legfontosabbak, csak az olvasásból még írás is lett, és a rajzolásból pedig festés. Ugye én istenhívőként talentumnak gondolom, hogy én ezt megkaptam, mert látom, hogy nem mindenki kapja meg ezt a lehetőséget, nem ilyen talentumot kap. Az én esetemben egy idő után elkezdtem érzékelni, hogy ez nekem sokkal jobban megy, mint másoknak, és folyamatosan csináltam, tehát rajzoltam, festettem, nem tudja elkerülni az ember, hogy ne csinálja. És a tanári pályámon az volt az érdekes, hogy sokféle osztályban tanítottam, ahol érettségiznek, ahol szakmát szereznek, ahol majd tovább tanulnak, de minden osztályban azt láttam, hogy van 4-5 diák, aki kifejezetten tehetséges és érdemes fejleszteni. Hát a többieket meg tisztességesen úgy mondják, hogy le kell adni a rajzanyagot is, meg a művészettörténetet, de azokkal nagyon jó volt dolgozni, és hát azokat inspirálni kellett, hogy folytassák. Volt olyan, aki nem is ismerte fel, nehéz sorsú, hátrányos helyzetű diák, felszerelése se volt szinte rajzórákon, én azt mondtam neki, hogy itt van egy szeruza, meg egy papír, kezd el, csináljad, és amikor láttam, hogy mit csinál, hát az akkor azt már őt is inspirálta.
2: Az ön tanítványai mennyire nőtték ki magukat később?
3: Középiskolai kollégiumban művészeti szakközépiskolások voltak a csoportomban részben, ezek között voltak képzőművészek, szobrászok, hát sokan már elvégezték a képzőművészeti, iparművészeti egyetemet, ott vannak a művészeti pályájukon, dolgoznak. Az, hogy én milyen mértékben járultam hozzá az ő tehetségük kibontakozásához, arról neki kellene nyilatkozni, de néha ugye van Facebook, vannak kapcsolatuk, és néha visszajeleznek.
2: Mikor kezdte el a saját útját járni a művészet terén, amikor már komolyabbra fordult a dolog, és azt mondta, hogy kiállításokat ismer nyilvánosság elé tárni?
3: 1990 őszén volt az első egyéni kiállításom Rakamazon. Mást kerestem az archívumokban, és a Kelet-Magyarország archívumában láttam egy kis, tehát ugye nevem alapján, hogy ott volt a kis apró hír, hogy az első kiállítás. Hát és azóta 51-nehányadik egyéni kiállításomon vagyok túl. Hosszú út volt, azóta változott, hogy mit szeretek, milyen technikával, hogy tartalmilag mit festek, hogy mit tartok fontosnak, ez ilyen lépésenként ment előre.
2: Önnek voltak ilyen festői korszakai?
3: Igen, éppen most gondoltam volna eltérni ebbe az irányba. Ugye ezt nem, igazából nem nekem kellene megítélni, hanem egy objektív külső szemlélőnek. Én úgy gondolom, hogy mindenki ugyanúgy indul, ahogy én is indultam, hogy először azt a látványt, ami a szeme előtt van, azokat a tárgyakat, azokat a tájakat szeretném minél pontosabban, minél szebben ugyanúgy megcsinálni, idézőjelben, ahogy látja, és ha ezt már megközelíti, akkor meg volt elégedve. Na, miután én ezt megközelítettem, akkor úgy gondoltam, hogy nincs értelme tovább közelítgetni, lépjünk tovább, és egy idő után azt kezdtem el nézni, hogy mi van a tárgyak, mi van a tájak, mi van a csendélet darabjai az emberi kapcsolatok mögött, és valami olyat megfesteni, ami e mögött van, a felszín alatt van, valami szellemi, morális tartalmat vinni a képekben.
2: Mi az a téma, amit leginkább kedvel és legtöbbet szokott a festővászonra vinni?
3: Hát jó 10 éve már, hogy hitre jutott emberként, ugye olyan erős lett a egyéni hitem, gondolkodásmódom, hogy ugye szellemi emberként is azt mondtam, hogy hát akkor végigolvasom a Bibliát először, elejétől a végéig, utána még egyszer végigolvastam, abból a szempontból, hogy mik azok a témák, mik azok a látványok, belső látványok, amiket meg kell, hogy fessek, ami képként jelenik meg. És hát 180 körüli témát írtam ki, ez szépen nekem meg van legépelve, és ennek alapján dolgozom. Tehát alapvetően a megbízásos munkák nyilván azok kivételt képeznek, mert ott azt festi az ember, amit megrendeltek tőle, de ezzel a keresztény szakralitás, Krisztus megjelenése, az Új Szövetség, az Ószövetség tematikáival foglalkozom. És most visszaemlékszek, hogy nem régen volt egy olyan látogatója egy kiállításomnak, aki azt mondta, hogy nézi a képeimet, és azt mondta, hogy minden kép egy indirekt kinyilatkoztatás, igehirdetés. Ezt én visszaigazolásnak vettem.
2: Milyen visszaigazolásokat kapott még az életből? Milyen volt a visszajelzés?
3: 2 vendégkönyvem tele van a 30 év alatt, ebben ugye sok minden van beleírva, gyerekfirkáktól kezdve nagyon komoly szakmai véleményekig. És hát döntően pozitív. Sokszor az az érdekes, hogy képekről is írnak, és olyan dolgokat írnak bele, ugye én egy üzenetet közlök az én szerintem megfestett képben, és nagyon érdekes néha, hogy egész más üzeneteket is látnak, felfedeznek, és visszacsatolnak nekem, biztatnak, hogy folytassam tovább, még ezt csináljak. Tehát alapvetően én megkapom ezeket a visszajelzéseket.
2: Június 22-én hétfőn megnyílt a legújabb kiállítása, a 67-es út címet viseli. Miért pont ez lett a címe, és miért gondolta azt, hogy most valóban Nyíregyházára hoz egy újabb kiállítást? Hogy és miért lett meg önben?
3: Nagyon egyszerű a válasz. 67 éves vagyok az idén nyáron, és úgy gondoltam, hogy most ezt a címet választom, és hát ott a megnyitón el fog hangzani ugye a Republik dal is, az nekem egyik kedvenc együttesem, és sok szép sor jut eszembe róluk, így, hogy most a 67-es úton mind dal is el fog hangzani. Hát, hogy miért pont Nyíregyházán az utóbbi időben, az idén is, tavaly előtt is, szinte minden évben valahol valamilyen tematiká, a képeim egy része nyilvánosságra kerül. Most ugye egy nagyon nagy lehetőséget kaptam, a Városi Galéria az egy 4 terem, 2 emelet, a teljes felületet rendelkezésemre bocsátották, és így most meg tudtam valósítani azt a célomat, hogy ugye többféle tematikát kiállíthatok. Beszéltem már a bibliai témájú képekről, de emellett most csendéleteket, nonfiguratív képeket, geometrikus konstrukciókat ki tudok állítani. Azokat a munkáimat is most ki tudom állítani, amíg ugye én a pedagógus pályám vége felé megszereztem a vizuális nevelés mester tanára című fokozatot, és én a kollégiumi munkámat arra is felhasználtam, hogy nagyméretű plakátokkal, vásznakkal, tehát a vizuális nevelés úgy műveljük, hogy a diák észre se veszi, hogy neveljük, elé akasztunk egy nagy plakátot, egy nagy festményt, és az is nevel. Na most ezekből a munkákból is tudok most bemutatni, mert van hely. Ugyanakkor fotómontázsokat is elétárok, most először a közönségemnek, és emellett én rengeteget fotóztam életemben, a feleségemmel, családommal sokat utaztunk Európában, és mindig nyilván lefotóztuk a tájat, de én tematikát, témát is fotóztam mindig, hogy mit fogok megfesteni, de emellett mindig láttam olyan képet, amit szinte úgy lehet elkészíteni, mint önálló műalkotás, tehát néhány fotót is bemutatunk, itt most, félve várom a fotóművész kollégák kritikáit, mert fotósnak nem tartom magam profi módon.
2: Amikor egy művész egy kiállítást megnyit és várja a leendő látogatókat, milyen érzéssel van jelen a Városi Galériában, és mennyire tartják fontosnak, hogy ezeket a képeket, festményeket megtekintsék, hogyan próbálják önök bevonzani az érdeklődőket?
3: Hát igazából úgy gondolom, hogy az én dolgom a képeknek a létrehozása, de nyilván mindig kell azzal foglalkozni, hogy hova tegye az ember, hol van az a kiállítási helyszín. Mindig volt egy olyan alapelvem, hogy ha lehet, akkor nem az embereket kell a képekhez vinni, hanem a képeket kell az emberek útjába tenni, minél közelebb hozzájuk, hogy szinte belőtközzenek. Most ez a galéria elég jó helyen van, és ez elég nagy város Nyíregyháza, hogy egy ilyen színvonalú galériát tud működtetni. Csak egy kis apró példa, most rendeztük be a héten ezt a tárlatot, ugye nem lehet ezt egy nap alatt megcsinálni. Az első napon még egy nagy terem volt készen a képekkel, a hétfő napon két diákcsoport is, akik kirándultak éppen a városban, jöttek és megkérdezték, hogy ha nem zavarnak, akkor megnéznék a felrakott képeket, meg konzultáltunk, alsó tagozatosok voltak vidék, körül is, szóval nagyon érdekes volt így találkozni nekem is velük, meg nekik, én velem is a képekkel egyszerre.
2: Szokott ön tárlatvezetést tartani, és hogyha igen, akkor most itt Nyíregyházán lesz erre mód és lehetőség?
3: Hát a kiállítás során ugye nem tudja az ember elkerülni, hogy ne kérdezzék és ne beszéljen a képekről. Én visszafogottan szoktam, mert nekem az a meglátásom, hogy igazából a képek önmagukról kell, hogy szóljanak, önmaguk szólítsák meg az embereket, és meg kell, hogy értessék a képek magukat. Tehát az már nem jó, hogyha tőlem kérdezik, hogy ez mit jelent, mit akartam festeni. Az a jó, amikor egy üzenetet már elsajátítanak egy képről, és beszélgetünk tovább, hogy akkor mik vannak mögötte. Az ritka, de most talán lehetőség lesz rá, amikor csoportok érkeznek, és mondjuk én szívesen bejövök a városból, hogy végigmenjünk egy társasággal egy ilyen kiállításon, de az nem szokott minden tárlaton így lenni.
2: Mi volt eddig önnek a legszívélyesebb, legkedvesebb visszajelzése egy-egy érdeklődőtől, egy-egy kiállítás megtekintőtől?
3: Hát most ugye végigolvastam a vendégkönyvemet, mert most pár idézetet kivettem, és kirakjuk a falakra ilyen három kis papírra a legérdekesebb idézeteket. Hát ezek közül egy az, én még most is elnevettem magam, mikor írja a képnézegető hölgy, hogy hát gyönyörűek a képek, ha tehetném, mindet hazavinném. Úgyhogy nekem ezek dicséretek.
2: Nyíregyházán itt a Városi Galériában meddig látható a kiállítása?
3: Hát bő egy hónapig, július 25-ig lesznek kinn a képek.
2: Utána az alkotó megpihen, vagy alkot tovább?
3: Hát az alkotó soha nem pihen. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogyha naponta egy órát nem tölthetek a műtermemben, ha nem csinálok semmit, csak ott ülök és gondolkodok, már akkor is jobban érzem magam, szükséges, de nyilván mindig dolgozok, most is van megbízásom, meg olyan félkész munkák, amiket folytatok. Kiállításokra készülök, valamikor november végén, december elején Debrecenben lesz egy adventi tárlat, és a jövő évben itt Nyíregyházán és a megyei könyvtárban már lekötöttünk egy kiállítási lehetőséget. Ugye inspirálja az embert ilyenkor, hogy minél több új képet mutasson meg.
2: Mi motiválja még önt, hiszen rengeteg kiállítást tartott, rengeteg képet, festményt megfestett, rengeteg pozitív visszajelzést kapott. Mi az ön életében, ami még nagyon fontos, és amit nagyon szeretne megvalósítani?
3: Ebből a tematikából, a festésből a 180 téma, ami a Biblia gondolatköre, hát abból még az egyharmada sincs készen, tehát azt gondolom, hogy a mindenhatótól kapok erre időt, ha úgy ítéli meg, hogy ez hasznos, ő látja előre, hogy én mit fogok festeni, ha ez hasznos, akkor megkapom azt az időt, hogy azt is végig tudjam festeni, de festés mellett írásokkal is foglalkozom, például most jelent meg éppen a múlt héten a Szabolcs-Szatmár Beregi szemlében egy tanulmány Rembrandt vallásos festészetéről egy konkrét kép elemzése kapcsán, de másfél évvel ezelőtt egy könyvem is kijött, ami megint egészen más tematika volt, pár éve, 2021-2022-ben úgy gondoltam, hogy egy évet végig kéne úgy írni, hogy minden nap megnézem, hogy mi történik a világban is itthon, két-három témát kiemelek, és picit kommentálom, nagyon röviden. De ez a könyv elkészült, ez 700 oldal lett, mert minden napra két oldal jutott, hír és komment, és hát ez nagy munka volt. De emellett most is van olyan, hogy tanulmányokat írók foglalkoztatnak, helyi emberek, művészek, ami kötődik a városhoz is.
2: Az alkotó tehát nem pihen, megtekinthető most már folyamatosan a Városi Galériában július közepéig ez a kiállítás, hogy minél többen tekintsék meg ezt a 67-es út című kiállítást. Hány fotó, illetve hány kép található itt?
3: Ma délelőtt készítettem el a végleges listát, és 119 alkotás van. Ez a messze a legnagyobb kiállításom eddig.
1: Csoma József 67-es úton című kiállítása július 25-ig várja az érdeklődőket Nyíregyházán a Városi Galériában. A tárlat a művész egyedi látásmódján keresztül mutatja be az út, az emlékek és a tájak világát.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Elkezdődött a nyári vízitúra szezon, nyilatkozta rádiónknak Fodor István vízitúra oktató. Mint mondja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Túr folyó a legnépszerűbb, de a Bodrog is elérhető távolságban van a nyíregyháziak számára. Több mint 2 évtized alatt hatalmas gyakorlatot szerzett, hogy hogyan lehet kezdőket biztonságosan és derűsen bevezetni a kenuzás világába. A legtöbb kalandot úgy állítják össze, hogy kisgyermekes családok számára is teljesíthető és élvezetes legyen. Pokrovenszki Gergely a riporter.
2: Hogy látod, mennyire indult be a nyári szezon a vízitúrák tekintetében?
3: Gyakorlatilag végigjártuk az egész országot, nem csak a Tiszán, a Bodrogon, hanem voltunk már az Ipolyon, Dunakanyarban, most éppen a sziget közben vagyunk. Hát azt kell mondanom, hogy zajlik a vízi élet. A valamivel kevesebben túráznak, mint az előző 2 nyáron, amit nagy valószínűséggel annak lehet betudni, hogy kinyíltak a határok, és a külföldi nyaralásokban nincsenek korlátozva az emberek, de azért elég népszerű ez az időtöltés.
2: Hogy látod, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők és a nyíregyháziak mennyire nyitottak arra, hogy nem csak a megyében, hanem megyén túl is kipróbálják a vízitúrázást?
3: Őszintén szólva, a régióból, tehát nem csak Szabolcs-Szatmár megyéből, hanem a kelet-magyarországi régióból lényegesen kevesebben járják a vizeket, mint mondjuk így az ország többi részéről, pedig nagyon, nagyon kényelmes helyzetben vagyunk itt a megyében, mert fantasztikus vizek vannak itt néhány, 1-2 óra, sőt mondjuk a Tokajba, a Bodrog, a Tisza is járható, Nyíregyházáról 1,5 óra alatt elérhető, és ennek ellenére az az igazság, hogy viszonylag kevesen vannak.
2: Nézzük meg István, hogy néz ki egy vízitúra. Bárki részt vett egy ilyen vízitúrán?
3: A Fodor vízitúrák csapata, mi egyedüliként az országban kizárólag családi vízitúrákat szervezünk, hogy semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Valójában annyi kérésünk van, hogyha mondjuk eszméletvesztéssel járó betegsége lenne valakinek, akkor azt jelezze a túravezetőnek, de elég ritka van, meg a mentőmellény az teljes biztonságot ad kisgyerekeknek. Kötelező a mentőmellény nagy gyerekeknek. Szintén kötelező, ugye 16 éven aluliaknak a vízikressz ezt előírja, és teljesen átlagos emberek járnak velünk, tehát nem sportolók járnak velünk, nem aszkéták, hanem átlag emberek, és velük szoktunk túrázni. Valamennyi túrát úgy állítottuk össze, hogy ez kezdőknek és gyerekes családoknak szórakoztató legyen, és ne vért izzadva kelljen nekik teljesíteni. Ez vonatkozik a napi szakaszokra, tehát minden nap csak maximum 2-3 órát töltünk a vízen. Minden túránk, vannak egynapos túrák, hétvégi túrák és 5 napos túrák. Minden túrát oktatással kezdünk, egy nagyon alapos oktatással megtanítjuk a vendégeknek az eszközöknek a használatát, hogy kell, tehát alapból evezni, kiszállni, beszállni, kormányozni, hogyan tud együttműködni az a 2, 3 vagy 4 ember, aki egy hajóban evez, és ez tényleg nagyon szépen működik, tehát teljes kezdők, csapatok járnak velünk.
2: Az előbb a vízitúrákon a vízikreszt említetted, milyen vízikreszt szabályok vannak, amelynek meg kell felelni a vízitúrázóknak?
3: A vízikressz az úgy kezdődik, hogy először is van minden hajónak a kötelező felszerelése. Ennek a legfontosabb eleme a mentőmellény, amit a 16 éven aluliaknak viselni kell, tehát a testén kell, hogy legyen, a 16 éven felülieknek nem kötelező viselni, de ott kell, hogy legyen a hajóba. Kötelező tartozik még, ahány ember, annyi lapátnak kell lenni, kikötőkötélnek kell lenni. Létezik még olyan szabály is, hogy lámpának kell lenni tartalék, izzóval és elemmel, de ezt a rendőrök nem veszik komolyan, mert ennek igazából nincsen semmilyen funkciója. Tehát ez volt a kötelező felszerelés. Olyan előírások vannak még, hogy a hajózó útvonalat, ami a nagy hajókat jelenti, tehát akár személyszállító, akár mondjuk a Dunán, ott azért vannak teherszállító hajók, hajózó útvonalat, azt ki kell kerülni, ahol vannak kompok, ott elsőbbséget kell adni a kompnak. Tehát valójában semmi bonyolult nincsen benne, lényegesen kevesebb és egyszerűbb a szabályozása, mint a közúti közlekedésnek, de azt viszont ugyanolyan szigorúan be kell tartani, mint a közúti közlekedés, vagy az autós közlekedés.
2: Nekem volt szerencsém a Bodrogon kajakozni, és az lenne a kérdésem hozzád, István, hogy hogyan kell akkor megfelelően hajózni és közlekedni, kajakozni, amikor jön mondjuk egy nagyobb hajó, közeledik felénk, vagy azt látjuk, hogy egy motorcsónak közeledik tényleg hozzánk, akkor hogyan kell megfelelőképpen kajakozni, vagy evezni, hogy minél biztonságosabban tudjunk haladni?
3: Hát ez egyik első szabály, hogy ugye a hajózó útvonal bolyákkal van kijelölve, amiről a nagy hajók, a motoros hajók nem, vagy legritkebb esetben térhetnek ki. Zöld és piros bolyák jelzik a hajónak a jobb és bal oldalát. A számukra is előírja a vízi közlekedés, és egy szabályok, hogyha ő kézi hajtású járművekkel találkozik, tehát kajakkal, kenuval, kilbóttal, akkor neki lassítani kell, csökkenteni kell a sebességét, hogy ne keltsen nagy hullámokat, mert az extra nagy hullámok felboríthatják ezeket a kicsi hajókat. Ezeknek a motoros hajó vezetőknek a döntő többsége udvarias és betartja ezt a szabályt. Van egy kisebbség, aki nem. Ők hullámokat keltenek, és ilyenkor a kenúnak, a kajaknak az irányítója, a kormányosa annyit kell tenni, hogy az érkező hullám a szembe fordítja a hajóját. Ha előről kapunk egy ilyen hullámot, akkor előre-hátra intáztatja a hajót, ez nem tudja felborítani, viszont hogyha a kis hajót oldalról éri a hullám, akkor minimum egy ijegységet okozhat, mert ugye jobbra-balra, oldalra kibillenti az egy vagy több utas, vagy extrém esetben fel is boríthatja. Tehát magyarul szembe kell fordítani az érkező hullám a hajónak az orrát, hogy a balesetet elkerüljük.
2: Említetted, István, hogy egy-két óra alatt Nyíregyházáról elérhetőek már olyan gyönyörű helyek, mint például Bodrog, de te mit ajánlasz itt a közelben, hová érdemes elmennünk, akár vezetett túrákra, vagy akár egyénileg kajakozni, kenuzni?
3: Nekem a személyes kedvencem az öreg túr, az is Nyíregyházától maximum másfél óra alatt megközelíthető, Vásárosnaményig autópályán lehet utazni, utána maximum egy fél órát kell. Vadregényes, kanyargós, teljesen szabályozatlan, 5-10 méter a szélessége, végig erdőben lehet evezni, tehát ez a mi vendégeink között ez az abszolút favorit, és nekünk a túravezetőnknek is ez a szívünk csücske, az öreg túr.
2: Aki esetleg távolabbra szeretne utazni, azoknak mit ajánlasz itt a megyéből?
3: Hát a megyéből elérhető még a Tisza, ami ugye a klasszikus úti cél. A Tisza túrák hagyományosan Tiszabecsről indulnak. Itt annyi nehézség van, hogy nem mindenhol lehet befejezni az elkezdett túrát. Tehát azt jelenti, hogy a Tisza nem mindenhol közelíthető meg országútról, tehát hogyha valaki Tiszabecsen vízre száll, annak gyakorlatilag muszáj minimum 20 kilométert megtennie, be tudja fejezni a túrát. Elég népszerű az utóbbi években még a Bodrog is, akár az országhatártól, Felsőbereckitől, a 2-3 nap alatt el lehet érni Tokaig egy ilyen vízitúrán, kenutúrán.
2: Aki esetleg még nem próbálta ki a vízitúrát, azoknak miért ajánlod, milyen gyönyörű élményeket élhetnek át azok, akik elsőként kipróbálják majd ezt?
3: Hát a vendégeinknek a visszajelzés alapján a legnyomósabb ok, amiért ők visszajárnak hozzánk, az annak szinte semmi köze sincsen a túravezetőhöz, meg általában a hajókhoz, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogyha valaki beül egy kenuba, kimegy, kievez a természetbe, gyakorlatilag nincsen arra lehetősége, hogy a munkáján vagy a hétköznapi problémákon törje a fejét, mert ugye a saját karjának az erejével kell lejuttatni magát a folyón, vagy mondjuk egy állóvizet. Tehát maga a természeti hatás, a fáradtság, az időjárásnak való kitettség, tehát hogyha esik, akkor felveszük az esőkabátot, ha nagyon meleg van, akkor melegünk van. Tehát ezek együtt már nem engedik azt, hogy mi az átlagos, a hétköznap problémákon törjük a fejünket, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen jó értelembe vett agymosás, egy nagyon szép megtisztulási folyamat.
2: És ugye gyönyörű a táj, azt se felejtsük el.
3: Hát természetesen, és nagyon szép fotókat meg emlékeket vihetünk haza.
1: Fodor István vízitúra oktatót hallották, aki a nyári vízitúra útvonalakról tájékoztatott bennünket. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójából hallották műsorunkat. A szerkesztő Demeter Zsuzsa köszöni figyelmüket. Most pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Máté evangéliuma 19. fejezetének 26. verséből hallgassuk meg. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Az imádkozó embert nem egyszer megmosolyogják, de az imádság semmivel sem helyettesíthető. A hit olyan valami, hogy a lehetetlen is bekövetkezhet, mert Isten szótárából hiányzik a lehetetlen szó. Az előbbi sorokat nem egy imakönyvben, nem is egy egyházi kiadványban olvastam, hanem egy sportoldalon. Minden szavával egyetértek. Sokan úgy tekintenek az imádságra, mint egy elavult rituáléra, vagy a gyengék kapaszkodójára. Pedig az imádság nem más, mint csatlakozás a mindenség erőforrásához. Olyan ez, mint egy modern okostelefon, ami önmagában térerő és internet nélkül csak egy drága üvegdarab. Lehet rajta próbálkozni, nyomkodni a gombokat, viszont az igazi funkcióit, a navigációt, a tudástárat, a kapcsolattartást csak akkor éled el, ha fent van a hálózaton. Az imádság, ami vezeték nélküli kapcsolatunk az Úrral. Isten számára nem létezik a nincs térerő vagy a lehetetlen kifejezés. Ő akkor is látja az utat, amikor mi már csak a sötét kijelzőt bámuljuk. Lehet, hogy ma egy olyan lehetetlen helyzettel kelsz útra, amitől görcsbe rándul a gyomrod. Talán egy elhidegült kapcsolat, egy orvosi lelet, vagy egy kilátástalan anyagi helyzet tornyosul előtted. Ne a saját megoldó kulcsodat keresd, mert az korlátolt. Próbáld ki ma azt, hogy mielőtt bármibe belekezdenél, bejelentkezel Istennél. Mondd el neki egyszerűen, mitől tartasz. A hit ugyanis nem azt jelenti, hogy te vagy erős, hanem azt, hogy tudod, kihez tartozol. Engedd, hogy megnyugtasson a lehetetlen nem ismerő, hatalmas Isten. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Elfogadta a védett üzemanyagár bevezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett fogadta el a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvénymódosítást. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vasoxidos víz jutott a színvába, ez okozhatta a narancssárga színt. Tócántai József polgármester Facebook bejegyzésében olvasható, hogy helyszíni vizsgálatok és az első információk alapján valószínűsíthető, hogy a színva elszíneződésének oka a Tatár utcai fűtőmű területén keresendő. Mint írta, a Mi Hő egyik gőzfejlesztő kazánjánál karbantartási munkálatok zajlottak, és a kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvíz elvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy mulasztás miatt a víz egy része a színvába jutott. A helyszínen a tűzoltóság, a rendőrség, a városgazda és az illetékes szakemberek is vizsgálatot folytattak. A jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag emberre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés az élő világban károkat okozott, ezt a polgármester elfogadhatatlannak nevezte és elrendelte az eset minden körülményének kivizsgálását. Tócántai József azonnali hatállyal arra kérte a Mi Hő ügyvezetőjét, hogy adjon részletes tájékoztatást a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló eset a jövőben előforduljon. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. Szerdán a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható szinte az ország egész területén, közölte a Hungaromet ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UVB sugárzás. A Hungaromet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venétóban például fél egy és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás, közöttük van például Ancona, Bologna, Firenze, Milánó, Róma, Torino és Velence is.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Gudor Botond erdélyi református lelkész lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy miért fontos az, hogy egy református gyülekezet anyagilag független és önfenntartó tudjon lenni. Gudor Botond elmeséli, hogy milyen tárgyalni a román állam képviselőivel, polgármesterekkel, visszakövetelni azt, ami egykor a református egyházé volt.
2: Bármennyire is azt gondolják, hogy elfelejtem a történeteket, visszatérek rájuk, mert ez a vagyon, ez az egyházamnak a vagyona, nem az enyém, felelek érte, és remélem, hogy a gyülekezetek önállósága ezzel erősödik.
1: És elmeséli majd, hogy mit ért el Magyar Igenben, ahol 3 református volt a gyülekezetében, amikor elkezdte ott a szolgálatát.
2: Egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra.
1: Mai vendégünk tehát Gudor Botond, erdélyi református lelkész. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége? Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk erről, aki elmeséli majd, hogy amikor elkezdte a szolgálatát Magyarigenben, 3 tagja volt a református gyülekezetnek, amikor eljött onnan, már 20-an voltak. Ám nem csak a lélekszám gyarapodott, hanem sikerült visszaigényelni a román államtól a korábban elvett erdőiket, legelőiket, épületeiket. Mindez pedig megteremtette azt, hogy annak ellenére, hogy 20 fős a közösség, önfenntartó tudjon lenni. De ne gondolják, hogy könnyű volt a román állammal, bíróságokkal, hivatalokkal ezt rendezni. Gudor Botonddal, egykori magyarigeni lelkésszel beszélgetünk, aki most egyébként a gyulafehérvári református egyházközség lelkipásztora. Mielőtt a konkrét történetekről beszélgetnénk, hogy hogyan sikerült a saját példáin keresztül, a saját gyülekezetein, lelkészi működésén keresztül egy-egy erdélyi gyülekezet anyagi függetlenségét biztosítani, hagyj lépjek egyel visszább, és kíváncsi vagyok az elméleti válaszára. Hogy miért fontos az ön szerint, hogy egy református gyülekezet az anyagi értelemben önálló legyen, független legyen, hogy ne kelljen másra számítania? Hogy úgy is mondhatnám, hogy ne legyen kiszolgáltatott.
2: Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a gyülekezeteink történet

0: vannak anyagi biztonságban, az igehirdetés tisztessége és tisztasága úgy marad meg, templomainknak a kijavított állapota, illetve használható állapota úgy jelenik meg a hívek előtt, hogy azt lehetőleg a saját támogatásunkból, saját pénzforrásainkból tudjuk megvalósítani. Ez nem mindig volt lehetséges. Erdélyben mindig kérdés volt, ma is kérdés, hogy hogyan tovább az anyagi függetlenséget illetően, mert talán Magyarországtól eltérően az egyházi kongrua, azaz a lelkészek támogatása, jelentős támogatása a lelkészi fizetésekben. És mindig felvetődött a kérdés, hogy az úgy rendben van, hogy az állam támogat, de mi lesz akkor, hogyha az állam elvár olyat, ami ellenmond a te lelkiismeretednek. Mégis én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, amely biztonságot jelentett, viszont a szorványgyülekezetek vagy kisebb gyülekezetek szempontjából van egy olyan pszichológiai határ, amely a megélhetést, illetve egy gyülekezetnek az gazdasági autonómiáját is kérdésessé teheti, és ez a 200-as határ. Explicite, hogyha 200 tag van egy egyházközségben, akik fenntartják az egyházat, ha az alá esik a határ, akkor már nehezen fenntartható a lelkészi állás, illetve nehezen fenntarthatók az épületek anyagilag. Ez azt jelenti, hogy a lelkésznek alternatív megoldásokat kell keresni, illetve a híveknek sokkal adakozóbbnak kell lenni, ha azt szeretnék, és amennyiben azt szeretnék, hogy lelkészük legyen. Nem tudom Magyarországon ez hogyan van, de a gyülekezeteinek a 80-90%-a azzal az igénnyel és elvárással él, hogy idézem a közmondást, hogy égjen a villany a parókián. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi dombos viszonylatok között, ha villanyfény van a parókián, vagy régen gyertyafény, akkor mindenki lelki biztonságba érezte magát. Nos, ezért áldozni kell, és kellett. Tehát én úgy látom, hogy ez a fajta önállóság egyfajta hitelességet, és hosszú távon missziós lehetőségeket rejt magában, mert az a gyülekezet, az a közösség, amely áldoz a jövőjére, az a gyülekezet tervez. Mert lehetünk tízezren, ezren, de ha nem biztosítjuk az önállóságát a gyülekezetünknek, tehát elvárjuk, hogy más tartson el bennünket, akkor ez a helyzet megnehezítheti a tervezésünket, visszafoghatja. Ugyanakkor akár a pályázati rendszerekből is kiindulva mindig nagyon örömteljes, ha valaki úgy buzdít bennünket az önállóságra, hogy mindig számon kéri az önrészt, és arra figyelmeztet, hogy nekünk is hozzá kell járulni valamivel. Tehát, hogy ennek az összetevői persze nem zárják ki azt, hogy mindig is felelősek vagyunk önmagunkért. Tehát ahogyan egy család, egy társadalom adminisztrálja magát, ugye az egyházközségnek is kell, és még egyszer ez egy szükséges dolog, ami a szorványban elengedhetetlen ahhoz, hogy egy-egy egyházközség hosszú távon tervezzen, és ne rövid távon.
1: És ön szerint ez az igény, ami megvan, és ezek szerint megvolt korábban is az erdélyi reformátusokban, ez fakad-e abból, hogy egy kisebbségi létben élnek, az erdélyi reformátusok magyar anyanyelvűek, és Romániában élnek. És hagyj hozzam ide példaként a mai magyarországi reformátusokat. Az elmúlt 16 évben én úgy tapasztaltam gyülekezetekben, hogy azért könnyű volt hozzászokni azoknak a gyülekezeteknek ahhoz, hogy más segíti őket eltartani, ahol kaptak jelentős vagy uniós, vagy kormányzati támogatást. És hogy a kettő között van-e különbség? Tehát, hogy az erdélyi reformátusokban ez az igény, ez onnan gyökerezik, hogy ők a mai Románia területén élnek ön szerint? Vagy nem lát ilyen különbséget a kettő közösség között?
0: Természetesen vannak hasonlóságok és vannak különbségek. A különbség az, hogy a kisebbségi lét megköveteli ezt a fajta nemzeti gyülekezeti önállóságot, függetlenséget. És pedig, ha bibliai ígét keresünk hozzá, például azt is elmondanám, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei. Tehát kisebbségben nem léphetsz hátra, hanem mindig tervezned kell, mindig bátornak kell lenned, és mindig vállalnod kell, hogy életed, szabadságod veszélyben lehet a kisebbségi sors miatt. Ezzel talán Makkai Sándor püspöknek mondok kicsit ellent, azzal, hogy ő úgy ment el Erdélyből, hogy nem lehet kisebbségben élni, ebből aztán nagy irodalmi vita is lett, viszont azzal, hogy ott maradtunk, és számos gyülekezet nem mehetett el sehova, azzal, hogy ott maradt, pontosan ezt a függetlenséget erősítette meg olyan körülmények között, hogy aki ismeri a 20. századi erdélyi

0: két világháború közti egyháznak az életét, az tudja, hogy az egyházat visszakényszerítették a saját épületeibe, és az állam, nyilván az új román állam teljesen kivonult. A közszféra kivonult az egyházak finanszírozásából, tehát az egyháznak kellett az iskolát, a kollégiumot, az egyházközséget, lelkészt, a tanítót eltartani, kántortanítót, és ezzel az erdélyek bizonyítottak, hogy igenis képesek egy intézményrendszert működtetni. A másik, hogy kegyelmi idő is tud lenni ez a kisebbségi lét, hiszen az Úristen nem úgy küldi ki a tanítványait, hogy jó dolgok legyen, és bizony elég nehéz körülményeket jósolt meg mindenkori tanítványainak, de ugyanakkor egy szép vállalkozás is, amikor azt látod, hogy súly alatt nő a pálma. Talán a kényelmi státusa az, ami Európában is azt mutatja, sugallja, hogy sokféle nehézség következik. Demográfiai visszaesés, elkényelmesedés, és folyt szekularizáció, és ezek mind a jóléti társadalomnak olyan következményei, amelyeket nem szoktunk hangosan kimondani, bár mindenki jólétre vágyik. Így az erdélyi gyülekezetek élete is, én azt mondhatnám, egy küzdő élet, ahol vállalás van, ahol tényleg próbálják megvalósítani azt a közmondásos elvárást, hogy legyen lelkész, égjen a villany a parókián, viszont az érem másik oldala az, hogy tényleg lehet ebből kényelmi státus is, és mondok erre példát, sokszor a gyülekezeteinknek a hierarchikus berendezkedése miatt, tehát hogy egyfajta mondhatni fentről le, vagy lentről fel való gondolkodás eredménye, hogy mindent elvárunk a lelkésztől, aki egyszerre építészmérnök, freskorestaurátor, közgazdász, tanár, tanító kell legyen, és közben ugye a gyülekezet kényelmi státuszban kerül, vagy fordítva, a lelkész azt mondja, hát neki csak az a feladata, hogy az igét hirdesse a szószéken, tehát végezze el a presbitérium a munkát. A baj az, mikor mindenki elvárja a másiktól ugyanazt, és senki nem tesz semmit, akkor nyilván a gyülekezet végét jelenti ez. Tehát elmondva azt, természetesen örvendünk, és mindig is örventünk mindenfajta támogatásnak, és akár Európai Uniós támogatás sikere, akár a holland testvérek, vagy a svájci testvérek támogatása, és főleg az anyaország támogatása nagyon-nagyon sokat jelentett és számít a közösségeinkben, így a szórványban is. De ezeket mindig szerintem úgy kell értelmezni és elfogadni, és azokkal élni, hogy a felelősségünk nem szűnik meg. És ez a felelősség az az, hogy egyrészt te kerülsz olyan helyzetbe, hogy segítened kell a másikon, és főleg olyan helyzetbe, hogy nem várhatod mástól mindig a megoldás. Tehát a svájciak és a hollandok, vagy az angol testvérek nem fognak mindig Erdélybe jönni, mert hogy a mezőségi szegény eklézsia nem tud előbbre jutni, mert úgy látják, hogy az afrikai, vagy a közép-ázsiai gyülekezetek, vagy kereszténység léte veszélyben van, inkább oda mennek, tehát nekünk is meg kell tanulni küzdeni, áldozni, fennmaradni. Ez a garanciája annak, hogy a gyülekezetek önállósága megmarad, ha nincs egy teljesen kényelmi státusz.
1: Oké, köszönöm a kontextust, és akkor forduljunk rá arra a gyakorlati részére a beszélgetésnek, hogy mindezt a saját példáink keresztül hogyan tudta elősegíteni, és akkor itt én hagy hozzam be azt, hogy itt nem csak arról van szó a anyagi függetlenségnél, hogy mondjuk, mondok egy magyarországi példát, hogy mondjuk egy méhészetet, meg egy éttermet tart fönt egy gyülekezet, és ebből van bevétele, és ebből tudja mondjuk az intézményeit meg a lelkipásztorát eltartani, hanem itt különböző jogi, speciálisan Romániára vonatkozó jogi dolgok is vannak, amiket meg kérem, hogy úgy magyarázzon, hogy ezt egy magyarország is értse. Tehát itt milyen perekbe kellett önnek eljárnia, egyébként bevehette volna az előbbi felsorolásba azt is, hogy jogász is a lelkész, tehát hogy már hogy ugye sorolt, hogy miket kellene a lelkészíteni. Szóval mondjon egy-két példát, hogy hogyan sikerült a saját gyülekezeteiben ezt elérni, ezt az anyagi függetlenséget.
0: Természetesen a gyülekezeteknek az élete, legalábbis a gazdasági része sok mindenből állhat. Állhat a hívek egyszer adakozásából, a gazdagabb, tehetősebb hívek támogatásából, vagy partner gyülekezetek támogatásából. Akár én is elmondhatom azt, hogy a miskolci gyülekezet például támogatta az alvinci szórványgyülekezetet, amit én nagyon pozitívnak tartok, mert ez ezzel is kifejezzük egymás iránti testvéri szeretetünket. Viszont hogyan lehet olyan helyzetekben függetleníteni anyagilag a gyülekezetet, hogy sok eszköz nem áll rendelkezésedre, és ez a szorvány helyzete, hiszen a szorvány egyfajta sérülékeny helyzetben van, azáltal, hogy kevesen vannak, akik támogathatják, hívek, viszont nagyon gazdag, sőt mondhatni rendkívül értékes történelmi örökséggel rendelkezik. Értem ez alatt azon épületeket, amelyeknek birtokában van, templom, parókia, de talán azokat is, amelyeket az állam elvett 1948 és 1962 között. Ez a két év, illetve ezen évek közötti periódus az, amikor Romániában a legtöbb egyházat kisemmizték, és a kommunista hatóságok majd mindenüket elvették, földeket, épületeket és egyéb javaikat. Tehát ezeket vissza kell szerezni, és nyilván a visszaszerzés folyamata egyszerűbb ott, ahol a saját közösséged a politikai faktor, tehát hogy a polgármesteri hivatalban tegyük fel a presbiter, épp a polgármester és a szavazó közösség önmagában a gyülekezet, vagy a gyülekezet azon része, amely tegyük fel modern politikai szófordulattal a mérleg nyelve tud lenni. Ilyenkor persze a restitúciós ügyek könnyebben mehetnek, de hát elmondhatnám azt is, hogy néha ez pont ez az akadálya ennek. Tehát, hogy nem kizárólagos az, ha sikertörténet az, ha többségben van egy-egy településen, mondjuk a magyarság és a reformátusság. A szorvány vulnerabilitása, sérülékenysége abban áll, hogy ott nem volt meg az a szándék, hogy politikai félelem miatt, vagy voksokra való számítás miatt ezeket visszaadják. Tehát ez ki volt zárva, emiatt elodázták teljességgel a visszaszolgáltatást, és utolsó percre hagyták. Emiatt a lelkészeknek jogászá is kellett lenni. Fel kell térképezni azt, hogy az egyházközségeknek mi volt. Ez azt jelentette, hogy levéltáraktól kezdve a saját levéltár, országos levéltár, megyei levéltárak segítségével össze kellett állítani azt a lajstrómot, amely visszahelyezte végül is a lelkész elé került mindaz, amit elvettek 1948 után. Másrészt meg kellett keresni azokat a jogi eszközöket, amelynek segítségével, vagy amelyeknek segítségével visszakérhette ezeket a javakat. Nos, két része van a visszaigénylésnek Erdélyben, még mindig mind a kettő működik, és talán a hallgatóknak azt is elmondanám, hogy a mai napon is egy olyan polgármesterrel tárgyaltam, aki nem akarja megoldani a restitúciót, de azért ígért nekem valami templomrestaurálási pályázati pénzt, hogy hát ha hallgatok, tehát ma is volt már egy politikai tárgyalásom mondhatni, ahol idézőjelben mondom, kicsit jezsuita próbáltam lenni, hogy mind a kettőt megsürgettem a maga rendje és módja szerint. Tehát nagyon élelmesnek kell lenni abban, hogy az ember hogyan szerzi vissza a javait. Tehát az egyik része a külterületek része, amely azt jelentette, hogy egy gyülekezetnek akár 5 vagy 20 vagy 50 hektár közötti területe lehetett rétje, kaszálója, erdeje, szántóföldje vagy szőlőse, Erdélyben elég sok szőlős is van. Tehát ezeket visszakérni 1990 után lehetett több törvény alapján, és most a kedves hallgatóknak tudnám mondani, a 18-as, a 247-es, a 62-es törvényrendeletet, tehát rengeteg törvény volt, ami ezeket úgymond megengedte, vagy azt megengedte, hogy visszaigényeljék, hát ezzel éltem is, de legtöbbször nem működött a visszaigénylés, a belterületeket viszont, értem ez alatt egy-egy település területén levő házat, iskolaépületet, akár elvett ingatlant, belterületet, ezeket Bukarestben kellett a 94-es kormányrendelettel visszakérni, külön bizottság, restitúciós bizottság, kormány szintű bizottság foglalkozik ezekkel. Hát ott is lehezen halad az ügy, és a Mikó ügy óta úgy halad, hogy a kézifék is fel van húzva. Nem tudom, milyen kéziféket használnak, de jó fog, mindenképpen lassan haladnak az ügyek. És hát a lelkészeknek el kellett indulni ebbe a két irányba, ami azt jelenti, hogy nagyon költséges egy-egy restitúciós folyamat. De miért szükséges? Azért, mert a vagyoni részek visszakerülnek, akkor azok garantálhatják, segíthetik a gazdasági önállóságnak a hosszú távú eredményeit. És hát én ezt próbáltam megvalósítani.
2: Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gudor Botonddal, a Gyulafehérvári Református Egyházközség lelkészével, aki korábban Magyar Igenben szolgált.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
4: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitérte a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése.
3: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gudor Botond erdélyi lelkésszel, aki most a gyulafehérvári gyülekezetben szolgál, korábban pedig Magyarigenben volt református lelkész, erről az időről is mesél majd. Témánk pedig az, hogy miért jó, ha egy református gyülekezet anyagilag független és önfenntartó tud lenni. Erről beszélgetünk tehát Gudor Botond erdélyi református lelkésszel.
2: Románia esetében a konkrét ingatlanok és területek visszaadásáról van szó, vagy kárpótlásról van szó, vagy járadékról van szó, vagy ezek kombinációjáról van szó?
3: Ezek kombinációjáról van szó, hogyha egyértelmű a helyzet és az államnak nincs érdeke, akkor visszaszolgáltatásról is szó lehet. A visszaszolgáltatás előfeltétele a politikai lobby, vagy egy olyan leromlott épület, aminek az állam egyáltalán hasznát nem veszi. Általában kombinált visszaszolgáltatási módszer van, ami azt jelenti, hogy esetleg úgy ajánlanak vissza egy épületet, hogy hozzá volt építve egy másik rész, amit a gyülekezetnek kompenzálni kell az állam fele, és a gyülekezet nem tudja, tehát eleve megszűnik annak a lehetősége, hogy természetben legyen a kárpótlás, és olyankor 5 éven át kárpótolták eleinte elég jó árban az épületeket, és miután az állam látta, hogy ez sokba kerül neki, megváltoztatta a törvényt. Jelen pillanatban a törvény úgy működik, hogy a jelenkori közjegyzői értéket alapul véve, tehát a házaknak, épületeknek, területeknek van egy közjegyzői értéke, azt pontszámokká változtatják, és utána kifizetik az illető ingatlant a lelkésznek, gyülekezetnek éveken át ugyanúgy, de már apró pénzen. Tehát a törvény változása semmi jót nem jelentett, ráadásul nagyon lassan történik, és az inflációval egyszerre majdnem értékét veszti az az összeg. Tehát nem egy jó kárpótlási törvény van, vagy legalábbis a végrehajtása nem jó, viszont jobb, mint semmi. Jobb, mint semmi.
2: Bocsánat, hogy beleszólok, de Romániában ebben a pillanatban is a kormányban ott van egy magyar párt, az RMDS. Nem tudnak ebben segíteni? Vagy ez vonal alatti probléma mondjuk az RMDS szemében?
3: Én szerintem itt a szakmaiságot és jogszerűséget várják el az emberektől. Bármi, ami azon felül volt még gyanú szintjén is, az nagyjából oda vezetett, hogy az illetőt meggyanúsították. Itt Markó úrnak a példáját említeném, akit hát meggyanúsítottak, elítéltek 3 évre, és politikai menekülként élt itt Magyarországon, amíg rehabilitálták, de eltelt 10 év közben. Tehát a politikai lobby ugyan veszélyes, de jogszerű megközelítés, hát amiben reménykedünk mindannyian, hogy jogszerű megközelítés legyen, az nagyon is aktuális, és ajánlott azon politikusok számára is, akik bennünket képviselnek. Annál inkább, mert most a premontreiek ügye Váradon tökéletesen azt mutatja, hogy egy közösségi összefogás nélkül lassan-lassan az állam újra birtokba vesz olyan épületeket, amelyeket egyébként vissza kellett volna adjon.
2: Az ön példáiból mi volt a kezdjük a negatívval, mi volt a legszürreálisabb így a román adminisztrációval, bírósággal, hivatalokkal való ügyintézése, beszélgetése, ami tényleg így a legszörnyűbb ebből az egészből, amit el sem akart elsőre hinni, hogy ez így folyik.
3: Mondhatni, az én viszonyom jó és barátságos a jelenlegi polgármesterekkel, bár tudják jól, hogy én állandóan a fejükre járok, és soha nem fáradok-e, mint a jó pecás remélni azt, hogy valamikor fogás lesz. És szerintem ezt nagyon unhatják, és meg is mondtam, hogy nyugodtan vegyék úgy, hogy amíg én élek, s ott vagyok, addig én egy reál prezencia leszek az ő életükbe, állandóan ott fogok lenni, és bármennyire is azt gondolják, hogy elfelejtem a történeteket, visszatérek rájuk, mert ez a vagyon, ez az egyházamnak a vagyona, nem az enyém, felelek érte, és remélem, hogy a gyülekezetek önállósága ezzel erősödik. Most pár példa. A legnehezebb akkor volt, amikor a feleségemet, aki közgazdász Magyarigenben, egy olyan egyházközségben, ahol úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy 3 református egyháztag volt, egy gyönyörű barokk templom, egy rengeteg épület, és nyilván visszaigénylendő épületek és területek is voltak, tehát úgy kezdtem a pályafutásom, hogy a feleségemet egyedüli pályázóként felvették főkönyvelőnek a polgármesteri hivatalba. Már azzal elindult a lavina, hogy egy ilyen nagy román községben egy magyar találtak, aki főkönyvelő legyen. Tudtam, hogy ez nem kényelmes státus, mert én közben a polgármestert ostromoltam a kéréseimmel, amelyek jogosak voltak, viszont a polgármester nyilvánosan a főtéren utánam kiabált, hogy tiszteltes úr, amíg én élek, addig ön egyetlen épületet és négyzetcentiméternyi földet sem kap vissza. Ezt megígérem és esküszöm. És ugyanaz a polgármester egyszerűen kénytelen volt visszaadni a területeket. Előbb a 20 hektár legelőtt, utána a 30 hektár erdőt, utána a kaszáló, utána az épületet, és mindez csak úgy lehetett, hogy a restitúciós bizottság is visszaadott egy épületet, a polgármesteri hivatal megtámadta, én kivédtem a törvényszéken, a németországi Nürnbergi testvérgyülekezetünk megtámogatta az orvosi rendelőknek a rendbetételét, építettünk egy gyógyszertárat, és ezzel fejlesztettem a községnek is a közegészségügyét, úgyhogy alig voltunk maréknyian. Végül is belátta a polgármester, hogy én ugyan rámenős és elég kuruckodó vagyok ezekben a dolgokban, de ugyanakkor fejlesztem a közügyet is, és az elmenetelem előtt már oda jutottunk, hogy bár én mindent visszaigényeltem, és megszületett az önállóságunk, szervezett románul egy Bot Péter konferenciát, ami nagy dolog volt, mert felfedezték Bot Pétert végre ők is, hogy ez a községnek a nagy embere, sőt, ezen túl, amikor a román minisztériumba ment, igaz magyar miniszterhez, a megjelent köteteimből kérte egy adaggal, hogy sikerüljön meggyőzni a minisztert, hogy a faluba a közvilágítást azt modernizálják, a vizet bevezessék, és az egyvizet elvezet. Tehát, hogy minden rossz jóra fordul. Tehát ez egy példa, hogy hogy mennek ezek a dolgok. Maros Szent Imrén volt talán a legnegatívabb esetem, az is reményeim szerint jóra fordul, tehát én megpróbálom a rosszat jóra változtatni, mert a Jóisten segítségével ez biztos lehet. Az volt, hogy a temetőnk a nagy szorvány helyzetünkben a lelkészek változásával és bántalmazásával, sajnos ilyenről is szó volt Maros Szent Imrén, valahogy elsiklott. Tehát jogilag, telekkönyvileg nem volt véglegesen tisztázva a temetőnk története. És a központi szervek megüzenhették a polgármesteri hivataloknak, hogy ott, ahol olyan temető van, amely köztemetőként is működhet, de valamelyik felekezet használja, az illető felekezet nem tud elégséges bizonyítékot benyújtani, akkor hát onnan vegyék el. Egyik este telekkönyvet kapok, sőt a polgármesteri hivataltól küldték, hogy műemlék templomunkat telekelték, és nézem meg, minden rendben van-e. Hát nézve a telekkönyvi számokat, valahol az alján, ahol a temetőnk szerepel, egy ilyen folyamatot lát, én nem vagyok topográfus, sem jogász, de ilyet láttam, hogy itt a piros, hol a piros. Jelentek meg a topográfiai számok, és a telekkönyvi számok is tűntek el. Innen már rájöttem, hogy gond van. Elmentem a polgármesteri hivatalban, mondjuk ki, hogy 2020-ban vagyunk, Covid alatt, utolsó napja a fellebezéseknek, amikor ugye a telekkönyvi szisztematikus Európai Unió által támogatott bejegyzéseknek utolsó napja volt, hogy azokat meg lehetett cáfolni, támadni, helyesbíteni, és egyszerűen nem akarták kiadni a telekkönyvet, temető telekkönyvét, mert igaz volt, amit láttam. Tehát a polgármesteri hivatal magára írta a temetőt, és ha az egyházközség nem szólal fel törvényszéken, törvényszéki eljáráson belül 3 hónap alatt, az úgy is marad. De nekem nem fogadták el a leíratom, hogy ez így nincs rendben. És a polgármester valamikor délben megjelent, de közben lehetett látni, hogy a sajnos a szomszéd egyházközségek és a polgármester úr valószínűleges megegyezése folytán megpróbálták átjátszani más egyháznak a temetőt. Én erre rájöttem, és megmondtam a polgármester úrnak, hogy ez sok pénzébe kerül ezentúl, és meg kell mutassa szeretetét, ami egyházközségünkkel szemben vagy mellett, amíg él. Tehát ez volt az egyik kérésem. A másik, hogy semmi akadályt ne gördítsenek a visszaigénylés elé, mert szerintem a legcsúnyább dolog, amikor egy kvázi demokratikus világban államosítják a temetődet most, amikor pont a restitúcióról beszélünk. És ez nem egy példa, a egyházközségeink területén körülbelül 30 településre szolgálok be, ez egy nagyon nagy szám, de 4 helyen került a temetőnk hasonló esetben. Beszorozhatnám sok-sok hasonló erdélyi példával, ahol a lelkészeknek tudomásuk van, vagy nincs erről. Olyan helyzet is volt, hogy egy templomot iratták az államra, tehát alig vette észre, nagyon szerencsések is voltunk, mert a kisebbségi jogvédelemért alapítvány innen Magyarországról azért támogatta a jogi, mondjuk háttér támogatással biztosította azt, hogy tudjunk pereskedni, mert nem tudtuk volna előre vinni egyébként. Tehát ezek voltak a szörnyű helyzetek, de ugyanakkor van pozitív tapasztalat is.
2: Na igen, ezt akarom akkor a beszélgetés utolsó felére. Mi a pozitív, akár ügyintézésben, meg akár eredményekben?
3: Hát említettem a magyarigeni polgármesteri hivatalban a szörnyűségeket. A vége történetnek az lett, hogy bár az uniónál is fellebbeztünk egy terület tekintetében, majd mindent visszakapott a szórványegyház területeket és épületeket, amelyekben orvosi rendelőket rendeztünk, voltak korábban, tehát azokat javítottuk, gyógyszertárat építettünk ki, üzlethelyiségeket adtunk ki, és a területeket intenzív mezőgazdasági kihasználás mellett tudtuk értékesíteni. Tehát úgy is, hogy pályáztam az egyházközségnek Amerikában, igaz, és az ottaniak összegyűjtöttek egy traktorra való pénzt, úgyhogy a magyaroknak kicsit olcsóbban tudtunk szántani, a román lakosság piaci áron részesült ebben a szolgáltatásban, úgyhogy elmondhatom, hogy egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra, és fejlesztettük, tehát vendégszobákat építettünk ki, egészségügyet fejlesztettünk a településen, templomokat javítottunk az Ágoston Sándor Alapítvány fiataljainak is a támogatásával, és mondhatni nem csak a mi pénzünk, lelkesedésünk, hitünk volt benne, hanem sok más embernek is, akár anyaországi, akár tengeren túlinak a támogatása, és ezt én sikerként könyvelem el olyan körülmények között, hogy a 3 egyháztag, mire onnan elkerültem, már nem élt, de a gyülekezetben voltunk már közel 20-an. És ezzel egy újfajta életet indítottunk el ott, ahol korábban romok voltak, és ahonnan a legtöbben elmentek volna, és engem is kérdeztek, hogy első év után nem mentél el. Azért, mert értelmet láttam benne, és hitet a küzdelemhez. Hát ez egy példa. A másik Alvinc példája, ahol ott is visszaigényeltük a tulajdonokat. Egy leégett parókiát ifjúsági központtá alakítottunk, a közösségi tereinket, a templomot, amely 1960 óta juh akkorként működött, és lebontották a tetőszerkezetét a rablók és azok, akik el akarták vinni a faanyagát, azt újból kijavítottuk a Teleki László Alapítvány támogatásával például, de nem csak, anyaország is támogatott, elkezdtük az istentiszteleteket tartani benne, és újabb közösséget tudtunk úgy alapítani, hogy az eleinte 12 egyháztagból lett közel 25. És ezzel is talán a trend ellenében, ha kis számokkal is, azt tudtuk bizonyítani, hogy nincs az, hogy nem lehet és nem akarom, csak akarni kell. Ebben mind kegyelem van, gondolom.
2: És mit gondol, hogyha Magyarigenben nem indul el ez a gazdasági függetlenségének megteremtése a gyülekezetnek, akkor lett volna akkor 20 gyülekezetétek, amikoron eljön a 3 helyet, vagy az lett volna, hogy a 3-at el kell temetni, bocsánat, hogy én egyszerűen mondom, és be kell lakatolni a templomot, megvárni majd, hogy beszakad a teteje, aztán egyszer ki tudja, mi lesz vele.
3: Igen, én azt hiszem, hogy kellett az a 18 év és a rengeteg munka, imádság és lelkesedés és támogatás ahhoz, hogy független legyen a gyülekezet és gyarapodjon tagjaiban. Sok áldozat kellett. Például az, hogy a Sárdi parókiára, amely üresen állt, mezőségi családokat költöztettünk ki. Ez azt jelentette, hogy én lakhatást biztosítottam, és kertet adtam megmunkálásra ingyen és bérmentve 2 családnak. Magyarigenben megosztottam a parókiát, nem tekintettem elsődlegesnek az én kényelmemet, és egy olyan családot vittem ki, amely műhelyt hozott létre a Pasaréti Református Gyülekezet támogatásával, és butor asztalosként olyan munkákat végzett, amelyek szépítették a helyet, illetve megteremtették a tábornak az alapjait, amit ott elkezdtünk, ifjúsági tábornak, úgyhogy elmondhatom, hogy szép lassan összenőtt az a terv, az a lelkesedés, az imádság, ami a gyülekezet létszámát is növelte. És a függetlenedés az megengedte azt, hogy tovább folytassa az a lelkész a munkáját, aki most utánam jött, anélkül, hogy onnan egy hónap után, két hét után elment volna, mert hogy tudott és volt mivel dolgoznia.
2: Ahogy beszélt itt a magyar igeni dolgokról, akkor az jutott eszembe, hogy azért mondjuk ki azt, hogy az, ahova el tudott jutni a magyar igeni gyülekezet, annak az alapjait évszázadokkal ezelőtt tették le az ott élő reformátusok. Megvették azt az erdőt, telepítették az erdőt, felépítették a templomot, meg a különböző épületeket. Tehát, hogy ennyi, hogy emlékezzünk rájuk, hogy ez volt ebben egy szakadás, de hogyha ők azt annó nem teszik meg az egyházukért, a közösségükért, akkor ön se tudta volna ezt mind megtenni.
3: Abszolút egyetértek a felvetéssel is, és ennek végül is a hasznával. Én úgy látom, hogy az az anyagi erőfeszítés, az a munka, amelyet eleink befektettek egy egyházközség életébe, amelynek a visszaszerzése, ahogy láttuk, sokszor bonyolult, alapja lehet egy új életnek, sőt, hogyha nagyon kapitalisztikus módon és exkluzív gazdasági módon gondolkodunk, alapja lehet más gyülekezet, vagy közösség, vagy árvaház, vagy öreg otthon fejlődésének, amelyet az egyház működtethet. Tehát nem mondhatunk le semmiről, mert az élet folytatásához szükségünk van olyan anyagi alapokra, amelyekért az eleink nagyon is megküzdöttek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai műsorunkban Gudor Botondot, erdélyi református lelkészt hallották, aki most Gyulafehérváron szolgál, és korábban pedig Magyar Igenben volt lelkész, főleg ezekről az időkről mesélt mai műsorunkban.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
1: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, mondta a magyar miniszterelnök Gödöllőn a visegrádi együttműködés kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter a gödöllői Grassalkovics kastélyban Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Mint mondta, olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, az ipari kapacitása, az innovációs potenciálja, a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. A V4-ek 65 milliónyian például nagyobb volumenben kereskednek Németországgal, mint Németország Franciaországgal. Magyar Péter beszámolt arról, hogy az egyeztetésen kiemelten foglalkoztak az Unió következő 7 éves 2028-2034 közötti költségvetésével. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A képviselők 142 igen, 39 nem szavazattal fogadták el a jogszabályt. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek Magyarország Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. A parlament szigorította a vagyonnyilatkozati rendszert, az integritáshatóság érdemi jogosítványokat kap. Az új vagyonnyilatkozati szabályozás kiterjed a magas közjogi állami önkormányzati és közpénzekhez kapcsolódó tisztségekre is, és jogkövetkezményeket tartalmaz. A közbeszerzéseket illetően csökken az egyajánlatos eljárások mozgástere, és új garanciákat építettek be a koncessziós beszerzésekbe. A törvény megerősíti az információszabadság és a közadatok nyilvánosságát, bővül a központi információs közadatnyilvántartásban közzétételre kötelezett szervezetek köre, többek között a köztulajdonban álló gazdasági társaságokkal, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal és az általuk létrehozott vagy fenntartott jogi személyekkel, valamint a Hunren Magyar Kutatási Hálózattal. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vasoxidos víz jutott a színvába, ez okozhatta a narancssárga színt. Tócántai József polgármester Facebook bejegyzésében olvasható, hogy helyszíni vizsgálatok és az első információk alapján valószínűsíthető, hogy a színva elszíneződésének oka a Tatár utcai fűtőmű területén keresendő. Mint írta, a Mi Hő egyik gőzfejlesztő kazánjánál karbantartási munkálatok zajlottak, és a kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvíz elvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy mulasztás miatt a víz egy része a színvába jutott. A helyszínen a tűzoltóság, a rendőrség, a városgazda és az illetékes szakemberek is vizsgálatot folytattak. A jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag emberre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés az élő világban károkat okozott, ezt a polgármester elfogadhatatlannak nevezte és elrendelte az eset minden körülményének kivizsgálását. Tócántai József azonnali hatállyal arra kérte a Mi Hő ügyvezetőjét, hogy adjon részletes tájékoztatást a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló eset a jövőben előforduljon. Szerdán a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható szinte az ország egész területén, közölte a Hungaromet ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UVB sugárzás. A Hungaromet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Májusban a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 1.820.000-en utaztak a légi kikötőn keresztül, 7,1%-kal többen, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották úti célul, az első 5 hónap utasforgalma meghaladta a 7,6 milliót. Az összesítés szerint májusban a kargó üzletek erősödése lendületes maradt, 11,7%-kal több árut kezelt, mint egy évvel korábban.
1: Az időjárásról.
3: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő riporter Béli Katalin vagyok. Június 20-a a Múzeumok Éjszakája, az egy évente megrendezett országos kulturális esemény. Ilyenkor múzeumok, galériák, kulturális intézmények százai nyitják meg kapuikat országszerte. A látogatókat interaktív programok, koncertek, különleges tárlatvezetések, gyermekműsorok várják, hogy a kultúrát közelebb hozzák a nagy közönséghez. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy a múzeumok ne csupán csendes kiállítóterekként, hanem élményekkel teli közösségi terekként jelenjenek meg. Így volt ez június 20-án Miskolcon a Herman Otto Múzeumban is, ahol százak keresték fel a kiállító helyeket. Ide hívom most a kedves hallgatókat, tartsanak velünk! A Titkos és Publikus című tárlat kurátora Pirint Andrea művészettörténész. Hát ez a tárlat nagyon sok tematikához ötletet ad, így például a Múzeumok Éjszakájához is.
2: Igen, igazából nehéz is volt választani, hogy milyen témákra essen most a választás, hiszen ugye van a klasszikus tárlatvezetés, amikor ugye koncepció szerint mutatja be az ember a kiállítást, de ha azt nézzük, hogy milyen csoportokba, tematikai csoportokba lehet fűzni a képeket, milyen üzeneteket közvetítenek, és ezek mentén hogyan foglalhatók össze. Hát számtalan téma kínálja magát, és hát olyan dolgokkal készültünk most, amik igazán bensőségesek és megérintik az embert.
1: Mert hogy az a kurátori tárlatvezetésnek a címe, hogy az otthon melege. Hát ez egy rendhagyó téma. Valóban nagyon sok olyan csendélet ugrik be most nekem a kiállításra, ami egy otthon részletét ábrázolja.
2: És érdekes módon, hogy nem is elsősorban a csendéletek azok, amik ezt leginkább kifejezik. Ugye ezt mindenképpen jó lett volna, hogy onnan kiindulni, hogy ez a két kollekció két ember otthonának a melegét biztosította. Tehát ők nem tudtak ezek nélkül, a képek nélkül élni.
1: Mert hogy két gyűjtőnek a darabjaiból áll össze ez a kiállítás.
2: Igen, mert hogy a kiállítás két Petro Sándor miskolci műgyűjtő és Kövess István budapesti műgyűjtőnek a kollekciójából együtt éltek a képekkel. Ezek a képek egymást érték a falon, tehát nem úgy volt akkoriban ez náluk, mint manapság a műgyűjtőknél. Ugye az ország legjelesebb műgyűjtői raktározzák a képeket. Nem együtt élnek velük, hanem valahol raktározzák, trezorba zárják. Egy egészen másfajta kapcsolat van a műtárgy és a gyűjtő között, mint amilyen kapcsolat kialakított Petro Sándor és Kövessi István. Tehát számukra ezek a képek, Kövessi számára a családja részéről is, olyan tárgyak voltak, mint nélkülözhetetlenek, mint a szobanövény, mint a zongora, amin a gyerekek játszottak, tehát a mindennapi élet részét képezték. És hát innen lépünk tovább, hogy és melyek azok a tárgyak, a festmények a kincseik közül, amelyeken keresztül a művészek mutatják meg az ő magánszférájukat, hogy az ő otthonuk melege, mennyire forró, és mennyi

0: Ami nekem tanulság ebből az egész tárlatvezetésből, hogy azt se felejtsük el, és ne tegyük a háttérbe, hogy az otthon melegét jelentheti egy műtárgy, egy festmény.
1: Igen. És hát ezt jelentette a műgyűjtők számára. Mindkettejüknek voltak ám favoritja is. Tehát, hogy az egész kollekció egybe számított, de mindegyiküknek voltak olyan kedvenc képei, amiket különösen szívesen nézegettek, és igen, tehát, hogy kimondottan örömmel töltötte el őket, hogy egy hosszú nap után, mert és egyébként mindkét műgyűjtő rendkívül tevékeny életet élt. Tehát reggeltől estig a hivatásoknak, a munkáiknak éltek. És hát ez jelentette a feltöltődést, hogy magukra zárták az ajtót, és leültek a kép elé, és gyönyörködtek benne, nézték.
0: Ez a kiállítás egy állandó kiállítás itt a Herman Otto Múzeumban, vajon a kurátornak, a kiállítás rendezőjének az érzelmi viszonya a kiállításhoz az évek alatt, az eltelt évek alatt hogy alakult?
1: Hú, hát nagyon váratlanul jött ez a kérdés, mert az az igazság, hogy kezdettől nagyon jó volt ezzel a két gyűjteménnyel foglalkozni. Petró Sándor gyűjteményét ugye régóta ismerem, régóta kezelem, már nekem is volt alkalmam ugye kiállítás rendezés során is ezzel a gyűjteménnyel foglalkozni. De az, hogy Miskolcra érkezett egy kövesi gyűjtemény, most már több mint 10 évvel ezelőtt, és hogy az közkincsé válhatott a kiállításban, hát én ezt kimondottam megtiszteltetésnek érzem, és úgy érzem, hogy egyre inkább hozzám tartozik, nyilván az idő múlásával.
0: Lejöttünk a Pannon-tenger múzeumba, és hát pont itt a mocsári ciprusok előtt álltunk meg, fehér Bélánval, az ásványtervezetőjével. Kárpát-medence összes ásványa látható itt, ha jól emlékszem.
2: Hát az összes azért nem, mert az rengeteg lenne. Körülbelül 1500 különféle ásvány van a Kárpátokban, és ebből a 400, ami a kiállításunkban bemutatásra kerül.
0: Évről évre fedeznek fel újabb ásványokat.
2: Hát igen, a Kárpátok, illetve maga Magyarország is, mondhatom úgy is, hogy kimeríthetetlen, tehát mindig újabb és újabb leletek kerülnek elő.
0: Ide az ásványtárba is kerülnek új anyagok?
2: Igen, elmondhatjuk, hogy a mi gyűjteményünk a magyarországi anyagát tekintve a legnagyobb és legteljesebb. Rengeteg új anyag kerül évről évre a gyűjteményünkbe. Ezek nagyrészt ajándékozás útján kerülnek hozzánk, kisebb része pedig saját gyűjtés által.
0: Mi az, ami a legkülönlegesebb ezen a tárlaton?
2: Itt a kiállításban?
0: Igen, az ásványtárban.
2: Nehéz kiemelni egyet-egyet, mert tényleg rengeteg olyan ásványa van a Kárpátoknak, ami nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő. Mondhatnám persze mondjuk a termésaranyakat az erdélyi érszegységből, aminek több évszázados, sőt évezredes bányászati múltja van, de mondhatnék olyan ásványokat is, amelyeknek nincs gazdasági értékük, csak szépek, például az ametisztek selmezbánya környékéről, amelyek tényleg a mutatós ásványok.
0: Egy nagyon izgalmas című bemutatóval készültek a múzeumok éjszakájára, hiedelmek és tények az ásványokról. Mik a hiedelmek?
2: Hát ugye nagyon sok hiedelem kötődik az ásványokhoz. Általában ezek a gyógyító hatásáról szólnak, hogyha elmegyünk egy könyvesboltba és ásványokról könyveket akarunk venni, akkor körülbelül a fele az valójában a gyógyító, idézőjelben mondom, gyógyító ásványokról szól. Tehát rengeteg hiedelem kapcsolódik az ásványokhoz, és ezekből próbálunk néhányat bemutatni itt.
0: Ezek a hiedelmek, kuruzslások, engem már nevetett ki geológus.
2: Hát nehéz ezt, a hiedelem a legjobb szó, tehát amikor vannak olyan tulajdonságok, amikor akár egy kőnek, vagy bárminek olyan erőt, tulajdonsággal, erővel ruházzuk fel, ami tudományosan nem bizonyított, hanem igazából a hiedelem, a hit területéhez tartozik.
0: Na most konkrétan akkor...

0: Lehet egy rózsakvarc, mondjuk placebo?
1: Hát igen, ilyen hatásra végül is lehet, és akkor lehet, hogy ez végül is valamiféle gyógyhatást mégiscsak kifejt.
0: A gyógyhatáson kívül milyen hiedelmek fűződnek az ásványokhoz? Vannak történetek, mondák?
1: Vannak ilyenek is, de most mi a mai nap valójában a gyógyító hatására fogjuk kihegyezni a mai programunkat, és azon belül is azokra a tulajdonságokra, hogy egy-egy ásvány milyen szervekhez, emberi szervekhez köthetünk, miért hordanak emberek gyógyító célra bizonyos ásványokat.
0: Miért? Egy pár példát mondjon.
1: Hát például a rózsakvarcot a különböző szívbetegségek miatt, a borostyánt a bőrbetegségek miatt, akkor az ametisztet, hogy friss legyen az elménk, és lehetne sorolni ezeket a hiedelmeket, ezeket a példákat.
0: Gondolom, hogy az emberek erre a legkíváncsibbak.
1: Hát igen, az biztos, hogy ahogy mondtam az előbb, ha csak a könyvválasztékot nézzük, már abból is ez látszik, de elég elmenni egy ásványbőrzére, ahol tényleg nagy a kereslet ilyen okokból különféle ásványok, illetve drágakövek iránt.
0: Az ásványok keletkezésével kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy ugye beszélünk arról, hogy a természet megváltozik, a klímaváltozás, klimatikus viszonyok, a csapadék viszonyok, egyáltalán a geológiai folyamatok, az ásványok keletkezésében ez jelenthet valami változást? Kutatják ezt a tudósok?
1: Vannak ilyen kutatások is, ugye az ásványok nagy tömege, tehát ami a földgolyónkat fölépíti, azok már régen létrejöttek. Tehát azokra igazából ez nincs hatással. Ugyanakkor jelen pillanatban is keletkeznek mindig új ásványok a föld felszínén, vagy akár a vizekben, illetve magában a levegőben is, amit belélegzünk egyébként, bár nem látjuk, azért rengeteg ásvány részecske van, és ezeknek mindenképp ezek képződésére hatással van a jelenlegi klíma, illetve hát ugye a legújabb ásványos probléma, amiről mindenki hallott szerintem, aki újságot olvas, az ugye az aszbeszennyezés Nyugat-Magyarországon. Az megint ez a kérdéskör, hogy bár azok az ásványok is nagyon régen, millió évekkel ezelőtt képződtek, ugyanakkor most lélegezzük be őket, tehát a hatásukat valójában ránk most fejtik ki.
0: Érdekes dolog ez, hogy valószínű, hogy nem lehet rögtön mindent tudni egy ásványról, tehát az, hogy az aszbeszt ilyen mérgező, az is később derülhetett ki jóval.
1: Hát ugye az, hogy az aszbeszt, tehát ezek a vékony szálas ásványok, azok a tüdőnek nem tesznek jót, azért az már több évtizede ismert, ugye ezért volt az, hogy be is tiltották az aszbeszt tartalmú építőanyagokat. Igazából amit nem ismertek az, hogy azok a kőzetek, amiket felhasználtak alapvetően útépítésekhez, hogy ezek bizony aszbesztet tartalmaznak. Ugye ezért is fontos egyébként az ásványtan, meg a kőzettan, amit Magyarországon az iskolában nem tanítanak, de mindig előjön, hogy azért nem ártana, mert tényleg nagyon komoly problémákat tud okozni, hogyha nem ismerjük ezeket a kőzeteket, illetve ásványokat.
0: Vajon az ásványoknál van-e olyan probléma, hogy elfogy egy olyan ásvány, amire nekünk embereknek szükségünk van?
1: Hát igen, vannak ezek, hogy kimerülnek bizonyos készletek, de azért azt megjegyezném, hogy az emberiség a föld kérgének csak a legfelsőbb részét kapargatja bányászati célból. Tehát a föld kérge az úgy átlagban 30 km vastag, a legmélyebb bányáink pedig 3 kilométeren vannak, és ott is csak a legértékesebb, tehát aranyat, gyémántot bányászunk ilyen mélységből. Tehát valójában a technika fejlődésével azért sokkal több ásványkincsünk kitermelhetővé válik a jövőben. Ugyanakkor most nagyon átment a hangsúly az úgynevezett másodlagos nyersanyagokra, ami annyit jelent, hogy nem a követ bányásszuk, hanem lényegében a hulladékot, a szemetet, hiszen rengeteg anyagot újra tudnánk hasznosítani, és azokban rengeteg ásványi anyag van, úgyhogy ez is egy menekülési útvonal lesz, amikor majd bizonyos anyagokból kimerülőben vannak a készletek, hogy bizony újra kell hasznosítani.
0: most már tényleg a riport végén, de meg kell kérdeznem, hogy gyűjtői szempontból itt a Herman Otto Múzeum ásványtárában és a Pannonhalmi Múzeumban gyönyörű kristályok találhatók, de a gyűjtőknek a szenvedélye tapasztalható-e? Tehát milyen kör ez a gyűjtői kör?
1: Hát igen, van Magyarországon egy komoly ásványgyűjtői kör, hogy hány tagot számára, azt nehéz megmondani. Én úgy becsülöm, hogy szerintem olyan 1000 fő lehet az, aki komolyabban ásványokat gyűjt. Az biztos, hogy Magyarországon egyre nehezebb a dolguk, mert azért szép ásványokat találni általában olyan helyeken lehet, ahol működik valamiféle bánya vagy kőfejtő, és ugye Magyarországon a bányaipar az folyamatosan visszafejlődik, egyre kevesebb a bánya, egyre kevesebb a lelőhely, és egyébként pedig a természetvédelmi területek is elszaporodtak Magyarországon, ami persze örvendetes, de ezeken a helyeken nem lehet ásványokat gyűjteni, tehát azt kell mondjam, hogy az ásványgyűjtés lehetőségei Magyarországon azért erősen beszűkültek az utóbbi évtizedekben.
0: Fehér Bélának, az ásványtár vezetőjének van egy kedvenc ásványa, köve?
1: Hát mindig, amivel én foglalkozom. Tehát
0: az ugye, most mi?
1: Az most egy Vonzenit nevű ásvány, az egy vas...
0: Vonzó a neve?
1: Igen, ez egy vas borát ásvány, ami a Cserhát egyik kőfejtőjéből került elő. Nagyon ritka ásvány egyébként világviszonylatban, és most abból készülök egy tanulmányt írni, úgyhogy most az a kedvencem éppen.
0: Köszönöm szépen, gyülekezik a nézősereg itt a bemutatóra, úgyhogy elengedem Önt a Múzeumok éjszakáján. Köszönöm az interjút. Keresd a nőt, ez volt ennek az előadásnak a címe, ami tulajdonképpen nem a francia közmondás, a cherche la femme szó szerinti fordítása, hanem valóban keresünk egy nőt, és hát nagyon sok mindenki felkapta a fejét, mert hogy ez a kérdés talán nagyon kevés embernek jut eszébe, akit keresünk, Herman Otto felesége. Fedor Vilmost, mint várostörténészt mutathatom be ebben a témában. Hogy indult a történet?
2: Van ez a régi sorozat, amit rendezünk mindig, hogy Miskolcra hívunk neves személyeket, és igyekezni szeretnénk, akarunk, hogy minél több rajongója legyen a városnak, megismertetjük velük a város értékeit. Na, így kerültünk Lilafüredre, Herman Otto és Borosnyai Kamilla nyári szállásához, a Pelelakhoz. És akkor kijöttünk onnan, ahol láttuk, hogy milyen nagyszerű életük volt, elmesélt a idegenvezető, hogy milyen nagyszerű házasság, és akkor gyönyörű szerelem, kijöttünk, és ott áll Herman Otto síremléke, amit valamikor Budapesten állítottak 1924-ben, de azon csak Herman Otto szerepel. És a feleségem föltett nekem egy kérdést, így indult az egész, de hol van Kamilla? Ennyi történt. És akkor elkezdtük keresni a nőt, a Kamillát. És ahogy mentünk előre a nyomozásban, a kutatásban, akkor döbbentünk meg, hogy Kamillát 1924-ben, amikor a síremlék elkészült, kettejük közös sírjára, ott ő már kimaradt is. Onnantól kezdve soha, sehol, semmilyen formában ő nem létezett. Közben Herman Ottót elvileg, gyakorlatilag is talán, vagy nem tudjuk, elhozták Miskolcra, exhumálták 65-ben, de hogy mi lett Kamillával, nem tudjuk. És ami döbbenet nekem, hogy ez egy látlelet a 20. századról tulajdonképpen. Hogy hogyan írnak ki embereket, hogy ennyire nem számított egy nőnek a részvétele, miközben tudjuk, hogy a tudományos munkában is rengeteget segített. Tehát ő nem egy háziasszony volt, vagy nem tudom én. Hogy egész egyszerűen, miközben tanulmányokat írnak róla, ezen közben tőlem kérdezi a kézivásárhelyi polgármester, hogy hol van a sírja, és nem tudom, hol van a sírja. Tehát egyszerűen nem tudom, hol van a sírja, mert Budapesten megszűnt, felszámolták, ide meg nem tudjuk, hogy kit hoztak el. Tehát a dologban annyi furcsaságot találtunk, ami tényleg azt mutatja, hogy itt ez nagyon nincs rendben. És 102 éve tulajdonképpen nem szerepel sehol ez a nő, aki nagyon sokat adott a gyerekeknek, felnőtteknek, stb.
0: Nyilván, hogy ilyenkor a városkutató, a tudósokhoz fordul. Kis József a Nemzeti Levéltár Borsod megyei levéltárának a vezetője. Milyen iratok találhatók Borosnyai Kamilláról? Egyáltalán találhatók-e iratok az ő sorsáról?
3: Az én feladatom nem Borosnyai Kamilla történetének volt bizonyos szempontból a felderítése, hanem a Herman Ottó exhumálásával kapcsolatos iratokat kellett a levéltárból előszedni. Itt kirajzolódik egy történet, amely összekapcsolódik a kerepesi temető felszámolására irányuló politikai akarattal, ugyebár nemzeti panteont szeretek volna ott csinálni, és ezzel kapcsolatban is fogalmazódott meg az igény a család részéről, Herman Ottó élő rokonai részéről, hogy exhumálják Herman Ottó tetemét és hazahozzák Miskolcra, pontosabban Hámor, ahova végig akarata szerint ő maga is szeretett volna nyugodni. És ez az, ami egy évekig tartó folyamat volt, vagy végül is 1965-ben viszonylag nagyon gyors idő alatt lerendezték a történetet. 1965. augusztus elején fordultak a különböző fővárosi vállalatokhoz, illetőleg hatóságokhoz, és egy hónap múlva már meg is történt az exhumálás. Magára, Borosnyai Kamillára vonatkozóan fura módon egyetlen egy irat utal ezekben az iratokban, mindenhol csak Herman Ottó exhumálásáról van szó, és mindenhol csak Herman Ottó újjátemetéséről van szó. Az az egyetlen egy irat, az a szállítással volt kapcsolatos. Itt jogosan felvetődik a kérdés, hogy ez az a rejtett információ, ami elárulja azt, hogy most mind a kettőjüket valóban elhozták, mert ott Herman Ottó és mint Herman Ottó néha felesége is szerepel, vagy pedig az ott egy tévedés lehetett akkor, ezt még egy-két kört kell futnunk sajnos különböző iratokban, hogy biztosat tudjunk ezzel kapcsolatosan mondani.
0: Végül is az előadáson fennmaradt a kérdés. Ki fekszik abban a sírban, amely Hámorban Herman Ottó emlékművét, síremlékét borítja? Tehát ki fekszik ott?
2: Hát egy dologban biztosak vagyunk, mint hárman, hogy Borosnyai Kamilla itt van. Ez szinte biztosan kijelenthető, hiszen ő volt fölül a sírban, tehát ha elkezdték az exhumált, akkor őt valószínűleg, sőt biztos, hogy kivették. A kérdés inkább az, hogy csak őt hozták el ide a Hámorba, vagy mindkettőket, erre utalt igazgató úr, hogy elhozták-e mindkettőjüket, ami egy szállítási levélen szerepel, ráadásul a szállítási levélnek a szerzője az a személy a városháza, a fővárosi városházáról, aki nem értett a temetkedésekhez, neki azért mutatták be, mert ekkor már indult az a terv, hogy azt a részt felszámolják és lakóparkot építenek. Tehát az ő nyilvántartásában két név szerepelt. Ezzel teljesen szembe megy az, amit a temetőben tapasztaltunk, hogy ott teljesen világos, hogy az exhumálási jegyzőkönyvbe is mutattuk, csak Herman Ottó szerepel. És évekkel később a temetői könyvből húzzák ki már golyos tollal a feleségét. Tehát innentől kezdve borzasztó nehéz azt megmondani, hogy most mindkettőjüket, vagy csak egyiküket, ha csak egyiküket, akkor nyilván nagy valószínűséggel az Borosnyai Kamilla. Abban egyetértünk, hogy ő szerintünk biztos, hogy itt van. A kérdés az, hogy hol van most már Herman Ottó. Úgyhogy itt álltunk meg.
0: Hát ez egy kész krimi. Az. Hol lehet ezt folytatni?
2: Hát sok irat van még, ahogy igazgató is mondta. Most már tényleg minden, ha már eddig eljutottunk, 102 év után, akkor minden iratot össze kell gyűjtenünk, és meg kell nézni pontosan. Hátra vannak utalások, hátra van valami kifizetés, vagy bármi. Pillanatilag nem találtunk ilyet. Tehát például nincs meg az exhumálás jegyzőkönyve, ami egy nagyon hiteles dokumentum lenne, de ott áll három ember, egy orvos is, aki azt mondja, hogy igen, ez egy férfi koponya, és ez nagy valószínűséggel, vagy biztosan Herman Ottó, ez a másik pedig egy nő. Na, ilyen nincs. Erre való felkérés szerepel, de nem látunk ilyen dokumentumot. Ez az óriási baj, hogy hitelesen nem lehetett. Azt gondoljuk, hogy biztosan itt van valaki, De hát ezt, mint mondtam, ezt cink koporsóban hozzák, a fertőzés elkülönése miatt, ez másképp nem lehet, azok le vannak forrasztva, senki nem nézheti itt meg Miskolciak, akkor megérkezett, Miskolciak tudomásul vették, hogy akkor az Herman Otto is szépen eltemették. Egyébként, ami nagyon zavaró, ami engem rendkívül zavar, hogy a 102 év alatt Borosnyai Kamilla neve az ünnepi beszédekben is egyébként elő sem fordul. Tehát úgy fogadja be újra Herman Ottót ez a város, hogy megfeledkeznek arról a nőről, akivel itt élt, akivel együtt tervezték a Pelelakot, és nem folytatom a...
0: Talán a Pelelak, az új alakított Pelelak őrzi az emlékét sokkal jobban, mint a régi, tehát ott Kamillának a munkásságával megismerkedhetünk.
2: Igen, ennyit tudunk, és én már ezért is tartottam én magam is fontosnak, hogy na akkor menjünk már utána ennek az ügynek, tehát ne hagyjuk már így, hát itt él Kamilla, oda mennek az emberek, tudják, és majd megkérdezi valaki is, és tessék, de hol van a Kamilla sírja? Hát azt nem tudjuk, de a Herman Otto itt van, nem messze, szóval az egész annyira hogy is mondjam csak. Szóval nem egy ízléses történet ez. Ezt szeretné, tehát a város zárja le szépen ezt az egészet, és mi azt gondoljuk egyébként, és az van a fejünkben, hogy mi nem vagyunk régészek, nyilván nem fogunk kamerákkal menni és keresni a sírokban. Mi azt gondoljuk, hogy az már egy nagyon nagy lépés lenne, ha a Hámori síremlék, ami szintén egy szobrászművésznek az alkotása, oda mellé Varga Éva szobrászművést megkérve valami emlékeztető arra, hogy egyébként ott van Borosnyai Kamilla. És akkor szerint, hogy valamit legalább ebben az ügyben helyére tettünk.
0: A kutató szemével hol lehet folytatni a történetet?
3: A Hámori temető nyilvántartásában. Oda elvileg be kellett jegyezni, ezt még nem néztük meg. Tekintettel arra, hogy a Városi Tanács a Hazafias Népfronton keresztül intézte a folyamatot, az engedélyeztetési folyamatot, így a Hazafias Népfront iratait is meg kell nézni, ez is várat még magára. Ami probléma, hogy a kulcsfontosságú iratok Budapesten készültek, és Budapesten kellene, hogy legyenek, de a fővárosi kollégák közlése szerint nincsenek meg. Tehát a Fővárosi Tanács irataiban Herman Otto összeomlásával kapcsolatosan a kollégák közlése szerint nincsen irat, és hiába kellett a Magyar Tudományos Akadémiának is nyilatkozni az összeomlással kapcsolatosan, bár még az ittató számot is ismerjük, ugyanúgy, mint a Fővárosi Tanács esetében, de ott is azt mondják, hogy nem lehető fel Herman Otto összeomlásával kapcsolatosan semmi irat. Úgyhogy helyben tudunk még kicsit kutakodni, illetőleg hát nagyon bízunk benne, hogy adott esetben pont ennek a riportnak köszönhetően jelentkezik valaki, aki adott esetben részt vett ebben a folyamatban, akár konkrétan a szállításban, vagy pedig az újratemetésben, és hát ha olyan információkat tud szolgálni, amit eddig az iratok számukra nem árultak el.
0: És ez 1965 ez a dátum, tehát vélhetően még hallhatja valaki olyan, aki részt vett ebben. Akkor zárhatjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy ne csak keresd a nőt, hanem keresd a férfit?
2: Igen. Pontosan, így van. Pontosan, így van. Igen.
0: Június 20-a a múzeumok számára mondhatom nyugodtan, hogy egy örömünnep, hiszen ez a múzeumok éjszakája, és a Miskolci Herman Otto Múzeumban is nagyon sok látogató érdeklődik a rendkívül ötletes és színes program iránt, mert ha jól tudom, megint olyan 50 körüli a program elemek száma. Szóját Péter igazgató úr.
4: Igen, hát most ugye 8:30 körül vagyunk, és éjfélig még nagyon sok az idő, úgyhogy reméljük, hogy az, amit most látunk, hogy nagy az érdeklődés, az kitart éjfélig, és valóban sok látogató lesz. Ahogy itt számogattuk, általában egy éves látogatottságunknak 4-5%-a is akár bejön ilyenkor a kiállításainkra és a programjainkra. 50 körül az idén nincs ugyan a programjaink száma, de ez nem is nagy probléma, ugye tavaly kiemelt helyszín voltunk, országos kiemelt helyszín, akkor értük el ezt a számot, most 35 féle program, de valójában 42 programesemény az, amivel várjuk a nagy közönséget, összesen 7 épületben, és a legtöbb helyen 4 órakor, 5 órakor nyitottunk, és nyilván éjfélig tartunk nyitva. Vannak persze kivételek, például a Timár Malmúti raktárbázison, ahol a régészeti látványraktár a fő attrakció, ott 10 órakor zárunk. Az idén, minden éven van ugye a múzeumok éjszakájának egy szlogenje, egy vezető gondolata, egy vezető mondata. Az idei éven ez már a 24. múzeumok éjszakája, és ehhez ilyen vezérgondolatként azt adták meg országosan, hogy ízekbe zárt történetek. Nyilván nem lehet minden programeseménnyel ehhez alkalmazkodni, de ahol lehet, mi is megpróbáljuk. Illetve hát úgy értelmezük ezt, hogy ez az ízekbe zárt történetek, hogy a mi életünk is egyébként a rengeteg gyűjteménnyel, a színes, nagyszámú és nagyon sok részre tagolható gyűjteménnyel, illetve azzal, amit egész éven csinálunk, az pont olyan, mint egy nagyon jól megízesített étel. A főépületben, a Színháztörténeti Múzeumban, a Régészeti Látványraktárban, Lilafüreden, az Alkotóházban, illetve a Feledi Házban várjuk egyébként a látogatókat, és hát ez a múzeumok éjszakája, amikor elindult 2002-ben, akkor elsősorban a látnivalókra összpontosított, hogy új dolgokat mutassunk meg, illetve akkoriban még a budapesti múzeumok új dolgokat mutassanak meg a látogatóknak. Aztán a 2010-es években ez az élmény alapúság felé ment, most pedig már a részvételiség az, amit látunk, tehát hogy lehet, hogy rosszul fordítom, de mintha sik lenne, tehát mintha tényleg nagyon divatos lenne a múzeumok éjszakájára járni. Ezt érezzük mi is, és ennek megfelelően kínáljuk a programjainkat. A kicsiknek többféle mesemondó programot állítottunk össze, illetve állítottak össze a kollégák a Pannonhenger Múzeumban, de egyébként Zámborski Eszter mesemondó is például már most nem először vendégünk ezen az éjszakán. Nagyon fontos tudományos ismeretterjesztő előadások hangzottak el az elmúlt néhány órában. Azért is fontosak és azért nagy jelentőségűek, mert az előadás közben olyan tudományos eredményeket is megosztottak velünk a kutatók Türk Attila honfogláskorral kapcsolatban, a karosi honfogláskori sírokkal kapcsolatban, illetve Fedor Vilmos, Fedor Szabó Zsuzsanna és Dr. Kis József, a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei levéltár igazgatója, Hermon Otto és Borosnyai Kamilla történetével, szerelmével és temetésével kapcsolatban olyan eredményeket, amiket ők még nem publikáltak le. Tehát gyakorlatilag itt hallhatták először.
0: És az is nagy előny, hogy ilyenkor ezek interaktív előadások, tehát a nézőközönségnek is alkalma van feltenni a kérdéseit.
4: Igen, nagyon jó volt látni azt, eleve így is terveztük, de persze akkor az igazi, amikor ez működik is, hogy egy 40-45 perces előadás után hát úgy kell lelőni a kérdezőket, mert annyira megmozgatta mindkét előadás a hallgatóságnak a figyelmét. Ezekben a pillanatokban egyébként a Bent pályázatnak, művészeti pályázatnak a díjátadója zajlik éppen néhány tízméterre tőlünk. Itt gyerekek, illetve hátrányos helyzetű alkotók, fiatal alkotók mutathatták meg festményekben, grafikákban, ruhatervezésben és még versekben is igazándiból a kreativitásukat, és hát ebből most itt egy kiállítást is megtekinthetnek az ide látogatók. Nagyon fontos visszautalni a májusi eseményekre is, hiszen május 9-én megnyitottuk a 30. grafikai, Miskolci grafikai triennálét, ami, hát Miskolc ugye a magyar grafika egyik fellegvára, ha lehet azt mondani, és a triennálé, ami biennáléként indult 1961-ben, az idén a 65. évébe lépett. Ezzel kapcsolatban Kúnyábel kollégám kurátorként 65 címmel egy gyönyörű kiállítást rakott össze, amiben ezt a történetet mind az alkotók, mind pedig hát a megfogott témák kapcsán is szépen összefoglalja, de a Rákóczi Házban a triennálénak a nagy seregszemléjéből is nyílt egy kiállítás, és hát ott van például a Feledi kiállítás is.
0: Itt álljunk még meg egy percre a triennálénál, mert hogy itt két gyönyörű kötet is megjelent a grafika történetéről.
4: Így van, ezek a kötetek meg is vásárolhatók a múzeumi boltjainkban, tehát aki esetleg ide látogat hozzánk, annak érdemes a boltokba is benézni, de ha már könyveknél tartunk, akkor kapható még egyébként a két évvel ezelőtt megjelentetett az Érték Összeköt című gyönyörű 125 éves albumunk is, amiben a gyűjtemény történeteket foglaltuk össze. Ha még a programokra visszatérhetünk, ugye ez majd, hogy nem egy ilyen összművészeti éjszaka már, tehát nagyon sok helyen az irodalom, a tánc, a zene is becsatlakozik. Itt például Vihula Mihajló, ukrán gitárművész is a vendégünk a mai éjszaka folyamán is szórakoztatja a közönséget, illetve a La Barrière Manouche Orpheum összművészeti előadása, a zenés előadása is mindenképpen ajánlható. Ez majd este 9 órakor lesz esedékes, és hát a zenegép koncert is, ami már viszonylag hagyományos a Miskolci Galéria udvarán. De hogy visszakapcsolódjunk a fő gondolatra, tehát hogy ízekbe zárt történetek mentén is kellett gondolkodni, ezt két helyszínen tudták a kollégák ügyesen megvalósítani. Az egyik az maga a Peleház. Ugye Hermon Ottónak néhány nap múlva jövő hét pénteken lesz a a születésének 191. évfordulója, ezzel kapcsolatban majd lesz is egy megemlékezés a Felsőámori temetőben, de hát a Peleház, az egykori nyaraló, ugye a mi gondozásunkban van, és ott Melnik Marianna vezetésével sikerül a ma esti programokat megvalósítani, amik között az egyik az ismerd meg Hermann Ottóné Borosnyai Kamilla receptjeit. Tehát aki oda kilátogat, az egy kis gasztronómiai kalandban is részt vehet, de ugyanezt megteheti egyébként a Táliaházban, a Színháztörténeti Múzeumban, a belvárosban, ahol viszont színésznők receptjeivel kapcsolatban készültek a kollégák.
0: Az egész program azt tükrözi az érdeklődőknek, hogy a már meglévő állandó kiállításokhoz is olyan eredeti ötletek csatlakoznak ilyenkor a múzeumok éjszakáján, hogy mindenki egy valami kicsit másképpen próbálja megmutatni azt, amit egyébként évközben bármikor megtekinthetünk.
4: Igen, az a helyzet. Én már sok évvel ezelőtt mondtam részben, viccesen részben persze komolyan, hogy akkor ott abban a pillanatban a Miskolci Múzeum igazgatójának volt a legjobb lenni az egész országban. Én ezt abban az értemben most is megismétlem, hogy a kollégáim itt egyrészt a gyűjteményekhez kapcsolódó szakmuzeológus kollégáim, másrészt viszont a múzeumpedagógus kollégáim és kolléganőim olyan kreatívan gondolkodnak ilyenkor, hogy egyáltalán nem az én dolgom kitalálni a múzeumok éjszakáját. Nekem általában az a dolgom, hogy az ő nagyszerű programjaikból inkább kihúzzak, mert hogy nem lesz rá idő, vagy nem lesz rá feltétlenül keret. Úgyhogy ez a sokszínűség, ez mindenképpen nekik köszönhető, és annak, hogy ezekkel az állandó vagy időszaki kiállításokkal nem hogy azonnal a nyitáskor, hanem már jóval előtte elkezdenek foglalkozni, hogy hogyan lehet annak az esetleges statikus megjelenését a lehető legjobban feloldani, a lehető legtöbbször és lehető legtöbbféleképpen közel vinni a látogatóhoz, legyen az egészen kicsi, mondjuk óvodás vagy kisiskolás, vagy akár már szépkorú.
0: Hogyan telik majd a nyár itt a Hermann Ottó Múzeumban? Vége az iskolának, jönnek a vakációs hetek, vajon nyitva lesznek-e, mivel várják a közönséget?
4: Mindenképpen nyitva leszünk, a grafikai triennáli kiállításai, a négy kiállítás az még egészen augusztus elejéig megtekinthető. Készülünk az őszre is, illetve hát mi kifelé is dolgozunk, az ősszel majd az Edelényi Kastélyszigeten is nyitunk majd további kiállításokat, ugye az idén már ott kettőnél tartunk, és összesen ugye ötöt valósítunk meg jövő év végéig. Nyilván a nyáron, nyár a pihenésről is szól, a feltöltődésről, reméljük, hogy ez most is sikerül, de az őszi fesztivál programjain már dolgozunk, illetve nagyon bízunk benne, hogy a Néprajzi Múzeumban felépített és mostanra utazó kiállítással alakított Hermann Ottó kiállítást is tudjuk fogadni eredeti terveink szerint, bízom benne, hogy novembertől. Tehát mindenképpen lesznek új attrakciók az időszaki kiállítóterekben, mindenképpen lesznek új múzeumpedagógiai programok, új kínálat, és hát igyekszünk megfelelni nyilván a közönség igényének, annak ellenére, hogy egyébként nyilván a költségvetésünk az lehetne jobb is, de gyakorlatilag azon a szinten viszont nem akadályoz minket, hogy változatosabb, nem változatosabb programokat kínáljunk, ha lehet.
0: Hadd kérdezzek még rá a kutató munkára, hiszen a nyár a régészek évszaka. Régészeti kutatások folynak-e?
4: A Bükkebrányi lignitbánya előterében nagyon sok éve zajlanak már ásatások, ezek most is folytatódni fognak, tehát látunk előre nagyjából másfél-két évet, amiben egész biztos, hogy ott további lelőhelyek kerülnek feltárásra. Ezen kívül a kollégáim dolgoznak megyeszerte, illetve időnként nyilván Miskolc belvárosában is. Van olyan kutatás is, terv ásatás vagy műemléki helyreállítás, amit tervszerűen végzünk, tehát nem megelőző feltárások jellegével. Itt például Szörényi Gábor András régészigazgató helyettes kollégám Cserépvárral foglalkozik évek óta, és amennyire én tudom, az idén is vannak még ott feladataik. Illetve hát én magam is várok visszajelzést majd az NKA pályázatokról, hiszen már engedélyünk van a kőlyuk barlangok ásatására, felmérésére. Ez a projekt a kőlyuk egyel már 4 éve zajlik, és most kibővítjük a mellette lévő kőlyuk 2, vagyis Hillebrand Jenő barlang, illetve a kőlyuk 3 kicsit más jellegű kutatására. Tehát, hogyha a forrás is meg lesz, akkor ezek az ásatások ősszel beindulnak, és remélhetőleg jövő év végéig ilyen téren is adnak munkát, hát nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is.
0: Kedves hallgatóink, összefoglalót hallottak a Múzeumok Éjszakája június 20-ai miskolci programjairól, amelynek fő helyszíne a Herman Ottó Múzeum volt. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
5: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A cél a szabad, független közmédia, ami nem a mindenkori hatalmat szolgálja, hanem valóban a közérdekében működik, a hiteles tájékoztatáson dolgozik, és megbízható, politikamentes intézmény, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután az országgyűlés elfogadta a közmédia intézmény rendszerének átalakításáról szóló jogszabályt. Tar Zoltán azt írta, a kedden elfogadott törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a változás elinduljon. A változáshoz azonban szükségünk van a társadalomra, arra a közre, akikért a közmédia működik, ezért indít a kormány társadalmi egyeztetést és szakmai párbeszédet arról, hogy a magyar emberek hogyan képzelik el a közmédia működését, jövőjét. Elmondta azt is, hogy a rendszerváltás megkezdődött Magyarországon, és ennek érdekében több területen nagyon komoly változások indultak el. Az egyik ilyen nagyon jelentős terület, amelyet azt gondolom, hogy mindannyian nagyon vártunk, hogy végre elinduljon egy változás, az a közmédia és általában a média működésének a területe. Az elmúlt héten a parlament elé került egy törvénymódosítási javaslat, amely végre lehetővé teszi azt, hogy hozzá lehessen nyúlni, hozzá lehessen férni a közmédiához. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mint egy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban Nagy Csaba Zoltán, oboa és kamarazeneművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Fafúvós nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára a vendégünk. A professzor a református egyházhoz sok szállal kötődik, nem csak azért, mert szülei a bagaméri református egyházközség lelkipásztoraiként szolgáltak, hanem mert ő maga is komoly elhatározással bírt a lelkészi hivatás irányába. Jelenleg is saját tehetségével szolgálja egyházát, a nagyárdei református gyülekezet kántoraként egyetemi munkája mellett egyházi énekeket dolgoz fel, olyan kórusműveket ír, melyeket a műkedvelő, hangképzést nélkülöző gyülekezeti kórustagok is sikerrel és örömmel el tudnak énekelni. Kedves, szerény, igazi keresztény ember, akivel megtiszteltetés volt beszélgetni. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Nagy Csaba Zoltán, zeneszerző, oboaművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar Fafúvós tanszékének tanszékvezető professzora. Jó hosszú volt a bemutatás, professzor úr, és hát gondolom hosszú volt az út is, ami idáig vezetett, ugye, hogy itt elfoglalja ezt a nem is akármilyen helyet. Én úgy tudom, hogy maga méri felmenői vannak professzor úrnak. Ahogy az előbb beszéltük, halmozottan hátrányos helyzetű, hiszen lelkész szülei vannak.
1: Igen, ez valóban így van, és ha már szóba került, valóban sokszor esik szó arról, hogy a lelkész gyerekek milyen problémával küzdködnek a mindennapi életben, és főleg egy olyan lelkész gyerek, akinek az édesapja is és az édesanyja is lelkész.
0: Jól kellett viselkedni, ugye?
1: Nem. Illetve ez nem olyan egyszerű. Ott kezdeném, hogy sokat hallottam már én is ennek a hátrányos részéről, de azt kell mondanom, hogy én csak az előnyét élveztem ennek. Tehát egy olyan közösségben nőttem föl, egyrészt a családi közösségben,
0: Bagamérben,
1: igen, ahol a szüleim nem csak tanítottak Isten országáról, hanem megélték. Mindenféle szempontból, akár fizikailag is, de lelkileg is, én a templom tövében nőttem föl. És ez meghatározta az egész életemet, és különösen, amikor 17 éves lettem, és személyes megváltónak elfogadtam Jézus Krisztust, és betöltött Szent Lelkével, onnantól kezd még jobban éreztem ennek az előnyét, főleg édesapám a hitével, a teológiai látásával. Hát ezt csak így tudom mondani, hogy odahozta Isten közelségét a családba és a gyülekezetbe.
0: És akkor professzor úr, ezt hogy kell elképzelni, hogy ön kisgyerekként ment és hallgatta a szüleit a templomban, amikor ők ott prédikáltak?
1: Természetesen, mert ugye nem nagyon volt kire hagyni engem. Amikor olyan kicsi voltam, még olyan 3-4 éves, akkor is már emlékszem, édesanyám mondta, hogy akkor Berekdalócon szolgáltak, hogy a gyülekezet ott aggódva figyelte, hogy a kis Csabika mikor esik le a Mózes székről, ahova ültem, mert hát nekem az már késő volt, de mondjuk én nem erre emlékszem, hanem arra, hogy nagy családban nőhettem föl. Egyedül voltam 14 évig, tehát nem így értem a nagy családot, hanem úgy, hogy nekem nagyon sok nagymamám, nagyapám, rokonom volt, mert hogy a gyülekezet olyan volt, mint egy nagy család. És ezt megtapasztalni nagyon jó dolog volt, úgyhogy amikor saját családot alapítottunk feleségemmel, ez volt az egyik legnagyobb hiány tulajdonképpen, hogy egy ilyen közegből kikerültem egy teljesen másfajta közegbe, ugye tanárok vagyunk mind a ketten, feleségem is és én is, és ugye itt a gyülekezet az a napi közösség, az nincs meg, még úgy sem, hogy aktívan szolgálok jelenleg is a nagyerdei református gyülekezetben, mint kántor.
0: Még térjünk már vissza a gyerekkorhoz. Szerintem egy kisgyereknek egy szép templom, meg a templom belső, meg ott egy orgona, meg egyáltalán ez a millió, szerintem olyan varázslatos. Ön is így élte meg?
1: Valószínűleg így élhettem meg, mert az, hogy zenész lettem, ezt magam részéről oda vezetném vissza, hogy édesanyám a kántori szolgálat is végezte a lelkészi szolgálat mellett, és nagyon szépen énekel, tanult lánykorában énekelni egyébként, és amikor megszólalt az orgona, az ilyen jó érzés.

0: Tehát a tanulást meg a család fenntartását összeegyeztetni, ezt elég nehéz volt, úgyhogy a végén is úgy döntöttem, hogy maradok a templomnak abban a sarkában, ahova elszegődtem, vagyis az orgonánál, vagyis zenészként.
1: Jó, az orgona. És az oboa hogy jött?
0: Én tulajdonképpen oboista vagyok alapvetően.
1: Tehát az az első.
0: Az az első, abból szereztem diplomát, igen. De ez úgy kezdődött, hogy nekem gyermekkoromban volt egy szem problémám, ami térlátás, ha jól emlékszem. Ezzel volt probléma is.
1: Kinőttem,
0: igen. Van jogosítványom. És itt szemtornára kellett bejárni. Most a szüleim úgy gondolták, akkor Bagamérben laktunk már, úgy gondolták, hogy ha úgyis hetente kétszer be kell jönni Debrecenbe, akkor kössük össze a hasznost a kellemessel, és felvételiztem a zeneiskolába. Hát mint minden szülő, elsősorban zongoristát szeretett volna faragni a fiából, én is arra jöttem volna. 10 évesen voltam még akkor, ha jól emlékszem, és hát közölte a felvételi bizottság, hogy már ahhoz öreg vagyok. Na jó, akkor mi legyen a következő? Hát mondjuk legyen akkor valami vonós hangszer, ahhoz is öreg vagyok. Hű, egyre szűkült a környezet, maradt a részfúvós és a fafúvós, hát a részfúvóst a szomszédokra való tekintettel hanyagoltam, és így lett az oboa, és ott is teljesen tudatos döntés következménye lett ez, ugyanis a teremben emlékszem 3 tanár volt, egy magas, szigorú tekintetű tanárbácsi, ő volt a fagott tanárbácsi, egy meglehetősen megtermett atyafi volt a klarnét tanárbácsi, ő se volt számomra túlságosan szimpatikus, és egy elbűvülő, nagyon szép fiatal tanárnő volt, ő volt az oboa tanárnéni. Halvány fogalmam nem volt az, hogy mi az, hogy oboa, de hogyha ez a tanárnéni tanítja, akkor az csak jó lehet. És hát már akkor megtapasztalhattam ebben az Úristen kegyelmét és vezetését, ugyanis akkor nem tudtam, ezt már felnőtt fejjel tudtam, hogy az ország egyik legjobb, hanem a legjobb alapfokon tanítóba, tanárához kerültem, Hernádi János Néva nénihez, aki világhírű oboistákat is nevelt, a Hadadi Lászlót például. Tehát a legjobb kezekbe kerültem. Így indultam el az oboázás rögös útjain.
1: És az mikor dőlt el, és hogyan, hogy azért önnek ehhez van affinitása és tehetsége is?
0: Amikor a középiskolai felvételi eljött, illetve középiskolát kellett választani, na, először a református gimnáziumba gondoltuk, hogy jelentkezni fogok, de a zenetanárom, illetve Éva néni javasolta, hogy a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába menjek. Tehát gondolom, hogy azért javasolta, mert látott bennem valamit mozorogni, valami tehetséget, és így kerültem a szakiskolába, ahol megint csak elmondhatom, hogy kivételes helyzetem volt, mert Kányási József tanár úr az ország legjobb, ezt most már így merem kijelenteni, nem egyik, hanem a legjobb oboa tanára volt, és hozzákerülhettem. Tehát megint egy olyan út nyílt, ami erősen meghatározta a következő éveket.
1: És akkor mikor jöttek az első komolyabb szereplések?
0: Hát ez tulajdonképpen a diploma megszerzése után, illetve még ott is volt egy olyan dolog, amit érdemes megemlíteni, ugyanis Magyarországon 1982-ig, ha jól emlékszem, csak Budapesten volt a Zeneakadémián egyetemi szintű képzés zenei téren. És a debreceni főiskola akkori igazgatója, Kedves Tamás, aki fantasztikus diplomáciai érzékkel rendelkezett, sikerült neki végigvinni azt a tervét, hogy Budapesten kívül először Debrecenben indult be az egyetemi képzés, és annak az első hallgatója én voltam. 14. Lajos után szabadon elmondhatom, hogy az egyetemi tanszak én vagyok. És ezt akkor elmondhattam.
1: Az első évben egyetlen.
0: Egyetlen. Egy évig én voltam az egyetlen. A második évben már 2 voltunk, még az úgy eléggé kis létszám. És ez nagyon szép időszak volt, de nehéz olyan szempontból, hogy ugye mindenki kíváncsi volt arra, hogy na, Debrecen mit csinál Budapest mellett. Kedves Tamás, akkor igazgató volt például a filozófia tanárom, és emlékszem, hogy Spinoza etikáját 3 dobta vissza nekem, mikor jöttem felelni belőle, és ugye a felelés az normál esetben úgy van, hogy bemegy az első, kihúzza a tételt, amíg ő készül, a másik felel. Na most itt ilyen nem volt, mert én voltam az évfolyam. Tehát, hogy leültünk szembe az igazgató úrral, és akkor, na, akkor beszéljünk róla. És amikor látta, hogy nem olyan a felkészültségem, akkor mondta, hogy Csaba, nem engedhetjük meg, hogy 5-ösnél rosszabbat kapjon, mert árgus szemekkel néznek bennünket, hogy hogy teljesítünk. És ez végig kísérte az egyetemi éveimet.
1: Micsoda presszúra volt kötöz.
0: Igen, de ebben én a feladatot láttam elsősorban, és jó, a Spinoza etikánál ezt nem élveztem, őszintén megmondom, de amikor az volt, hogy például egy holland zenei követség jött Magyarországra, és jöttek Debrecenbe,

0: akkor egyértelmű volt, már várt a portán az igazgató úrnak a levele, hogy Csaba ekkor és ekkor játszon bemutató koncerten. És akkor kezdték mondani, hogy a Nagy Csabát többet lehet fekete-fehérben látni, mint Farmerben, mert annyi ilyen kirakat produkció volt a szó jó értelmében, hogy nagyon sokat kellett játszani. Na most ez viszont később megint csak a hasznomra lett, mert a közönséggel való találkozás meg az ilyen fókuszban létel, hogy így mondjam, ez nem azt mondja, hogy természetesében, mert hála Istennek a mai napig nem természetes, tehát nem szoktam meg, hanem tapasztalatot adott.
1: Mikor jött az első nagy felkérés, amire emlékszik, aminek már úgy tétje volt, amit sokan figyeltek, és akkor ott eldőlhettek dolgok, hogy hogyan lesz tovább. Emlékszik erre?
0: Tulajdonképpen itt egy óriásit kell ugranunk, mert ugye 1984-ben diplomáztam, és 2000 tájékán Nagy Inni és Oma barátom, aki most a Magyar Rádió gyerekkorúsának a karnagya, és nagyon jó régi zenész, ő tudta, hogy oboista vagyok, és játszogattunk együtt, és tudta azt, hogy nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a régi zenét, tehát a barokk zenét minél hitelesebben megszólaltatni. És tudta azt is, hogy van egy barokk oboám, és küldötte egy kottát, és mondta, hogy na, Csaba bácsi, akkor ezt ekkora és ekkora tanult meg barokk oboán, és az volt egy óriási nagy váltás, amikor azt mondtam, hogy nem lehetek olyan butuska, hogy nem tudok ezzel megbirkózni, és napi 4-5 órákat gyakoroltam. Ugye a barokk oboa teljesen más, mint a úgymond modern oboa. Ha csak egyet mondok, a barokk oboán 2 billentyű van, az oboán meg se tudom számolni, hogy hány billentyű van. Tehát teljesen más játéktechnika, teljesen más zenei hozzáállás. És akkor indultam el a barokk oboázás útján, és utána jöttek sorra a felkérések az Orfeó zenekar Vashegyi Györggyel, a Szavária barokk Németh Pállal, a Capella Szavária Kalló Zsolttal, aztán később a Fesztiválzenekar barokk együttese. Onnantól kezdődik ez tulajdonképpen.
1: Aha.

0: Nagy Csaba Zoltán, oboaművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgetünk.
1: Akkor tulajdonképpen ez a hangszer vitte el önt a barokk zene irányába, igen. És azt úgy meg is kedvelte?
2: Azért kezdtem el ezen játszani, mert eleve kedveltem.
1: Igen. Tehát melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
2: Hát igen, ezt arántotta.
1: De most akkor, hogyha már itt a barokk zenéről esett szó, meg a zenei stílusokról, akkor az köztudott, hogy ön zeneszerző is, igaz?
2: Nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő ez az elnevezés, de inkább így mondanám, hogy kántor vagyok, akinek a feladatai között van az is, hogy időnként saját maga gondoskodjon zenei anyagról, amit a kórusa énekel. Tulajdonképpen a gyakorlat vitt először erre, ugyanis a kórus repertoár az óriási, hatalmas. Igen ám, csak hogyha különböző szűrőket beletesszük, akkor ez a hatalmas, óriási repertoár, hát nem azt mondom, hogy icire-picire zsugorodik össze, de nagyon kezd csökkenni. Mik ezek a szűrők? Például az, hogy nagyon sok kórusműben a szopránnak kétvonalas FG-ket kell énekelni, ami nem számít magasnak egy hivatásos együttes szoprányánál. Na de egy gyülekezeti kórus szoprányánál ez már olyan magasság, amit nem biztos, hogy ki tudnak énekelni. Tehát ha van egy olyan darab, ami jó lenne, de a szopránnak túl magas, akkor az eleve kiesik, mert azt nem tudjuk úgy megszólaltatni. Vagy olyan hanglépések vannak, sok kromatikus lépés, ilyen félhanglépés, amihez azért kell egy bizonyos énekesi gyakorlat. Akkor megint az van, hogy hiába nagyon jó, de olyan nehézségek vannak, ami a kórus számára nem nagyon megoldható. Vagy például nagyon jó, de 4 szólamú, és nekünk csak 3 szólam van. Most nekünk 4 szólamunk van most Nagyerdőn, de sok kórusnál 3 szólam van, hogy nagyon sokszor kaptam olyan felkérést, hogy írjak már olyan kórus darabot, ami 3 szólamú. Aztán van olyan is, hogy minden stimmel, csak teológiailag van benne olyan állítás, ami vagy a református egyház tanításával nem kapcsolható, igen, vagy én mondom azt, hogy bocsánat, de ez nekem egy húzós. Úgyhogy ezeket a szűrőket, ha beletesszük, akkor kezd ez az óriási repertoár lecsökkenni, és akkor kezdtem el foglalkozni, hogy na akkor jön egy ünnep, nézzük meg, milyen énekeket lehetne ide feldolgozni, és akkor elkezdtem írni ezeket.
1: Tehát akkor jól hallottam, hogy nem csak ott a saját kórusoknak ír, hanem hogyha felkérik, akkor esetleg másoknak is, vagy mások is megkaphatják ezeket a kórusműveket, ugye?
2: Igen, igen, hát a saját kórusunknak kezdtem ezt írni, de utána a legfurcsább felkérésem az pont édesanyámtól jött, akkor ők makói lelkipásztorok voltak Makóújvároson, és anyukám egyszer hívott telefon, és mondta, hogy fiam, az a helyzet, hogy nem tudom én, ilyen bácsi, olyan bácsi, szóval felsorolta, hogy az énekkarban kik lettek betegek, és kik jöttek vissza, és kiderült, hogy tenor, basszus és női szólam, ez a 3 szólam van, ami hát majdnem azt mondom, hogy példa nélküli a kórus repertoárban, mert a 3 szólam az úgy szokott lenni, hogy szoprán, alt és férfi szólam, itt meg női szólam, tenor, meg basszus. És hát addig gondolkodtam, amíg a végül tulajdonképpen egy nagyon régi technikához nyúltam vissza, amikor a tenorban van a cantus firmus, a dallam, és egy olyan énekfeldolgozást írtam, hogy az egyetlen női szólam és a basszus szólam köze öleli a tenort, akik pedig a dallamot énekelték. Szóval ez is egy szűrő például, hogy most Juliska néni van, Pista bácsi nincs, és akkor a szólamok így alakulnak, tehát rengeteg mindentől függ ez. Na és hát amikor egyre több darabot kezdtem írni, akkor ennek azért kezdett híre menni, és az ismerős karnagyok kérdezték, hogy tudnék-e írni, vagy van-e olyan darabom, amit el tudnak énekelni.
1: Akkor azt mondja, hogy tehát azért van választék, tehát van egy szép egyházi repertoár, csak mindig a helyi adottságok szabnak határt ennek? Így van?
2: Pontosan, pontosan így van. És a karnagy feladata az, hogy józanul tudjam mérlegelni. Ha szabad így mondani, nagyon örülök annak, majdnem azt mondom, nagyon büszke vagyok rá, de maradjuk, hogy nagyon örülök annak, hogy a kórusomat, de itt a zeneművészeti főiskolán a tanítványaimat, az együtteseket, amiket vezettem, soha nem vittem olyan csatába, amiből tudtam, hogy eleve vesztesen jönnek ki. Tehát olyan feladat elé nem állítottam őket, amit tudtam, hogy nem tudnak úgy megoldani, hogy annak a végeredménye jó lesz, és ez nem a színvonal feladása. Volt egy érdekes történet, amikor még 20 évvel ezelőtt volt egy énekkari találkozó, és megkaptam a közös anyagot, és fölhívtam a szervezőt, egy fiatal zeneakadémista szervezte, és az édesapjával beszéltem, már nem tudom, hogy kiről van szó, és mondtam, hogy az a problémám, hogy két vonalas G-t hosszú idő ideig kell tartani a szoprának, és mondom, ismerem a kórusokat, akik jönnek. Ezt nem fogják tudni megoldani. És akkor egy nagy lelki tanítás lenyomott, illetve, hogy hát nem gondolom, hogy a színvonal és Isten dicsőítése is, hogy ez összefügg. És hiába mondtam, hogy pont azért jeleztem, hogy ez nem fog menni, mert rosszul fog elsülni. Aztán végül tudomásom szerint nem lett a találkozóból semmi, de valóban az van, hogy olyan jó tapasztalni azt, hogy amikor énekeljük ezeket a darabokat, akkor ilyen ragyogó szemű, örömteli arcokat látok.
1: Mert el tudja énekelni.
2: Mert el tud énekelni, és örömöt talál abban, amit énekel, és nem az van, hogy ja Istenem, ott a két ütem múlva lesz az, ami vagy sikerül, vagy nem. Mert tudja, hogy sikerülni igen, fog.
1: Igen. Na és a szöveget is ön írja hozzá, vagy ez hogy van? Tehát mert mondta, hogy van, amit átír, de van, amit ön ír, és amit ön ír, ahhoz szöveget is ír.
2: Amit én írok, az általában Zsoltár szövegekre értem. Van, és akkor innentől kezdve csak válogatom azt, hogy mit.
1: Beszéljünk az oktatásról. Itt vannak tanítványai, és csak itt vannak tanítványai a zeneművészeti karon. Kik járnak önhöz?
2: Itt a zeneművészeti karon tanítok, csak és kizárólag. Oboa főtárgyat tanítok.
1: Hány tanítványa van most?
2: Most 7, ami országos szinten egy nagy tanszaknak számít, mert az oboisták kicsit úgy vannak, mint a dinoszauruszok, kihalás szélére jutnak, úgyhogy ahhoz képest, hogy mondjuk amikor én voltam főiskolás, hogy akkor hányan voltunk,
1: hát
2: igen, de a tanárképzőket is beleszámítva, tehát úgy 6 felsőoktatási intézmény van, ahol volt oboaszak. Azért mondom, mert tudtommal most már van olyan, ahol nincs oboaszak. Tehát úgy tudom, hogy a Zenakadémia után itt van a legnépesebb tanszak.
1: De hát miért? Mi ennek az oka? Ennyire elhanyagolt terület ez a fafúvós?
2: Ez megint egy összetett kérdés, ugyanis egy furuját például, hogyha bemegy az ember a sarki ABC-be, jó, ez most túlzást tudom, de pár ezer forintért lehet venni. Nem olyan drága. Egy tanuló oboa is, hát szerintem már olyan 1 millió forint körül van. Tehát az, hogy a családok vegyenek ilyen hangszert, már ez is elég megterhelő. Az, hogy az intézmény rendelkezzen olyan hangszerparkkal, ez is megterhelő az intézménynek, mert ugye nem csak oboisták vannak, hanem millió más hangszer, és mire ránk jön a sor, hogy na akkor kéne oboa, tehát ez nehéz kérdés. Aztán a másik dolog az, hogy mi ugye nád fúvósok vagyunk, egy náddal, dupla náddal ráadásul szóltatjuk meg a hangszert, és ezt mindenki magának kell, hogy csinálja, készítse, legalábbis tanári szinten, és ez elég kacifántos dolog. A nád anyagot azt lehet kapni... Nem, hogy, de jó lenne. Nem, hanem vannak ilyen oboás üzletek, ilyen hangszerüzletek, és akkor ott lehet nádanyagot kapni, de azt el kell készíteni, és hogyha készen is veszi az ember, muszáj érteni hozzá, mert az változik. Egy élő anyagról van szó, egy nádról, aminek a rost összetétele az a fúvás során változik, és kell tudni, igen, pontosan, és akkor kell tudni azt, hogy látom, hogy dagad a tanítványom a fejem, mert már nehezen tudja fújni, meg az én fejem is időnként, ha saját magamnak csinálom, akkor tudni kell, hogy most az elén, a szélén, vagy a közepén, és ott is mennyit, tehát ez egy megkerülhetetlen dolog, és sok kollégát, aki oboaszakon végzett, tudom gyakorlatból, hogy ez is tart vissza, hogy hát ez elég húzós dolog, amikor nem tudom, 8-10 zeneiskolás gyereknek a náddáról gondoskodni. Alap és középfokon is egyre kevesebb oboista van, és hát ez begyűrűzik a felsőoktatásba is, nálunk is ez van.
1: Ez a terület. Milyen életpályamodellt kínál?
2: Tulajdonképpen 2 út van, vagy zenekari játékos lesz, vagy tanítani fog.
1: Vagyis is. Mennyire nehéz ma zenészként megélni a piacon?
2: Attól függ, hogy hol van az ember, de most, hogy próbálom itt a Winchesterbe lefutatni a dolgokat. A környezetemben, akik zenekarban játszanak, oboisták, nem nagyon tudok arról, hogy tanítanának. De tudom, hogy van ilyen.
1: Kevesen vannak, és ezért foglalkoztatva vannak. Jó ez az irány?
2: Igen, meg valóban halvány fogalma nincs, hogy egy zenekari oboista mennyit keres, de gondolom, hogy talán az is benne van, hogy jó, nem Rolls-Royce-szal járnak, de azért nem is biztos, hogy éhez. Azért nehéz, mert ugye a felsőoktatásban
1: nehéz,
2: igen, tehát nincs ismeretem arról, hogy milyen a fizetés.
1: Melyik területét szereti a legjobban a hivatásának? A tanítást, a művészi részét, vagy amikor ír kórusműveket? Mert azért most már ebbe is belejött rendesen.
2: Tulajdonképpen az a legszebb számomra az egészben, hogy ez mind a három együtt megy. Volt olyan, hogy napközben tanítottam itt a zeneművészeti karon, és 5 órára átmentem istentiszteletre a nagyerdei templomba. Nincs messze, egy 10 perc gyalog, és olyan jó érzés volt, hogy az egyik feladatkörből megyek a másikba, és önmagában ez egy felfrissítő dolog, hogy nem csak egy dolgot csinálok, hanem amit csinálhatok, az változatos. És itt a főiskolán belül is volt olyan, hogy vezettem együttest, és akkor egy kamarazene jellegű oktatás, az teljesen más, mint egy főtárgy jellegű oktatás. Volt, hogy előadásokat tartottam elsősorban a régi zenéről, az megint egy más jellegű dolog. Na és akkor ott van a templomi szolgálat, hogy ott is szerte ágazó, hogy van, amikor ugye orgonálok, van, amikor kórust vezetek, tehát nagyon sokszínű, amit csinálhatok.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Nagy Csaba Zoltán professzorral, oboa és kamarazeneművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Fafúvós nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanárával, a Nagyerdei Református Gyülekezet kántorával.
1: Milyen szerencsés a Nagyerdei Gyülekezet, hogy ilyen kántora van, hogy képzett hang, képzett zenész.
2: Hát erre most nem tudok.
1: Hát erre mondjon már valamit, hát nem mindenhol ilyen szerencsések, nem? Tehát pontosan ezért van a nyári kántorképző, meg mindenféle képzések, hogy egyébként egy ilyen minőségi dallamvilág, minőségi megszólaltatás legyen, ugye? És ez nem az egyetlen gyülekezet Debrecenben, ahol tényleg képzett kántor van. Ön hogy látja egyébként ezt a helyzetet? Valóban nagyon elkeserítő a helyzet, és tényleg mondhatom, hogy nagy szerencséje van azért itt néhány debreceni gyülekezetnek?
2: Kicsit az előző kérdésre is válaszolva, én vagyok szerencsés, hogy olyan főállású munkahelyjel rendelkezem, ahol valóban otthon, amikor elindulok, akkor hazajövök. Nagyon jó a légkör, szeretjük egymást. Valóban egy baráti, azt mondhatnám, hogy szinte testvéri kapcsolat van itt a zenészeti karon hallgatók és tanárok között. És akkor onnan pedig megyek a gyülekezetbe, ahol megint, igen, és ott is annyira jó megtapasztalni azt, hogy a lelkészeim segítjük egymás szolgálatát. És nem konkurenciát látunk egymásban, hanem valóban zenei dolgokban kikérik a véleményemet, figyelembe veszik azt, hogy mit mondok. Én számíthatok arra, hogy ők teljes mellszélességgel segítik az én munkámat, az én szolgálatomat, mert végül is ez mindannyiunk érdeke, hogy a szekér menjen.
1: De most közben így átgondoltam, amit mondott, hogy szeret idejönni, meg család, meg mindenhol. Hát ez azért van, mert én is elgondolkodtam a telefonban, amikor beszélgettünk, hogy lehet valaki ilyen végtelenül kedves. Ön is egy kedves, joviális ember. Ugye hasonló vonza a hasonlót. Egy ilyen ember maga köré csak egy ilyen kedves légkört teremt. Hát ez nem így működik valahogy?
2: Hát örülök, hogyha ezt tapasztalta, és igyekszem, hogy ezen az úton menjek. Itt ennek az egyik legfőbb alapja szerintem az, hogy amikor az ember rájön, hogy ő is kegyelemből és a szeretetből él, Jézus Krisztus kegyelméből és szeretetéből, akkor ezt kell továbbadni.
1: Mikor és hogyan ismerkedett meg a feleségével?
2: Itt a főiskolán. Utolsó évesek voltunk, amikor rájöttük, hogy a kollegális kapcsolaton kívül más is összevon bennünket, és hát akkor, mivel
1: ő
2: magánénekes. És amikor éreztük azt, hogy egymás felé többet érzünk, akkor a jövendőbeli csalódások elkerülése véget oda mentünk ahhoz a valakihez, aki a leginkább tudta azt, hogy számunkra mi lesz a jó, és imádságban elkértük, hogy Urunk, Te jelensd ki nekünk, hogy egymásnak szántál-e bennünket.
1: És kijelentette,
2: igen. Egy hétig, ez egy hosszú történet, sok apró motivuma van. Én csak egyet mondanék el, ami követhető, hogy amikor ennek a folyamatnak a végére értünk, akkor én úgy álltam az Úristen elé, hogy Uram, az érzelmek dolgoznak és dúlnak bennem. Most ne a lelkembe add a választ, hogy mit akarsz, hanem tudom, hogy ez nem biztos, hogy minden esetben egy elfogadott módszer, de kérlek, hogy vezess abban, hogy kinyitom a Szentírást, és adj választ arra, hogy az, amit mi igennek éreztünk, az tőled van, vagy a mi érzelmünk az, ami játszik velünk.
1: Nagy volt a szerelem?
2: Nagy. És azt az ígét kaptam, hogy nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok az, aki szólt ti bennetek. Ennél konkrétabbat nem lehet az életben kapni. 43 éve volt, és azóta...
1: 3 gyerek, ugye?
2: Igen.
1: Mit csinálnak a gyerekek?
2: A legnagyobb lányom kint Genfben él, ő szintén zenész lett, furuján és kornetton játszik. A kisebbik lányom, ő levelező teológiát végezte el, és a fiam pedig biológia szakon végzett az egyetemen, és most végzi a doktori iskoláját. Uh-huh. Épp most kaptuk az örömteli hírt, hogy egy neves szakmai folyóiratban megjelent az első szerzős cikke, ami a doktori folyamatban ott ugye nagyon lényeges dolog.
1: Mikor szokott így összejönni a család, hogy mindenki együtt van?
2: Elég ritkán, hogy a kilométerekbe leszólnak. Van ebben egy ad hoc jellegű dolog is, általában családi ünnepeken. Igen, ott sátorozunk.
1: Mire jut még ideje emellett, hogy zenét szerez, kántorként szolgál a nagyerdei gyülekezetben, oktat, mi mindent csinál még. Nem is soroltam fel mindent. Jut még ideje valami másra, ami egy kicsit kiragadja ebből, vagy nem is nagyon kívánkozik ki ebből a zenei közegből, vagy néha jó kiszakadni?
2: Hát az igazság, hogy számomra a munkám, a feladatom, a hobbim is. Nem kívánok valami, nem, sőt, hát hadd mondjam,
1: hogy... Vagy túrázni a hegyekben.
2: Az jó időnként, de mondom, hogy egyszerűen a nagybátyám, amikor 40 éves lettem, meghívott egy egyiptomi útra, születésnapi ajándékként. Ez 2 hetes volt körülbelül, és a harmadik napon már minden bajom volt, mert hol a hangszerem. Nem vagyok egy olyan kikapcsolódós típus, hogy na most akkor elengedem magam, és akkor nem érdekel. Nem, én abban élek, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik, aminek időnként van egy olyan problématikája is, hogy a feleségem mondta, hogy Csaba, le kéne nyílni a füvet, 504 szögöles telkünk van a házhoz.
1: Vannak életjük rajta?
2: Hát nem rossz ötlet, majd csinálok, és akkor lehet, hogy nagyon kedvel megyek ki. Az első fél óra az úgy el is megy, de hát azért ennyi fűnyírás azért az több idő.
1: Azért, ha majd feltalálja azt a fűnyírót, ami játszani is lehet, majd szóljon nekem, akkor készítek egy következő interjút.
2: Jó, rendben.
1: Szóval mennyi volt az a leghosszabb idő, amit a hangszere nélkül töltött? Most már meg kell, hogy kérdezzem.
2: Tulajdonképpen ez az egyiptomi út, ez a 2 hét.
1: Szerintem valahonnan szerzett ott is egy hangszert, valamit.
2: Nem, ott sajnos nem volt. Sőt, még ott a papír se volt nálam, tehát abszolút zene nélkül éltem.
1: Ha már egyébként így ír kórusműveket azért, hogy a mindenféle énekkar el tudja énekelni, soha nem érzett arra késztetést, hogy valami nagyobb volumenű, nagyobb lélegzetvételű dolgot írjon.
2: Konkrétan ez így nem merült föl bennem. Egyrészt azért, mert nem értek hozzá. Tehát azért mondjuk egy szimfonikus zenekari dolgot írni, ott azért például a részfúvós hangszereknek a jellegét, azt jobban kell ismerni annál, és én meg olyanra szeretek írni, amit tudom, hogy eljátszható. Ezzel együtt most 2 igen megtisztelő felkérés és érkezett az elmúlt pár évben. A részfúvós tanszék vezetője kért fel arra, hogy az elmúlt év országos főiskolai kürtversenyének a kötelező anyagát írjam meg, és ott egyeztettem a kollégával, amikor a darab bizonyos részletei elkészültek, hogy mondom, mennyire kürtszerű, mennyire játszható, mert a kórus feldolgozásaimhoz hangszereseknek is írok anyagot, és ott már ugye a kürt az szinte mindig szerepel, de amikor szólistaként jelenik meg, az egy teljesen más kategória. András mondta, hogy a kollégám, hogy nagyon klassz minden, a fekvés is, tehát a hallmagasság, csak legyek tekintettel arra, hogy a kürtösnek időnként levegőt is kell venni. Ez ugye onnan ered, hogy a darab címe Dávid király éneke, és ez onnan jön, ez a darab, hogy előtte írtam a 23. Zsoltárra egy bariton hangra, angol kürtre, csellóra és zongorára írt feldolgozást, és amikor a kollégámtól megkaptam ezt a felkérést, a másik darab az egy ilyen sófár motivum kezdődik, és a sófár meg a kürt az számomra nagyon hasonló kategória, és úgy jött, hogy mi lenne, hogyha ezt a 23. Zsoltárt írnám át kürtre meg zongorára. És hát ugye izgalmas feladat volt az angol kürt és az ének szólamot a kürtre átírni, a csellót pedig egy szólamba a zongorába egyesíteni, és hát időnként így belecsúsztam abba, hogy túl hosszú frázist írtam a kürtre, de ezt pár szünettel megoldottuk, és hát a másik pedig az, hogy ebben az évben az országos klarnét főiskolai verseny kötelező anyagát is tőlem kérték, és ez is egy nagy szép feladat volt.
1: Szokott játszani zenekarban, és ha igen, akkor milyen zenekarokban fordul elő?
2: Igen, szoktam játszani. Barokk együttesekben játszok. Ahogy előbb mondtam is, régebben játszottam az Orfeó zenekarral elég sokszor, velük most már kevesebbet. A Szavária barokkal játszom, és hát mostanában a Fesztivál zenekar barokk együttesével.
1: Van-e valami, amire így szakmailag nagyon vágyna, ami még úgy kiteljesítené a szakmai pályafutását? Van ilyen?
2: Pál apostol mondja, hogy megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Ami nem egy igénytelenség, hanem annak az értékelése, ami történt az életemben. És hát ha elgondolom azt, hogy amikor annak innen, hogy Bagamérben a parókia udvarán ott játszogattam, ki gondolta volna, hogy egyszer főiskolai professzor leszek, ki gondolta volna azt, hogy a fesztiválzenekarban fogok oboázni. Tehát ezek számomra olyan fantasztikus dolgok, amiért nagyon hálás vagyok az Úristennek. Ez nem egy veszélytelen dolog egyébként, ez a gondolatmenet, hogy az ember keresi azt, hogy na, mi az, amit még szeretne elérni. Mert találkoztam olyan kollégákkal, akik ezerszer több hangversenyen játszottak, mint én. Fantasztikus helyekre mentek, sokkal többre, mint én. És ott volt bennünk az az elégedetlenség, hogy de hát még. És valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, ahogy a Szentírásban van. Ez nem tőlem van. Tehát ez ajándékba kapom az Úristentől, és ennek nagyon örülök, hogy nincs az a feszültség, hogy de jó lenne. Hát például, hogy egyet mondjak, föltették a kérdést, hogy hát nagyon klassz, hogy ilyen egyházi kórusokkal sok koncert van. Most például volt a kis templomban a harmadik szerzői esten, és a végén, ha jól számoltam, egy 120-130 tagú egyesített kar énekelt a végén, de hogy nem gondoltam arra, hogy esetleg hivatásos énekkarok, mondom, figyeljetek, nézzétek már meg a felvételen, a YouTube-on rajta van az összes. Nézzétek már, hogy hogy énekelnek ezek a kórustagok. Ragyog az arcuk. Van a gyerekek is énekelnek, és más kollega mondta, hogy hát annyira fantasztikus volt látni a gyerekeket, hogy mosolyogva, ragyogó arccal. Kell ennél több? Nem kell.

kedves hallgatóink! Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Nagy Csaba Zoltán professzor, oboa és kamarazeneművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara fafúvós, nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára, a nagyerdei református gyülekezet kántora volt a vendégünk. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!

Adózások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kurátortársak kortárs képzőművészeti kurzus középiskolásoknak címmel hirdetett pályázatot a Miskolci Galéria. A foglalkozások február 3-án indultak 60 órában, melyek 7 tehetséges diáknak nyújtottak átfogó ismereteket. Ennek keretében nyílt kiállítás a résztvevők munkáiból és rendezésében Sakszínű világ címmel, amelyet a múzeumok éjszakáján mutattak be a Miskolci Galéria alkotóházában. Elsőként Madarász Györgyi projektvezetőt hallják.
2: A Nemzeti Tehetségprogram írt ki egy olyan pályázatot, amiben lehetőség volt arra, hogy egy olyan kurzust indítsunk, ami tehetséges diákoknak, tehát valamennyire rajzi előképzettséggel rendelkező diákoknak egy ilyen kvázi kurátorképző kurzust indítsunk. A terv az volt, hogy egy egész iskolai év alatt járjuk körbe azokat a témaköröket, technikákat, ami fontos lehet egy ilyen tevékenységnél. Tehát voltak rajzi alapok, volt festészeti kurzus, litográfiai kurzus, ugye kihasználva az alkotóház grafikai műhelyét, Varga Évával volt egy szobrászati kurzus, és utána pedig elkezdtünk dolgozni a produktumon, ami egy kiállítás volt. A témát a gyerekek találták ki, ez a sakk volt a központi téma, és ennek mindenféle vetületét, átgondolását jelenítették meg tulajdonképpen. Nagyon jó ötletekkel jöttek, a társadalmi egyenlőtlenségek leképeződésével, a bizalommal, a generáció közti összeköttetéssel, ugye a játék révén, maga a játék, hogy mennyire fontos az életben. És ehhez készítettek olyan installációkat, festményeket, grafikákat, ami ehhez kapcsolódik.
1: Hány gyerek vett részt ebben a programban?
2: 7 gyerekkel indultunk, egyikük lemorzsolódott, úgyhogy végül is 6-an állítottak ki, de hozzá kell tegyem, hogy azért elég zsúfolt volt ez az utóbbi fél év. Minden héten egyszer találkoztunk, és hát ugye azért közben volt olyan, aki érettségizik, felvételizik, tehát hogy nekik ez dupla teher volt, de nagyon lelkiismeretesen végigcsinálták, és szerintem nagyon jó lett a végeredmény is.
1: Lukács, Johanna, Zsanna, kicsit plakátszerűek ezek az alkotások.
3: Maga, hogy ilyen színesen csináltam, ezzel próbálom érzékeltetni, hogy ez az én munkám, és hogy én készítettem. Ezért csináltam egy ilyen sorozatot, szóval ezért hasonló az 5 festményem, meg ugye az egy installációm, mert hasonló színekbe festettem le őket.
1: Mi a témája az installációdnak?
3: Hát eredetileg a téma ugye a sakk volt. Én próbáltam egy ilyen sorozatot teremteni valakinek az életébe, hogy jelenik meg a sakk. Például valakinek a nagyszülője tanította meg, próbáltam a sakkal szimbolizálni betegségeket is, a demenciát, ugye akik régóta szerettek sakkozni, ugye demencia miatt már nem tudják folytatni ezt a szeretett játékukat. Próbáltam azt is ábrázolni, hogy a sakk az összehozza az embereket, és ugye ez is egy ilyen közösséget tud teremteni ezzel.
1: Mit jelent most ez neked, hogy itt az alkotóházban az egyik falon a te munkáid vannak?
3: Szeretnék újra továbbra is ezzel foglalkozni, és remélem a jövőbe újra meg tudom ezt csinálni, mert nagyon nagy élmény volt, és jó is a közösség, szóval sikernek könyvelem el.
1: A pályázat egyik kiállítója, debreceni Olivier, mit kell önről tudni?
4: 21 éves egyetemista vagyok, miskolci, nem egész egy éve járok ide az alkotóházba rajzolni, alkotni, és mindenféle kreatív tevékenységet végezni.
1: A téma a sakk volt, és érdekes installációkat láttunk.
4: Nekem a sakk az egy nagyon közel álló dolog a szívemhez, egy nagyon informális környezetben ismerkedtem meg a sakkal. Elsősorban a vizuális oldalról próbáltam megközelíteni, ez látszik az installációmon is. Egy nagyon izgalmas térbeli topográfia kiemelkedése válik valóvá az asztallal, amit terveztem.
1: És van egy másik installáció, ahol a sakkot az élővilággal köti össze.
4: Így van, az egy kezet ábrázol, ami éppen egy gyaloggal lép, mégpedig a az utolsó mezőre lép a gyaloggal, és ugye a sakkban, amikor a gyalog átér az utolsó mezőre, akkor átalakulhat bármivé, bástyává, futóvá, akár vezérré. És én egy metaforát vontam ebből, mégpedig az, hogy a gyalog az a hernyót jelenti, és a királynő pedig a pillangó, amiben az ember szabadságot és gyönyörűséget lát. És ezt az átváltozást jelképezi a Báb állapot című installáció.
1: Mit jelent most ez, hogy itt kiállít, milyen volt ez a program?
4: Fantasztikus volt, gyakorlatilag az elejétől a végéig olyan emberekkel tudtunk kapcsolatba kerülni, aki számomra, mint fiatal művésznek rendkívül élmény volt, nívós művészekkel, és a foglalkozások is ezeken kívül is nagyon-nagyon jók voltak, és nekem ez az első kiállításom, illetve olyan kiállítás, amin munkám megjelenik, szóval nekem ez egy hatalmas élmény.
0: Reklámot hallottak. 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
5: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Elfogadta a védett üzemanyagár bevezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett fogadta el a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvénymódosítást. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A visegráti négyek együttműködése visszatért, mondta a magyar miniszterelnök Gödöllőn a visegráti együttműködés kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter a gödöllői Grassalkovics kastélyban Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Mint mondta, olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, az ipari kapacitása, az innovációs potenciálja, a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. A V4-ek 65 milliónyian például nagyobb volumenben kereskednek Németországgal, mint Németország Franciaországgal. Magyar Péter beszámolt arról, hogy az egyeztetésen kiemelten foglalkoztak az Unió következő 7 éves 2028-2034 közötti költségvetésével. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vasoxidos víz jutott a színvába, ez okozhatta a narancssárga színt. Tócántai József polgármester Facebook bejegyzésében olvasható, hogy helyszíni vizsgálatok és az első információk alapján valószínűsíthető, hogy a színva elszíneződésének oka a Tatár utcai fűtőmű területén keresendő, mint írta, a Mi Hő egyik gőzfejlesztő kazánjánál karbantartási munkálatok zajlottak, és a kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvíz elvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy mulasztás miatt a víz egy része a színvába jutott. A helyszínen a tűzoltóság, a rendőrség, a városgazda és az illetékes szakemberek is vizsgálatot folytattak. A jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag emberre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés az élő világban károkat okozott, ezt a polgármester elfogadhatatlannak nevezte és elrendelte az eset minden körülményének kivizsgálását. Tóth Szántai József azonnali hatállyal arra kérte a MIHÖ ügyvezetőjét, hogy adjon részletes tájékoztatást a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló eset a jövőben előforduljon. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Szerdán a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható szinte az ország egész területén, közölte a Hungaromet ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UVB sugárzás. A Hungaromet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A Magyar Neurológiai Társaság rangos kitüntetése, a szakterület egyik legjelentősebb elismerése a Sánta Kálmán emlékérem. Ezt idén Csépány Tündének, a Debreceni Egyetem docensének, a Szklerózis Multiplex Centrum vezetőjének ítélték oda iskolateremtő munkásságáért, az SM kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért. Csépány Tünde a második nő a kitüntetettek sorában. Pályáját az SM betegek gyógyításának szentelte. Az évek, évtizedek során nagyot fejlődött ez a terület. 1996-ban jelent meg az első immunológiai gyógyszer, ami áttörést jelentett a szklerózis multiplex kezelésében. Ma már több mint 50 készítménnyel, személyre szabott terápiával tudják segíteni, hogy az érintettek teljes, aktív életet élhessenek. Csépány Tündét hallják.
6: Sánta Kálmán olyan nagyszerű ember, aki ezt a klinikát, neurológiai országos központtá tette annak idején, és olyan mértékű kutatásokat végzett, egybefonva az oktatással és a gyógyítással, ami páratlan volt annak idején. A róla elnevezett díjat, amit a felesége 25 éves halálévfordulójakor gondolt ki és adományozták először, nyilvánvalóan egy olyan személynek gondolták adni, aki a klinikai gyógyításban, kutatásban méltó lehet rá, követi az ő nyomdokát. Elsősorban ez mindig egy egyetemi központba teremtődik meg. Én 1980 óta ezen a klinikán dolgozom. 90-es évek után választottam egy olyan betegcsoportot, szklerózis multiplex, ami krónikus fiatalkorba kezdődik, akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz-e kezelése valójában. Akiket láttunk a diagnosztika, később állapította meg a betegséget, ezért sokkal hamarabb tűnt úgy, hogy rokkantá válnak, és én szerettem volna ezt jobban megismerni, miután az immunológia óriásra elkezdett fejlődni, és látva, hogy ilyen lehetőségek vannak, már az ember nem tudja elereszteni ezt.
5: Ahogy már évek óta idén-nyáron is megrendezték a Nemzeti Parkok Hetét, a nyitó esemény a fővárosban volt június első hétvégéjén. A Vajdahunyadvárban, a Mezőgazdasági Múzeumban mind a 10 hazai nemzeti park bemutatkozott, köztük a Hortobágyi Nemzeti Park is. Az állami természetvédelem munkáját, eredményeit itt széles körben tudták megismertetni. A budapesti alkalom után a saját területükön is szerveztek programokat a parkok. Részletek Meggyesi Gergely Árpádtól, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójától.
7: Sok éve folyik ez a rendezvény, és 4 éve már Budapesten, Vajdahunyadvára, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ad otthon ennek. Itt a 10 nemzeti park együtt, egy helyen tudja megmutatni, hogy a magyar állami természetvédelem mire képes. Nem csak a turizmusra van kihegyezve ez a rendezvény, itt számot adunk arról adni, hogy milyen pozitív változásokat tudtunk elérni az élővilágban, esetlegesen a műemlékvédelemben, és a 10 nemzeti park igazgatóság mellett nagyon sok olyan partner is itt van, például a WWF, a Természetjárók Szövetsége, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, tényleg nagyon sok természetvédelmi szervezet is megjelenik, ami pedig azt hivatott szolgálni, hogy lássák, hogy az állami természetvédelem és a civilek egy azon célért hatékonyan tudnak együtt küzdeni. Tehát egy igazi nagy forgatag szokott ilyenkor lezajlani. Ez a hétvége, ez a nyitó rendezvény, amikor együtt van a 10 nemzeti park igazgatóság, de utána a rákövetkező héten minden nemzeti park fókuszáltan figyel arra, hogy olyan programokat is mutasson a területén, ami különlegesség, tehát ez egy hetes rendezvény, a megnyitója történik Budapesten. A Hortobágyi Nemzeti Park is ilyen programokat tervezett Tiszakürtől egészen Záhonyig. Hortobágyon például ez idő alatt lovasnapok zajlottak le Tiszakürtön. Tiszavirágzást nézhettek az érdeklődők. A Medgyes csárda környékén történelmi utazáson vehettek részt az oda kilátogatók. Tehát próbálunk olyan sokrétű és egy nemzeti park működésének minden vetületét bemutató programsorozatot adni ezen a héten koncentráltan, ami minden igényt kielégít.
5: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcske. Édesapja. Szentpéteres
1: erdélye.
2: Házasságon innen.
1: Katalincs.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Zoszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 51. fejezet. Ó, áldott napfény, áldott hajnala! Csak hogy ismét mossa hűsítő harmatod eltikkadt arcomat. Álomból ébredek-e vagy ájulásból, nem tudom, de a szemem szinte issza az ég gyönyörű pirosságát. Élek. A fejem oly nehéz, hogy alig bírom fölemelni. Talán a sisaktól. Csak ugyan a fejemen van még, de a kezem is, mintha ólomból volna. Össze kell szednem minden erőmet, hogy a sisakot levonhassam a fejemről. A fejem is fáj. A torkom. Gyomrom. Mintha zsarátnokot vacsoráztam volna. Nézem a sisakot, be van horpadva, szakadva. Nyúlok a fejemre. A hajam össze van tapadva a vértől. A sisak beszakadásán látom, hogy pallossal csaptak rám, mégpedig hátulról. Nem merem megtapogatni a fejemet. Körülnézek, amennyire a nyakam nagy nehezen fordítható. Két ló között ülök, s körülöttem frankok, hunok és burgondok hevernek mozdulatlanul. Kettő arccal van fölfelé. Az egyik bozontos szakállú burgund, a másik egy fiatal frank, akinek kicsüng a mája. Túlfelől négy fegyveres hun halott fekszik egymáson, s egy ötödik, mint valami díványon ül rajtuk, s mintha mellére hajló fejjel aludna. Hun az is. És dárda van átütve rajta. Rákiáltok. Öcsöd! Nem felel. Nem is mozdul. A csatatér holttesttel van tele. Emberek, paripák, fegyverek rendetlen összevisszaságban. Egy mesztelen kar is fekszik itt magányosan. Válban csapta le valaki. Az ujján aranygyűrű. És véres a gazdátlan kar. Egy vértől fekete római ül a földön alig öt lépésnyire tőlem. A koponyája úgy el van nyílva, mint mikor a kagylót ketté nyitják. Ül, mintha kiesett agyvelejét bámulná a tenyerében. Nem nyöszörög, nem jajgat már senki. A levegő hűvös, noha még mindig olyan a fejem, mintha tüzes kemencében égne. Végignézek magamon. Megfeketült vér végig a ruhám. A köntösöm, nadrág,

0: megszakadozott. Ki van a mesztelen mellem, és az is véres. Megpróbálok fölhúzakodni. A bal lábam jó, de a jobb láb erős fájdalom késztet vigyázatra. Látom, hogy a térdem dagadt. A bal lábam és kezem segítségével mégis fölhúzóckodok valahogy. Egy frank harcos fekszik fej nélkül, hanyatt a ló mellett, s görcsösen szorítja most is a dárdáját. A dárda hegye felém áll. Csak a kezemet kell kinyújtanom, de még így is csavarnom kell egyet rajta, hogy kivegyem a kezéből. A dárda segítségével fölbírok ülni a ló tomporára. Látom a mezőt nagy messzeségben. Nincs egy négyszögnyi tiszta tér rajta. Csupa döglött lós a lovak közt ember-emberen össze-vissza. Egy frank halott négy kézláb áll. Érthetetlen. Nyöszörög valahol valaki fájdalmasan. Amint a reggeli párának az utolsó fátyola is elszáll, ellátok a huntáborig. A szekerek várfal formán körítik, és előttük lovas őrök állnak mindenfelé. Nézem a római tábort, azaz, hogy nézném, de nem látom sem erre. A fejem mázsás, a nyelvem száraz, mint a tapló. Ha valaki egy pohár vizet adna, odaadnám érte az életem felét. Tán negyed óra múlik el. A huntábor felől kürtölést és zúgást hallok. De a kürtölés csak útra hívó, nem hadi el. A zúgás is szokatlan. Lovasok bomlanak elő és röptetnek szerte oszoltan. Felém is. Nagy szökemlésekkel közelítenek. A ló mindig átugrik a halottakon. Integetek nekik. Erre! Erre! De csak össze-vissza száguldoznak. Olykor megállnak, s a messzeséget vizsgálják napkelet felé. Az egyik mellettem vágtat el, rám se néz. Össze-vissza irantatnak, mintha megvesztek volna. És időnként hallom a kiáltásukat. Megszöktek! És egyre több és több a halottakon happoló lovas a síkon. A tábor zsibong, mint a mékas. A síposok vidám visongása hallik mindenfelé. Értem már. A rómaiak elvonultak az éjjel. Hála a hunok istenének! Végre valami kellemes érzésem is van ebben a gyötrelmes állapotban. Most már bizonyára előjönnek, s fölszedik a sebeseket. Várok türelmesen, bár a szomjúságom pokoli. Ha a gyümölcs érezni tudna, csak az érezhetné, ahogy én, mikor az aszaló kemencében szárítja a hőség. De hát miért nem mozdulnak már? Bizonyosan Attila nem engedi őket. Cselet gyanít. Csak egy-néhány száz lovas iramlik szét a világ minden tája felé, föl-fölröppenve a holt lovakon át, hogy fölfedezze a netalán lappangó ellenséget. Fél óra múlván mégis látom, hogy előözönlenek a szekerek közül a papok, a jámborok, a mindenféle nemzeti nők, meg a halász ugorok. Úri lovasok is ereszkednek elő. A csatamezőn kezek és süvegek emelkednek föl, s kiáltozás kezdődik.
1: Ide, ide, erre, erre, hé, vizet!
0: Hangzik erősebben a nyöszörgés. Egy bambuszból font pajzs hever a közelemben. Beleszúrom a dárdát és fölemelem.
1: Ide! Ide!
0: De mikor jutnak el hozzám? A lovasok csak a főúrak, ahogy látom. Szemléletre járják csak a véres mezőt. Csak a gazdám is jönne, vagy a népéből valaki. Egyszer végre felém is közelednek, kiáltok.
1: Segítsetek!
0: Szirtos hun főúr megállítja a lovát, s bámul rám, vagy a halottak nagy csoportjára körülöttem. Mindjárt jönnek, érted is? Bíztat jó lelkűen.
1: A tömlődet!
0: Hátra tapint. Nincs velem.
1: Miért nem jön ki mind a tábor?
0: szólok panaszosan, hiszen sokan vagyunk sebesültek.
2: Attila tiltja,
0: feleli a lovas. Még meg lehet, hogy a római a hátunkba kerül. S tovább halad. Egy másik lovas kiált neki.
1: Ki volt az a király, akit az éjjel temettek?
2: Teodorik,
0: feleli Szirtos. S a ló a halottakat kerülgetve vitte tovább. Aztán sokáig nem közelített felénk senki. Pedig a táborból nagy csoportokban jöttek már elő szekerekkel is, szedték a halottakon való kincseket s fegyvereket. Más csoportok a betegeket szedték össze. Bent a táborban mindenfelé szólt a síp és a duda. A kezem már százszor elfáradt az integetésben, s az örökké valóság órája is lejárt, mikor hozzám is elérkezett végre a segítő kéz. Adtak innom, és sarokjára tettek. A patakhoz vittek, ahová a többi sebesülteket is hordták. A patak még akkor is vörösbor színű volt. A partján is töménytelen halott, hát még a medrében. A papok, szarmata asszonyok és az ugorok mostak, kötöztek bennünket, míg a többi a harctéren szedte az értékeket. Hallottam, hogy csupán lónyeregből szedtek egy-néhány száz szekérre valót. De felét se vitték el. Mágiákat raktak belőle a mezőn, hogy elégessék rajta azokat a halottakat, akik vagy előkelő urak voltak, vagy csapatvezetők, vagy zoltánok. Némelyik mágiát csupa törött lándzsanyelekből, fapajzsokból és kocsirészekből rakták össze. Azokat a halottakat is mágiára hordták, akiknek atyafia volt a táborban. Nekem csak a fejemen meg a lábamon volt kötözni valósebb. Azt mondanám, szörnyűség volt a lábamra ránéznem, de vétkeznék a panaszommal, mert hiszen olyan sebesülteket láttam, hogy behunytam a szememet. Azok a jó pogány papok. Áldja meg az Isten, különösen Szodorót közöttük. Az kötötte be a lábamat egy belloton halottról szakított vászonnal. De ezernyi ezer sebesült vár az ápolásra, arra már nem kaptam embert, hogy csátnak a sátorába is elszállítsanak. Hiába kiáltottam, hol az ugoroknak, hol az asszonyoknak, bialra, bucsára is, ott hagytak bennünket a parton. Tettek a fejünk alá vánkosul nyerget, lófejet, süveget, s azt mondták, tűrjünk, míg ránk is kerül a sor. Az egészségesek persze vagy vigadtak, vagy zsákmányoltak. Mi meg ott feküdtünk az égető napon a legyek ellen harcolva, s rettegve, hogy egyszer csak fölkerekedik a tábor, s elhagynak bennünket, a hollóknak. Az öreg Lupus püspök is ott szorgalmaskodott a sebesültek között. Latinul kiáltottam neki. Heus Domine! Hozzám jött. Ígérte, hogy estére, mikor visszatér a táborba, értesíti csátot. De nem tért vissza. Ott hált a sebesültek között. Egy italvizet, ha adna valaki, nem bánnám, ha érte azonnal meg kellene is halnom. Másnap Attila végiglovagolt a csatatéren. Elnézett hozzánk is, helyenként vigasztalóan szólott. A sebetek, dicsőségetek. Még az úton meggyógyultok, és egészségesen érkeztek haza. Még a haldoklók is boldogan tekintettek rá. De a gazdám nem volt a kíséretében. Meghalt-e, vagy sebesülten hever, nem tudtam. Már akkor forróság volt rajtam. Gyehenna. Fél kézre tápászkodtam, és vért hánytam. Egy Esztán nevű zoltán ült mellettem lába törötten. Rám kiáltott.
3: Tű a lapát sarkantyúját! Csoma van rajtad!
0: Akkor már magam is tudtam. A torkom, hónaljam meg volt dagadva. A csatából megmenekültem, a pestisbe beleestem. 52. fejezet. Másnap délután összeszedték a sebesülteket, s elhordták a táborba. Láttam, hogy engem elkerülnek. A csoma növekvő erővel gyulladt belém. A halál a lábamnál fogva húzott már, de én még mindig kapaszkodtam az élet gyökerébe. Feleim, könyörögtem síró szemmel a mellettem elmenőknek. Ne hagyjatok itt. Nem is feleltek. Aztán egyenként szólongattam őket. Taros, könyörülj rajtam. Sukoró, vigyetek már engem is. Cobor, mozduljon meg a szíved. Cobor meg is állt. A vállát vonogatta. Mit használ neked, ha beviszlek is? Csoma van benned az ebattát. Legalább emberek között halok meg, és nem hollók között. Rázta a fejét. Pökött, és továbbment. Magamra maradtam. Lófej volt a párnám, holttestek a társaságom, száldosó hollók az eléneklőim. A mezőkön kigyulladtak a nyergekből és fapajzsokból rakott mágiák, magas oszlopokban szállt fölfelé a füst. Nyújtott hangokban kezdődött a táltosok gyászéneke. Dobok pergése, búgó kürtök szava kísérte az éneket. A hunok hite szerint a lángokból fölszálltak a lelkek, s magukkal vitték szolgáikul azokat, akiket a csatában megöltek. Hány mágia füstöltött, és hány embert égettek el, nem tudom. Bizonyára csak kevesen részesültek ebben a megbecsülésben. Valamennyi holt hunt elégetni, erdő kellett volna. Aztán az ének is elmúlt. Nem maradt más hang, csak a távoli tábor morajlása, s a kerengő hollók károgása. És én ott feküdtem a holtak között étlen szomja. Istentől is elhagyottan. Időnként elkábultam, időnként ébredezett az eszméletem. Mikor leszállt az este, előtündököltek az égen a nyári csillagok, a halál érzete végtelen gyásszal borult reám. Csak éjjel ne halnék meg, csak még egyszer látnám a virradatot, a piros hajnalt, a fölkelő napot. És hát csak még egyszer ihatnék ebben a földi életben. Akármi ront a vizet, csak víz legyen, mert a belsőmben a pokol parazsa ég. A patak itt folyik előttem alig 10 lépésnyire, és én itt gebedezek a szomjúságtól. És akkor valami mégis történt velem. Már régen éreztem, hogy valami különös nyomás bántja a derekamat. Éjjel a csatatéren is kellemetlenkedett, de akkor annyira elfoglalt a lábam sebe, hogy nem gondoltam vele. Hát ahogy ott fekszem a halálom óráját érezve, gépiesen oda nyúlok. Vélem, hogy valami nagy ütéstől támadt daganat van ott a derekam táján, vagy hogy valami kő. Ha már meghalok, hát legalább az utolsó perceimben az se nyomjon, ha kő. Hát lám, mire tapintok? A tömlőre. A boros tömlőre, amit a gazdám adott a csata előtt. Egyszerre eszembe jutott, hogy akkor abban a nagy zavarban a nyerek helyett hátra az övembe kötöztem. Mert arra gondoltam, hogy a ló kidőlhet alattam, s akkor elvész a borom is. Semmi se látszott bizonyosabbnak, mint az, hogy nem érem meg a reggelt. Az öröm érzése mégis olyan lobot vetett bennem, mint mikor az elalvó tűz az utolsó lángjában még egyszer föllobog. A fogammal téptem ki a dugót, s ittam. Ittam mohón, végtelen ivással. És ittam. Az a savanyú, méregerős bor, vagy inkább ecet, éreztem, hogyan járja át minden eremet, inamat. ittam, egész testemmel ittam. Minden porcikám, testemnek minden molekulája itta, szívta a bort. Csontomba, velőmbe belement, beleomlott, eloszlott bennem, mint spongyában a víz. Mind megittam az utolsó cseppig, és nyomban elaludtam. Meddig tartott az alvásom, nem tudom. Lehet, hogy egy nap, lehet, hogy két nap is. Az arcomat zápor eső verte. Dörgött és villámlott. Villámlott és dörgött. Még mindig hanyat feküdtem, és a kezemmel védtem az arcomat. Eközben látom, hogy a világosság nappali. Érzem, hogy az eső átveri a ruhámat, mintha nem is esne, hanem öntenék az égből a vizet. Fél óra múlván szűnt a zápor, s a nap kisütött. A lábamat víz mosta csendesen. Ilyetten észleltem, hogy a patak megáradt, s annak a vize terjedez. Már látom az áradatot, de sárga, iszapos ár helyett bíbor színű szennyes víz hömpölyög a mederben. A csatatérről folyó víz. Fölvonakodok nagy innal-kinnal hátrább a lófejre, hogy a derekamat rátámaszthatom. S látom a rohanó árvizet. Látom, mint bukdácsolnak a hullámokban a halottak, mint lejtenek a süvegek és fapajzsok, nyergek, fasisakok, nyilak, dárdák, szénacsomók. A víz egyre nő, már a derekam alá is becsemcseg. Már emelgeti is a lábamat. No, a szerencsétlenség sokféle módot küld, hogy meghalljak. A halottak pedig egyre utaznak előttem. Egyik hanyatt, másik háttal az égnek, a harmadik oldalt. Némelyiknek csak a köntöse látszik ki. De mennek 10 évvel, 20-ával, utaznak a habos, veres vízben. S bukdácsolnak, integetnek, mintha mondanák. Ó, be jó vízben utazni a más világra! Tarts velünk, Zéta! Egyik-másik megáll és forog. Az újonnan érkezők hozzáütődnek és vele forognak. Aztán egy nagy társaság jön egyszerre, eloltja a forgókat, s új halottak kerengenek némán, komolyan. De amilyen gyorsan összegyűlt a társaság, épp oly gyorsan szét is oszlik. Egyik a másik után oldalog el. Utoljára csak egy marad, egy félig levágott nyakú római, akinek a feje a vállára van billentve. Az magában kereng nagy komolyan, aztán az is tovább lejt, mintha táncolna. Már a mellemet is ellepte a víz. Változatosságképpen egy nagy rossz híd lebeg felém. A híd rövid, s a karfája kérges fából való. Arra gondoltam, hogy az a híd elvihetne engem a táborba. Minden erőmet kapásra szedem. A híd jöttön jövöget, hozzám ér, belé kapaszkodok görcsösen. A következő percben én is ott lebegek a hűs hullámokban, s utazok a híddal, a halottakkal. Utazok hosszan, végtelenül ringatózva. A hullámok a nyakamat mossák, az arcomba is felfelcsapnak. Mikor arra a helyre érünk, ahol a tábort gondoltam, látom, hogy a térség üres. Sehol egy sátor, sehol egy szekér. Csak a szanaszét feketéllő tűzhelyek vallják, hogy ott volt Attila tábora. A parton egy farkas ivott a vízből. Sokat ehetett, mert mohón ivott. Vitt a víz tovább. Végtére este felé embereket láttam a parton. Férfiak, asszonyok, gyermekek álltak a víz szélén. Csákjákkal és gajmós botokkal húzgálták ki a halottakat, az úszó fasisakokat, dárdákat, fegyvereket, fatalpusarukat. Kiálltak. Isten nevére! Kihúztak. Bámulva álltak körül. Könyörüljetek, mondottam. Vigyetek házba, adjatok ennem. Csak néztek, bámultak. Akkor eszmélkedtem rá, hogy görögül beszélek, holott ők katalaunok, se nem frank, se nem burgundi, se nem gót. Eddig csak holt tanúit látták a csatának, most, hogy egy élő került eléjük a csatából, ugyancsak mereszkedték rám a szemüket. Végre egy papot pillantok meg közöttük. Annak nyöszörgök latinul.
4: Reverendissime domine, én Lupus püspöknek a rabja vagyok.
0: Aztán nem tudom, ami történt velem. Ötvenharmadik fejezet. Bolond az, aki kétségbe esik. Íme, érre ám, hány alakban tört a halál. Hol az üstökömet ragadta meg, hol a lábamat, hol a mellemet, belém is bújt, s mégis itt vagyok. De azt máig se tudom, hogyan kerültem ki élve a pestisből. Néha azt gondolom, hogy az a megecetesedett erős vörös bor járta át orvosságként a testemet. Néha meg azt gondolom, hogy a sebláz leforrázta bennem a pestisnek a mérgét, s így maradtam élve. Tűnődjenek rajta az orvosok. Lupus püspök bizonyára elámult, mikor hozzávittek, s mondták, hogy szolgájának vallottam magamat. De szent ember volt, nem dobatott ki a házából. Tiszta fehér ágyban ébredtem föl. A fejemen, lábamon puha kötés. A szoba levegője tömjénnel illatos. A falakon szentek képei. Az ágyjal szemben öblös kandalló, előtte bőrökkel takart alacsony karosszék. Pater Sanctissime, hálálkodtam neki, mikor már megszólalhattam. Van-e az emberi nyelvekben olyan szó, amellyel meg lehetne köszönnöm a jó voltodat? Hozzám vetődtél, tehát bizonyára Isten küldött, felelte az öreg. A többivel ne gondolj. De látszott az arcán, hogy bámul a latinságomon. Azt gondoltam, hun vagy, mosolygott jóságosan. No, de ne beszélgessünk, túl vagy a bajon, áldassék érte az Úr neve. Ámen, feleltem könnybe lábadt szemmel. Az a sült csirke, amelyet hosszú koplalás után először ennem adtak, úgy olvadt belém, mint a vaj. Soha életemben olyan gyönyörűséggel nem ettem. A pecsenye illata nem is az orromba ment, hanem a lelkembe, s a hús az már a számban erőmmé változott. Aztán bort ittam rá egy pohárral, s éreztem, hogy elértem az életemnek azt az óráját, amelynél boldogabb órám soha nem leszen. Az öreg püspöknek valami 20 papja volt, kanonok és tanulópapok. Együtt laktak az öreggel. A templomi ájtatosság végeztével levették a ruhájukat. Egyik kanonok főzött, a másik söpört vagy a kertben dolgozott. A harmadik a tehenet gondozta vagy fát vágott. Egy-néhány tanított, egy-néhány a híveket gondozta, kinek-kinek megvolt ott a dolga. Hogy ím fölépültem, az öreg nem győzött betelni a tudományom csodálatával, mert ő bizony a papjaival együtt nem sok könyvet nyűjt el. A világi írók közül csak Ovidius naptárát ismerte, a papjai meg csak éppen, hogy olvasni tudtak. Mikor az erőm visszatért, úgy ültem közöttük, mint Krisztus 12 éves korában a papok és írástudók között. Kérdeztem őket, és ők is kérdeztek engem. Sose tanultam egyházi tudományokat, mégis többet tudtam, mint ők. Az öreg maga volt csak tudós teológus. Az ő jelen voltában nem is igen bocsátkoztam teológizálásba, de neki nagy gyönyörűsége telt én bennem. Fiam, mondotta, téged csak ugyan Isten küldött hozzám. Csak a katalauni nyelvet tanuld meg, és a misézés módját, fölszentellek, és te leszel az utódom. A papok olykor görbe szemmel néztek rám, de én gyakorta ismételtem, hogy nem kívánok más lenni a klérusban, csak alázatos kutya. Eleinte nem igen hitték, de aztán, hogy fölkelhettem, és az apró házi munkákban is buzgolkodtam, megnyugodtak. Ó, tudok én alázatos lenni. A rabszolgaság nagy tanítómester az alázatosságban. Lassanként meg is szerettek. Azt se bánták már, hogy az öreg fiaként bánik velem. Árnyéka vagyok. Én járok vele a halottakhoz is. Én ülök mellette a mennyegzőkön s más ünnepeken is. Isten adta nékem ezt a fiút, mondogatta az öreg a népnek is. Meglássátok, ebből szent ember lesz. Hát a szent emberségből annyi meg is volt bennem, hogy nem bántottam soha senkit, s ha valaki kedvetlenül nézett reám, annyi figyelmet tanúsítottam iránta, hogy meg kellett szeretnie. De ez csak játék volt nekem. Megvetettem azokat az embereket, akiknek minden beszéde csak a maga ügyei, meg a házi ügyek, pletykák, babonák. Csupán az öreg püspököt szerettem, igaz fiúi szeretettel. Az igazán szent ember volt. Némelyik ember öltözik bársonyba, sejembe, s rangja, méltósága minden más fölött hordozza, s mégis, mikor vele beszélünk, mindjárt érezzük, hogy ő kegyelme csak emberi testben élő állat. Más ember meg öltözik kopott plundrába, jár feslett köntösben és félretaposott saruban, de ha megszólal, mindjárt érezzük, hogy állati testben élő angyal. Némelyik ember akárhány iskolát jár is, akárhány könyvet olvas is, az értelme homályos. Tud szavakat, könyvcímeket, dátumokat, de ha a véleményét kérdezzük, elámulunk az ostobaságán. Másik ember, ha analfabéta is, világos értelmű, jó érzésű. Áldás azoknak, akik vele, mellette élnek. Az én püspököm is ilyen kopott öreg angyal volt szegény. Marha szőrből készült fekete csuhában járt, nyáron hajadon főtt és mezitláb, télen süvegben és csizmában. Szobájában nem volt egyéb ékesség, csak Jézus, Mária s Szent Pál képe. Azok is rossz képek, Jézus meredt szemű, Mária kancsal és Szent Pál csámpás. De szent embernek jó az ilyen is, a szeretete megjavítja a hibákat, még a festett emberen is. Az ágya gyékényes nyoszoja volt, a székek gyökérből valók. Ágybeli fehér neműje is csak úgy volt, hogy az asszonyok hordtak neki, mikor hallották, hogy már megint nincsen mit mosniuk. Inget nem viselt, nem is ismerte. Az ing a hunok találmánya. Az épületben sok szoba volt, de ő csak egyben lakott. A szomszéd szobát két koros kanonok lakta öt árva kisfiúval együtt. Valami öt szoba üresen állt, a városon átvándorló koldusok hálogattak benne. Az öreg a koldusoknak adta mindenét, a templomi jövedelmeit is. Rongyos ruhájukat újjal cserélte meg, és gondozta őket jó tanáccsal, vigasztalással is. Mikor a tél első hava leesett, az öreg összegyűjtötte a városi gyermekeket, és valamennyien tanítottunk. Én a legidősebbeket, s különösen azokat, akik papságra készültek. A latin nyelvet tanítottam nekik, s a Biblia volt a tankönyvem. In principio creavit Deus coelum et terram. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. Ez volt az első lecke. Ajánlom a latin nyelv tanítóinak, hogy ebből a bibliai fejezetből induljanak meg a tanításban, könnyű mondatok és szép tartalmúak. Esténként, mikor már az árvák lefeküdtek, összegyűltünk az öreg szobájába, a nagy kandalló elé, s beszélgettünk. Néha vendége is érkezett az öregnek, hol a városból, hol vidékről. Olyankor sütöttünk, főztünk erősen. Volt úgy, hogy a novíciusok is el voltak foglalva, s az öreg tisztogatta a répát, vagy vágta a fát, vagy forgatta a nyársat. Vacsora után én a szentek legendáit olvastam nekik, két viaszgyertya illatos világosságában, s utána zsoltárokat énekeltünk. Gát pap magányosan is egy-két szent éneket, valami csodásan szép bariton bőgedezéssel. Aztán, ha vendégünk is volt, az öreg püspök történeteket mondott el az angolországi élményeiből, vagy pedig a többi anekdótázott. És én abban a boldog jómódban szomorú voltam. Mert tél volt, mikorra fölkelhettem az ágyból, s az erőm lassan tért vissza. A térdem begyógyult, de még nem hajolt. Elbocsátottak volna, ha nagyon kívánom, de hát hogyan üljek lóra rossz térdel? S ha jó volna is a térdem, hogyan lehetne átmerészkednem azon a sok farkas csordán, amely a vidékünket járta? Mintha farkas kongresszus volna, s a világ minden farkasa odagyűlt volna rá. A levegő ragadozói soha nem látott sokadozással kóvályogtak a magasban. Sasok, hollók, varjak. Egyebet se hallottunk, csak károgást. Beszélték, hogy kezdetben a püspök el akart temetni szegény minden halottat. A városi ámborai ki is mentek valami 500 ásóval, kapával, másnap azonban visszatértek. 100 000-nél is több ott a halott, mondták a fejüket rázva. Áldott az Isten, aki a farkast, hiénát, hollót és szelet teremtette. De hogyan induljak én ilyen világban útnak? Bús volt én nekem még a sarum szíja is. Dolgozni is csak azért dolgoztam szívesen, hogy ne gondolkodjak. De este, mikor lefeküdtem, bizony akármilyen fáradt voltam is, nem bírtam elaludni. Mi történik most otthon? Hogy éppen én nem mehettem haza. Néha olyan erővel rohant meg a hazatérés vágya, hogy kész lettem volna hajadonfővel gyalog nekilódulni a világnak. A püspök sokszor faggatott, hogy miért búsulok. Mi bajom nála? Ha nem tetszik a szegényes asztal, szívesen főzett többet. Ha ruha kell, szóljak. Egyszer aztán elmondtam neki az emőkével való történetemet. Hallgatta. Szótlanul hallgatta. A végén aztán a fejét csóválta rá. Különös, hogy ilyen tanult, okos ember, mint te vagy, ennyire rabja egy tanulatlan, oktalan szoknyának. Hiszen én is voltam fiatal. Én is cselekedtem bolondságokat. Másztam falat, átúztam folyót, áldogáltam hideg, szeles éjszakán olyan ablak alatt, amelyik mögött a tündér nyugodtan hortyogott, de már az életemet nem tettem volna tányérra, hogy oda nyújtsam neki névnapi ajándékul. Elhiszem, sóhajtottam, de az a leány nem Emőke volt. Emőke csak egy van. Át kell ezen jutni, fiam, mint a fogzáson, vigasztalt. Az a leánya télen már bizonyára férjhez megy, és mikorra hazajutnál innen, talán már szoptat is. Csak ezt nem mondta volna. Mintha tigris szakította volna fel a mellemet, és a szívemet cibálná, marcangolná. Ahogy ott ültem a tűznél egy felfordított szakajtókosáron, csak leestem a földre, és sírva átkoztam az órát, amelyben a halál kieresztett a markából. Az öreg megijedt. Szentelt vízzel locsolta a halántékomat. A fejemet az ölébe vette, és simogatta, mintha anyám volna. Szegény fiú. Sajnálkolt. Mi nagy a bánatod, és mi nagy az életlenséged. Lásd! Én feleséges ember voltam, és 6 évig boldog házasságban éltem. Végtelen volt a mi szeretetünk. Hanem, hogy mindig imádkoztunk, azt mondtam. Tetszőbb lenne a jó Istennek, ha én pap lennék, te meg apáca. És így is történt. Elváltunk egymástól. Én püspök vagyok, ő apáca. De azért szeretettel gondolunk egymásra minden napon. A szomorúság is csak olyan hólyag, hogy ha nagyon feszül, elpukkad. A szent történeten nevetésre fakadtam.
5: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
8: A bogyós gyümölcskertész.
9: Szent Péteresen.
10: Fűr Elézer.
8: Házasságon innen.
10: Katalin.
8: A gyerek.
11: A gólya kalifa.
10: Foszti fiú esete. Pacsirta.
8: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Elfogadta az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tévő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást az országgyűlés, amely jogszabályokat módosított az Európai Uniós források hazahozatala érdekében is. A parlament 145 igen és 38 nem szavazattal elfogadta az országgyűlés vizsgáló bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényt. A módosítás alapján a vizsgáló bizottság tevékenységében minden személy, szerv és szervezet köteles együttműködni, akit vagy amelyet a testület elnöke határozatában erre kötelez. A jogszabály lehetővé teszi pénzbírság kiszabását azokkal szemben, akik a bizottság idézésének vagy adatszolgáltatási felhívásának önhibájukból nem tesznek eleget. Elfogadta az országgyűlés a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló törvénymódosítást is. A kezdeményezés a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítéseként megtiltja olyan politikai reklám terjesztését, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésre alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Elérhetővé tette más szervezetek számára is a Szalva Vita Alapítvány a speciális szükségletű fiatalok társadalmi és munkaerőpiaci boldogulását segítő programjának módszertanát, közölte az alapítvány. Közleményük szerint a fogyatékossággal élő és speciális szükségletű fiatalok jelentős része az iskolából kilépve láthatatlanná válik. Tízezres nagyságrendben vannak Magyarországon 18 és 30 év közötti fiatalok, akik tanulmányaik befejezése után sem munkát, sem közösséget nem találnak. Sokan közülük papíron nem szorulnak segítségre, mégis képtelenek boldogulni a munkaerőpiacon és a társas életben. Az ő problémájukra ad választ a Szalva Vita Alapítvány 2023-ban indult It's My Life című projektje, amelynek középpontjában az önrendelkezés támogatása áll. fejlesztéssel, közösségépítéssel, a munkára való felkészítéssel és önkéntességgel segítik a fiatalokat abban, hogy megtalálják a helyüket a felnőtt életben és a saját lábukra álljanak. A programban eddig 280 fiatal vett részt, 30%-uk pedig el is tudott helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, ami nemzetközi összehasonlításban figyelemre méltó arány, emelték ki a közleményben. A Netrisk-nél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Fagykár, aszálykár, növekvő költségek és bolti árak, csökkenő fogyasztás, gyorsuló klímaváltozás, sok minden sújtja a hazai zöldség és gyümölcs termesztőket. Erről beszélgetünk a mai Arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok. A stúdióban Apáthy Ferenc egyetemi docens, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm szépen.
1: 2025-ben és idén is fagykár sújtotta az ágazatot. A tavaszi fagy az ma már nem rendkívüli esemény, hanem sajnos az új normalitás része?
2: Sajnos úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedben felerősödtek a fagykárok, intenzitásukat és gyakorságukat is tekintve, tehát igazából ez nem csak 2025-re, 26-ra tekint vissza, hanem 10-15 éve látjuk azt, hogy egyre gyakrabban kell számítani fagykárokra. De különösen az utóbbi néhány év, nem tudom definiálni, hogy ez 3 vagy 5 évet jelent, de az utóbbi néhány év az, amikor most már az látható, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e tavaszi fagy, mert az biztos, hanem az a kérdés, hogy hányszor egy tavasz leforgása alatt mely térségeket milyen mértékben fog sújtani. Tavaly az áprilisi és májusi fagyok az ország gyümölcstermő területeinek 90%-át érintették, igazából a Balaton térsége úszta meg viszonylag jól. És az észak-keleti ország része az 6-8 alkalommal kapott nagyon komoly lehűléseket. Ez az év nagyon hasonlatos volt, azzal, hogy április 7 és 12 között volt az első nagy fagyhullám, ez főleg az észak-keleti ország részben pusztított, megint ugyanúgy, mint tavaly, 5-6 fagyos éjszakát, olyan éjszakát, amikor muszáj védekezni hozott magával, majd ez nem lett volna elég, április 27 és május 1 között jött a következő lehűlési hullám, és a legutolsó éjszaka, a május 1-ére virradó éjszaka volt az, ami gyakorlatilag szinte minden termesztőkörzetet érintett az országban. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a tavaszi fagyok most már olyan szinten az életünk részét képezik, éppen ezért a tavaszi fagyok elleni védekezés olyan szinten a gyümölcstermesztés részét kell képezze, mint a tápanyaggazdálkodás, vagy az öntözés, vagy éppen a betakarítás, vagy bármely technológiai művelet, és ezek egyre nagyobb károkat okozó fagyok.
1: A fagy elleni védekezésnek, akár a megelőzésnek, akár pedig a károk enyhítésének vannak hatékony esetleg új módszerei?
2: Alapvetően számos módszer van, számos mozaikból tudunk építkezni, azzal együtt, hogy tökéletes módszer nincs. Ott indul az egész, hogy tudni kell jól termőhelyet választani. Vannak olyan fagyzúgos termőhelyek, amelyek sokkal nagyobb eséllyel fognak károsodni. Az más kérdés, hogyha valaki már az ültetvényeit eltelepítette 10-15 éve, vagy ott van földje, ahol nem tud rajta változtatni, tehát a termőhely választás az egy korlátos kérdés. A következő a faj és fajta választás, milyen gyümölcsfajt, és azon belül milyen fajtát válasszunk. Ez egy nagyon tág téma, amit nem nyitnék ki, de a fajta választásnak nem egyetlen szempontja a fagytűrés, hanem csak az egyik, és azon kívül van még másik 10 szempont, hogy milyen fajtákat termeljünk. Aztán jönnek termesztés technológiai beavatkozások. Nagyon fontos, hogy jó kondícióban tartsuk a növényt. Egy jó kondícióban lévő gyümölcsfa, virágszerv ellenállóbb a fagyok ellen is könnyebben tud regenerálódni, mint amit elhanyagolnak. És akkor jönnek az aktív fagyvédelmi módszerek, azok a módszerek, amelyeket bevetünk akkor, amikor már ott van a lehűlés és a hideg éjszaka. A fagyvédelmi technológiákat hatásmechanizmusuk alapján több csoportba soroljuk. Amit mindenki ismer, a legnépszerűbb módszer a füstölés. Sajnos azt kell mondani, hogy ez olcsó, de érdemi hatása a fagyok ellen nincs, mert a füstnek nincs érdemi hatása a terület hőkisugárzására. A következő módszercsoport a légkeverés, különböző mobil vagy fix szélgépekkel keverjük a levegőt több hektáros méretekben.
1: Az jó drága lehet.
2: Az nagyon drága. Alapvetően a gép az, ami drága, utána már az üzemeltetési költség az egy relatíve alacsony szinten tartható kérdés, de sokkal drágább a fagykár. Tehát minden relatív, hogy mi a drága. De amikor hatalmas 100-200 lóerős motorok által hajtott 10-12 méter magasan lévő 6 méter átmérőjű propellerek keverik a levegőt 100-150 méteres sugarú körben, azt nem lehet olcsón csinálni nyilvánvalóan. Ennek a módszernek az a lényeg, hogy megpróbálja megakadályozni a hideg levegő leülepedését, hiszen a hideg levegő sűrűbb, mint a meleg, ezért lefelé törekszik. Azt próbáljuk megakadályozni, hogy ez a hideg levegő beüljön az ültetvénybe, vagy ha máshonnan közelítünk, a 10-15 méter magasban lévő melegebb levegőt akarjuk lekeverni. A harmadik módszertani csoport az ültetvényfűtés. Bármilyen fűtőanyagot, parafingyártyát, gajzuzalékot, brikettet égethetünk szabadon, kályhákban, stb. Valahogy hőt termeljünk, ez is borzasztóan drága, mivel egy nyitott területen nagyon nagy mennyiségű hőenergiát kell előállítani. A leghatékonyabb módszer a korona fölötti fagyvédelmi öntözés, ahol a víz megfagyása során felszabaduló látens hő adja a védelmet, akármilyen furcsa. Majdnem csak, és a közhiedelemmel ellentétben a jég nem hőszigetel, nem azért öntözzük a fára, hanem mint ahogyan a víz párolgása hőt von el, ezért van az, hogy fázunk, amikor kiszállunk a strandon a vízből, ugye a víz megfagyása hőt szabadít fel, és mivel a víz a rügyeken, virágokon fagy meg, ezt a hőt közvetlenül átadja a növényi szerveknek, és egész -7-8 fokig 0 fok körül lehet tartani a növényi szervek hőmérsékletét. Tehát számos módszer van, és akkor csak a felszínt karcolgattuk meg a fagyvédelmi technológiákban, viszont van két egyetemleges szabálya a fagyvédelemnek. Az egyik az, hogy ami hatékony, az drága, ami olcsó, az viszont nem hatékony. Olcsó és hatékony fagyvédelem nincs. A másik szabály, hogy akármilyen fagyvédelmi technológiánk legyen, vagy akár több módszer kombinációja, mert egyre gyakoribb, hogy a légkeverést ültetvényfűtéssel kombináljuk a hatás fokozása érdekében. Minden fagyvédelmi módszer hatástalan a szállított fagyok ellen, amelyek 10-15 km per óránál erősebb széllel, légmozgással járnak. Ha olyan típusú fagyot kapunk, amikor mozog a levegő, akkor nincs segítség. Vagy a -10 fokos lehűlések ellen sincs. Ha teljes virágzásban -10 fokból -6-ot csinálunk, az egyébként egy nagyon sikeres védekezés, mert 4 fokot emelni a hőmérsékleten az jó, de -6 fokban ugyanúgy elfagy a virág. És ezek a korlátai a fagyvédekezésnek.
1: Amikor nem nagyon hideg van, akkor meg nagyon meleg van ezekben a napokban is. Az aszály az most ugyanakkor a probléma, mint amekkora tavasszal a fagy volt? A zöldségesekben és a gyümölcsösökben?
2: Ez kultúránként eltérő. Nyilván most nem tisztünk a gabona és olajnövény termesztésről beszélni, ami Magyarországon a 4 millió hektár szántó területből 3,5 millió hektár. Nekik az aszály a legnagyobb gond. A tavaszi fagy az nem jelentett nagy

0: A zöldségtermesztésben picit más a helyzet, ott a tavaszi fagyok kárhatása közvetettebb, illetve sokkal mérsékeltebb, tehát nem jelentős kár nem. Az aszály okozna gondokat, de a zöldségtermű területünknek, annak a 70-75 ezer hektárnak a durván 90%-a öntözött. Nem is lehet már magyar klímán máshogy zöldséget termelni, tehát a zöldségkultúrák egész jól meg tudják magukat védeni az aszály ellen, a tavaszi fagyok pedig nem jelentenek nagyon nagy problémát. Az más kérdés, hogy tud olyan aszály lenni, és ilyen volt a 2022-es, amikor még öntözés mellett is 20-30% a termésveszteség mértéke, mert a légköri aszály az a 10-20% relatív páratartalom perzselő UV-sugárzással párosulva olyan stresszt okoz a növénynek, amit nem tudunk öntözéssel kompenzálni, csak mérsékelni.
1: Nagyobb részben tehát a tavaszi fagy, kisebb részben a nyári aszály miatt, akkor most nézzük meg a főbb fajtákat, melyikből lesz elfogadható mennyiség, melyikből lesz kevés vagy sem ennyi idén.
0: A zöldségkultúrák megítélése az egyszerűbb, olyan tekintetben, hogy a zöldségeknél sokkal nagyobb a termésbiztonság, sokkal jobb a termés stabilitása. Van 2500 hektár hajtatott kultúránk, tehát üvegházi és fóliaházi zöldségtermesztésünk, ott a termés kiegyensúlyozott, mert el tudjuk szakítani a növényt a zárt tér lévén a külső környezeti körülményektől, hanem is tökéletesen egészen jó hatásfokkal. Ott a termés rendben lesz. A szabadföldi 70 ezer hektárunkon alapvetően az aszály okozott fejfájást, de még így június közepére nem letális mértékű, tehát még nagy gondok nincsenek. A gyümölcstermesztés az, ahonnan kiesett nagyon nagy arányban termés, és köszönhetően döntően a tavaszi fagyoknak, kisebb részt az aszálynak. A gyümölcsben azt látjuk, hogy az almában és a megyben rosszabb a helyzet, mint tavaly. Ez a két legnagyobb gyümölcs kultúránk, a gyümölcstermő felületnek közel fele ez a két kultúra. Almában 500 ezer tonna a termés potenciálunk egy jó évben, tavaly 170 ezer tonna termett, idén valamivel alatta várjuk a termést. Megyben egy 60-65 ezer tonna lenne a termés potenciálunk, tavaly 40 ezer tonna termett, idén 30 ezer tonna magasságába prognosztizáltuk. Ennél a két gyümölcsnél tehát rosszabb a helyzet. A többi gyümölcsfajnál, kajszibarack, kőszibarack, aminek most indul a szezonja, illetve a cseresznye, aminek lassan zárul, azt látjuk, hogy merőben jobb a helyzet, mint tavaly, ilyen bőfél termést látunk a tavalyi 10-20%-os terméssel ellentétben, aminek az az oka, hogy ezek a gyümölcskultúrák pont nagyobb részt azokban a termesztő körzetekben vannak, amit úgy, ahogy megkíméltek a tavaszi fagyok. Diónál, mint jelentős kultúránknál szintén nagyon nagy a terméskiesés mértéke, de hát annak még a szezonja később kezdődik, és szilvánál is nagyon jelentős kieséseket látunk. Tehát összességében a teljes gyümölcságazat szintjén hasonlóak a kármértékek, mint tavaly, csak gyümölcsfajonként eltérő mértékben.
1: Ez a vásárlók számára is azt jelenti, hogy a boltokban kevesebb magyar gyümölcs lesz idén?
0: Sajnos igen. A statisztikákból már nagyon világosan látszik az elmúlt 10 évben, hogy folyamatosan csökken a termelési volumenünk, a termésmennyiségünk. Csökken az export teljesítményünk, mert nyilván az a termés, ami nincs, mert elfagyott vagy elvitte az aszály, vagy a termőterület csökkenése miatt esett ki, azt nem tudjuk exportálni. De ennél sokkal rosszabb, hogy a belföldi piacainkat is egyre kevésbé vagyunk képesek ellátni. Egyre inkább romlik az önellátásunk, ami azt vonja maga után, hogy emelkedik az import. És ezen a folyamaton, ezen az egyébként is káros folyamaton az olyan évek, mint az idei vagy a tavalyi nem segítenek, mert a jelentős termés kiesés miatt korlátos az az áru mennyiség, amit piacra tudunk vinni. De a piac megoldja a fogyasztók ellátását, csak hanem hazai termelésből, mert az nincs, akkor importból. És az lenne az érdekünk hosszú távon, hogy amit csak tudunk, termeljük meg magunknak. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor eleve muszáj importálni. Mi a magyar klímán februárban, márciusban szamócát nem tudunk előállítani, vagy májusban kajszit nem tudunk termelni. Akkor jöhet az import, mert az széthúzza a szezont, választék bővítése, fogyasztó is jó jár vele, hogy hamarabb elindul a gyümölcs szezon. De abban az időszakban, amikor a mi klímánkon lehet gyümölcsöt előállítani, nekünk kellene megtermelni. És ebben vannak akadályozó tényezők, a fagykárok, az aszálykárok, a munkaerőhiány, a generációváltás problémája, amelyek mind-mind az utóbbi 10 évben negatív tendenciákat eredményeznek, főleg a gyümölcs, de valamelyest a zöldségágazatban is.
1: Sok termesztő felhagy ezzel a hivatással?
0: Megint csak azt látjuk a statisztikákon, hogy egy 5-6 évvel ezelőtt

0: előtt 82 ezer hektár gyümölcsünk volt, most 70 ezer hektár, és nagyjából ugyanezeket a számokat mutatja a zöldség is, 85 ezerből lett szintén durván 70 ezer. Tehát fogyott a termőterület az elmúlt 5 évben egy 15-20%-ot. Ez alapvetően az időjárási káreseményekkel és a versenytársak erősödő nyomásával van első helyen összefüggésben, de időt problémaként ott van az ágazatban a munkaerőhiány vagy a generációváltás problémája is. Tehát a rövid távú okok alapvetően a növekvő verseny és a klímaváltozás, a hosszabb távú időt okok pedig a munkaerőhiány, illetve a generációváltás kérdés, és akkor ezek csak a legfőbb problémák, amelyek negatív tendenciákat eredményeztek az utóbbi 10 évünkben.
1: Ezeket mind egyenként érinteni is fogjuk, ígérem, jövedelmezőség viszont. Amikor én fogyasztóként 1500-2500 forintos kilónkénti árat látok a zöldségesnél, akkor abból mennyi marad a termelőnél, ha az magyar?
0: Mondok néhány konkrét példát. A legnagyobb mennyiségben forgalmazott gyümölcsünk, illetve termelt gyümölcsünk az alma. Ennek a termelői ára tavaly 160-170 forint magasságában alakult, ennyit kapott a termelő a betakarított tartályládába leszedett áruért. Ez az alma a bolt polcán jellemzően 4-600 forintért volt. Kitéve tehát, mire a kiskereskedelembe a fogyasztóhoz jut, háromszorozódott, vagy egyes esetekben négyszereződött az ára. Ennek az egyik okozója az európai rekorder 27%-os áfa kulcs, egy 500 forintos almából durván 110 forint csak maga az áfa. És nyilván minden ágazatra mondhatunk problémát. Vagyis nagyjából a fogyasztói áraknak értékesítési csatornától, kiszereléstől, csomagolástól, stb. Függően a fogyasztói árnak a fele, kötőjel negyede a termelői ár. Tehát az ár duplázódik, vagy négyszereződik, mire eljut az ellátási láncban a fogyasztóhoz.
1: A Fruitweb valóban régóta szorgalmazza a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését 27%-ról, ugye, és 5-re. Ez mit oldana meg?
0: Az áfa csökkentéssel és annak hatásaival körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni. Azért, mert azt gondoljuk, hogy az ágazat egyik nagy problémája a magas áfa. Hangsúlyozom, nem az egyetlen, csak az egyik. És nem oldana meg minden problémát, csak abba a megoldás halmazba tartozik, ami segítene kezelni a zöldséggyümölcs ágazat negatív tendenciáit. De sok minden mást is tennünk kell az áfa csökkentés mellett. Több pozitív hatása lenne, az egyik az áfacsaló kereskedők kiszűrése a piacról.
1: Az egy nagyon nagy probléma? Mekkora százalékban vannak jelen?
0: Csak becsülni tudjuk. Úgy kell venni, hogy a hazai zöldség, gyümölcs kb. 70%-a az áruházláncokon keresztül kerül a fogyasztóhoz, tehát a hiper-szupermarketeken, diszkontokon keresztül. Ez fehér és legális. Itt nincs fekete kereskedelem, nincs csalás. 30% az, ami más csatornákon, úgy gondoljuk, hogy ennek akár fele is lehet a fekete, vagyis az az összesnek a 15%-a, de ennél nagyobb arány lehet az, amit a statisztikák nem is látnak és nem is becsülhető, pont azért, mert fekete, azt gondoljuk, hogy ez az összes most látható mennyiségnek, amiről az előbb beszéltünk, lehet megint egy 10-20%-a. Vagyis, és ez csak becslés, mert erre pontos számot senki nem tud mondani, elképzelhető, hogy a teljes zöldség-gyümölcs forgalomnak 25-30 vagy egyes fajoknál akár 40%-a is valamilyen szürke vagy fekete csatornán jut el a fogyasztóhoz. A feketének is vannak szintjei. Van az a módozat, amikor minden szabályos meg rendben lenne, csak semmilyen szereplő között nem születik számla. Ha a termelő nem ad a kereskedőnek, vagy a kereskedő nem kér a termelőtől számlát, és halljuk azt, hogy sokszor kereskedő, ahogy mi fogalmazunk nepper, úgy hajlandó csak termelőtől vásárolni, hogy számla ne is legyen. Mert amiről nincs számla, amiről nincs papír, az az áru nem is létezik. Azt minden ellenőrzés ellen ki lehet védeni. Arra semmilyen ellenőrzést nem lehet elhúzni. Ez a tétel, vagy ezek a tételek értelemszerűen már úgy jutnak el a kiskereskedelmi forgalomba, hogy a végén a fogyasztó sem kap róla nyugtát vagy blokkot, és itt történik meg az áfa csalás, mert a láncban, a lánc végén a fogyasztó fizeti meg végső soron az államkasszába az áfát, mert ő az a szereplő, aki nem tudja már visszaigényelni, míg a köztes szereplők mindig befizetik, visszaigénylik. Ez az áfa csalásnak az egyik módozata, amikor egyébként egészséges, legális, stb. Lenne az áru, de mivel számra is papír nem született, ezért minden elől eldugták. De van az a módozat, amikor szándékosan arra vannak láncolatok felépítve, hogy valahol a láncban, és ezt nyilván, hogy működik pontosan, az áfacsalóktól kellene megkérdezni, mert ezt mi sem tudjuk pontosan, de valahol a láncban kifehérítik az árut, hogy legyen egy áfa fizetés, de azt az áfát az államkasszába már soha nem fizetik be, és akkor itt lesz veszteség az államháztartásnak. Vagy így, vagy úgy, azok, akik számla nélkül értékesítenek, és tisztességtelenek, előnyben vannak a tisztességesekkel szemben, mert vagy kiküszöbölik az adminisztrációs, bürokratikus terheket, költségeket, meg megnyerik a eldugott áfa egy részét, vagy eleve az áfából, az elcsalt áfából élnek meg, és amikor 27% az áfa kulcs, akkor az nagy biznisz. Mert 27%-ért érdemes csalni. Gondolják ezt az áfacsalók, nyilván nem mi, de ha ezt megteszik, akkor érdemes lehet. Ha lecsökkentjük 5%-ra, az már olyan kicsi profit, hogy nem érdemes érte csalni, és kifehéredik. És a tisztességtelen, fekete kereskedő, a legálisan tisztességesen kereskedő termelőfogyasztó, termelőkereskedő elől vesz el piaci teret. Ezért káros az ágazatban. De ugyanúgy pozitív hatással lenne az áfa csökkentés az importtal szembeni versenyképesség javulásában, mert az importot kvázi 0% áfa kulcsal hozzuk be, még, és teljesen legálisan, míg a belföldi ügyletekben 27% az áfa, tehát ha valaki meg akar venni 100 forintért árut, akkor az importban 100 plusz 0 forint, belföldi ügyletben 100 plusz 27, azt a 27 forintot finanszírozni kell. Pozitív hatással lenne a szervezettségre, mert ha kifehéredik a gazdaság, akkor rögtön nagyobb érdeke a termelőnek, hogy belépjen tészekbe, termelői szervezetekbe, integrációkba, de ezeknek az integrációknak, vagy termelői szervezeteknek ma az egyik legnagyobb ellensége a számla. Mert ott csak fehéren, legálisan számlán lehet, ha valaki nem akar számlán értékesíteni, akkor nem lesz szervezettség. Ha mindezeket a hatásokat egybenézzük, akkor az ágazatra nagyon-nagyon sok pozitív hatása lenne.
1: Hogyan tudnák azt megelőzni, hogy a kereskedelem ne nyelje le ezt? Tehát tényleg nekem a vásárlónak is érezhető legyen egy esetleges áfa csökkentés hatása a zöldségek és a gyümölcsök boltjárában?
0: Nem lehet igazából. És ez nem azt jelenti, hogy akkor a kereskedelem le fogja nyelni, hanem azt, hogy már pár héten vagy hónapon belül igazolhatatlan és meghatározhatatlan lesz, hogy milyen mértékben járult hozzá az áfa csökkentés a fogyasztói árak csökkenéséhez. Mert az az ennedik pozitív hatás az áfa csökkenésnek, hogy csökkennek a fogyasztói árak is. Nem lehet meghatározni. Azért nem, és éppen ezért mérni sem, mert a zöldségek, gyümölcsök piaca borzasztóan ingatag, nagyon-nagyon hektikus, nagyon rövid idő alatt nagyon nagy árváltozások tudnak lezajlani. A piacon az árakat a kereslet-kínálat viszonyai mozgatják. A kereslet az nagyjából fix, kiszámítható, hiszen nem akarunk egyik évről másikra sokkal több vagy kevesebb gyümölcsöt, zöldséget fogyasztani. Ami nagyon-nagyon ingatózik, az a kínálat, a termés mennyiség, pontosan az időjárási káresemények miatt. Ha gyenge a termés, magas az ára, ha jó a termés, akkor alacsonyabb az ára. És mondok egy példát, a szamóca piaca, meg a cseresznye piaca borzasztóan ingatag. A szamóca meg tudja csinálni azt, hogy jön egy meleg hullám, összetorlódik az érés, néhány nap alatt kialakul egy időszaki túlkínálat a piacon, bezuhannak az árak, és a fogyasztói ár lemegy 1500 forintra. Vagy jön egy csapadékos periódus, 5-6 napig nem tudunk betakarítani, mert csapadék vagy esőben szabad földön nem lehet, meg a termés egy része a szürkepenész miatt elrohad, hirtelen bezuhan a kínálat, néhány nap alatt a fogyasztói ár az 1500-ról kilő a 3000-re. Majd két hét múlva meg tudja csinálni ugyanezt. Tehát olyan mértékű az árhullámzás a zöldségek, gyümölcsök piacán, akár nagyon rövid, akár egy-két hónapos távlatban, ami sokkal nagyobb mértékű, mint maga az áfa csökkentés által eredményezett fogyasztói árcsökkenés. Tehát míg a kínálat változása 50-60-80-100%-kal mozgathatja az árakat, addig az áfa csökkentés 20%-kal. Mérhetetlen lesz hosszabb távon a hatás.
1: Import, erről is beszélgettünk már. Vannak népszerű egzotikus gyümölcsök, amik itthon, ha jól tudom, nem teremnek meg, de nagyon divatosak. Avokádó, gránátalma, mangó, sárkánygyümölcs, arról két héttel ezelőttig azt sem tudtam, hogy micsoda, licsi, pomelo, de lehet, hogy mondhatnám a banánt, a kivit, a mangót és az ananászt is. Ezekre pluszban van igény? Vagy a magyar fajták, tehát zöldségek és gyümölcsök kárára vásárolják ezeket az emberek?
0: Alapvetően attól függ, hogy közelítünk, de alapvetően a mérsékelt égövön, vagy a mi általunk termesztett gyümölcsök kárára. Ugyanis a fogyasztó azért nagyjából, nagyon csúnyán fogalmazok, közgazdaságilag úgy működik, hogy van egy pénztárcája, amit zöldségek, gyümölcsök, jelen esetben gyümölcsök fogyasztására szán. Ha a boltok polcán, úgy mint 40-50 évvel ezelőtt gyerekkorunkban csak alma lenne, vagy körte, vagy őszi barack, tehát az itthon megtermelt gyümölcsök, akkor csak abból lehet válogatni.
1: Hát meg az alma az nem olyan menő, mint az avokádó mostanában.
0: Illetve az almát 12 hónapon keresztül ehetjük, és meg is unjuk igazából, az avokádó, vagy bármilyen más déli gyümölcs igazából kínálatot színez. És a fogyasztás sokszínűségét eredményezi. Nincs is gond a fogyasztásukkal, az egészséges étrendbe beletartoznak. De helyettesítő termékei az almának, a körtének, az őszi barasznak, a kajszának is sorotná a hazai gyümölcsöket, így értelemszerűen elveszik a piacot a hazai gyümölcsöktől, de ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezek a gyümölcsök itt lesznek, nekünk ezzel kell versenyezni, és a verseny az olyan, mint a fociban a bíró, kötelező elem.
1: Lehet, hogy a gyorsuló klímaváltozás miatt néhány évtizeden belül déli gyümölcsöket kell termesztenünk?
0: Előfordulhat, de ez 5-10 éves távlatban még biztos, hogy nem. Alternatíva, egy 30-40 éves távlatban semmit nem tartok kizártnak.
1: Gyerekkoromban azt mondták, hogy napi egy alma az orvos távol tartja, ehhez képest Érdemben nagyon régóta nem nő a magyar lakosság zöldség és gyümölcs fogyasztása. Miért nem?
0: Azt gondolom, hogy a kérdés első felével, hogy a zöldségek, gyümölcsök nagyon egészségesek és pozitív hatások. Az egészségre nem is kell foglalkozni, mert ez ma már alap. Nagyjából azt lehet mondani, hogy 2010 és 2020 között az elérhető statisztikák alapján évi 1-2% növekedett a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása. 2020-ra lett a friss zöldség, gyümölcs fogyasztásunk 130-140 kg per fő per év. Az utóbbi 4 évben nincsenek frissülő statisztikák ebben a tekintetben, de azt látjuk, hogy stagnálás mutatkozik, de bizony a zöldségeknél vagy gyümölcsöknél akár még visszaesés is. Nagy zöldség gyümölcs ágazatban mondjuk azt, hogy az utóbbi 4-5 évben stagnál a fogyasztás, de a 15 éves távlatban sem volt hatalmas növekedés. A zöldségre, gyümölcsre fordított kiadások viszont dinamikusan emelkedtek. 2010-ben egy főre eső zöldség-gyümölcs kiadás 30 ezer forint volt, 2020-ban ez gyakorlatilag duplázódott, több mint duplázódott, 70 ezer forint lett, most pedig az elmúlt 4 évben azt becsüljük, hogy 100-120 ezer forint per fő per éves szintre növekedett, ez 1000-1200 milliárd forintos fogyasztói kiskereskedelmi forgalmat jelent. Tehát míg mennyiségben a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása stagnált vagy picit növekedett, addig a zöldségekre, gyümölcsökre fordított kiadások az elmúlt 15 évben 3 vagy 4-szeresükre emelkedtek.
1: Nem ez egy bonyolult képlet, hát drágább lett, kevesebbet veszünk.
0: Egyrészt drágább lett ez az infláció, másrészt megnőtt az igény az előre kiszerelt, kicsomagolt, mosott, tisztított, konyhakészebb termékek iránt, amelyeknek nyilván az ára fajlagosan növekszik, mert ha csúnyán fogalmazva nem a földes sárgarépát akarjuk megvenni lédig kiszerelésben, hanem egy mosott, tisztított, méretre válogatott, csomagolt árut, annak az ára is más lesz. Ez is ott van a kiadások növekedése mögött. És a fogyasztóknak, a magyar háztartásoknak több pénze zöldségre, gyümölcsre nincs, különös tekintettel arra, és itt jön a kulcs kérdés, hogy a zöldség-gyümölcs fogyasztás alapvetően pénztárca függvénye. Mert amíg voltak elérhető statisztikák, jól látszott, hogy a legmagasabb jövedelem decilisbe, jövedelem tizedbe tartozó társadalmi réteg 2-3-szor több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztott, mint a legalacsonyabb jövedelmek, tehát alapvetően jövedelem kérdése. Márpedig Magyarország az Európai Unió 2.-3. legszegényebb országa, Bulgária és Görögország után Magyarországon a 3. legalacsonyabbak az átlag jövedelmek az egész Európai Unióban. Így értelemszerűen hiányzik, ahogy szoktuk fogalmazni, a fizetőképes kereslet, a fizetőképesség hiányzik a fogyasztók mögül. Nagyon sok magyar háztartásnak szinte luxuscikk a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, és a napi megélhetésen felül nem fér bele több, hogy zöldségre, gyümölcsre többet költsenek.
1: Meg is látszik a magyarság egészségügyi állapotán, igaz?
0: Vélhetően van egy erős összefüggés, de az összefüggés szorosságát nem lehet igazolni, mert az egészség vagy betegség az nagyon-nagyon sok tényező, és ebből egy igen jelentős, de csak egy tényező a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása.
1: Lehetne megoldás az, vagy legalábbis enyhítene a probléma súlyosságán, hogyha a közétkeztetésben több magyar zöldséget és gyümölcsöt használnának fel, akár kormányzati segítséggel kötelező jelleggel?
0: Elvileg igen, gyakorlatilag kivitelezni szerintem nagyon nehéz. Nem vagyok tisztában a pontos számokkal, de egy óvodának, egy iskolának, egy kórháznak nagyon-nagyon kevés pénzből kell kihozni a fejedagot. Nem tudom megmondani azt, hogy hány száz forint vagy egy-kétezer forint egy főre vetítve, de az ragad meg, hogy olyan alacsony összegből kell kihozni egy fejedagot, amiben nem fér bele, hogy minőségi zöldséget, gyümölcsöt még nagyobb mennyiségben el tudjunk adni, vagy fogyasszanak ebben a szférában. Tehát ahhoz meg kellene emelni az élelmiszerre, a fejadagra fordítható kiadásokat, ami nyilván az államháztartási kiadásokat jelentősen növeli. Mert minden pénz kérdése. Az, hogy több zöldséget, gyümölcsöt, vagy bármiből többet fogyasszunk, akár a közétkeztetésben, az is pénz kérdése, amit így közétkeztetésen keresztül az államnak kellene biztosítani, az államtól pedig nem lehet elvárni, hogy oldjon meg mindent. A másik nehézség az, hogy ha beengedjük a zöldséget, gyümölcsöt, akkor nyilvánvalóan minden ágazat jön, hogy az ő terméke is kerüljön be a közétkeztetésbe, hiszen hogyan mondjuk, vagy mi alapján állítjuk csak a zöldség gyümölcsről, hogy az azért kerül be, mert az a legegészségesebb. Bárki meg tudja indokolni, hogy az ő terméke miért fontos, és minden terméknek megvan a helye a fogyasztásban. Így borzasztóan nehezen védhető. És akkor ha eljutunk oda, hogy mindent is növelni kell, akkor az már egy megfoghatatlan szabályozási kérdés.
1: Ilyenkor szoktak nagyon szép kampányokat indítani, hogy vásároljunk magyar terméket, együnk magyar zöldséget és gyümölcsöt. Ezek tényleg nagyon jó kampányok, de van ezeknek bármiféle hatása?
0: Alapvetően egy régi közkeletű mondás jut eszembe a marketingre fordított kiadásokból, negyed évszázaddal ezelőtti egyetemi tanulmányaimból, ahol azt tanultuk, hogy a marketingre fordított kiadások fele felesleges. Csak nem tudjuk, hogy melyik fele.
1: Muszáj csinálni, hát ha.
0: De nyilván muszáj csinálni, mert a fogyasztót edukálni kell, a fogyasztónak meg kell tanítani, hogy mi az, ami számára hasznos, egészséges. Az tény, hogy erre viszont nagyon kevés pénz jut. Az, hogy a zöldségek, gyümölcsök köré marketinget építsünk, vagy egyáltalán elmagyarázzuk azt nagyon exaktul hitelesen a fogyasztók számára, hogy milyen pozitív hatással jár a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, ez borzasztóan sok pénzt igényel, és ennyi pénz alapvetően azt mondom, hogy az ágazatban és az államháztartásban sem feltétlenül van meg, vagy megvan, csak akkor az nagy áldozatokat igényel. De már ha addig eljutnánk, hogy lebontunk tévképzeteket a zöldségek, gyümölcsök termeléséről, mert nagyon sok tévképzet él a zöldségek, gyümölcsök előállításáról, már az is nagyon jó lenne. Nem mondok szándékosan negatív példákat, mert ugye ha egyszer azt mondjuk, hogy soha többet ne gondolj az elefántra, onnantól kezdve csak arra tudsz gondolni, de élnek olyan tévképzetek, hogy például a befőtt, az tele van tartósítószerrel. Nincs. A hővel tartósít, a nagyüzemi konzervipar is. Nincs benne tartósítószer. Vagy hogy a zöldségek, gyümölcsök tele vannak vegyszerrel. Nincs. Vagy az üvegházi termékek. Sehol olyan kevés növényvédőszerrel, vagy akár növényvédőszer nélkül nem lehet előállítani zöldséget, mint üvegházban. A legegészségesebb zöldségek jöhetnek üvegházból. Ehhez képest a közfelfogáshoz nem ez. Ha ezeket helyre tudnánk tenni, ha ezeket el tudnánk magyarázni a fogyasztóknak hitelesen, exaktul, az már nagyon sokat lendítene, azt gondolom, a zöldséggyümölcsök fogyasztásán. Ez talán jobb marketing lenne, mint amikor valamilyen hangzatos szlogennel bírunk rá valakit arra, hogy fogyasszon többet.
1: De ahhoz még előbb le kell szedni a zöldséget és a gyümölcsöt, és ha jól tudom, ez is óriási problémájuk, hogy nincs elegendő kézi munkaerő a magyar zöldség és gyümölcságazatban, ugye?
0: A munkaerő hiány az egy 10-15 éves probléma, nem tegnap keletkezett, régóta beszélünk róla, és az elmúlt néhány hónapban vagy évben sem olyan változás nem történt, ami alapján most azt lehetne mondani, hogy ez már nem is kérdés a munkaerő. Ugyanúgy nincs, mint ahogy 5 vagy 10 éve sem volt munkaerő. De ez nem csak a zöldséggyümölcságazatnak, hanem az egész agráriumnak, sőt az egész nemzetgazdaságnak problémája, és nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak. Tehát ez nem egy szűk lokális vagy ágazati probléma. De közelítsünk a saját szemszögükből. Elfogyott az a munkaerőbázis, akivel Magyarországon dolgozhatunk. Ennek sok oka van.
1: Miért fogyott el? Nem akarunk ilyen nehéz munkát végezni. Én csináltam ezt, piszok nehéz munka. Sokkal jobb egy légkondicionált irodában egy okos emberrel beszélgetni, mint amit most teszek. A másik pedig, hogy nem fizetik meg eléggé? Vagy egész egyszerűen már nem vagyunk annyian, hogy mindenhová jusson munkaerő, még ha el is vállalná a nehéz és nem túl jól megfizetett munkát, amire ő azt mondja, hogy nem túl jó megfizetőt.
0: A munkaerő hiánnyal összefüggő problémáink nagyjából 2008-2009-ben a pénzügyi és gazdasági világválság idején indultak, akkor vándorolt ki 5-600 ezer magyar külföldre, Nyugat-Európába dolgozni. Az az 5-600 ezer munkavállaló borzasztóan hiányzik innen. Másrészt demográfiailag is egyre rosszabb helyzet, egyre kevesebb gyerek születik, többen haláloznak el egy évben, mint ahányan születnek, a munkaképes korú lakosság csökken. Így a merítési bázis folyamatosan szűkül. És ahogy elhangzott a kérdésben, a zöldség-gyümölcs ágazat 35 fokban kánikulában gyümölcsöt szüretelni, mint akár jelenleg is, vagy üvegházban, fóliaházban párás meleg körülmények között dolgozni, az se nem kellemes, se nem könnyű munka. És mondhatnám, hogy igen, meg kell jobban fizetni, és akkor lesz munkaerő, mert minden pénz kérdése, munkaerőt is a szó nemes értelmében pénzzel lehet megvenni, de amikor egy légkondicionált irodában, vagy egy légkondicionált gyártósor mellett lehet dolgozni hasonló fizetésért, akkor nem fog eljönni sokkal kényelmetlenebb, kellemetlenebb munkát végezni a munkaerő. Megkockáztatom, hogy ez már részben nem is pénzkérdés, mivel nehéz fizikai munkáról van szó, kényelmetlen munkáról van szó, ezért lehet, hogy ha másfélszeres bért adnánk, se lenne hip-hop sokkal több munkaerő.
1: Ráadásul ez idény munka is azért, bár mindig van valaminek szezonja.
0: A problémák sorában az pedig a következő, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat átlagában, bár fajonként teljesen eltérő helyzet, nagyjából 60%-ban szezonális munkaerővel, 40%-ban állandó munkaerővel dolgozunk. Vannak olyan szektorok, hajtatott termesztés, üvegházi fúliás termesztés, ahol 10-12 hónapon keresztül van munka, mert folyamatosak a munkák. Ott meg lehet oldani a foglalkoztatást nagyobb részt állandó munkaerővel. De vannak olyan tevékenységek, a zöldségek, gyümölcsök betakarítása, egy-két-három hónapos időszakos munka, azt csak szezonális munkaerővel tudjuk megoldani, hiszen nem vehetünk fel 12 hónapra dolgozni valakit azért, hogy abból hármat dolgozzon, mert akkor csődbe megyünk. Márpedig szezonális munkára nem fog eljönni az, akinek van egy heti 40 órás állandó munkahelye, mert az nyilván hétfőtől péntekig dolgozik, és ez már nem is fizetés kérdése, az pedig nekünk nem megoldás, hogy szombaton, vasárnap pedig el tud jönni zöldséget vagy gyümölcsöt szüretelni. Itt csak azt a munkaerő réteget tudjuk megragadni, amelynek nincs állandó munkája, amelyik meg tudja tenni azt, hogy évi 1-2-3 hónapra jön el hozzánk dolgozni, vagy elmegy május-júniusban valahova szamócát szedni, utána a szilvát betakarítani, utána nem tudom, a sárgarépa betakarításnál, vagy áruvákészítésnél dolgozik, majd jön almát szüretelni. Ezt azok tudják megtenni, akiknek nincs állandó munkája. Nekünk ezzel a munkaerőbázissal kell dolgoznunk, és azt kell mondanom, senkit nem megsértve, hogy ők alapvetően a leggyengébben kvalifikált, és a munka morál tekintetében is alapvetően a legalacsonyabb szintet képviselő munkaerőbázis, tehát egy gyengén kvalifikált, néha nehezen munkára mozdítható bázissal kell részben dolgoznunk, és senkit nem akartam megsérteni. Ezt még ennél csúnyában is el lehetne mondani, de nyilván ez itt egy műsorban nem cél. Ezért van az, hogy elfordultunk más irányokba már a hazai munkaerő elől, mert nincs Magyarországon hadra fogható, a kertészeti vállalkozásokban hadra fogható munkaerőbázis.
1: Mennyi külföldi vendégmunkás dolgozik most a zöldség és gyümölcs ágazatban?
0: Pont ebbe az irányba fordultunk, külföld felé. Ha visszamegyünk 10-15 évet, akkor azt lehet mondani, hogy azért még 15 évvel ezelőtt elég nagy számban dolgoztak itt határon túliak, tehát erdélyi, vagy vajdasági, vagy kárpátaljai munkaerő. A számuk negyedére vagy ötödére redukálódott az elmúlt 10-15 évben, mert ők is tovább állnak Nyugat-Európába dolgozni, mert még Magyarországon 20 ezer euró körül van az átlagbér, addig Ausztriában vagy Németországban 50-60 ezer euró, tehát a 2,5-3-szorosát lehet megkeresni a magyar béreknek, és azokkal a bérekkel nem tudjuk tartani a versenyt. Ezért nyitottunk a harmadik országbeli munkaerő felé az elmúlt 4-5 évben, most már a kertészeti vállalkozások egy része is hozott be harmadik országbeli, nagyobb részt fülöp-szigeteki, kisebb részt tajföldi, vietnámi, indiai munkaerőt. mert ott van elérhető bázis, és az eddigi tapasztalatok alapján nagyon hatékonyan, nagyon fegyelmezetten dolgoznak, és meg vagyunk velük elégedve. De ez a kérdés nagyon sok port vert fel az utóbbi hetekben a hírekben, és azt mondom, hogy nagyobb port vertünk körülötte, mint amekkora a probléma maga, mert a kertészet, vagy a zöldséggyümölcs ágazatban a 100 ezer főre taksált munkavállalóból 3 ezer fő a külföldi, 3%, vagyis a mi szektorunk 97%-ban magyar munkaerőnek ad munkát, 3%-ban külföldinek. De az egész nemzetgazdaságban az a helyzet, hogy a 4,7 millió foglalkoztatottból 100 ezer a külföldi, és ebből is 40 ezer az ázsiai, 10 ezer az ukrán, 10 ezer a román munkavállaló, a másik 40 ezer pedig az összes többi országból. Tehát a nemzetgazdaság szintjén is 2,5% az aránya a külföldi munkaerőnek, míg ez az arány az egész Európai Unió átlagában 6%, de Németországban 13 vagy Ausztriában 20%. Mindenhol máshol az Európai Unióban több külföldi munkaerőt foglalkoztatnak, mint mi. És két kérdés nem szabad megkerülni a külföldi munkaerő tekintetében. Az egyik az, hogy meg kell nézni, hogy mit csinálnak a versenytársaink. Mert nekünk más EU-s országok zöldséggyümölcs termékeivel is kell versenyeznünk a piacon, illetve más országokkal is versenyzünk a munkaerőért a munkaerőpiacon. És ha minden más EU-s ország megengedi, hogy bejöjjön a külföldi munkaerő, mindegy, hogy az ukrán vagy a Fülöp-szigeteki, akkor nekünk is meg kell engedni, mert ha a másik 26 versenytárs ezt csinálja, mi pedig megtiltjuk, akkor saját magunkat hozzuk versenyhátrányba. Ez az egyik megközelítés. A másik az, hogy a termékeinknek, a zöldséggyümölcsöknek is versenyezniük kell a piacon. És már EU-s országokon kívüli termelőkkel is. Az egyiptomi, a marokkói paprikával, paradicsommal, kigyóborkával versenyzünk, vagy az ukrán zöldségekkel is versenyzünk, és ezekben az országokban olcsóbb a munkaerő, mint nálunk. És az, hogy nem tudunk sokkal magasabb munkabért fizetni a munkavállalóinknak, ami egy 5-6 perccel ezelőtt feltett kérdés volt, az azért is van, mert nekünk olyan országok termékeivel kell versenyeznünk, amely országokban olcsóbb a munkaerő, ha mi sokkal drágább munkaerőt foglalkoztatunk, akkor egyszerűen versenyképtelenek leszünk. És ezek a tényezők szükségképpen gazdasági szükségszerűségből maguk után vonják azt, hogy a külföldi harmadik országbeli munkaerőre szükségünk van.
1: No de a vendégmunkás stop után mi lesz, hogyan pótolják ezt a 3%-ot?
0: A vendégmunkás stopp az, én azt gondolom, hogy egy picikét pár napon keresztül félreértelmezett kérdés volt. Ugye június 6-tól érnek ezek az átmeneti szabályok. Nem általában a harmadik országbeli munkaerő behozatalát függesztették fel, hanem a vendégmunkás behozatalt. De a foglalkoztatási célú behozatal az továbbra is működhet. Az azt jelenti, hogy a termelő vagy a vállalkozó gyakorlatilag a saját nevére hozza be a munkaerőt. Ez mehet ugyanúgy tovább, mint ahogy mehetett június elejéig is. A zöldséggyümölcs ágazat a külföldi munkaerő 80%-át a foglalkoztatási célú behozatal keretében foglalkoztatja, tehát az, hogy ez továbbra is szabad, ezzel a mi gondjaink nagyobb részt megoldódtak. Ami felfüggesztésre került, az a vendégmunkás behozatal, mert azt jelenti, hogy egy munkaerő közvetítő behozza, és kvázi szolgáltatásként kiközvetíti a munkaerőt. Ez a zöldséggyümölcs ágazatban egy 20%-os részarány képvisel, akkor ezt majd ki fogjuk váltani. Tehát minket ez az átmeneti korlátozás egyelőre nem érint negatívan, és amennyire tudjuk, a következő hónapokban zajlik majd a felülvizsgálata annak, hogy milyen elvek, szabályok mentén lehet harmadik országbeli munkaerőt behozni. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően egy gazdasági kérdés, még akkor is, ha vannak társadalmi és politikai vetületei. A gazdaságnak működnie kell, de nyilván abban egyetértünk, hogy szabályozott kulturált körülmények között. De mivel elfogyott a munkaerőtartalék, mivel a demográfiánk abba az irányba megy, hogy csak kevesebb munkaerő lesz 5-10 év múlva, mint volt 5-10 évvel ezelőtt, vagy jelenleg, minden abba az irányba mutat, hogy nem tudjuk megúszni azt, hogy harmadik országbeli munkaerővel dolgoztassunk.
1: Belátható időn belül a kézi munkaerő hiánya enyhíthető a robotizációval? Éppen az önök honlapján láttam egy jópofa videót, hogy Japánban koktélparadicsom szedő robotot tesztelnek.
0: Az ágazat és minden mezőgazdasági ágazat elég sokat tett azért, hogy az élő munkaigényt csökkentse. Az egyik az volt, hogy a nagyon élő munkaigényes ágazatok, amelyek ráadásul még a klímaváltozást sem bírták, azok gyakorlatilag megszűntek. Ilyen a málna. Eltűnt a magyarországi köztermesztésből. A klímaváltozás és a munkaerő igénye miatt. A másik ilyen kérdés, hogy intenzív intenzívebb termelési módokat, művelési rendszereket alkalmazunk, mert egy 2,5-3 méteres gyümölcsfáról sokkal szaporább szedni a gyümölcsöt, mint egy nagy 4-5 méter magas és széles fáról. És ha valaminek jobb az élő munka hatékonysága, akkor ott egységnyi gyümölcs betakarítására sokkal kevesebb munkaerő kell. Ez is egy technika. Az intenzív termesztés még aztán más kérdéseket is hoz magával, de ez nem a munkaerővel összefüggő téma. És egy harmadik megoldási verzió az, hogy gépekkel, robotokkal pótoljuk, váltjuk ki a munkás kezet. Azt gondolom, hogy azért még pár éven belül nem lesz az általános, hogy robotok fogják szedni a zöldséget vagy a gyümölcsöt, de 10-15 év múlva ez már lehet realitás. Most ezek a gépek még nagyon drágák, lassan dolgoznak, tanulniuk kell, tanítani kell ezeket a gépeket, de azt gondolom, hogy 15 év múlva eljut a technika arra szintre, hogy már lehet, hogy gazdaságosabb lesz drága gépeket megvenni, mint munkaerőt foglalkoztatni.
1: Most egyébként Magyarországon már akár kísérletképpen működik ilyen technológia, és milyen fajtáknál? Betakarításnál?
0: Betakarításnál talán még kísérlet jelleggel sem. Ahol már azért vannak autonóm gépek, az a talajművelés, gyomírtás, amelyek vezető nélkül nagyon profin mennek végig az állományon, és sor közt művelnek, vagy valamilyen más módon nyomat írtanak. Ez működik. Na de hát a talajművelés adja az élő munkaigény 5-10%-át. Az élő munkaigény 60-80%-a a betakarítás, illetve a zöld munkák során merül fel, és azért ezeket még nem tudta megoldani a műszaki tudomány, a technológia még nem fejlődött akkorát, hogy gyümölcsfát metszeni, vagy bármilyen zöld munkát növényeken elvégezni, robotok meg tudjanak tanulni. De a technika ebbe az irányba tart, és azt gondolom, hogy 10-15 év múlva a realitás lesz az, hogy a betakarítást már robotok végzik.
1: Vissza fogjuk hívni és beszélgetni fogunk róla, de ami most probléma az az, hogy vannak fiatal gazdák, 25 évesek, 30 évesek, 35 évesek, ők biztos nyitottak az új eljárásokra, könnyedébben váltanak, nemhogy fajtát, de akár termőhelyet is, mert könnyebben költöznek, szóval ez mekkora probléma és lát-e rá megoldást?
0: Azt gondolom, a generációváltás egy olyan kérdés, amit nem kerülhetünk meg, és az elmúlt 5-8-10 évben erősödött fel, aminek az az oka, hogy ugye Magyarországon a 90-es években kezdték el a magánvállalkozások a létezésüket, mert 1990-ig állami gazdaságok, TSZ-ek működtek. A 90-es években kikezdett a kárpótlás vagy a privatizáció keretében kihozott földekkel önálló vállalkozást, aki akkor a 30-as, 40-es éveiben járt. Na ők most a 60-es, 70-es éveikben járnak, és ahol nincs udód, akkor tovább vigye a gazdálkodást, ott nagyon komoly gondokkal küzd egy vállalkozást, mert ő már nem fejleszt, nem fejlődik, mert minek 10 év alatt megtérült beruházásokba fektetni, ha nem lesz utód, aki tovább vigye, értékesíteni fogják a földet, a vállalkozást, de ahol van utód és tovább viszik, ott mi is azt látjuk, hogy a fiatal generáció értelemszerűen már más szemszögből áll a gazdálkodáshoz. Sokkal magasabb színvonalon művelik a digitalizáció tudományát, és azt gondolom, hogy a digitalizáció, a mérés, a megfigyelés, az adattömegek feldolgozása, és ezáltal a döntéstolmogatás nagyon jelentős szerepet fog játszani a versenyképességünkben a következő 10 évben. És ez mind tudással összefüggő kérdés, hogy hogyan tudnak gépek, robotok mérni, megfigyelni, olyan számú adatot, amit az emberi fej és szem képtelen lekezelni, és azoknak a feldolgozásából milyen technológiai döntéseket tudunk hozni. Ez a fiataloknál megvan vagy meg lesz, hozzátéve, hogy nem könnyű szakma mezőgazdasági termelés, és azért nagyon sok gazdaságban a generációváltás, hogy átadják fiatalokhoz, nagyon komoly gondot jelent.
1: Ami még eszembe jutott, hogy a fiatalok, ha gyorsabban alkalmazkodnak, és akár a digitalizációt is ügyesebben használják, az önök szektorában az időjárás előrejelzésnek jöhetne el egy forradalma. Ugye gondolom erre vágynak, de jó lenne tudni, mikor jön a fagy, de jó lenne tudni, mikor jön a hőség, és a többi isten csapása.
0: Ezt még nagyjából tudjuk is, mert azért a meteorológiai modellek ma már egész jó szintet érnek el pontosságban, akkor is, ha pontos előrejelzés nincs. Azt ne várja senki, hogy a meteorológiai tudomány vagy az előrejelző modellek meg fogják tudni mondani, hogy az első vagy a 10. kerületben lesz-e jégverés, mert ilyen pontosan semmi nem tud becsülni. Azért több napra előre tendenciák, a hőmérséklet, a csapadékviszonyok tekintetében jól látszanak. A tavaszi fagyokat jól látjuk, azt kell megtanulni például a tavaszi fagyok előrejelzésében, hogy ha valahova egy településre plusz 2 fokot prognosztizál a Hungaromet, az kint lokálisan, telepen lehet 4-5 fokkal hidegebb. Mert a telepviszonyok függvényében, a talajtípus függvényében kint, egy nyitott területen mindig lehet 4-5 fokkal hidegebb, mint bent településen 2 méter magasban. És nekünk azt kell megtanulni, hogy már az az előrejelzés is gyanús, amikor +3, +4 fok az előrejelzés, mert az tud 0-1 lenni. Ha ezt megtanuljuk, akkor egyébként a tavaszi fagyok előrejelzése is egész jó pontossággal működik.
1: A műsor végére is egy rövid válasz és rövid kérdés, kifejezetten a vásárlóknak. Mire figyeljünk a boltban, amikor jó minőségű zöldséget és gyümölcsöt akarunk vásárolni? Nem kell fajtánként elmondani, de a fő szabályok azok, míg én nagyon el vagyok tévedve a zöldségesekben.
0: Azt gondolom, az egyik fontos szabály, hogy a minőségnek ára van. Tehát általában az, ami drágább, az nem véletlenül drágább, azzal együtt, hogy nem egyetemleges szabály az, hogy ami drágább, az mindig jobb, ami olcsóbb, az pedig kevésbé, de a minőségnek általában van ára. A másik, ami szintén egy fogyasztói tévhit, hogy ezek a kivis dobozba csomagolt termékek, vagy az almánál a 4-es habtálcás kicsomagolás, az azért van, mert akkor ott rejtjük el a rossz árut, a romlott vagy hibás árut, és azért van lecsomagolva, hogy ne lehessen látni, míg ha lédig ki van rakva ládába, és meg tudja a fogyasztó forgatni a terméket, akkor az a jó minőség. Ez tévhit. Ezek általában a magasabb, nem azt mondom, hogy prémium kategóriás, de magasabb minőségi kategóriás kiszerelések, csomagolások, és pont az ilyen egyedi kicsomagolásban van a legjobb méretű, legszebb színű, legmutatósabb és legjobb minőségű gyümölcs. És nem azért van lefóliázva, hogy ne lehessen látni, hanem pont azért, hogy ne tudja összetörni senki. Mert az, amit megforgathatunk a ládába, megnyomogathatjuk, visszatehetünk, azt a következő fogyasztó, mikor 20 perc múlva látja, az már egy foltos gyümölcs lesz, és már nem akarja levenni. Tehát talán az, hogy az egyedi kiszerelések azok mindig azért vannak, mert azok segítik a minőség megőrzését leginkább. Az, hogy valaki konyhakész árut szeretne venni, az ízlés kérdése, nyilván az megint egy kevésbé minőséggel, inkább kényelmi szempontokkal összefüggő kérdés, de a minőségnek ára van.
1: Veszek is almát hazafelé. Az Arénát hallották a rádióban Apáti Ferenc egyetemi docens, a Fruitwe Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke volt a vendégünk. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Elfogadta a védett üzemanyagár bevezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett fogadta el a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvénymódosítást. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vasoxidos víz jutott a színvába, ez okozhatta a narancssárga színt. Tócántai József polgármester Facebook bejegyzésében olvasható, hogy helyszíni vizsgálatok és az első információk alapján valószínűsíthető, hogy a színva elszíneződésének oka a Tatár utcai fűtőmű területén keresendő, mint írta a Mi Hő egyik gőzfejlesztő kazánjánál karbantartási munkálatok zajlottak, és a kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvíz elvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy mulasztás miatt a víz egy része a színvába jutott. A helyszínen a tűzoltóság, a rendőrség, a városgazda és az illetékes szakemberek is vizsgálatot folytattak. A jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag emberre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés az élő világban károkat okozott, ezt a polgármester elfogadhatatlannak nevezte, és elrendelte az eset minden körülményének kivizsgálását. Tócántai József azonnali hatállyal arra kérte a Mi Hő ügyvezetőjét, hogy adjon részletes tájékoztatást a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló eset a jövőben előforduljon. Szerdán a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható szinte az ország egész területén, közölte a Hungaromet ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UVB sugárzás. A Hungaromet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM DMAS ellátási területet érinti. Az MVM DMAS hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. Csökkent a diplomások globális mobilitása 2025-ben. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkező diplomások közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Magyarországról sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett, közölte felmérése alapján a Boston Consulting Group. Több mint 221 millió magasan képzett szakember mobilitási adatait elemezték, több mint 200 célállomásra vonatkozóan. Kocsis Ádám, a cég igazgatója elmondta, a globális tehetségáramlás lassult, de a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzett szakemberek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek és a karrierutak hosszú távúak. Az elemzés szerint azok az országok, amelyek képesek magukhoz vonzani és megtartani egy technológia legjobb szakembereit, 17-szer nagyobb eséllyel válnak az adott technológia éllovasává. Mindez jól mutatja, hogy a tehetségekért folyó verseny és a versenyképesség ország között milyen szoros az összefüggés. A legnagyobb vesztes Románia volt, és Magyarországról is sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett, míg Csehország bizonyult a régió legstabilabb célországának.
2: Az időjárásról.
3: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT és IFI tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
4: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehető legjobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük.
3: Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában.
5: Talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen keményfedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát hogy nagybetűs új szövetség, nagybetűs Biblia, ez legyen, elérhető legyen.
3: Az évtanára.
6: Mondom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer, meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom, meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A beregszászi református gyülekezet idén is megszervezi KT és ifjúsági táborát ezen a héten és a jövő hét folyamán. A helyszín ezúttal is különleges, húkja a természet csendes ölelésében, ahol a fiatalok nem csak kikapcsolódhatnak, hanem hitükben is erősödhetnek. Hogy milyen programok várják a résztvevőket, miért fontosak ezek az alkalmak a fiatalok életében, és milyen lelki üzenetet hordoz az idei tábor, arról Margitics Jánost, ifjúsági lelkipásztort hallhatják.
2: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehető legjobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük. Két programunk van, a KT-s hetünk témája a mi atyánk, különböző mondat részeit dolgozza fel, és aztán ebből egy egységes képet ad arról, hogy a Jézustól tanult imádkozás, a Jézustól tanult imádság milyen erővel bír, mit tud ez a mi életünkben behozni, milyen plusz és új dolgokat érthetünk meg ezáltal a hitünkre nézve, meg az Istennel való kapcsolatunkra nézve. Ez mindig aktuális, és nagyon mélyen meg tudja az embert érinteni és szólítani. Azt tudom mondani, hogy korra való tekintet nélkül, mert az, hogy valakivel beszélünk és valakivel kommunikálunk, az mindig egy ilyen nagyon érdekes és megrendítő élmény, hát pláne, ha az Istenről van szó. Az IFIS hétre pedig ott a hit fegyverzeteiről fogunk majd együtt beszélgetni, együtt elgondolkodni, mert nekünk az ifi közösségünk, hál' Istennek, egy szolgáló ifi közösség, és ebből fakadóan azért nagyon sok hitharc van, amit ezek a fiatalok is megélnek, megtapasztalnak, és ezekre a kérdésekre próbáljuk meg együtt megtalálni a választ. Egy tábori napunk az nagyjából úgy néz ki, hogy reggeli ébredés után egy kis sátortakarítás, némi tollászkodás, hogy evel a régies kifejezéssel éljek, ugye a reggeli higiéniának az elvégzése, fogmosás és arcmosás és stb. A sátrainknak a rendbetétele, aztán közösen elkészítjük a reggelit, belevetjük magunkat rögtön egy lelki programba, jön az áhítat, és akkor azután csoportos feldolgozások jönnek, egy mini előadás, amit egy ifjú tart, a napi témának a bevezetője, amin keresztül egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi az aznapra vett lelki táplálék. Utána van egy csomó élményben gazdag csoportos együttlét, megismerkedések, feldolgozások, bár egy gyülekezetből vagyunk, de a fiataljaink azok mégsem egy iskolába járnak, hanem több helyről jönnek össze, és ezért mindig hangsúlyt fektetünk arra, hogy azért a hét ne menjen el úgy, hogy nem tudjuk meg egymás neveit, és nem tudunk egymásról, úgyhogy erre is külön odafigyelünk, aztán jön egy ebéd, az ebéd után egy 10-15 perces rövid lazítás, és akkor szokott általában a legnagyobb rekkenő hőség lenni, ilyenkor pedig bevonulunk az erdőbe, ahol a magas fák alatt métázunk, különböző csapatépítő játékokat hajtunk végre, és ott vagyunk, ott töltjük el a legforróbb órákat. Aztán amikor már a nap egy picit kezd a horizont közelébe jutni, és már egyre hosszabbak az árnyékok, akkor jövünk vissza, iszunk, tusolunk, különböző dolgokat hajtunk végre, kicsit pihenünk, és aztán jön egy délutáni előadás, a délutáni előadás után pedig van egy rövid csoportbeszélgetés, ahol imádkoznak is a fiatalok együtt. Ezeknek mindig, ahogy megyünk előre a hétben egyre mélyebb és ahogy a csoportok beszámolnak, egyre megrendítőbbek az erői ezeknek az együttléteknek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon szép dolog. Aztán jön a vacsora, vacsora után pedig az est legfontosabb része az evangelizáció, ahol dicsőítünk, ahol együtt vagyunk, és ahol a lelkipásztor teszi fel azt a kérdést, nyilván sokféle módon kibontva, hogy vagyunk mi Jézus Krisztussal. Vannak imasétáink, vannak egyéni beszélgetéseink, a fiatalok beszélnek Jézusról a fiataloknak. Ez egy nagyon fontos koncepció itt a táboron belül. Ezt mindig igyekszünk nagyon hangsúlyozni, hogy ez a legerősebb módunk, bár mi is itt vagyunk lelkészekként, és állunk rendelkezésre, de azt vettük észre, hogy amikor már egy fiatal életében egy hitharc elkészült, azt ő tudja a leghitelesebben, a legérthetőbben átadni egy másiknak, és erre van is igényük. Kérdezgetik is egymást, tábortusz körül nagyon sokszor van a kérdéses ládában az, hogy XY megtérése és a tező megtérése is, és van úgy, hogy fél órákat, 40 perceket hallgatjuk egymást, hogy kinek mit végzett el az életében az Isten. Nem utolsó sorban interaktívan, élménypedagógiás módszerekkel is igyekszünk ezeket a dolgokat feltárni és megérteni. A KT tábor az valóban szerves része a konfirmációi képzésnek. Nem csak az átadott tudásba látjuk a konfirmandus képzésünknek az eredményességét és a sikerességét, hanem ebbe az együtt töltött időbe is, amikor tényleg van időnk egymásra. Ebben a rohanó világunkban kezd kikopni a közösségi élmény, és eléggé gyakran meg tud ismétlődni az például, hogy tanteremben is úgy ülnek egymás mellett a fiatalok, akár minden szünetben is, hogy egy okos eszközt pörgetnek, és eléggé

lelki dolog is, és ez egy igazi és ritka kincs. A szülőktől is azt látjuk, hogy mondják, hogy hát nem akar hazafele menni a gyermek, és azt hiszem, ezek azok a visszajelzések, amik önmagukért beszélnek, ezt már-már eredményként is elkönyvelhetjük. Hát a gyümölcsei a tábornak az azokban a fiatalokban érhető tetten, akik egykor itt résztvevők voltak, mára pedig már szervezői és segítői a tábornak. Őkértük nagyon hálásak vagyunk, mert velük együtt gördül ez a dolog tovább. A nyári szünet az sok mindent hoz az ember életében, szabadidőt, némi kötelezettségtől való elállást, és sok olyan dolgot, ami az ember életében eddig nem így volt, aztán most a nyáron így van. Én szerintem nem mindegy, hogy mivel töltünk meg egy nyarat egy fiatal életében, és egy KT-tábort és egy ifis tábort is én egy nagyon hangsúlyos és egy nagyon fontos dolognak látok, és szerintem nagyon nagy veszteség, hogyha ez kimarad az ember életéből, mert ez az időszak a fiatal életben, a hitben való megerősödés, a közösségbe való betalálás, az a későbbiekben is óriási erőforrás tud jelenteni. Én látom a nagy ifis közösségben, hogy mind a mai napig egy-egy vizsgaidőszakból, egy-egy rossz, megterhelő, próbaterhes periódusból nagyon jól esik nekik bemenekülni abba a kis biztonságos társaságba, ami az övéké, és jól esik nekik ott együtt megélni az Istennel való közösséget. A gyülekezetünk közössége, szülők, önkénteseink, presbiter testvérek közül néhányan azt vállalják fel, hogy előkészítik a tábort, éjjeli őrségben vesznek részt, bizonyságtételeket mondanak el, különböző alkalmakba a hátteret biztosítják, gépjárműveiket felajánlják a táborhelyre való eljutásba, tehát széles körben támogatnak bennünket, és ennek a támogatásnak óriási jelentősége van, mert nem tudnánk mindent egy kézből megoldani, nem lehet ugyanazzal a csapattal levezetni egy táborhetet, és fel is építeni velük mindazt, ami kell az infrastruktúrához, mert például a sátrakat és egy-két dolgot az bontjuk, tehát nagyban támaszkodunk ezekre az önkéntesekre, akik a hívó szó az Istennek a szolgálata, és itt vannak, és lelkesen kaszálnak, és füvet gyűjtenek, és betonoznak, és minden éven valahogy jobbá teszik a tábort. Minden éven próbálunk újítani a dolgokon, az éven néhány tisztasági helyet sikerült lebetonozni, a fürdő helyiségeket, a fiúkét, de leginkább arra a rendre próbálunk törekedni, ez minden éven egy óriási feladat, hogy a természettől visszakérjük egy-két hétre ezt a két telket, amin táborozik a gyülekezetünk ifjúsága. Ezek azok a dolgok, amik a helyére kerültek, és nagyon sok munkaóra van beletéve abba, hogy ez a tábor létrejöhessen. Először egy udvaron voltunk itt Kukján, és hát egy ilyen Covid kísérletnek tűnt az egész, aztán évek alatt, ez már az ötödik évad, ami itt táborozik, egyszer csak ilyen mémé, ilyen alapfogalommá vált, hogy Kukja. Én szerintem ez az a hely, ahol egy kicsit hátrahagyunk mindent, és ezt az időt úgy nagyon Istennek szenteljük. Munkatársaktól kezdve fiatalokig, és hogyha a mi gyülekezetünkben felmerül ez a szó, hogy Kukja, akkor ez az odaszánás, az Isten elé való borulás lesz ez alatt értve. Hát a KT-s táborunk után van az ifis táborunk, amikor a gyülekezet fiataljait korra való tekintet nélkül hívjuk még egyet táborozni. Ez 3 nap, 2 éjszaka. Ilyenkor azokra a közösségekre is próbálunk egy pici hangsúlyt fektetni, amik teherhordozói a gyülekezetünkben fiatalokként, és próbáljuk őket emelni azáltal, hogy nekik szóló lelki tanítást fogalmazunk meg és hozunk, velük beszélgetünk, egy kicsit próbálunk jobban törődni velük, látni az ő igényeiket, foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik őket feszítik, ami bennük van, és erre nagyon nagy igény van, tehát most már azt hiszem nem is lehetne elhagyni ezt a második tábort, és ennek a tábornak is egy nagyon fontos szerepe az a közösség, amiből aztán egész éven dolgozunk. Minden mindennel összefügg ebben az ifjúsági munka stratégiában, amit mi viszünk, mert ezek nélkül a megerősítő alkalmak nélkül nem lennének itt velünk egy egész évig azok a fiatalok, akik valahol itt otthonra, feladatra, közösségre találnak, és ahol szépen lassan beérnek a résztvevőből a segítőig, és a segítőből pedig a munkatársig. Hát, hogy mindenképpen vállalják be, és mindenképpen vegyenek részt ezekben a táborokban, mert

0: bár nem úgy tűnhet, de életre szól, és örök életre szól, ami ebben a táborban az ember meg tud tapasztalni.
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánost, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkészét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasását azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben. Például nincsenek magyarázó jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
3: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát egy nagybetűs új szövetség, nagybetűs Biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele a kiadványnak a létrehozásába.
2: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, zsoltárok, vagy csak zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
3: Zsoltárok, új szövetség, zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez körülbelül 2-3 ezer példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk bibliaolvasóknak, jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe, szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg 2 kötetben. Tehát az új szövetség 2 kötetbe van szedve, és ez a 2 kötet külön is megvásárolható, illetve együtt is, együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak, és hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
2: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak új szövetség?
3: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatása ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy a hagyományos bibliát már olvasni nem, vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé. Tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az új szövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
2: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
3: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez mivel papírkötésű könyv nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható. Tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
2: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
3: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát egy tényleg nagyon könnyű olvasni. Minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok az alapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
2: A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány? Például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok miatt,
3: igen.
2: Hogy olyan legyen ez, ami tényleg használható? És ha igen, akkor kik segítettek nektek?
3: Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengénlátókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a Bibliatársad tagegyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengénlátókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
2: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon. Neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
3: Még olyan nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a reformátusok missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. A sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy fú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén lát, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs biblia minden napokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyvvel, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
2: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötekedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a Biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos Biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbe vehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
3: Ebben igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengénlátóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig az a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze, másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott Biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját vallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy biblia, nyomtatott biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
1: Az elmúlt percekben Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatói szavazatai alapján idén is átadták az év tanára díjat dr. Márton János adjunktusnak. Az elkövetkezőkben a hivatásáról és az egyetemi szféra kihívásairól kérdeztük dr. Márton János adjunktust. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntöm a rádiunk stúdiójában. Hogyan lesz valaki az év tanára?
3: Mindenkelőtt köszönöm szépen a meghívást. Hogy én hogyan lettem az évtanár, azt pontosan nem tudom, de arra gondolok, hogy diákok jelöltek, én elfogadtam a jelölést, és akkor, hát ez gyakorlatilag ez így történt, hogy át is kellett venni, meg ott pár értékelő szó, meg beszéd, nem csak az én, hanem általában a tanároknak a munkájára.
2: Milyen az egyetemi szféra, az egyetemi élet, milyen egyetemi teendők voltak ebben az évben? Tudna erről mesélni?
3: Hát sokrétű. De én elmondom azt, hogy én mivel foglalkoztam, mert mindennel nem lehet. Én gyakorló lelkész is vagyok közben, és emiatt én, amivel foglalkoztam, az inkább a tanítás volt. Nekem az a szívem csücske, hogy hogyan tudjuk átadni, ugye én biblikát tanítok meg, biblia ismeretet, ószövetséget, és nekem az nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk élővé tenni azt, amit a Bibliában olvasunk. És emiatt nekem ez volt és ez a cég tűzésem, hogy én így megpróbálom. Nem inkább elméletet is tanítunk, természetesen, mert hozzátartozik az oktatáshoz, viszont én ezt az utat megpróbálom bejárni, hogy hogyan jutunk el az elmélettől a gyakorlatig.
2: Lehet erről mesélni, beszélni, hogyan jutnak el?
3: Igen, én csak a saját álláspontomat biztos több van, de nekem azért is ez a célkitűzésem, mert mindig úgy éreztem, vagy legalábbis nagyon sokszor, amikor fiatalokkal beszélgettem a Szentírásról, egy kicsit idegen. Idegen a nyelvezete, már én az Ószövetség, de az Újszövetségről is elmondhatom, hogy valószínű, hogy az egy kicsit közelebb áll a fiatalok meg az emberek szívéhez, az Ószövetséget egy kicsit idegenként kezeli. És akkor nekem ez volt a meglátásom, hogy abból indulok ki, hogy a Bibliának, az Ószövetségnek is élő szövege van, akkor ezt valahogy meg is kell tanulni, megélni. És akkor én mindig a gyakorlati életbe szoktam átvezetni, hogy például a szeres fele barátodat az hogyan érvényesül jelen pillanatban. Vagy ugye egy nehéz téma, de érdekes, hogy hogyan lehet eljutni egészen a megbocsájtásig. Vagy a szemet szemért, fogad fogért című. És ilyen apró dolgokon keresztül próbálom megláttatni a gyakorlati életben a Bibliának az igazságait.
2: Mi az, ami kihívás volt ebben a tanévben? Egyetemi évben.
3: Nekem maga a tanítás azért, mert nagyon aktualizálni kell, ezért mindig egy kihívás, és arra mindig fel kell készülni, meg nem csak a Szentírást, hanem egy csomó mindent kell még hozzáolvasni, meg a fiatalok életével is nekem egy kicsit meg kell barátkozni, hiszen elég nagy a korkülönbség köztünk, nekem szerencsére van nekünk 4 gyerekünk, úgyhogy a gyerekeim életén keresztül is tudom azt, hogy mi az, ami a fiatalok életében is fontos jelen pillanatban, vagy hogyan gondolkoznak. Ugye van egy generációs különbség, mentalitásbeli különbség, és nekem, ha kihívásokról beszélünk, ez is kihívás, hogy hogyan tudom én, mint egy 56 éves, régen volt fiatal, megértetni magamat és megérteni a fiataloknak a gondolkodását. Nem azt tapasztalom, hogy ők rosszak lennének, hanem az, hogy másképpen gondolkoznak az életről. Más az életfelfogásuk. Szívesen beszélek nekik arról, vagy kérdezem őket arról, hogy mi az életnek a célja számukra, miben látják. Még egyszer nem úgy, hogy én értékelni akarok, hanem csak látni szeretném ezeket a kérdéseket, mert ehhez kötöm hozzá az anyagot. És ez egy kihívás, ugye ezekhez a kérdésekhez hozzákötni azt, amit a Biblia is tanít.
2: Mennyire sikerül tartani a diákokkal a kapcsolatod?
3: Most én megint csak, hogy én látom, nem biztos, hogy így van, mert ezt tőlük kellene megkérdezni. Én úgy érzem, hogy sikerül. Tehát amire én odafigyelek az, hogy minél több időt eltölteni velük. Nem könnyű, ugye a vallásnál képzőn is úgy vannak, hogy van, aki több szakos, több egyetemre is jár, dupla szakosak, emiatt nagyon nehéz mindent úgy összehangolni, hogy minden alkalommal mindenki ott legyen, igyekszünk erre odafigyelni, viszont ezt nehéz megtenni, de a lehetőségekhez miért tenni, én úgy gondolom, hogy nekünk tanároknak és a kollégáim is ezt végzik, az a lényeges, hogy minél több időt ott eltöltsünk velük, nem csak az órán, hanem az órákon kívül is. És ehhez van nekünk egy nagyon jó alkalom és lehetőség, amikor hétfőn délután este együtt tudunk lenni egy ilyen biblióra, elcsendesedés, együttelmékedés alkalmával.
2: Volt-e már arra példa, hogy felkészült egy prédikációra, és azt akár az órán is tudta alkalmazni, vagy fordítva?
3: Na, nagyon sokszor. összekötöm a kettőt, tehát én 30 éve vagyok gyakorló lelkész Boncinán. Nem ez az első gyülekezeti helyen, de 30 éve már ott vagyok, és akkor nekem ez nagyon jó, mert kiegészíti az igehirdetés szolgálatomat is, hogy azt, amit végigbeszélek a fiatalokkal, vagy megbeszélünk, azt én be tudom vinni az igehirdetésbe is. És fordítva is, azt, amit mondjuk a gyülekezetben tapasztalok, ezt is fontosnak találom, hogy van nekem egy gyülekezeti tapasztalatom is, és ezt én be tudom építeni, mert látom, hogy a gyülekezetben mi hogy működik, és látom azt is, hogy mi nem működik. Például nehezen működtetünk ilyen a fiatalokkal közös alkalmakat, legalábbis én Boncinán. Látom az akadályait is, és ezt végig tudom, az én, mondjam így, gondjaimat végig tudom velük is beszélni, és tőlük is tudok segítséget kérni, mert másképpen látják kívülállóként ezeket a dolgokat, és én nagyon sokat tanultam ilyen szempontból a diákoktól. Nagyon sokat.
2: Melyik volt az az évfolyam, amelyikkel a leggördülékenyebb volt a tanulás vagy az eszmecsere?
3: Mondhatnám, mindenikkel működött a kapcsolattartás, meg a gördülékenység is. De most nekem az első évfolyamom van, akik másodévesek, és én úgy érzem, hogy velük egy kicsivel több időt is el tudtam tölteni, évfolyam felelős tanárként is, és igyekeztem őket ki is mozdítani, tehát alkalmakat közösen megszervezni. Nem sokat, de volt kettő, egy kis szétnézni a városban meg. Hát ilyen barátkozás, ismerkedés, de nem az egyetem falain belül, hanem egy kicsit kint a városban is kötetlenebb beszélgetések lehetősége is volt ez.
2: És hogy gondolja, miért választhatták az év tanárának?
3: Nem tudom megmondani. Pontosan nem tudom megmondani, de gyanítom. Gyanítom, hogy tényleg azért is, mert úgy közös hullámhosszon tudtunk lenni egy csomó kérdésben. Most ez valószínű, hogy az ő érdemük is, hogy rám tudtak hangolódni, meg arra, amit elmondok. Valószínű, hogy nekem is annyi érdemem van, hogyha őszinte akarok lenni, hogy én is rájuk tudtam hangolódni, és nem akartam én soha elhatárolódni annyira, tehát, hogy amit én mondok, az a teljes igazság, mert biztos nem az. És úgy gondolom, hogy az, hogy kölcsönösen próbáltunk meg egymástól tanulni, kicsit jobban összekovácsolt bennünket, és lehet, hogy ez is egy ilyen.
2: Miért válaszza valaki a református tanárképző zeneművészeti kart, mint akár mesterit, doktorit vagy alapképzést?
3: Most én csak amit tőlük hallottam. Amikor oda kerülnek az első évre, akkor valószínű, hogy van egy kis, hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, de nekem az a tapasztalatom, hogy annyi elvárásuk van, amikor oda kerülnek, meg van egy csomó elképzelésük, hogy hogyan is működik az egyetemi élet, hogy hogyan működik a tanár-diák kapcsolat, és akkor, amikor belecsöppennek az egyetemi életbe, a valós egyetemi életbe, rájönnek, hogy az nem úgy van, ahogy ők azt elképzelték. De szerintem mindenki, aki tanult ezen keresztül ment, és akkor utána jön az alkalmazkodási időszak, amikor megpróbálnak ráhangolódni, de azt hiszem, hogy amit én csodálok bennük, hogy mindannak ellenére a sok negatív véleményt mond az én korosztályban az idősebbek a fiatalokról, azért is jön, mert van bennük egy óriási kereső, meg lelkiség iránti vágy. És én ezt mindig tiszteltem bennük, hogy lehet, hogy nem azt kaptak, vagy nem azt kapnak, amit ők éppen elvárnak, de azért mégis van bennük egy óriási kíváncsiság, például én a Szentírásra gondolok, van bennük egy óriási kíváncsiság a Szentírás iránt, meg egy nagy tisztelet, meg szeretet is iránta, meg az iránt, amit a Szentírás tanít. És én gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer. Meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez vezeti, ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást. Még csak köszönetként úgy a kollégáknak is, mert az, hogy évtanára szerintem nem csak egy személynek a munkáját értékeli, hanem a tanári közösségnek a munkáját. Legyen szó a zenészekről, vagy legyen szó a kollégákról, a vallástanárképzőn. És természetesen a diákoknak is úgy érzem, hogy jelentős részük van ebben, mert az, hogy ők ott vannak, hogy jelen vannak, hogy igényeik vannak. Ez is azt jelzi, hogy nekünk jobban kell átadni azt, amit tudunk, és jobban oda kell figyelni rájuk. És én ezt is szeretném neki megköszönni, hogy így ők is közben figyelnek ránk, meg kritikusak is néha-néha, de jó indulattal és szeretettel mondják el azt, hogy az, ami van, lehet, hogy nem tökéletes, de lehet fejleszteni.
2: Köszönjük, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Az elmúlt percekben dr. Márton János adjunktussal beszélgettünk a hivatásáról és az egyetemi tevékenységeiről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kurátortársak kortárs képzőművészeti kurzus középiskolásoknak címmel hirdetett pályázatot a Miskolci Galéria. A foglalkozások február 3-án indultak 60 órában, melyek 7 tehetséges diáknak nyújtottak átfogó ismereteket. Ennek keretében nyílt kiállítás a résztvevők munkáiból és rendezésében Sakszínű világ címmel, amelyet a múzeumok éjszakáján mutattak be a Miskolci Galéria alkotóházában. Elsőként Madarász Györgyi projektvezetőt hallják.
5: A Nemzeti Tehetségprogram írt ki egy olyan pályázatot, amiben lehetőség volt arra, hogy egy olyan kurzust indítsunk, ami tehetséges diákoknak, tehát valamennyire rajzi előképzettséggel rendelkező diákoknak egy ilyen kvázi kurátorképző kurzust indítsunk. A terv az volt, hogy egy egész iskolai év alatt járjuk körbe azokat a témaköröket, technikákat, ami fontos lehet egy ilyen tevékenységnél. Tehát voltak rajzi alapok, volt festészeti kurzus, litográfiai kurzus, ugye kihasználva az alkotóház grafikai műhelyét, Varga Évával volt egy szobrászati kurzus, és utána pedig elkezdtünk dolgozni a produktumon, ami egy kiállítás volt. A témát a gyerekek találták ki, ez a sakk volt a központi téma, és ennek mindenféle vetületét, átgondolását jelenítették meg tulajdonképpen. Nagyon jó ötletekkel jöttek, a társadalmi egyenlőtlenségek leképeződésével, a bizalommal, a generációk közti összeköttetéssel, ugye a játék révén, maga a játék, hogy mennyire fontos az életben. És ehhez készítettek olyan installációkat, festményeket, grafikákat, ami ehhez kapcsolódik.
6: Hány gyerek vett részt ebben a programban?
5: 7 gyerekkel indultunk, egyikük lemorzsolódott, úgyhogy végül is 6-an állítottak ki, de hozzá kell tegyem, hogy azért elég zsúfolt volt ez az utóbbi fél év. Minden héten egyszer találkoztunk, és hát ugye azért közben volt olyan, aki érettségizik, felvételizik, tehát hogy nekik ez dupla teher volt, de nagyon lelkiismeretesen végigcsinálták, és szerintem nagyon jó lett a végeredmény is.
6: Lukács, Johanna, Zsanna, kicsit plakátszerűek ezek az alkotások.
7: Maga, hogy ilyen színesen csináltam, ezzel próbálom érzékeltetni, hogy ez az én munkám, és hogy én készítettem. Ezért csináltam egy ilyen sorozatot, szóval ezért hasonló az 5 festményem, meg ugye az egy installációm, mert hasonló színekbe festettem le őket.
6: Mi a témája az installációdnak?
7: Hát eredetileg a téma ugye a sakk volt. Én próbáltam egy ilyen sorozatot teremteni valakinek az életébe, hogy jelenik meg a sakk. Például valakinek a nagyszülője tanította meg. Próbáltam a sakkal szimbolizálni betegségeket is, a demenciát, ugye akik régóta szerettek sakkozni, ugye demencia miatt már nem tudják folytatni ezt a szeretett játékukat. Próbáltam azt is ábrázolni, hogy a sakk az összehozza az embereket, és ugye ez is egy ilyen közösséget tud teremteni ezzel.
6: Mit jelent most ez neked, hogy itt az alkotóházban az egyik falon a te munkáid vannak?
7: Szeretnék újra továbbra is ezzel foglalkozni, és remélem a jövőbe újra meg tudom ezt csinálni, mert nagyon nagy élmény volt, és jó is a közösség, szóval sikernek könyvelem el.
6: A pályázat egyik kiállítója debreceni Olivier, mit kell erről tudni?
8: 21 éves egyetemista vagyok, miskolci, nem egész egy éve járok ide az alkotóházba rajzolni, alkotni, és mindenféle kreatív tevékenységet végezni.
6: A téma a sakk volt, és érdekes installációkat láttunk.
8: Nekem a sakk az egy nagyon közel álló dolog a szívemhez, egy nagyon informális környezetben ismerkedtem meg a sakkal. Elsősorban a vizuális oldalról próbáltam megközelíteni, ez látszik az installációmon is. Egy nagyon izgalmas térbeli topográfia kiemelkedése válik valóvá az asztallal, amit terveztem.
6: És van egy másik installáció, ahol a sakkot az élővilággal köti össze.
8: Így van, az egy kezet ábrázol, ami éppen egy gyaloggal lép, mégpedig az utolsó mezőre lép a gyaloggal, és ugye a sakkban, amikor a gyalog átér az utolsó mezőre, akkor átalakulhat bármivé, bástyává, futóvá, akár vezérré. És én egy metaforát vontam ebből, mégpedig az, hogy a gyalog az a hernyót jelenti, és a királynő pedig a pillangó, amiben az ember szabadságot és gyönyörűséget lát. És ezt az átváltozást jelképezi a Báb állapot című installáció.
6: Mit jelent most ez, hogy itt kiállít, milyen volt ez a program?
8: Fantasztikus volt, gyakorlatilag az elejétől a végéig olyan emberekkel tudtunk kapcsolatba kerülni, aki számomra, mint fiatal művésznek rendkívül élmény volt, nívós művészekkel, és a foglalkozások is ezeken kívül is nagyon-nagyon jók voltak, és nekem ez az első kiállításom, illetve olyan kiállítás, amin munkám megjelenik, szóval nekem ez egy hatalmas élmény.
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. A Tisza párt parlamenti képviselője Mellétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot kiváltképpen az e-tárgykörrel foglalkozó tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni, csak így biztosítható, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg, és lehetőség nyíljon a teljes körű információs kárpótlás megvalósítására. A törvénymódosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, amely konkrét javaslatokkal segíti a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja. A bizottság 11 tagból álló testület, amelynek tagjaira nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek, illetve a kultúráért felelős miniszter tesz javaslatot a kormány részére. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa, az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A következő időszakban sem várható elegendő mennyiségű csapadék, a helyenként esetlegesen előforduló kismértékű esőzés nem jelent változást a fokozott tűzkockázatban. A kis mennyiségű eső ugyanis az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés néhány óra alatt felszárítja. A helyenként erősödő szél ráadásul tovább növeli a biomassa kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

A várakozás stratégiája. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Zsoltárok könyve 40. fejezet, 2. vers. Amikor olyan problémával állsz szemben, amely túl nagynak tűnik, vagy úgy érzed, hogy nyakig benne vagy, és nem tudod, mihez kezdj, vagy merre indulj, alkalmazd a várakozás stratégiáját. Dávid is élt vele, és be is vált neki. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állította lábamat, biztosát tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nyitott fület adtál nekem. Zsoltárok könyve 40. fejezet, 2. verstől az 5. versig és a 7. vers. Amikor nyugtalan vagy, nehéz várni, türelmesen várni pedig még nehezebb. Állj meg és gondolj bele, kire is vársz? Az Úrra. Ő minden helyzet fölött Úr, a tiédet is beleértve. Talán segíteni fog Arthur McKinsey hasonlata. Ha úgy gondolsz egy problémára, mintha egy középkori fallal körülvett város lenne, akkor sokan fognak homlok egyenest nekiszaladni aféle faltörő kosként. A puszta intellektuális erejükre és zsenialitásukra támaszkodva rohamozzák meg a kapukat és próbálnak áttörni a védelmen. Én közben a városon kívül verek tábort. Várok. És gondolkodom. Míg nem egy napon, talán miután egy egészen más problémára fordítom a figyelmemet, a város védői leeresztik a hidat és megadják magukat. Ezzel egy csapásra meg is oldódik a probléma. Így kell várnod Istenre is. És miközben te várakozol, ő munkálkodik az érdekedben. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Június 24-e szerda van, az Ivánok ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen a Svéd Asztal kínálata 16 óráig röviden. A Kisvárdai Szakképzési Centrum a Vizer Zoltán szakképzésért díjat adományozta Pálfi Valentinnek a szakképzésben végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.
2: Vizer Zoltán díj 2019-ben a szakképző iskolában dolgozott, mint szakmai igazgató helyettes, sajnos elhalálozott az úriember, és ezért róla nevezték el ezt a díjat. 2020 óta adják át ezt a díjat minden intézményben, aki a szakképzési centrum tagintézményéhez tartozik. Ebben az évben a Fejegyanti Móri Zsigmond szakképző iskolából Vastag József igazgató úr az iskola tantestületével, illetve a szülői munkaközösséggel úgy döntött, hogy engem szeretnének felterjeszteni erre a díjra. Ezt a díjat általában azok az oktatók, vezetők kapják az intézményekben, akik kiemelkedő munkát végeztek a szakképzésben, és megtesznek mindent a szakképzésben azért, hogy a tanulók, illetve az iskola fejlődése folyamatos legyen. Meglepődtem, hisz teljesen abban a tudatban voltam, hogy valamelyik nyugdíj előtt álló oktatónk fogja megkapni, de mivel a centrum is jelezte igazgató úrnak, hogy szakmailag megfelelek erre a díjra, ezért igazgató ragaszkodott hozzá, hogy ebben a tanévben én kapjam ezt a díjat, úgyhogy nagyon-nagyon jól esett és megtisztelőnek éreztem ezt a díjat.
1: 2023-ban Nyíregyháza város kulturális életéért Krudi Gyula díjjal ismerték el Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének. Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket.
3: Több évtizede szervezzük akár a megyeit, akár a vármegyei filmszemléket, ez meg mivel, hogy most páros év, tehát 2026-ban, tehát az országos filmszemlé lesz majd, és ez itt most helytörténeti dokumentumfilm szemlék fognak versenyezni egymással, tulajdonképpen az egész ország területéről, de úgy tekintjük az országot, hogy a magyar nemzet területéről, tehát nagyon szívesen várunk határon túl került területek magyar nyelvű filmjeit is, helytörténeti és dokumentum kategóriába. Sokan ezt a kettőt összeszokták mosni, pedig azért mégiscsak két kategória, de majdnem egyforma, hiszen a helytörténeti az általában ugye dokumentum jellegű, a dokumentum jellegűben viszont nem biztos, hogy mindegyik helytörténeti, hiszen ha valamely esemény, ami ahhoz a helyhez nem kötődik, hanem országosan, az is nyugodtan fel lehet dolgozni, vagy például az egész világ sorsát érintő esemény. Emlékszem például, hogy két évvel ezelőtt a atomháború veszélyéről, meg egyebekről is voltak például filme, tehát ezeket is nyugodtan, ami az egész világot érinti, és nem csak minket, magyarokat, azt nyugodtan lehet majd hozni.
1: Ez tehát a mai Svéd Asztal kínálata 16 óráig. Maradjanak velünk!
4: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons lancé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Kisvárdai Szakképzési Centrum a Vizer Zoltán szakképzésért díjat adományozta Pálfi Valentinnek a szakképzésben végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként. Pálfi Valentin több mint 10 éve dolgozik az oktatásban, főként informatika tantárgyat oktatva a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskolában. Munkájában mindig arra törekedett, hogy tanulói ne csupán használják, hanem magabiztosan és tudatosan alkalmazzák a digitális eszközöket a mindennapokban. Szakmai tudása, elhivatottsága és vezetői képességei révén a Fehérgyarmati Szakképzési Intézmény általános igazgató helyettesévé nevezték ki. Oktatóként és vezetőként is meghatározó szereplője ennek a közösségnek, ugyanis a Vizer Zoltán szakképzésért díjméltó elismerése annak a magas színvonalú és elkötelezett munkának, amit Pálfi Valentin nap mint nap végez a szakképzés fejlődése érdekében. Pálfi Valentinnal Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Lassan zárul a 2025-ös és 2026-os tanév minden iskolában, Fehérgyarmaton pedig még díjátadása is sor került nem olyan régen, ugyanis a Fehérgyarmati Kisvárdai SC Móricz Zsigmond szakképző iskolában átadása került a Vizer Zoltán díj, amelyet Pálfi Valentin igazgatóhelyettes úr kapott, aki ezt a díjat rajta kívül 5 pedagógussal egyetemben kaphatta meg ebben a tanévben, de hogy miért fontos ez a díjazás, és hogy mit ismernek el vele, arról fogunk beszélgetni a következő percekben. Igazgató helyettes úr, először is szeretném gratulációmat kifejezni ehhez a díjazáshoz. Hát gondolom olyan szakmai munka kell hozzá, hogy valaki ezt megkaphassa, de mit kell tudnunk magáról a díjnak az elnevezettjéről, Vizer Zoltánról, és ez a díj mit is takar valójában, ki kaphatja meg?
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Vizer Zoltán díj 2019-ben a szakképző iskolában dolgozott, mint szakmai igazgató helyettes, sajnos elhalálozott az úriember, és ezért róla nevezték ezt a díjat. 2020 óta adják át ezt a díjat minden intézményben, aki a szakképzési centrum tagintézményéhez tartozik. Ebben az évben a Fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskolából Vastag József igazgató úr az iskola tantestületével, illetve a szülői munkaközösséggel úgy döntött, hogy engem szeretnének felterjeszteni erre a díjra. Ezt a díjat általában azok az oktatók, vezetők kapják az intézményekben, akik kiemelkedő munkát végeztek a szakképzésben, és megtesznek mindent a szakképzésben azért, hogy a tanulók, illetve az iskola fejlődése folyamatos legyen.
2: Igazgató helyettes úr előtt akkor nem volt titok, hogy ez a díjazás be fog következni?
3: Igazgató úr volt az, aki először a tantestülettel leültek, természetesen én nem voltam jelen, és megbeszélték azt, hogy az idei tanévben kikapja ezt a díjat. Igazgató úr felterjesztette a nevemet, és a tantestület elvileg egybehangzóan elfogadta ezt a felterjesztést, és utána értesített engem igazgató úr arról, hogy ezt a díjat ebben a tanévben én fogom kapni.
2: Milyen érzés volt maga az információ, a hír, hogy hát ezt a díjazást megkaphatja a igazgató helyettes úr?
3: Megmondom őszintén, hogy meglepődtem, hisz teljesen abban a tudatban voltam, hogy valamelyik nyugdíj előtt álló oktatónk fogja megkapni, de mivel a centrum is jelezte igazgató úrnak, hogy szakmailag megfelelek erre a díjra, ezért igazgató úr ragaszkodott hozzá, hogy ebben a tanévben én kapjam ezt a díjat, úgyhogy nagyon-nagyon jól esett, és megtisztelőnek éreztem ezt a díjat.
2: A pontos megnevezése igazgatóhelyettes úr munkakörének általános igazgatóhelyettes, hát ez nagyon sok területtel járhat, nagyon sok munkával járhat, nagyon sok felelősség is tartozhat hozzá. Ha a munkakört be kellene azonosítani, akkor milyen tevékenységeket végez igazgatóhelyettes úr a mindennapokban? Nyilván szerteágazó, nem is kell mindet felsorolni, lehet, hogy a műsoridő kevés is lenne hozzá.
3: Igen, mint igazgatóhelyettesként nagyon sok munkaköröm van, de amit ki tudnék emelni, az a kréta rendszernek a kezelése, hisz mióta bevezették a kréta rendszert, szinte mindent ebben a rendszerben kell elvégezni, a tanulók értékelését, az összes

0: tanulói adatot, alkalmazottak adatait ebben kell rögzíteni. Most bevezették a digitális bizonyítványt, azt szintén ebben a rendszerben kell elvégezni, úgyhogy a napom nagyobb részét a kréta rendszer kezelése teszi ki, de emellett természetesen a szakmai vizsgáztatása, a duális képzés megszervezése, tantárgyfelosztás, órend készítés és a mindennapi levelek megválaszolása is a munkaköröm része.
1: Még mielőtt a rádió hallgatók azt gondolnák, hogy igazgatóhelyettes úrnak főként ezen területeken kell csak helytállnia, ugyanúgy oktat is, órát is tart, mégpedig az informatika területén, ami szerintem most a 21. században abszolút nélkülözhetetlen, főként a fiatalok számára. Itt az informatika területén hogy látja az intézménynek akár a gépi ellátottságát, a fizikai hátterét, minden adott hozzá, hogy ezt a tantárgyat, ami eléggé komplex, lehessen méltó módon tanítani?
0: Igen, én jelenleg informatikát oktatok az iskolában a 9. osztályosoknak. 2014 óta vagyok a szakképzési centrumnál, vagyis a Móricz Zsigmond szakképző iskolánál, és azóta folyamatosan oktatom az informatikát. Hál' Istennek 3 éve folyamatosan minden évben fejlesztik az informatikai rendszerünket. Jelenleg 80 számítógéppel rendelkezünk, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a tanulók az informatikát el tudják sajátítani. Digitális kultúra jelenleg a 9. osztályosoknak az a tantárgy informatikából. Én úgy gondolom, hogy a mindennapokhoz nagyon fontos és szükséges ez a tantárgy, mivel az életünk részévé vált az informatika, és enélkül a mai világban szerintem már nem is lehetne boldogulni.
1: Igazgatóhelyettes úrhoz hozzátartozik a felnőtt képzés is. Szerintem ezen a területen is van informatika oktatás. Mennyire népszerű a felnőtt képzés, hiszen itt nagyon sok szakmát oktatnak, az állam biztosít is lehetőséget ahhoz, hogy ezeket a szakmákat ingyenesen meg lehessen szerezni, ezáltal sokan jelentkeznek, sokan szeretnének újból megtanulni szakmát, vagy új szakmát megtanulni?
0: Igen, nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted, mivel a felnőtt oktatás intézményünk egyik fő profilja, nagyon sok tanuló jelentkezik, szinte éves szinten több mint 300 tanuló jelentkezik valamilyen szakmára. 2 évesek ezek a képzések, ingyenesen lehet természetesen jelentkezni, semmilyen költséggel nem jár. 2 éves képzést elvégezték, akkor utána lehet még egy szakmára jelentkezni. Az idei tanévben is megkezdődött a jelentkezés, a leggyakrabban a villanyszerelő, szakács, kőműves, sportedző vagy informatikai szakra jelentkeznek, de emellett természetesen még van több szakmánk is. Jelenleg 11 szakmát indítunk minden tanévben, úgyhogy úgy gondolom, hogy ha bárki szeretné magát fejleszteni, akkor mindenképpen keressen meg minket. Az iskolánkban tudnak jelentkezni egy jelentkezési lap kitöltésével, és onnantól kezdve már az adminisztrációs részt azt mi fogjuk elvégezni.
1: Most a tanév végén járunk, milyen szakmai teendők vannak az intézményben? Gondolom vannak a vizsgák, a tanév lezárása, a tanulóknak az osztályzása, nem kezdem el sorolni, de hát van teendő.
0: Van bőségesen, nemrég értek véget a szakmai vizsgák, ebben a tanévben is közel 20 osztályt vizsgáztattunk le sikeresen. Mivel befejeződtek a szakmai vizsgák, így most átértünk a 9-es, 10-es osztályoknak a bizonyítvány megírására, illetve a 9-es osztályosoknál bevezették a digitális bizonyítványt, így most ennek az újdonság erejével próbáljuk meg a digitális bizonyítványt kiállítani, de emellett természetesen, ahogy a tanév befejeződik, már kezdődik a 26-27-es tanévnek az előzetes munkái, a tantárgyfelosztás, elkészítés, szakmai program, illetve minden olyan információt át kell adnunk a szakképzési centrumnak, amiben elő tudjuk állítani a következő tanévnek a tantervezetét.
1: Nyáron lesz a nyári gyakorlat, vagy a nyár a tanulóknak is a pihenésről szól?
0: 10. osztályban, nappal is képzésben egybefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a tanulóknak. Ez pontosan 6. hó 18-án kezdődik meg. Minden szakmán más óraszámban kell az egybefüggő szakmai gyakorlatot teljesíteni, illetve felnőtt képzésben is a 11. osztályosoknak egybefüggő gyakorlatot kell teljesíteni. Nekik már kevesebb óraszámban, de szintén nekik is ezt teljesíteni kell ahhoz, hogy a 12. évfolyamba tudjanak lépni.
1: A vezetőségnek és a pedagógusoknak mikor indul a nyári szünet? Hiszen a tanulók, ha már nincsenek is az intézményben, az adminisztratív feladatokat még el kell végezni.
0: Az oktatók 6. hó 30-ig, és hát július 1-től már szabadságon vannak, addig nekik is minden nap be kell jönni, és természetesen a tanév végét adminisztrálni, a tanulókat lezárni, záradékolni a bizonyítványokat, viszont a vezetőknek kevesebb a szabadidejük, nekünk általában a júliusi hónap az, amikor el tudunk menni a családdal egy kicsit kikapcsolódni, viszont augusztus elejétől már bent kell lenni, mert el kell kezdeni a következő tanévnek az elkészítését.
1: Mosolyogva hallgattam a múltkor egy diákot, megkérdezték, hogy mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz, azt mondta, hogy télen medve, nyáron tanár, tehát nem igaz ez a 3 hónap nyári szünet már ezek szerint.
0: Sokan igen, abban a tudatban vannak, hogy a pedagógusoknak ott van a teljes 3 hónap, de én azt tudom erre mondani, hogy nagyon felgyorsult a világ, rengeteg lett az adminisztráció, így a pedagógusoknak is többször előfordul, hogy a nyári szünet folyamán be kell jönni. Ez lehet az egybefüggő szakmai gyakorlat miatt, vagy az ágazati vizsga teljesítéséért, vagy esetleg az órend megbeszélése miatt, vagy esetleg nyári csoportokat is szoktunk tartani, úgyhogy ez a 3 hónap, én úgy gondolom, hogy lassan 1,5 hónapra szűkül le, és az a 1,5 hónap az, ami egy aktív pihenésnek számíthat.
1: Pálffy Valentin igazgatóhelyettes úrnak köszönöm a beszélgetést, szeretettel gratulálok még egyszer a Vizer Zoltán díjazáshoz, bízunk benne, hogy ennek a tanévnek a lezárását követően azért pihenésre is lesz majd idő a nyár folyamán.
0: Én is bízom benne, hogy a júliusi hónapban ki tudok egy kicsit kapcsolódni, nagyon hosszú volt ez a tanév, én úgy gondolom a következő tanév még hosszabb lesz, úgyhogy nagyon jól fog esni ez a kis kikapcsolódás.
2: A Kisvárdai Szakképzési Centrum a Vizer Zoltán szakképzésért díjat adományozta Pálffy Valentinnek a szakképzésben végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként. Pálffy Valentin több mint 10 éve dolgozik az oktatásban, főként informatika tantárgyat oktatva a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskolában. Szakmai tudása, elhivatottsága és vezetői képességei révén a Fehérgyarmati Szakképzési Intézmény általános igazgató helyettesévé nevezték ki. Pálffy Valentinnal Széles Szabolcs beszélgetett.

0: косом бакопок, дудол дружоні корок, сальгів бакосом бакопок.
1: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
2: 2023-ban Nyíregyháza város kulturális életéért Krudi Gyula díjjal ismerték el Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének. Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket. A kétnapos esemény előkészületei már javában tartanak. Petrusák Jánossal Pokrovenszky Gergely készített interjút.
3: Itt beszélgetünk a Városmajori Művházban, és itt ezen a helyen mutatják majd be a filmszemlét, idén is megrendezik. Hogy állnak most az előkészületek, kérdezem a főszervezőt.
4: Mi már, már több évtizede szervezzük akár a megyeit, akár a vármegyei filmszemléket, ez meg mivel, hogy most páros év, tehát 2026 van, tehát az országos filmszemlé lesz majd, és ez itt most helytörténeti dokumentumfilm szemlék fognak versenyezni egymással, tulajdonképpen az egész ország területéről, de úgy tekintjük az országot, hogy a magyar nemzet területéről, tehát nagyon szívesen várunk határon túli, határon túl került területek magyar nyelvű filmjeit is, helytörténeti és dokumentum kategóriába. Sokan ezt a kettőt összeszokták mosni, pedig azért mégiscsak két kategória, de majdnem egyforma, hiszen a helytörténeti az általában ugye dokumentum jellegű, a dokumentum jellegűben viszont nem biztos, hogy mindegyik helytörténeti, hiszen ha valamely esemény, ami ahhoz a helyhez nem kötődik, hanem országosan, az is nyugodtan fel lehet dolgozni, vagy például az egész világ sorsát érintő esemény. Emlékszem például, hogy 2 évvel ezelőtt a atomháború veszélyéről, meg egyebekről is voltak például filmek, tehát ezeket is nyugodtan, ami az egész világot érinti, és nem csak minket, magyarokat, azt nyugodtan lehet majd hozni. Bárki jelentkezhet, és nincs nevezési díj, viszont maga a filmszemle szeptember 25-26-án lesz itt a Városmajori Művelődésháznak a nagy termében, ahova szeretettel várjuk a filmet szerető érdeklődőket is.
3: Milyen volt az előzőnek az érdeklődése, akkor hány film és filmes jelezte a részvételét?
4: Általában az országos filmszemlékre azért jóval többen szoktak jönni, filmes alkotók is 15-20-an azért megjelennek, illetőleg érdeklődőkből is körülbelül egy 50-60 azért el szokott jönni. A megyei filmszemléknek jóval kisebb ugye a merítése, ott már ennek az aránynak körülbelül a fele van, aki el szokott jönni és jelen van, illetőleg ott már jóval kevesebb filmalkotás van. A országos filmszemlére meg ez a 15-20 alkotó általában egy olyan 15-16 filmet szokott hozni, hiszen van olyan film, amiket 2-3-an is csinálnak, és ennek elfejtettem mondani, hogy egy alkotótól maximum 3 filmet fogadunk el, és maximum 60 perc összfilmes időbe. Persze ez nem azt jelenti, hogy a 61 percben van valaki, és akkor most vágja át, de azért ne legyen 70, meg 100, meg 120, meg 400 perc, meg akármennyi, hiszen ezt úgy szoktuk számolni, 9 órakor kezdődik, vannak benne szünetek és ebédidő, és azért olyan délután 3-4-re azért már fejezzük be. Az átlag filmidő, azt meg kell mondanom, egy olyan 5 és 20 perc között van, tehát a legtöbb film 5 és 20 perc között van, az átlag pedig ilyen 10-valahány percesek.
3: A versenykiírás mennyire szigorú, mennyire kell aktuálisnak lenni a dokumentum és a helyi történeti filmnek?
4: Tulajdonképpen nem szigorú, csak abban a szempontból, hogy ami nálunk már volt előző filmszemlék, az még egyszer már ne hozzák az alkotók, de viszont az, hogy például nem aktuális, de őt érdekli, mondjuk pont a Mohácsi csatának évfordulója van, de érdekli mondjuk a Muhi ütközet, és nem is Muhi községből vagy arról a területről jött, hanem budapesti, de a Muhi csatáról valami gondolata van, azt nyugodtan hozhatja. Akár például még a családi filmeket is úgy hozhat, ha az a családi film például az egyik volt az, amikor a kislánya kisdobos volt, úttörő volt, régi időt idézett meg, és ugye ez a kislánya már valami 50-valahány éves, 60 éves, és nagyon érdekes, hogy ott volt maga lány is, akit ott láttuk kisdobosnak, úttörőnek, kiszesnek, és a papa végig dokumentálta, még egy ilyen emlékszünk rá, lehet a régi időkből a tekerős film felvevővel, tehát amit még magának kézzel kellett tekerni az alkotónak, és nem csak megnyomott egy gombot. Egyébként a szalagos filmnek, tehát akár a 8 mm-es, akár a másiknak a Super 8-as, vagy más, vagy amikor már kazetta volt, abból volt a jelentősége, még azzal kezdtem el VHS-re például dolgozni, meg 8 mm-esre, hogy ott jobban szerkesztettünk fejbe. Itt meg tudom, hogy van nekem 120 gigabájtom, meg egy terrásom, meg minden, és akkor nyugodtan nyomjuk neki orba-szájba elnézést az anyagot, és a végül meg se tudjuk nézni, mi se, nem az összevágáshoz, nem, hogy még az valaki majd végig fogja nézni.
3: Mennyire aktívak a megyében élő alkotók?
4: Tulajdonképpen sajnos a megyében élő alkotókat mind ismerik, vagy ez az jó ismét, az mind a Nyíri AFK tagja. Egyébként a Nyíri Amatőr és Független Filmesek Egyesülete a kultúráért, ez a gyönyörű szép nemünk, 1968-ban alakultunk klubként, és 2008-ban pedig lettünk egyesület, Bogdányi Ferenc volt az első elnök egy évig, onnan stopper 2009-től én látom el a elnöki teendőket, ami tulajdonképpen szervezés, illetve rengeteg sok és egyre több papírmunka, hiszen azért a törvény alkotók úgy tekintik bármelyik egyesületet, civil szervezetet, mintha például mi lennénk bármelyik országos szervezet, ki tudja hány alkalmazottal, tehát azért így nehéz ezt a rengeteg papírmunkát is elvégezni, meg pályázni, meg egyebek. Egyébként a filmszemlénket köszönjük meg Nyíregyháza megyeugó városnak, még 2012-től Nyíregyháza támogatja mindegyes filmszemlénket kisebb-nagyobb mértékben, amiből megvannak az ajándékok, tehát az alkotóknak ki tudjuk nyomtatni a emléklapokat, az okleveleket, meg tudjuk csinálni az állófogadást, és ja, meg a zsűrinek ajándékot tudunk venni, és nagyon tudunk örülni. Egyébként bárkit várunk szeretettel ide a Városmai Művelődési Házba, ha esetleg nem vagyunk itt, pedig két hetente szoktunk szerdán eljönni 5-től általában egy olyan hétig, ha nem vagyunk itt, akkor is nyugodtan be lehet jönni a Városmai Művelődési Ház nyitvatartás idejébe, tehát senki ne este jöjjön esetleg, amikor feltörő a művházat, hogy én csak a film csapatot keresem, amikor nyitva van a művelődésház, akkor lehet menni az irodába és keresni minket, felírják a nevét, elérhetőséget, és megmondják, hogy mikor leszünk legközelebb. Nem csak olyanokat keresünk, akinek filmes múltja van, illetve vannak eszközei, hanem nekünk is vannak filmes eszközeink, értelemszerűen, illetőleg aki szeretne például egy ilyen filmforgatásra, filmalkotásban részt venni, akár állófotósként, hiszen standfotókat is csinálunk, akár úgy, hogy riporterként, akár úgy, hogy szereplőként. Most ugye a helytöleti dokumentumfilm szemlére nem annyira, bár itt is volt olyan, hogy például Józsa András életét dolgoztuk fel, és Józsa András megpróbáltuk megjeleníteni, vagy Váci Mihály életét dolgoztuk fel, Sinik Gyulával együtt, meg Csordás Laci, és ott például egy fiatalember eljátszotta az ifjú Váci Mihály. Tehát itt is azért van szereplési lehetőség, de a megyei filmszemléknél jobban, a vármegyei filmszemléknél, de van, aki például csak jön, tartja a statívot, tehát az állványt hozza, van, aki tartja például a derítőlapot, van, aki a vágásba segít, tehát különböző dolgok vannak. Nagyon nagy segítség lenne például, aki a szervezésbe segítene egy-egy ilyen alkotótábort megszervezni várhoz, kastélyhoz, vagy bárhova, hova megyünk. Tehát bárkit szeretettel várunk, nézőként is, illetve alkotóként is.
3: A zsűrizés az hogyan zajlik, milyen feltételek alapján döntenek egy-egy filmnek a sorsáról, és kik a zsűri tagjai idén?
4: A zsűribe szerencsénk van, hiszen nyugdíjas zsűrink van, és akik már 2012-től szinte folyamatosan tudnak menni. Valamikor az egyik beteg és nem tud jönni, vagy más dolga van, de tulajdonképpen ez a három zsűritag, aki szokott így variálódni, vagy akár mindhárman jönnek, mint például tavaly, ez Miló Mihály HSC-s rendező operatőr, a Nyíregyházi Televízió volt munkatársa, ő már nyugdíjas, de amikor aktív volt, akkor is jött, és sokat beszélgetni velünk a filmekről is mondta, tehát nem csak azt mondani, hogy szerint ez tetszik, nem tetszik, meg mi van, hanem megbeszéljük utána vele, hogy mit látott helyesnek, mit látott úgy kigyomlálandóra. A másik Kéri Péter, HSC és operatőr barátunk, aki pedig a Nyíregyházi TV-n is volt, de a Kölcsey TV-nek munkatársa volt, ő is nyugdíjasként már ugye aktivizálható és el szokott jönni. Ő is ezekről beszél leginkább ugye a filmes szempontokról, szerkesztésről, stb. És Dr. Ressler Gábor tanár úr, aki pedig a Nyíregyházi Főiskolának volt a főiskolai tanára, ő pedig mind történész, illetve helytörténész, inkább a szerkesztésről, illetőleg a filmek témájáról szokott beszélni velünk. De valamikor más zsűri tagok is voltak, valaki csak egyszer-kétszer volt például a főiskoláról is, karádi tanár úr, vagy mások, de volt, aki például többször is tudott jönni, Drabanc Robert például volt egy időben, tehát azért bőven jönnek itt, de ez a három, akit elsőnek mondtam, azok az állandó zsűri tagok. Ők általában úgy szokták nézni a filmeket, hogy egyrészt ne legyen zsűri bosszantó a film, meg néző bosszantó, tehát egy valamennyi tingli-tangli témát ne dolgozzunk fel, illetve az ne legyen ilyen 10-20-30 perceset. A másik, hogy jó legyen, érdekes legyen, jó legyen filmes szempontból ez az érdekesség feldolgozva, tehát az, hogy azért a képekrel, ahogy szoktam mondani, pont Miló Misi meg kéri is, hogy azért ne kaszáljunk, vagy messzeljünk a kamerával, tehát jobbra-balra, lehet svenkelni, meg rázumolni, de azért ne legyen átrodó jobbra-balra, bőbarra, mint ha messzelne valaki, illetőleg azért látszon ott a szakmai tudás a riporternél is, ne legyen mindig a képbe, de azért egyszer megjelenjen, stb. Stb. Tehát ezekre a dolgokra figyelne, és elmondhatom, vagy elárulhatom, hogy általában úgy csináljuk a ajándékokat, ami különböző audiovizuális eszközök, tehát akár diktafon, mint amit a kezünkben van, akár például SD kártya, akár például külső adathordozó pendrive, régi időkben még DVD lemezek, akkor ezekből mindenki kapjon, tehát aki eljött, az kapjon valami oklevelet, és akkor viszont dicsérete, például az a legjobb ötletért, a legtöretlebb alkotókedvéért, stb. Stb. Így úgy vesszük észre, hogy mindenki boldogan tud távozni, és nincs vita, hogy beszegte, mit kaptál. Egyébként el lehet azt mondani, hogy már utóbbi, hát jó tizenvalahány évben, szinte sajnos ez gond, ugyanazok az arcok jönnek, ugyanazok az alkotó. Hál' Istennek nem ugyanazok az alkotások, és mindig látszik, hogy az idősebb tagok is, akik jönnek, akár Monorról, Budapestről, de Csorról is például egy csapat szokott jönni, Fejér megyéből, hogy azok is mindig újabb témákot jönnek. Először a Csor történeti, Csóri Csuka meg a mája, hogy ismert Mátyás királyos monda, azt dolgozták fel nagyon jól, utána Csornak a különböző embereit, híres embereit, és utána pedig már ellátogatta Budapestre, nem akárhova, hanem az országos színjátéki központban, ami éppen megszűnt. És végig látogatták ott a Lipót mező intézet, tehát is ott ropogott minden, és hogy akkor felfirkák voltak. Nagyon érdekes filmet. Vagy például a Monorról, a Monori szovjet laktanyát látogatta végig. Engedélykért ugye a honvédség kezelésében van, és bement a filmes barátunk, és ott végig látogatta egy bezárt laktanyát, ahol orosz feliratok voltak, meg orosz különböző dokumentumok széjjel szórva. Tehát ezek olyan filmek szerintem, amiket itt jön a bánatunk, országos tévé szerintem bemutathatna még, ha akár úgy is, hogy amatőr filmek következnek, vigyázat, felhívás, hogy amatőr film, de nyugodtan be lehetne ezeket mutatni, csak látjuk, ahogy például Halkóné Rudolf Éva is mondta az egyik filmszemle megnyitóját, hiszen általában vagy alpolgármester, vagy frakcióvezető szokta megnyitni ezeket a filmszemléket, és ők mindig mondják, hogy ezeket bemutatunk például már pénteken a megnyitón egy tavalyi vagy tavaly előtti filme, hogy János, hát ezek a filmek a Duna TV-n, meg bármelyik országos csatornán lennének. Igen ám, de én tudom, meg a többiek is tudjuk, ahogy beszélgetünk ugyanezek nagy filmesekkel, hogy nem akarják azt, hogy akár a nézők, de különösen a politikusok, akik osztják a pénzt, látják, hogy nini, ezek itt ingyen, vagy szívszerelmből olyat csinálnak, mint mi, akkor mi miért kapunk 200 milliót ugyanezért az 5 percért, vagy 10 percért. Tehát ez ott a gond, hogy ez feloldhatatlan ellentét van, ezért nem tudunk bejutni csak ugye a helyi tévébe. Eddig Kölcsey TV, Nyíregyház TV, Kölcsey TV megszűnése után maradt a Nyíregyház TV, és sajnos még helyi TV, Bátor TV, Nyír Bátorba, még ott dolgozik Csordás Laci, Tiszalőki Televízió, Tiszavasvári helyi, tehát az a gond, hogy oda sem tudunk úgy bejutni, mint oda is látják, hogy hát ezért ők mi egy kicsit más kategóriák vagyunk, mint őt, hogy lemegyek a óvodásokhoz, jaj, az óvodás csoport bemutatta a Nyitni Kék táncegyüttes a Nyitni Kéket. És ugye szépen ledokumentálták is pont, de nem tudták feldolgozni a történetet. Mi meg azért megpróbálunk történeteket elmesélni filmes szemben.
3: Mi önnek és önöknek szervezőknek a motivációja?
4: Nagyon nagy motiváció, hogy megmaradjon az amatőr és független filmezés, Az amatőrről csak annyit, hogy állisták már a zsűri is, és egyre többen mondja, az amatőr a legcsodálatosabb szó a művészetben. Ez nem egy ledegraláló, ez nem egy kontárt jelent, aki azt se tudja, mit csinál, de pénzkért kérre. Mi éppen az, hogy ingyen, pénz nélkül, szívszemből csináljuk, mert azt hiszük, hogy valami értéket teremtünk. Ha más nem, akkor önmagunkat és szűk környezetekön tudjuk szórakoztatni, illetve nevelni, oktatni is, vagy ráirányítani figyelmet különböző témákra. A független meg már mondjuk pénzt is kap, de mindentől független, tehát a különböző stúdióktól független, ez azért az Egyesült Államokban ennek nagy múltja is, illetve jelen van még mindig, és nézzük meg, hogy ezek a független filmesek sok esetben több díjat hoznak, illetve nagyobb alkotásokat tesznek le az asztalra, és nagyobb világsikereket hoznak, mint az úgynevezett nagyon profik. Ő neki azt mondja a megrendelő, hogy apukám, ennyi millióval ezt kell megcsinálni, és ha elvállalja, aláírja a szerződést, akkor ha hülyeség is, meg hazugság is, akkor is meg kell csinálni. A különböző félprofi, illetőleg független, pedig azt mondja, hogy nem vállalom, az amatőr pedig azt mondja nekem, ez nem az én témám, és nem fogjuk vállalni.
3: Meddig lehet beküldeni az alkotásokat erre a szeptemberi filmszemlére?
4: Hát úgy azért nyár végéig, és nyugodtan be lehet hozni magát az alkotásokat, egy jelentkezés lap, az majd fent lesz a honlapunkon, illetőleg ott a művelődési házban is majd ott vagyunk, és ott lehet hagyni a művelődési házba, vagy pedig el lehet küldni az én címemre, vagy a művelődési ház címére, tehát 4404 ház, a Városmai Művelődési Ház, Városmai utca 5 szám, vagy pedig az én címemre, tehát Petrusák János Nyíregyháza, Ószor utca 34400-ra, el lehet küldeni nyugodtan postán, abban írjuk bele egy e-mail címet, hogy vissza tudjam igazolni, hogy megérkezett, és mindenkit, ahogy mondtam, szeretettel várunk, akár alkotók, akár csak nézők.
2: 2023-ban Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krudi Gyula díjjal ismerték el Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének. Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket. Petrusák Jánossal Pokrovenszki Gergely készített interjút.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, ahol már egy éve áll a munka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz majd igénybe, amiben viszont azonnal tudtunk lépni, azaz Intercity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos a MÁV részéről, tette hozzá. Egyúttal jelezte, hogy ez ugyan nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. Ennek azonban vége. A MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC és hálókocsik forgalomba állítása újra kezdődhet, jelentette ki a politikus. A miniszter a posztban felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Egy évek óta alulfinanszírozott egészségügyi rendszert kell újra helyzetbe hozni úgy, hogy a beteg kerüljön az egészségügyi ellátás fókuszába, miközben az ágazat transzparensen működik, mondta az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt kiemelte, az egészségügy a jelen kormányzat alatt prioritást élvez, az ágazat a felső polcra került. Bejelentette, Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember fogja vezetni az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, amely hivatal független lesz a minisztériumtól, és feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése, az innovációs és kutatás összehangolása. A miniszter megerősítette azt is, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kaló Zoltán vezetésével valódi biztosító lesz az eddigi egyszerű kifizető hely helyett. Hegedűs Zsolt azt mondta, a világon mindenhol kihívása a gazdasági lehetőségek és a gyorsan elérhető egészségügyi ellátás közötti egyensúly megteremtése, de a magyar ágazat mind normálisan, mind GDP arányosan alulfinanszírozott. Hozzátette, a kormányzat által ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fogják költeni. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-jei hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Az NMHH szerint egy fontos csomag esetében át lehet ütemezni a kézbesítés időpontját, de akár át is lehet irányítani a küldeményt. Ha a kézbesítés sikertelen és a megadott határidőig nem jelentkezünk a levelünkért vagy a csomagunkért, a szolgáltató visszaküldi azt a feladónak akkor is, ha a megrendelt terméket már előre kifizettük. Sokan úgy tudják, hogy ha a kézbesítési kísérletkor nem vagyunk elérhetők, vagy a küldeményt nem tudjuk átvenni, akkor a szolgáltatónak a kézbesítést legalább még egyszer meg kell kísérelnie. Ismét megrendezik a Vidéki Független Színházi Fesztivált. A kulturális seregszemlét szeptember végén Szentesen tartják, tájékoztatotta a Vidéki Független Színházak Szövetségének elnöke. Kancsár Orsolya közölte, a szeptember 23-án kezdődő ötnapos fesztivál központja a szentesi Tóth József Színház és Vigadó lesz. A rendezvényt nem csak a vidéki független színházak legizgalmasabb előadásai bemutatkozási fórumának szánják, hanem szakmai találkozóhelynek is. A programra meghívják a független színházi érdekképviseleteket, valamint a kulturális kormányzat képviselőit is, és közös kerekasztal beszélgetést kezdeményeznek a független színházi szféra jelenéről és jövőjéről. Kancsár Orsolya kitért arra, hogy a tavaly tavasszal alakult Vidéki Független Színházak Szövetsége egy év alatt megduplázta tagságát, ami egyértelműen jelzi, hogy országszerte egyre nagyobb az igény a vidéki független színházak önálló érdekképviseletére és szakmai összefogására. A szövetség jelenleg Magyarország 19 megyéjéből 11 tagszínházat tömörít, amelyek saját régiójukban meghatározó kulturális szereplők.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat a folytatásban is a Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy javában tart a vízitúrák időszaka, egy-egy túrára akár kisgyerekkel is útra lehet kelni. A nyíregyházi Fodor Istvánnal beszélgetünk majd a témában, fél öt után nem sokkal. Ez a kínálatunk 17 óráig. Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 24-e van Iván neve napja. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ezen a napon 1148-ban Akkóban a második keresztes hadjárat vezérei, a lovagrendek nagymesterei és a kis-ázsiai keresztes államok uralkodóinak részvételével sor került a középkor egyik legnagyobb csúcs találkozójára. Ezen a napon, tehát június 24-én 1536-ban Marosvásárhelyen volt országgyűlés. 1812-ben Bonaparte Napóleon serege átlépi az orosz birodalom határát, és 1859-ben a Solferino-i ütközetben az osztrákok vereséget szenvednek a francia piemonti haderőtől. 1883. június 24-én Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter felavatja a Budapesti Technológiai Iparmúzeumot, melynek szakkönyvtárából lett később az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. 1948-ban az Amerikai Egyesült Államok meghirdeti a Marshall segélyt, az Európai Újjáépítési Programot. 1974-ben földkörüli pályára áll, június 24-én az első szovjet katonai űrállomás a Szaljut 3-as. És 1986. június 24-én megkezdi sugárzását az első kereskedelmi rádióadó Magyarországon, a Danubius Rádió. Ekkor született tehát június 24-én, 1386-ban Kapisztrán Szent János, itáliai teológus, hitszónok, inkvizitor, a nándorfehérvári diadal hőse, Magyarország és a tábori lelkészek védőszentje. 1519-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Béza Tódor, svájci teológus, Kálmi János hivataltársa és utóda a genfi református egyházban. 1531-ben Zsámbok János magyar történetíró született. 1903-ban Bene József magyar grafikus, könyvművész és festő, 1912-ben pedig Petrányi Gyula orvos, belgyógyász, immunológus. 1945-ben született George Pataki magyar származású amerikai ügyvéd és politikus. 1950. június 24-én Tolcsvai László magyar zeneszerző, előadó művész született, egy évvel később 51-ben Halasi Imre Jászai Mari díjas magyar rendező, színházigazgató, érdemes művész, és 1953-ban Révész Sándor magyar énekes látta meg a napvilágot.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották. Ez a csend.

se engem. Három rosta, amely nem foglal nagy helyet. Bárhová magunkkal vihetjük a nap, sőt egész életünk során, s mindegyik jó szolgálatot tehet. Ezek az egyszerű igazságok hadd tegyenek bölcsé, emberré a beszédünkben, vagy éppen hallgatásunkban. Aki odafigyel és akarja, már ma is biztosan használhatja őket. Hadd legyen ettől ne csak a saját napunk békésebb, hanem a másoké is.

0: életre való. Egy társulszegődő gondolat.
1: Perzselyen fel!

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. június 24-én, szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Idén is folytatódik a nyári diákmunka munkaerőpiaci program, amelynek részeként most is több száz fiatalt várnak Nyíregyházán is. A 16 és 25 év közötti fiatalok többek között a polgármesteri hivatalban, a könyvtárban és az óvodákban vállalhatnak munkát, így hasznosan tölthetik a nyarat, tapasztalatot szerezhetnek és pénzt is kereshetnek. A regisztráció június 22-én indult, írja a nyíregyháza.hu. Tavaly nyáron is több ezer fiatal dolgozott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a nyári diákmunka programban. Nyíregyházán is több százan jelentkeztek a különböző lehetőségekre. A nyári munka alkalmával a diákok nem csak pénzt kereshetnek, hanem hasznos tapasztalatokat is szerezhetnek, jobban megismerhetik a munkavilágát. Nyíregyháza minden évben csatlakozik a kormányzati programhoz. Jászai Menyhért alpolgármester a diákmunka lehetőségekkel kapcsolatban hangsúlyozta, bárki élhet vele, aki 16 és 25 év közötti és érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezik. A diákmunka két időszakban zajlik, július 6-a és 24-e, illetve augusztus 1-e és 21-e között. Mindenhol változatos feladatok várják a diákokat, például adminisztrációs munkák vagy segítségnyújtás rendezvényeken. A fiatalok számos területen vállalhatnak munkát, a könyvtárban, a múzeumfaluban, de sokan kérik magukat óvodákba vagy szociális intézményekbe is, különösen azok, akik pedagógusnak vagy szociális munkásnak készülnek. Az idei évben legalább 4-500 diákot várnak, írja az alpolgármester tájékoztatására hivatkozva a nyíregyháza.hu. Együttműködési megállapodás született a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum és a Jós András Múzeum között, amelyet a Sóstói Múzeumfaluban írtak alá a felek. Ennek részeként az iskola egy évre örökbe fogadta a Skanzen Tisza Becsi portáját. A diákok a múzeumfalu szakembereinek iránymutatásával bekapcsolódnak az épület gondozási és karbantartási munkálataiba. Egy évre fogadta örökbe az iskola a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját, amely tulajdonképpen az első helyszín, amivel a skanzenbe belépve találkozhatnak a látogatók. Az intézmény számára kiemelten fontos, hogy tanulói a szakmai ismereteket ne csupán elméleti keretek között, hanem valós munkakörnyezetben is elsajátíthassák. A megállapodás ezt a célt hatékonyan szolgálja, a diákok bekapcsolódhatnak az épület gondozási és karbantartási munkálataiba, miközben a gyakorlatban is megismerhetik a régi korok építési technológiáit, anyaghasználatát és munkafolyamatait. A Tiszabecsi porta ezáltal nem csak a népi építészet egyik megőrzött emléke, hanem egy évre különleges tanulási helyszínné is válik. A közös munka során a hagyományos tudás és a korszerű építőipari képzés találkozik, miközben a fiatalok saját munkájukkal járulhatnak hozzá egy épített örökségi érték megóvásához, írja nyíregyháza.hu. A Kisvárdai Szakképzési Centrum a Vizer Zoltán szakképzésért díjat adományozta Páfi Valentinnek, a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Móri Zsigmond Szakképző Iskola általános igazgatóhelyettesének a szakképzésben végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként. Páfi Valentin több mint 10 éve dolgozik az oktatásban, főként informatika tantárgyakat oktatva a Kisvárdai iskolában.
2: Vizer Zoltán díj 2019-ben a szakképző iskolában dolgozott, mint szakmai igazgató helyettes, sajnos elhalálozott az úriember, és ezért róla nevezték el ezt a díjat. 2020 óta adják át ezt a díjat minden intézményben, aki a szakképzési centrum tagintézményéhez tartozik. Ebben az évben a Fejegyanti Móri Zsigmond szakképző iskolából Vastag József igazgató úr az iskola tantestvetével, illetve a szülői munkaközösséggel úgy döntött, hogy engem szeretnének felterjeszteni erre a díjra. Ezt a díjat általában azok az oktatók, vezetők kapják az intézményekben, akik kiemelkedő munkát végeztek a szakképzésben, és megtesznek mindent a szakképzésben azért, hogy a tanulók, illetve az iskola fejlődése folyamatos legyen. A igazgató úr felterjesztette a nevemet, és a tantestület elvileg egybehangzóan elfogadta ezt a felterjesztést, és utána értesített engem igazgató úr arról, hogy ezt a díjat ebben a tanévben én fogom kapni. Meglepődtem, hisz teljesen abban a tudatban voltam, hogy valamelyik nyugdíj előtt álló oktatónk fogja megkapni, de mivel a centrum is jelezte igazgató úrnak, hogy szakmailag megfelelek erre a díjra, ezért igazgató úr ragaszkodott hozzá, hogy ebben a tanévben én kapjam ezt a díjat, úgyhogy nagyon-nagyon jól esett és megtisztelőnek éreztem ezt a díjat.
1: 2023-ban Nyíregyháza Város kulturális életéért Krúdi Gyula díjjal ismerték el Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének. Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket. Petrusák Jánost hallják.
3: Már több évtizede szervezzük akár a megyeit, akár a vármegyei filmszemléket, ez meg mivel, hogy most páros év, tehát 2026 van, tehát az országos filmszemlé lesz majd, és ez itt most helytörténeti dokumentumfilm szemlék fognak versenyezni egymással, tulajdonképpen az egész ország területéről, de úgy tekintjük az országot, hogy a magyar nemzet területéről, tehát nagyon szívesen várunk határon túl került területek magyar nyelvű filmjeit is, helytörténeti és dokumentum kategóriába. Sokan ezt a kettőt összeszokták mosni, pedig azért mégiscsak két kategória, de majdnem egyforma, hiszen a helytörténeti az általában ugye dokumentum jellegű, a dokumentum jellegűben viszont nem biztos, hogy mindegyik helytörténeti, hiszen ha valamely esemény, ami ahhoz a helyhez nem kötődik, hanem országosan, az is nyugodtan fel lehet dolgozni, vagy például az egész világ sorsát érintő esemény. Emlékszem például, hogy két évvel ezelőtt a atomháború veszélyéről, meg egyebekről is voltak például filme, tehát ezeket is nyugodtan, ami az egész világot érinti, és nem csak minket, magyarokat, azt nyugodtan lehet majd hozni. Nyár végéig, és nyugodtan be lehet hozni magát az alkotásokat, egy jelentkezés lap az majd fent lesz a honlapunkon, illetőleg ott a művelődési házban is majd ott vagyunk, és ott lehet hagyni a művelődési házba, vagy még el lehet kérni az én címemre, vagy a művelődési ház címére, tehát 4404 ház, a Városmai Művelődési Ház, Városmai utca 5 szám, vagy pedig az én címemre, tehát Petrusák János Nyíregyháza, Ószor utca 34400-ra. El lehet küldeni nyugodtan postán, abban írjuk bele egy e-mail címet, hogy vissza tudjam igazolni, hogy megérkezett, és mindenkit, ahogy mondtam, szeretettel várunk, akár alkotók, akár csak nézők.
1: Már csak napokig kérhető pótlékmentes részlet a gépjármű adóra, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Aki még nem rendezte kötelezettségét, és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legnépszerűbb kérelmezési mód. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják. A gépjármű adóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Javában tart a vizitúrák időszaka, egy-egy túrára akár kisgyerekekkel is útra lehet kelni. A nyíregyházi Fodor István több évtizede foglalkozik vizitúrák szervezésével, Pokrovenszky Gergely beszélgetett vele.
2: Hogy látod, mennyire indult be a nyári szezon a vizitúrák tekintetében?
3: Hát már bőven benne vagyunk a szezonban, már most gyakorlatilag végigjártuk az egész országot, nem csak a Tiszán, a Bodrogon, hanem voltunk már az Ipolyon, Dunakanyarban, most éppen a sziget közben vagyunk. Hát azt kell mondanom, hogy zajlik a vízi élet. Valamivel kevesebben túráznak, mint az előző két nyáron, amit nagy valószínűséggel annak lehet betudni, hogy kinyíltak a határok, és a külföldi nyaralásokban nincsenek korlátozva az emberek, de azért elég népszerű ez az időtöltés.
2: Hogy látod, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők és a nyíregyháziak mennyire nyitottak arra, hogy nem csak a megyében, hanem megyén túl is kipróbálják a vizitúrázást?
3: Őszintén szólva, a régióból, tehát nem csak Szabolcs-Szatmár-megyéből, hanem a kelet-magyarországi régióból lényegesen kevesebben járják a vizeket, mint mondjuk így az ország többi részéről, pedig nagyon, nagyon kényelmes helyzetben vagyunk itt a megyében, mert fantasztikus vizek vannak itt néhány, egy-két óra, sőt mondjuk a Tokajba, a Bodrog, a Tisza is járható, Nyíregyházáról egy fél óra alatt elérhető, és ennek ellenére az az igazság, hogy viszonylag kevesen vannak.
2: Nézzük meg István, hogy néz ki egy vizitúra? Bárki részt vett egy ilyen vizitúrán?
3: A Fodor vizitúrák csapata, mi egyedüliként az országban kizárólag családi vizitúrákat szervezünk, hogy semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Valójában annyi kérésünk van, hogyha mondjuk eszméletvesztéssel járó betegsége lenne valakinek, akkor azt jelezze a túravezetőnek, de ebben elég ritka van, meg a mentőmellény az teljes biztonságot ad kisgyerekeknek. Kötelező a mentőmellény nagy gyerekeknek. Szintén kötelező, hogy a 16 éven aluliaknak a vízikressz ezt előírja, és teljesen átlagos emberek járnak velünk, tehát nem sportolók járnak velünk, nem aszkéták, hanem átlag emberek, és velük szoktunk túrázni. Valamennyi túrát úgy állítottuk össze, hogy ez kezdőknek és gyerekes családoknak szórakoztató legyen, és ne vért izzadva kelljen nekik teljesíteni. Ez vonatkozik a napi szakaszokra, tehát minden nap csak maximum 2-3 órát töltünk a vizen. Minden túránk, vannak egynapos túrák, hétvégi túrák és ötnapos túrák. Minden túrát oktatással kezdünk, egy nagyon alapos oktatással megtanítjuk a vendégeknek, az eszközöknek a használatát, hogy kell alapból evezni, kiszállni, beszállni, kormányozni, hogyan tud együttműködni az a 2-3 vagy 4 ember, aki egy hajóban evez, és ez tényleg nagyon szépen működik, tehát teljes kezdők, csapatok járnak velünk.
2: Az előbb a vízitúrákon a vízikreszt említetted, milyen vízikresz szabályok vannak, amelynek meg kell felelni a vízitúrázóknak?
3: A vízikressz az úgy kezdődik, hogy először is van minden hajónak a kötelező felszerelése. Ennek a legfontosabb eleme a mentőmellény, amit a 16 éven aluliaknak viselni kell, tehát a testén kell, hogy legyen, a 16 éven felülieknek nem kötelező viselni, de ott kell, hogy legyen a hajóba. Kötelező tartozik még, ahány ember, annyi lapátnak kell lenni, kikötőkötélnek kell lenni. Létezik még olyan szabály is, hogy lámpának kell lenni tartalék, izzóval és elemmel, de ezt a rendőrök nem veszik komolyan, mert ennek igazából nincsen semmilyen funkciója. Tehát ez volt a kötelező felszerelés. Olyan előírások vannak még, hogy a hajózó útvonalat, ami a nagy hajókat jelenti, tehát akár személyszállító, akár mondjuk a Dunán, ott azért vannak teherszállító hajók, hajózó útvonalat, azt ki kell kerülni. Ahol vannak kompok, ott elsőbbséget kell adni a kompnak. Tehát valójában semmi bonyolult nincsen benne, lényegesen kevesebb és egyszerűbb a szabályozása, mint a közúti közlekedésnek, de azt viszont ugyanolyan szigorúan be kell tartani, mint a közúti közlekedés, vagy az autós közlekedés.
2: Nekem volt szerencsém a Bodrogon kajakozni, és az lenne a kérdésem hozzád, István, hogy hogyan kell akkor megfelelően hajózni és közlekedni, kajakozni, amikor jön mondjuk egy nagyobb hajó, közeledik felénk, vagy azt látjuk, hogy egy motorcsónak közeledik tényleg hozzánk, akkor hogyan kell megfelelőképpen kajakozni, vagy evezni, hogy minél biztonságosabban tudjunk haladni?
3: Hát ez egyik első szabály, hogy ugye a hajózó útvon a bolyákkal van kijelölve, amiről a nagy hajók, a motoros hajók nem, vagy legritkább esetben térhetnek ki. Zöld és piros bolyák jelzik a hajónak a jobb és bal oldalán. A számukra is előírja a vízi közlekedés és egy szabályok, hogyha ő kézi hajtású járművekkel találkozik, tehát kajakkal, kenuval, kilbóttal, akkor neki lassítani kell, csökkenteni kell a sebességét, hogy ne keltsen nagy hullámokat, mert az extra nagy hullámok felboríthatják ezeket a kicsi hajókat. Ezeknek a motoros hajó vezetőknek a döntő többsége udvarias és betartja ezt a szabályt. Van egy kisebbség, aki nem. Ők hullámokat keltenek, és ilyenkor a kenúnak, a kajaknak az irányítója, a kormányosa annyit kell tenni, hogy az érkező hullámmal szembe fordítja a hajóját. Ha előről kapunk egy ilyen hullámot, akkor előre-hátra intáztatja a hajót, ez nem tudja felborítani. Viszont, hogyha a kis hajót oldalról éri a hullám, akkor minimum egy ijegységet okozhat, mert ugye jobbra-balra, oldalra kibillenti az egy vagy több utast, vagy extrém esetben fel is boríthatja. Tehát magyarul szembe kell fordítani az érkező hullám a hajónak az orrát, hogy a balesetet elkerüljük.
2: Említetted István, hogy egy-két óra alatt Nyíregyházáról elérhetőek már olyan gyönyörű helyek, mint például Bodrog, de te mit ajánlasz itt a közelben, hová érdemes elmennünk, akár vezetett túrákra, vagy akár egyénileg kajakozni, kenúzni?
3: Nekem a személyes kedvencem az öreg túr, az is Nyíregyházától maximum másfél óra alatt megközelíthető, Vásárosnaményig autópályán lehet utazni, utána maximum egy fél órát kell. Vadregényes, kanyargós, teljesen szabályozatlan, 5-10 méter a szélessége, végig erdőben lehet evezni, tehát ez a mi vendégeink között ez az abszolút favorit, és nekünk a túravezetőnknek is ez a szívünk csücske, az öreg túr.
2: Aki esetleg távolabbra szeretne utazni, azoknak mit ajánlasz itt a megyéből?
3: Hát a megyéből elérhető még a Tisza, ami ugye klasszikus úti cél. A Tisza túrák hagyományosan Tiszabecsről indulnak. Itt annyi nehézség van, hogy nem mindenhol lehet befejezni az elkezdett túrát. Tehát azt jelenti, hogy a Tisza nem mindenhol közelíthető meg országútról. Tehát, hogyha valaki Tiszabecsen vízre száll, annak gyakorlatilag muszáj minimum 20 kilométert megtennie, be tudja fejezni a túrát. Elég népszerű az utóbbi években még a Bodrog is, akár az országhatártól, Felső-Bereckitől, a 2-3 nap alatt el lehet érni Tokajig egy ilyen vízitúrán, kenutúrán.
2: Aki esetleg még nem próbálta ki a vízitúrát, azoknak miért ajánlod, milyen gyönyörű élményeket élhetnek át azok, akik elsőként kipróbálják majd ezt?
3: Hát a vendégeinknek a visszajelzés alapján a legnyomósabb ok, amiért ők visszajárnak hozzánk, annak szinte semmi köze sincsen a túravezetőhöz, meg általában a hajókhoz, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogyha valaki beül egy kenuba, kievez a természetbe, gyakorlatilag nincsen arra lehetősége, hogy a munkáján vagy a hétköznapi problémákon törje a fejét, mert ugye a saját karjának az erejével kell lejuttatni magát a folyón, vagy mondjuk egy állóvizet. Tehát maga a természeti hatás, a fáradtság, az időjárásnak való kitettség, tehát hogyha esik, akkor felvesszük az esőkabátot, ha nagyon meleg van, akkor melegünk van. Tehát ezek együtt már nem engedik azt, hogy mi az átlagos, a hétköznap problémákon törjük a fejünket, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen jó értelembe vett agymosás, egy nagyon szép megtisztulási folyamat.
2: És ugye egy gyönyörű a táj, se felejtsük el.
3: Hát természetesen, és nagyon szép fotókat meg emlékeket vihetünk haza.
1: Kedves hallgatóink, javában tart a vízitúrák időszaka. Fodor István vízitúra szervezővel Pokrovenszky Gergely beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 19. fejezetének 26. verséből hallgassuk meg. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Az imádkozó embert nem egyszer megmosolyogják, de az imádság semmivel sem helyettesíthető. A hit olyan valami, hogy a lehetetlen is bekövetkezhet, mert Isten szótárából hiányzik a lehetetlen szó. Az előbbi sorokat nem egy imakönyvben, nem is egy egyházi kiadványban olvastam, hanem egy sportoldalon. Minden szavával egyetértek. Sokan úgy tekintenek az imádságra, mint egy elavult rituáléra, vagy a gyengék kapaszkodójára. Pedig az imádság nem más, mint csatlakozás a mindenség erőforrásához. Olyan ez, mint egy modern okostelefon, ami önmagában térerő és internet nélkül csak egy drága üvegdarab. Lehet rajta próbálkozni, nyomkodni a gombokat, viszont az igazi funkcióit, a navigációt, a tudástárat, a kapcsolattartást csak akkor éled el, ha fent van a hálózaton. Az imádság, ami vezeték nélküli kapcsolatunk az Úrral. Isten számára nem létezik a nincs térerő, vagy a lehetetlen kifejezés. Ő akkor is látja az utat, amikor mi már csak a sötét kijelzőt bámuljuk. Lehet, hogy ma egy olyan lehetetlen helyzettel kelsz útra, amitől görcsbe rándul a gyomrod. Talán egy elhidegült kapcsolat, egy orvosi lelet, vagy egy kilátástalan anyagi helyzet tornyosul előtted. Ne a saját megoldó kulcsodat keresd, mert az korlátolt. Próbáld ki ma azt, hogy mielőtt bármibe belekezdenél, bejelentkezel Istennél. Mondd el neki egyszerűen, mitől tartasz. A hit ugyanis nem azt jelenti, hogy te vagy erős, hanem azt, hogy tudod, kihez tartozol. Engedd, hogy megnyugtasson a lehetetlen nem ismerő, hatalmas Isten. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a kooperáció az evolúció varázsbotja? De egyáltalán, ha az élővilágot nézzük, akkor mit tekintünk kooperációnak? Milyen kölcsönösen előnyös együttműködések léteznek? Ezekre keressük a választ dr. Zahar Istvánnal, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, és dr. Sajring István tudományos tanácsadóval.
2: Arról van szó, hogy az együttműködés alatt, vagy a kooperáció alatt valami olyan tevékenységet, vagy valami olyan működését értjük az élőlényeknek, ami a másik élőlénynek segítséget nyert, vagy együttműködnek az élőlények, de ez egy költséges együttműködés. Ha viszont költséges, akkor a természetes szelekció, úgy gondoljuk, olyan irányba hat, hogy valahogy ezt kicselezze. Hagyja a többiekre a költséget, és ezt a költséget megúszva ő jobban fog tudni terjedni, nagyobb lesz a rátermettsége. Ez egy izgalmas és nehéz kérdés, rengeteg olyan jelenséget látunk a biológiában, ahol együttműködés van, mégis így első ránézésre úgy tűnik, hogy az együttműködést kijátszani, az egy jó stratégia lehet.
3: Sokkal könnyebb az egysejtűeket modellezni, szimulálni, vagy velük dolgozni számítógépben, mint mondjuk bonyolultabb organizmusokkal, és több példa is áll rendelkezésünkre, hiszen tényleg a mikróbák világában nagyon magas a kooperáció aránya, nagyon sok faj a mikróbák között, az egysejtűek között csak más fajok jelenlétében tud növekedni, tud élni, és ez remek táptalaja a különböző kutatásoknak, amiket mi is folytatunk.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagyon sok kölcsönösen előnyös együttműködő kapcsolat létezik a biológiában, az egyszerű organizmusoktól, a növényeken és állatokon át az emberig. Izgalmas kérdés, hogy melyek azok a mechanizmusok, amelyek az együttműködést fenntartják, vagy az, hogy az evolúciós kooperáció hogyan függ össze az emberi társadalom kialakulásával. Ha például a klímaváltozást nézzük, akkor az globális együttműködést sürget, ahol mindenkinek fel kellene áldozni valamit a saját előnyéből a közösség érdekében. Mégsem történik meg. Miért? Takács Ádám riporter ma erre keresi a választ.
2: Igazán különleges témáról fogunk beszélni két kutatóval, Zahar Istvánnal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Kooperáció és Evolúciós Ökológia Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársával.
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: És Sajring Istvánnal, a Kooperáció és Evolúciós Kutatócsoport tudományos tanácsadójával.
4: Üdvözlöm a hallgatókat én is!
2: Evolúció, kooperáció. Kicsit fejtsük ki, hogy hogyan is aránylik ez a két fogalom egymáshoz. Hogyan lehet ezt kutatni?
4: Talán nem haszontalan, hogyha azt tisztázzuk, hogy a kooperáció szó itt az együttműködést jelenti magyarul, és hogy ez miért egy ilyen kiemelt témakör, azt elég gyorsan és könnyedén el lehet magyarázni. Arról van szó, hogy az együttműködés alatt, vagy a kooperáció alatt valami olyan tevékenységet, vagy valami olyan működését értjük az élőlényeknek, ami a másik élőlénynek segítséget nyert, vagy együttműködnek az élőlények, de ez egy költséges együttműködés. Ha viszont költséges, akkor a természetes szelekció, úgy gondoljuk, olyan irányba hat, hogy valahogy ezt kicselezze. Hagyja a többiekre a költséget, és ezt a költséget megúszva ő jobban fog tudni terjedni, nagyobb lesz a rátermettsége. Ez egy izgalmas és nehéz kérdés, rengeteg olyan jelenséget látunk a biológiában, ahol együttműködés van, mégis így első ránézésre úgy tűnik, hogy az együttműködést kijátszani, az egy jó stratégia lehet, tehát ez egy nehéz kérdés, amit meg akarunk válaszolni, hogy miért látjuk ezt olyan gyakran. És tulajdonképpen mi azzal foglalkozunk mindnyájan, hogy különböző biológiai rendszerekben megértsük, hogy mégis mik azok a mechanizmusok, amik az együttműködést fenntartják ennek ellenére.
2: Az evolúcióban rendkívül gyakori az együttműködés, vagyis a kooperáció. Élő példái vagyunk amúgy mi hárman, akik most nem csak azzal kooperálunk, hogy egymással beszélgetünk, hanem egyénenként is tulajdonképpen együttműködő és önmagukban élő sejtek halmazai vagyunk. Hogyha így nézzük, ilyen sejtszintű együttműködésekkel is foglalkozik a kutatócsoportotok?
3: Természetesen, már csak azért is, mert sokkal könnyebb az egysejtűeket modellezni, szimulálni, vagy velük dolgozni számítógépben, mint mondjuk bonyolultabb organizmusokkal. És több példa is áll rendelkezésünkre, hiszen tényleg a mikróbák világában nagyon magas a kooperáció aránya, nagyon sok faj a mikróbák között, az egysejtűek között csak más fajok jelenlétében tud növekedni, tud élni, és ez remek táptalaja a különböző kutatásoknak, amiket mi is folytatunk.
2: Tulajdonképpen az evolúciót vizsgálni talán az egyik legnehezebb, tekintve, hogy csak egy pillanatfelvételét látjuk az egész folyamatnak. Talán következtetni valamelyest tudunk az előtte lévőkre, és becsülni a következőkre, de mégis hogyan néz ki ez a munka, amikor tényleg az evolúciót kutatjátok?
4: Nagyon sokféle megközelítés létezik, tehát az a probléma, amit mondtál, az egy nagyon komoly probléma. Úgy is mondhatnánk, hogy az evolúció biológia az egy történettudomány. A régmúltba kell valahogy visszatekintsük, aminek nagyon-nagyon kevés nyoma látható már. Ezeknek a nyomoknak alapján próbáljuk meg megérteni, hogy mi történhetett. Tehát valóban az egyik módszer az, hogy ilyen összehasonlító, úgynevezett filogenetikai vizsgálatokat végeznek az evolúcióbiológusok, megnézik, hogy a mai élő közel rokonfajok milyen tulajdonságba közösek, milyen ősi jellegek lehettek jelen, milyen olyan közös jellegek vannak, amik például a mi esetünkben annak a jelei lehetnek, hogy milyen tulajdonságok azok, amelyek például az együttműködés irányába hajtottak egy családot, vagy egy fajt, vagy melyek azok, amik ellene dolgoztak. Ez egy megközelítési mód. Van egy másik megközelítési mód is, amit mi alkalmazunk sokszor, hogy viszonylag egyszerű modelleket, matematikailag leírató modelleket állítunk össze egy-egy problémának az elemzésére, és a modell elemzéséből következtetéseket vonunk le, ami alapján leginkább azt mondhatjuk, hogy mi az, ami elképzelhető, mi az, ami valószínű, hogy történt, és mi az, ami nem nagyon valószínű. Hogy pontosan mi történt, megint hangsúlyozom, azért, mert ez egy történettudomány, ezt nem tudjuk megmondani, sőt, van egy gyanunk, hogy sok esetben soha nem fogjuk tudni pontosan megmondani, mert a nyomok mondjuk milliárd évekre nyúlnak vissza, és azok már eltűntek, tehát nagyon nehéz. És akkor tulajdonképpen az is egy lehetséges megoldás, hogy olyan fajokat keresünk, olyan mintafajokat, amelyekben olyan gyors a szelekciós változás, hogy azt laborban is meg lehet vizsgálni. Mi nekünk nincs laborunk itt, tehát azokat a kísérletes eredményeket és adatokat, amelyeket más kutatók előállítottak, azokat mi tudjuk használni arra, hogy a modelljeinket építsük, vagy a modelljeinkkel tudjuk igazolni azt, hogy ezek a jelenségek, amiket megfigyeltek, azok mögött hát milyen mechanizmusok vannak.
2: Felmerül az emberben a kérdés, hogy ugye az evolúció történetében mi volt az első kooperációs motívum, ami megjelent? Mi volt az

0: Okat.
1: Miért? Egy pár példát mondjon.
0: Hát például a rózsakvarcot a különböző szívbetegségek miatt, a borostyánt a bőrbetegségek miatt, akkor az ametisztet, hogy friss legyen az elménk, és lehetne sorolni ezeket a hiedelmeket, ezeket a példákat.
1: Gondolom, hogy az emberek erre a legkíváncsibbak.
0: Hát igen, az biztos, hogy ahogy mondtam az előbb, ha csak a könyvválasztékot nézzük, már abból is ez látszik, de elég elmenni egy ásványbőrzére, ahol tényleg nagy a kereslet ilyen okokból különféle ásványok, illetve drágakövek iránt.
1: Az ásványok keletkezésével kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy ugye beszélünk arról, hogy a természet megváltozik, a klímaváltozás, klimatikus viszonyok, a csapadék viszonyok, egyáltalán a geológiai folyamatok, az ásványok keletkezésében ez jelenthet valami változást? Kutatják ezt a tudósok?
0: Vannak ilyen kutatások is, hogy az ásványok nagy tömege, tehát ami a földgolyónkat fölépíti, azok már régen létrejöttek. Tehát azokra igazából ez nincs hatással. Ugyanakkor jelen pillanatban is keletkeznek mindig új ásványok a föld felszínén, vagy akár a vizekben, illetve magában a levegőben is, amit belélegzünk egyébként, bár nem látjuk, azért rengeteg ásványi részecske van, és ezeknek mindenképp ezek képződésére hatással van a jelenlegi klíma, illetve hát ugye a legújabb ásványos probléma, amiről mindenki hallott szerintem, aki újságot olvas, az ugye az aszbesztszennyezés Nyugat-Magyarországon. Az megint ez a kérdéskör, hogy bár azok az ásványok is nagyon régen, millió évekkel ezelőtt képződtek, ugyanakkor most lélegezzük be őket, tehát a hatásukat valójában ránk most fejtik ki.
1: Érdekes dolog ez, hogy valószínű, hogy nem lehet rögtön mindent tudni egy ásványról, tehát az, hogy az aszbeszt ilyen mérgező, az is később derülhetett ki jóval.
0: Hát ugye az, hogy az aszbeszt, tehát a vékony szálas ásványok azok a tüdőnek nem tesznek jót, azért az már több évtizede ismert, ugye ezért volt az, hogy be is tiltották az aszbeszt tartalmú építőanyagokat. Igazából amit nem ismertek az, hogy azok a kőzetek, amiket felhasználtak alapvetően útépítésekhez, hogy ezek bizony aszbesztet tartalmaznak. Ugye ezért is fontos egyébként az ásványtan, meg a kőzettan, amit Magyarországon az iskolában nem tanítanak, de mindig előjön, hogy azért nem ártana, mert tényleg nagyon komoly problémákat tud okozni, hogyha nem ismerjük ezeket a kőzeteket, illetve ásványokat.
1: Vajon az ásványoknál van-e olyan probléma, hogy elfogy egy olyan ásvány, amire nekünk embereknek szükségünk van?
0: Hát igen, vannak ezek, hogy kimerülnek bizonyos készletek, de azért azt megjegyezném, hogy az emberiség a föld kérgének csak a legfelsőbb részét kapargatja bányászati célból. Tehát a föld kérge az úgy átlagban 30 km vastag, a legmélyebb bányáink pedig 3 kilométeren vannak, és ott is csak a legértékesebb, tehát aranyat, gyémántot bányászunk ilyen mélységből. Tehát valójában a technika fejlődésével azért sokkal több ásványkincsünk kitermelhetővé válik a jövőben. Ugyanakkor most nagyon átment a hangsúly az úgynevezett másodlagos nyersanyagokra, ami annyit jelent, hogy nem a követ bányászunk, hanem lényegében a hulladékot, a szemetet, hiszen rengeteg anyagot újra tudnánk hasznosítani, és azokban rengeteg ásványi anyag van, úgyhogy ez is egy menekülési útvonal lesz, amikor majd bizonyos anyagokból kimerülőben vannak a készletek, hogy bizony újra kell hasznosítani.
1: Most már tényleg a riport végén, de meg kell kérdeznem, hogy gyűjtői szempontból itt a Herman Otto Múzeum ásványtárában és a Pannonhalmi Múzeumban gyönyörű kristályok találhatók, de a gyűjtőknek a szenvedélye tapasztalható-e? Tehát milyen kör ez a gyűjtői kör?
0: Hát igen, van Magyarországon egy komoly ásványgyűjtői kör, hogy hány tagot számára azt nehéz megmondani. Én úgy becsülöm, hogy szerintem olyan 1000 fő lehet az, aki komolyabban ásványokat gyűjt. Az biztos, hogy Magyarországon egyre nehezebb a dolguk, mert azért szép ásványokat találni általában olyan helyeken lehet, ahol működik valamiféle bánya vagy kőfejtő, és ugye Magyarországon a bányaipar az folyamatosan visszafejlődik, egyre kevesebb a bánya, egyre kevesebb a lelőhely, és egyébként

0: Pedig a természetvédelmi területek is elszaporodtak Magyarországon, ami persze örvendetes, de ezeken a helyeken nem lehet ásványokat gyűjteni, tehát azt kell mondjam, hogy az ásványgyűjtés lehetőségei Magyarországon azért erősen beszűkültek az utóbbi évtizedekben.
1: Fehér Bélának, az ásványtervezetőjének van-e kedvenc ásványa, köve?
0: Hát mindig, amivel én foglalkozom.
1: Tehát az ugye, most mi?
0: Az most egy vonzenit nevű ásvány, az egy vas...
1: Vonzó a neve?
0: Igen, ez egy vas borát ásvány, ami a Cserhát egyik kőfejtőjéből került elő. Nagyon ritka ásvány egyébként világviszonylatban, és most abból készülök egy tanulmányt írni, úgyhogy most az a kedvencem éppen.
1: Köszönöm szépen, gyülekezik a nézősereg itt a bemutatóra, úgyhogy elengedem Önt a Húzalmok éjszakáján. Köszönöm az interjút. Keresd a nőt, ez volt ennek az előadásnak a címe, ami tulajdonképpen nem a francia közmondás, a cherchez la femme szó szerinti fordítása, hanem valóban keresünk egy nőt, és hát nagyon sok mindenki felkapta a fejét, mert hogy ez a kérdés talán nagyon kevés embernek jut eszébe. Akit keresünk, Herman Otto felesége. Fedor Vilmost, mint város történészt mutathatom be ebben a témában. Hogy indult a történet?
2: Van ez a régi sorozat, amit rendezünk mindig, hogy Miskolcra hívunk neves személyeket, és igyekezni szeretnénk, akarunk, hogy minél több rajongója legyen a városnak, megismertetjük velük a város értékeit. Na, így kerültünk Lilafüredre, Herman Otto és Borosnyai Kamilla nyári szállásához, a Pelelakhoz. És akkor kijöttünk onnan, ahol láttuk, hogy milyen nagyszerű életük volt, elmesélt a idegenvezető, hogy milyen nagyszerű házasság, és akkor gyönyörű szerelem, kijöttünk, és ott áll Herman Otto síremléke, amit valamikor Budapesten állítottak 1924-ben, de azon csak Herman Otto szerepel. És a feleségem föltett nekem egy kérdést, így indult az egész, de hol van Kamilla? Ennyi történt. És akkor elkezdtük keresni a nőt, a Kamillát. És ahogy mentünk előre a nyomozásban, a kutatásban, akkor döbbentünk meg, hogy Kamillát 1924-ben, amikor az a síremlék elkészült, kettejük közös sírjára, ott ő már kimaradt, és onnantól kezdve soha, sehol, semmilyen formában ő nem létezett. Közben Herman Ottót elvileg, gyakorlatilag is talán, hogy nem tudjuk, elhozták Miskolcra, exhumálták 65-ben, de hogy mi lett Kamillával, nem tudjuk. És ami döbbenet nekem, hogy ez egy látlelet a 20. századról tulajdonképpen. Hogy hogyan írnak ki embereket, hogy ennyire nem számított egy nőnek a részvétele, miközben tudjuk, hogy a tudományos munkában is rengeteget segített. Tehát ő nem egy háziasszony volt, vagy nem tudom. Hogy egész egyszerűen, miközben tanulmányokat írnak róla, ezen közben tőlem kérdezi a kézivásárhelyi polgármester, hogy hol van a sírja, és nem tudom, hol van a sírja. Tehát egyszerűen nem tudom, hol van a sírja, mert Budapesten megszűnt, felszámolták, ide meg nem tudjuk, hogy kit hoztak el. Tehát a dologban annyi furcsaságot találtunk, ami tényleg azt mutatja, hogy itt ez nagyon nincs rendben. És 102 éve tulajdonképpen nem szerepel sehol ez a nő, aki nagyon sokat adott a gyerekeknek, felnőtteknek, stb.
1: Nyilván, hogy ilyenkor a városkutató a tudósokhoz fordul. Kis József, a Nemzeti Levéltár Borsod megyei levéltárának a vezetője. Milyen iratok találhatók Borosnyai Kamilláról? Egyáltalán találhatók-e iratok az ő sorsáról?
3: Az én feladatom nem Borosnyai Kamilla történetének volt bizonyos szempontból a felderítése, hanem a Herman Otto exhumálásával kapcsolatos iratokat kellett a levéltárból előszedni. Itt kirajzolódik egy történet, amely összekapcsolódik a kerepesi temető felszámolására irányuló politikai akarattal, ugyebár nemzeti panteont szeretek volna ott csinálni, és ezzel kapcsolatban is fogalmazódott meg az igény a család részéről, Herman Otto élő rokonai részéről, hogy exhumálják Herman Otto tetemét és hazahozzák Miskolcra, pontosabban Hámara, ahova végakarata szerint ő maga is szeretett volna nyugodni. És ez az, ami egy évekig tartó folyamat volt, vagy végül is 1965-ben viszonylag nagyon gyors idő alatt lerendezték a történetet. 1965. augusztus elején fordultak a különböző fővárosi vállalatokhoz, illetőleg hatóságokhoz, és egy hónap múlva már meg is történt az exhumálás. A magára, Borosnyai Kamillára vonatkozóan fura módon egyetlen egy irat utal ezekben az iratokban, mindenhol csak Herman Ottó exhumálásáról van szó, és mindenhol csak Herman Ottó újjátemetéséről van szó. Az az egyetlen egy irat, az a szállítással volt kapcsolatos. Itt jogosan felvetődik a kérdés, hogy ez az a rejtett információ, ami elárulja azt, hogy most mind a kettőjüket valóban elhozták, mert ott Herman Ottó és mint Herman Ottó néni a felesége is szerepel, vagy pedig az ott egy tévedés lehetett akkor, ezt még egy-két kört kell futnunk sajnos a különböző iratokban, hogy biztosat tudjunk ezzel kapcsolatosan mondani.
1: Végül is az előadáson fennmaradt a kérdés. Ki fekszik abban a sírban, amely Hámorban Herman Ottó emlékművét, síremlékét borítja? Tehát ki fekszik ott?
2: Hát egy dologban biztosak vagyunk, mint hárman, hogy Borosnyai Kamilla itt van. Ez szinte biztosan kijelenthető, hiszen ő volt fölül a sírban, tehát ha elkezdték az exhumált, akkor őt valószínűleg, sőt biztos, hogy kivették. A kérdés inkább az, hogy csak őt hozták el ide a Hámorba, vagy mindkettőjüket, erre utalt igazgató úr, hogy elhozták-e mindkettőjüket, ami egy szállítási levélen szerepel, ráadásul a szállítási levélnek a szerzője az a személy a városháza, a fővárosi városházáról, aki nem értett a temetkedésekhez, neki azért mutatták be, mert ekkor már indult az a terv, hogy azt a részt felszámolják és lakóparkot építenek. Tehát az ő nyilvántartásában két név szerepelt. Ezzel teljesen szembe megy az, amit a temetőben tapasztaltunk, hogy ott teljesen világos, hogy az exhumálási jegyzőkönyvbe is mutattuk, csak Herman Ottó szerepel. És évekkel később a temetői könyvből húzzák ki már golyos tollal a feleségét. Tehát innentől kezdve borzasztó nehéz azt megmondani, hogy most mindkettőjüket, vagy csak egyiküket, ha csak egyiküket, akkor nyilván nagy valószínűséggel az Borosnyai Kamilla. Abban egyetértünk, hogy ő szerintünk biztos, hogy itt van. A kérdés az, hogy hol van most már Herman Ottó. Úgyhogy itt álltunk meg.
1: Hát ez egy kész krimi. Az. Hol lehet ezt folytatni?
2: Hát sok irat van még, ahogy igazgató is mondta. Most már tényleg minden, ha már eddig eljutottunk, 102 év után, akkor minden iratot össze kell gyűjtenünk, és meg kell nézni pontosan. Hátra vannak utalások, hátra van valami kifizetés, vagy bármi. Pillanatilag nem találtunk ilyet. Tehát például nincs meg az exhumálás jegyzőkönyve, ami egy nagyon hiteles dokumentum lenne, mert ott áll három ember, egy orvos is, aki azt mondja, hogy igen, ez egy férfi koponya, és ez nagy valószínűséggel, vagy biztosan Herman Ottó, ez a másik pedig egy nő. Na, ilyen nincs. Erre való felkérés szerepe, de nem látunk ilyen dokumentumot. Ez az óriási baj, hogy hitelesen nem lehetett. Azt gondoljuk, hogy biztosan itt van valaki, de hát ezt, mint mondtam, ezt cink koporsóban hozzák, a fertőzés elkülönése miatt, ez másképp nem lehet, azok le vannak forrasztva, senki nem nézheti itt, mert Miskolci, akkor megérkezett, Miskolciak tudomásul vették, hogy akkor az Herman Ottó, és szépen eltemették. Egyébként, ami nagyon zavaró, ami engem rendkívül zavar, hogy a 102 év alatt Borosnyai Kamilla neve az ünnepi beszédekben is egyébként elő sem fordul. Tehát úgy fogadja be újra Herman Ottót ez a város, hogy megfeledkeznek arról a nőről, akivel itt élt, akivel együtt tervezték a Pelelakot, és nem folytatom.
1: Talán a Pelelak, az új alakított Pelelak őrzi az emlékét sokkal jobban, mint a régi, tehát ott igen. Kamillának a munkásságával megismerkedhetünk.
2: Igen, ennyit tudunk, és én már ezért is tartottam én magam is fontosnak, hogy na akkor menjünk már utána ennek az ügynek, tehát ne hagyjuk már így, hát itt él Kamilla, oda mennek az emberek, tudják, és majd megkérdezi valaki is, és tessék mondani, hol van a Kamilla sírja? Hát azt nem tudjuk, de a Herman Ottó itt van, nem messze. Szóval az egész annyira hogy is mondjam csak, szóval nem megízléses történet ez. Ezt szeretné, tehát a város zárja le szépen ezt az egészet, és mi azt gondoljuk egyébként, és az van a fejünkben, hogy mi nem vagyunk régészek, nyilván nem fogunk kamerákkal menni és keresni a sírokban. Mi azt gondoljuk, hogy az már egy nagyon nagy lépés lenne, ha a Hámori síremlék, ami szintén egy szobrászművésznek az alkotása, oda mellé Varga Éva szobrászművést megkérve valami emlékeztető arra, hogy egyébként ott van Borosnyi Kamilla. És akkor azt szerint, hogy valamit legalább ebben az ügyben helyére tettünk.
1: A kutató szemével hol lehet folytatni a történetet?
3: A Hámori temető nyilvántartásában. Oda elvileg be kellett jegyezni, ezt még nem néztük meg. Tekintettel arra, hogy a Városi Tanács a Hazafias Névfronton keresztül intézte a folyamatot, az engedélyeztetési folyamatot, így a Hazafias Névfront iratait is meg kell nézni, ez is várat még magára. Ami probléma, hogy a kulcsfontossági iratok Budapesten készültek, és Budapesten kellene, hogy legyenek, de a fővárosi kollégák közlése szerint nincsenek meg. Tehát a fővárosi tanács irataiban Herman Otto összomásával kapcsolatosan a kollégák közlése szerint nincsen irat, és hiába kellett a Magyar Tudományos Akadémiának is nyilatkozni az exhumálással kapcsolatosan, bár még az iktatószámot is ismerik, ugyanúgy, mint a fővárosi tanács esetében, de ott is azt mondják, hogy nem lehető fel Herman Otto exhumálással kapcsolatosan semmi irat. Úgyhogy helyben tudunk még kicsit kutakodni, illetőleg hát nagyon bízunk benne, hogy adott esetben pont ennek a riportnak köszönhetően jelentkezik valaki, aki adott esetben részt vett ebben a folyamatban, akár konkrétan a szállításban, vagy pedig az újratemetésben, és hát ha olyan információkat tud szolgálni, amit eddig az iratok számukra nem árultak el.
1: És ez 1965 ez a dátum, tehát vélhetően még hallhatja valaki olyan, aki részt vett ebben. Akkor zárhatjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy ne csak keresd a nőt, hanem keresd a férfit?
2: Igen. Pontosan, így van. Pontosan, így van. Igen.
1: Június 20-a a múzeumok számára mondhatom nyugodtan, hogy egy örömünnep, hiszen ez a múzeumok éjszakája, és a Miskolci Herman Otto Múzeumban is nagyon sok látogató érdeklődik a rendkívül ötletes és színes program iránt, mert ha jól tudom, megint olyan 50 körüli a program elemek száma. Szóják Péter igazgató úr.
4: Igen, hát most ugye 8:30 körül vagyunk, és éjfélig még nagyon sok az idő, úgyhogy reméljük, hogy az, amit most látunk, hogy nagy az érdeklődés, az kitart éjfélig, és valóban sok látogató lesz. Ahogy itt számogattuk, általában egy éves látogatottságunknak 4-5%-a is akár bejön ilyenkor a kiállításainkra és a programjainkra. 50 körül az idén nincs ugyan a programjaink száma, de ez nem is nagy probléma. Ugye tavaly kiemelt helyszín voltunk, országos kiemelt helyszín, akkor értük el ezt a számot. Most 35 féle program, de valójában 42 programesemény az, amivel várjuk a nagy közönséget, összesen 7 épületben. És a legtöbb helyen 4 órakor, 5 órakor nyitottunk, és nyilván éjfélig tartunk nyitva. Vannak persze kivételek, például a Timármalomúti raktárbázison, ahol a régészeti látványraktár a fő attrakció, ott 10 órakor zárunk. Az idén minden éven van ugye a múzeumok éjszakájának egy szlogenje, egy vezető gondolata, egy vezető mondata. Az idei éven ez már a 24. múzeumok éjszakája, és ehhez ilyen vezérgondolatként azt adták meg országosan, hogy ízekbe zárt történetek. Nyilván nem lehet minden programeseménnyel ehhez alkalmazkodni, de ahol lehet, mi is megpróbáljuk. Illetve hát úgy értelmezzük ezt, hogy ez az ízekbe zárt történetek, hogy a mi életünk is egyébként a rengeteg gyűjteménnyel, a színes, nagyszámú és nagyon sok részre tagolható gyűjteménnyel, illetve azzal, amit egész éven csinálunk, az pont olyan, mint egy nagyon jól megízesített étel. A főépületben, a Színház Történeti Múzeumban, a Régészeti Látványraktárban, Lilafüreden, az Alkotóházban, illetve a Feledi Házban várjuk egyébként a látogatókat, és hát ez a múzeumok éjszakája, amikor elindult 2002-ben, akkor elsősorban a látnivalókra összpontosított, hogy új dolgokat mutassunk meg, illetve akkoriban még a budapesti múzeumok új dolgokat mutassanak meg a látogatóknak. Aztán a 2010-es években ez az élmény alapúság felé ment, most pedig már a részvételiség az, amit látunk, tehát hogy lehet, hogy rosszul fordítom, de mintha sik lenne, tehát mint tényleg nagyon divatos lenne a múzeumok éjszakájára járni. Ezt érezzük mi is, és ennek megfelelően kínáljuk a programjainkat. A kicsiknek többféle mesemondó programot állítottunk össze, illetve állítottak össze a kollégák a Pannonhenger Múzeumban, de egyébként Zámborski Eszter mesemondó is például már most nem először vendégünk ezen az éjszakán. Nagyon fontos tudományos ismeretterjesztő előadások hangzottak el az elmúlt néhány órában. Azért is fontosak és azért nagy jelentőségűek, mert az előadás közben olyan tudományos eredményeket is megosztottak velünk a kutatók Türk Attila honfogláskorral kapcsolatban, a karosi honfogláskori sírokkal kapcsolatban, illetve Fedor Vilmos, Fedor Szabó Zsuzsanna és Dr. Kis József, a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei levéltár igazgatója, Hermon Otto és Borosnyai Kamilla történetével, szerelmével és temetésével kapcsolatban olyan eredményeket, amiket ők még nem publikáltak le. Tehát gyakorlatilag itt hallhatták először.
1: És az is nagy előny, hogy ilyenkor ezek interaktív előadások, tehát a nézőközönségnek is alkalma van feltenni a kérdéseit.
4: Igen, nagyon jó volt látni azt, eleve így is terveztük, de persze akkor az igazi, amikor ez működik is, hogy egy 40-45 perces előadás után hát úgy kell lelőni a kérdezőket, mert annyira megmozgatta mindkét előadás a hallgatóságnak a figyelmét. Ezekben a pillanatokban egyébként a BENT pályázatnak, művészeti pályázatnak a díjátadója zajlik éppen néhány tízméterre tőlünk. Itt gyerekek, illetve hátrányos helyzetű alkotók, fiatal alkotók mutathatták meg festményekben, grafikákban, ruhatervezésben és még versekben is igazándiból a kreativitásukat, és hát ebből most itt egy kiállítás is megtekinthetnek az ide látogatók. Nagyon fontos visszautalni a májusi eseményekre is, hiszen május 9-én megnyitottuk a 30. grafikai, Miskolci grafikai triennálét, ami, hát Miskolc ugye a magyar grafika egyik fellegvára, ha lehet azt mondani, és a triennáli, ami biennáléként indult 1961-ben, az idén a 65. évébe lépett. Ezzel kapcsolatban Kúnyábel kollégám kurátorként 65 címmel egy gyönyörű kiállítást rakott össze, amiben ezt a történetet mind az alkotók, mind pedig hát a megfogott témák kapcsán is szépen összefoglalja, de a Rákóczi házban a triennálénak a nagy seregszemléjéből is nyílt egy kiállítás, és hát ott van például a Feledi kiállítás is.
1: Itt álljunk még meg egy percre a triennálénál, mert hogy itt két gyönyörű kötet is megjelent a grafika történetéről.
4: Így van, ezek a kötetek meg is vásárolhatók a múzeumi boltjainkban, tehát aki esetleg ide látogat hozzánk, annak érdemes a boltokba is benézni, de ha már könyveknél tartunk, akkor kapható még egyébként a két évvel ezelőtt megjelentetett az Érték összetkött című gyönyörű 125 éves albumunk is, amiben a gyűjtemény történeteket foglaltuk össze. Ha még a programokra visszatérhetünk, ugye ez majdhogy nem egy ilyen összművészeti éjszaka már, tehát nagyon sok helyen az irodalom, a tánc, a zene is becsatlakozik. Itt például Vihula Mihajló, ukrán gitárművész is a vendégünk a mai éjszaka folyamán is szórakoztatja a közönséget, illetve a La Barrière Manouche Orpheum összművészeti előadása, zenés előadása is mindenképpen ajánlható. Ez majd este 9 órakor lesz esedékes, és hát a zenegép koncert is, ami már viszonylag hagyományos a Miskolci Galéria udvarán. De hogy visszakapcsolódjunk a fő gondolatra, tehát hogy ízekbe zárt történetek mentén is kellett gondolkodni, ezt két helyszínen tudták a kollégák ügyesen megvalósítani. Az egyik az maga a Peleház. Ugye Hermon Ottónak néhány nap múlva, jövő hét pénteken lesz a születésének 191. évfordulója, ezzel kapcsolatban majd lesz is egy megemlékezés a Felsőhámori temetőben, de hát a Peleház, az egykori nyaraló, ugye a mi gondozásunkban van, és ott Melnik Marianna vezetésével sikerül a ma esti programokat megvalósítani, amik között az egyik az ismert meg Hermon Ottóné Borosnyai Kamilla receptjeit. Tehát aki oda kilátogat, az egy kis gasztronómiai kalandban is részt vehet, de ugyanezt megteheti egyébként a Táliaházban, a Színháztörténeti Múzeumban, a belvárosban, ahol viszont színésznők receptjeivel kapcsolatban készültek a kollégák.
1: Az egész program azt tükrözi az érdeklődőknek, hogy a már meglévő állandó kiállításokhoz is olyan eredeti ötletek csatlakoznak ilyenkor a múzeumok éjszakáján, hogy mindenki egy valami kicsit másképpen próbálja megmutatni azt, amit egyébként évközben bármikor megtekinthetünk.
4: Igen, az a helyzet, én már sok évvel ezelőtt mondtam részben, viccesen részben persze komolyan, hogy akkor ott abban a pillanatban a Miskolci Múzeum igazgatójának volt a legjobb lenni az egész országban. Én ezt abban az értemben most is megismétlem, hogy a kollégáim itt egyrészt a gyűjteményekhez kapcsolódó szakmuzeológus kollégáim, másrészt viszont a múzeumpedagógus kollégáim és kolléganőim olyan kreatívan gondolkodnak ilyenkor, hogy egyáltalán nem az én dolgom kitalálni a múzeumok éjszakáját. Nekem általában az a dolgom, hogy az ő nagyszerű programjaikból inkább kihúzzak, mert hogy nem lesz rá idő, vagy nem lesz rá feltétlenül keret. Úgyhogy ez a sokszínűség, ez mindenképpen nekik köszönhető, és annak, hogy ezekkel az állandó vagy időszaki kiállításokkal nemhogy azonnal a nyitáskor, hanem már jóval előtte elkezdenek foglalkozni, hogy hogyan lehet annak az esetleges statikus megjelenését a lehető legjobban feloldani, a lehető legtöbbször és lehető legtöbbféleképpen közel vinni a látogatóhoz, legyen az egészen kicsi, mondjuk óvodás vagy kisiskolás, vagy akár már szépkorú.
1: Hogyan telik majd a nyár itt a Herman Ottó Múzeumban? Vége az iskolának, jönnek a vakációs hetek, vajon nyitva lesznek-e, mivel várják a közönséget?
4: Mindenképpen nyitva leszünk, a grafikai triennáli kiállításai, a négy kiállítása az még egészen augusztus elejéig megtekinthető. Készülünk az őszre is, illetve hát mi kifelé is dolgozunk, az ősszel majd az Edelényi Kastélyszigeten is nyitunk majd további kiállításokat, ugye az idén már ott kettőnél tartunk, és összesen ugye ötöt valósítunk meg jövő év végéig. Nyilván a nyáron, a nyára pihenésről is szól, a feltöltődésről, reméljük, hogy ez most is sikerül, de az őszi fesztivál programjain már dolgozunk, illetve nagyon bízunk benne, hogy a Néprajzi Múzeumban felépített és mostanra utazó kiállításra alakított Herman Ottó kiállítást is tudjuk fogadni eredeti terveink szerint, bízom benne, hogy novembertől. Tehát mindenképpen lesznek új attrakciók az időszaki kiállítóterekben, mindenképpen lesznek új múzeumpedagógiai programok, új kínálat, és hát igyekszünk megfelelni nyilván a közönség igényének, annak ellenére, hogy egyébként nyilván a költségvetésünk az lehetne jobb is, de gyakorlatilag azon a szinten viszont nem akadályoz minket, hogy változatosabbnál változatosabb programokat kínáljunk, ha lehet.
1: Hadd kérdezzek még rá a kutató munkára, hiszen a nyára a régészek évszaka, régészeti kutatások folynak-e?
4: A Bükkebrányi lignitbánya előterében nagyon sok éve zajlanak már ásatások, ezek most is folytatódni fognak, tehát látunk előre nagyjából másfél-két évet, amiben egész biztos, hogy ott további lelőhelyek kerülnek feltárásra. Ezen kívül a kollégáim dolgoznak megyeszerte, illetve időnként nyilván Miskolc belvárosában is. Van olyan kutatás is, terv ásatás vagy műemléki helyreállítás, amit tervszerűen végzünk, tehát nem megelőző feltárások jellegével. Itt például Szörényi Gábor András régészigazgató helyettes kollégám Cserépvárral foglalkozik évek óta, és amennyire én tudom, az idén is vannak még ott feladataik. Illetve hát én magam is várok visszajelzést majd az NK pályázatokról, hiszen már engedélyünk van a kőlyuk barlangok ásatására, felmérésére. Ez a projekt a kőlyuk 1-jel már 4 éve zajlik, és most kibővítjük a mellette lévő kőlyuk 2, vagyis Hillebrand Jenő barlang, illetve a kőlyuk 3 kicsit más jellegű kutatására. Tehát, hogyha forrás is meg lesz, akkor ezek az ásatások ősszel beindulnak, és remélhetőleg jövő év végéig ilyen téren is adnak munkát, hát nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is.
1: Kedves hallgatóink, összefoglalót hallottak a Múzeumok Éjszakája június 20-ai miskolci programjairól, amelynek fő helyszíne a Herman Ottó Múzeum volt. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
5: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

0: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, ahol már egy éve áll a munka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe, amiben viszont azonnal tudtunk lépni, azaz Intercity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos a MÁV részéről, tette hozzá. Egyúttal jelezte, hogy ez ugyan nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. Ennek azonban vége. A MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC és hálókocsik forgalomba állítása újra kezdődhet, jelentette ki a politikus. A miniszter a posztban felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Magyar Neurológiai Társaság rangos kitüntetése, a szakterület egyik legjelentősebb elismerése a Sánta Kálmán emlékérem. Ezt idén Csépány Tündének, a Debreceni Egyetem docensének, a Szklerózis Multiplex Centrum vezetőjének ítélték oda iskolateremtő munkásságáért, az SM kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért. Csépány Tünde a második nő a kitüntetettek sorában. Pályáját az SM betegek gyógyításának szentelte. Az évek évtizedek során nagyot fejlődött ez a terület, 1996-ban jelent meg az első immunológiai gyógyszer, ami áttörést jelentett a szklerózis multiplex kezelésében. Ma már több mint 50 készítménnyel, személyre szabott terápiával tudják segíteni, hogy az érintettek teljes, aktív életet élhessenek. Csépány Tündét hallják.
2: Sánta Kálmán olyan nagyszerű ember, aki ezt a klinikát, neurológiai országos központtá tette annak idején, és olyan mértékű kutatásokat végzett, egybefonva az oktatással és a gyógyítással, ami páratlan volt annak idején. A róla elnevezett díjat, amit a felesége 25 éves halálévfordulójakor gondolt ki és adományozták először, nyilvánvalóan egy olyan személynek gondolták adni, aki a klinikai gyógyításban, kutatásban méltó lehet rá, követi az ő nyomdokát. Elsősorban ez mindig egy egyetemi központba teremtődik meg. Én 1980 óta ezen a klinikán dolgozom. 90-es évek után választottam egy olyan betegcsoportot, szklerózis multiplex, ami krónikus fiatalkorba kezdődik, akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz-e kezelése valójában. Akiket láttunk, a diagnosztika később állapította meg a betegséget, ezért sokkal hamarabb tűnt úgy, hogy rokkantá válnak, és én szerettem volna ezt jobban megismerni. Miután az immunológia óriásra elkezdett fejlődni, és látva, hogy milyen lehetőségek vannak, már az ember nem tudja elereszteni ezt.
1: Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-jei hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Az NMHH szerint egy fontos csomag esetében át lehet ütemezni a kézbesítés időpontját, de akár át is lehet irányítani a küldeményt. Ha a kézbesítés sikertelen és a megadott határidőig nem jelentkezünk a levelünkért vagy a csomagunkért, a szolgáltató visszaküldi azt a feladónak akkor is, ha a megrendelt terméket már előre kifizettük. Sokan úgy tudják, hogy ha a kézbesítési kísérletkor nem vagyunk elérhetők, vagy a küldeményt nem tudjuk átvenni, akkor a szolgáltatónak a kézbesítést legalább még egyszer meg kell kísérelnie. Ahogy már évek óta idén-nyáron is megrendezték a Nemzeti Parkok hetét, a nyitó esemény a fővárosban volt június első hétvégéjén. A Vajdahunyadvárban, a Mezőgazdasági Múzeumban mind a 10 hazai nemzeti park bemutatkozott, köztük a Hortobágyi Nemzeti Park is. Az állami természetvédelem munkáját, eredményeit itt széles körben tudták megismertetni. A budapesti alkalom után a saját területük és szerveztek programokat a parkok. Részletek Meggyesi Gergely Árpádtól, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójától.
3: Sok éve folyik ez a rendezvény, és 4 éve már Budapesten, Vajdahunyadvára, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ad otthon ennek. Itt a 10 nemzeti park együtt, egy helyen tudja megmutatni, hogy a magyar állami természetvédelem mire képes. Nem csak a turizmusra van kihegyezve ez a rendezvény, itt számot adunk arról adni, hogy milyen pozitív változásokat tudtunk elérni az élővilágban, esetlegesen a műemlékvédelemben, és a 10 nemzeti park igazgatóság mellett nagyon sok olyan partner is itt van, például a WWF, a Természetjárók Szövetsége, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, tényleg nagyon sok természetvédelmi szervezet is megjelenik, ami pedig azt hivatott szolgálni, hogy lássák, hogy az állami természetvédelem és a civilek egyazon célért hatékonyan tudnak együtt küzdeni. Tehát egy igazi nagy forgatag szokott ilyenkor lezajlani. Ez a hétvége, ez a nyitó rendezvény, amikor együtt van a 10 nemzeti park igazgatóság, de utána a rákövetkező héten minden nemzeti park fókuszáltan figyel arra, hogy olyan programokat is mutasson a területén, ami különlegesség, tehát ez egy hetes rendezvény. A megnyitója történik Budapesten. A Hortobágyi Nemzeti Park is ilyen programokat tervezett Tiszakürtől egészen Záhonyig. Hortobágyon például ez idő alatt lovasnapok zajlottak le Tiszakürtön. Tiszavirágzást nézhettek az érdeklődők. A Medgyes csárda környékén történelmi utazáson vehettek részt az oda kilátogatók. Tehát próbálunk olyan sokrétű és egy nemzeti park működésének minden vetületét bemutató programsorozatot adni ezen a héten koncentráltan, ami minden igényt kielégít.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, nem értünk mindent abból, amit a mi életünkben megengedsz. Vannak terhek, amelyek

0: hogy hogy teljesítünk. És ez végig kísérte az egyetemi éveimet.
1: Micsoda presszúra volt az.
0: Igen, de ebben én a feladatot láttam elsősorban. És jó, a Spinoza etikánál ezt nem élveztem, őszintén megmondom, de amikor az volt, hogy például egy holland zenei követség jött Magyarországra, és jöttek Debrecenbe, akkor egyértelmű volt, már várt a portán az igazgatónak a levele, hogy Csaba, ekkor és ekkor játszon bemutató koncertem. És akkor kezdték mondani, hogy a Nagy Csabát többet lehet fekete-fehérben látni, mint Farmerben, mert annyi ilyen kirakat produkció volt a szó jó értelmében, hogy nagyon sokat kellett játszani. Na most ez viszont később megint csak a hasznomra lett, mert a közönséggel való találkozás meg az ilyen fókuszban létel, hogy így mondjam, ez nem azt mondja, hogy természetesében, mert hála Istennek a mai napig nem természetes, tehát nem szoktam meg, hanem tapasztalatot adott.
1: Mikor jött az első nagy felkérés, amire emlékszik, aminek már úgy tétje volt, amit sokan figyeltek, és akkor ott eldőlhettek dolgok, hogy hogyan lesz tovább. Emlékszik erre?
0: Tulajdonképpen itt egy óriásit kell ugranunk, mert ugye 1984-ben diplomáztam, és 2000 tájékán a Dini Soma barátom, aki most a Magyar Rádió gyerekkorúsának a karnagya, és nagyon jó régi zenész, ő tudta, hogy oboista vagyok, és játszogattunk együtt, és tudta azt, hogy nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a régi zenét, tehát a barokk zenét minél hitelesebben megszólaltatni. És tudta azt is, hogy van egy barokk oboám, és küldött egy kottát, és mondta, hogy na, Csaba bácsi, akkor ezt ekkora és ekkora tanuld meg barokk oboán, és az volt egy óriási nagy váltás, amikor azt mondtam, hogy nem lehetek olyan butuska, hogy nem tudok ezzel megbirkózni, és napi 4-5 órákat gyakoroltam. Ugye a barokk oboa teljesen más, mint a úgymond modern oboa. Ha csak egyet mondok, a barokk oboán 2 billentyű van, az oboán meg se tudom számolni, hogy hány billentyű van. Tehát teljesen más játéktechnika, teljesen más zenei hozzáállás. És akkor indultam el a barokk obázás útján, és utána jöttek sorra a felkérések az Orfeó zenekar Vashegyi Györggyel, a Szavária barokk Németh Pállal, a Capella Szavária Kalló Zsolttal, aztán később a Fesztivál zenekar barokk együttese. Onnantól kezdődik ez tulajdonképpen. Aha.

0: Nagy Csaba Zoltán, oboaművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgetünk.
1: Akkor tulajdonképpen ez a hangszer vitte el önt
2: Igen.
1: a barokk zene irányába,
2: Igen.
1: és azt úgy meg is kedvelte?
2: Azért kezdtem el ezen játszani, mert eleve kedveltem.
1: Igen. Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
2: Hát igen, ez arántotta.
1: Na most akkor, hogyha már itt a barokk zenéről esett szó, meg a zenei stílusokról, akkor az köztudott, hogy ön zeneszerző is, igaz?
2: Nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő ez az elnevezés, de inkább így mondanám, hogy kántor vagyok, akinek a feladatai között van az is, hogy időnként saját maga gondoskodjon zenei anyagról, amit a kórusa énekel. Tulajdonképpen a gyakorlat vitt először erre, ugyanis a kórus repertoár az óriási, hatalmas. Igen, ám csak, hogyha különböző szűrőket beletesszük, akkor ez a hatalmas, óriási repertoár, hát nem azt mondom, hogy icire-picire zsugorodik össze, de nagyon kezd csökkenni. Mik ezek a szűrők? Például az, hogy nagyon sok kórusműben a szopránnak kétvonalas FG-ket kell énekelni, ami nem számít magasnak egy hivatásos együtt szoprányánál. Na de egy gyülekezeti kórus szoprányánál ez már olyan magasság, amit nem biztos, hogy ki tudnak énekelni. Tehát ha van egy olyan darab, ami jó lenne, de a szopránnak túl magas, akkor az eleve kiesik, mert azt nem tudjuk úgy megszólaltatni. Vagy olyan hanglépések vannak, sok kromatikus lépés, ilyen félhanglépés, amihez azért kell egy bizonyos énekesi gyakorlat. Akkor megint az van, hogy hiába nagyon jó, de olyan nehézségek vannak, ami a kórus számára nem nagyon megoldható. Vagy például nagyon jó, de négy szólamú, és nekünk csak három szólam van. Most nekünk négy szólamunk van most a Nagyerdőn, de sok kórusnál három szólam van, hogy nagyon sokszor kaptam olyan felkérést, hogy írjak már olyan kórus darabot, ami három szólamú. Aztán

0: Van olyan is, hogy minden stimmel, csak teológiailag van benne olyan állítás, ami vagy a református egyház tanításával nem kapcsolatos, igen, vagy én mondom azt, hogy bocsánat, de ez nekem egy húzós. Úgyhogy ezeket a szűrőket, ha beletesszük, akkor kezd ez az óriási repertoár lecsökkenni, és akkor kezdtem el foglalkozni, hogy na, akkor jön egy ünnep, nézzük meg, milyen énekeket lehetne ide feldolgozni, és akkor elkezdtem írni ezeket.
1: Hát akkor jól hallottam, hogy nem csak ott a saját kórusoknak ír, hanem hogyha felkérik, akkor esetleg másoknak is, vagy mások is megkaphatják ezeket a kórusműveket, ugye?
0: Igen, igen, hát a saját kórusunknak kezdtem ezt írni, de utána a legfurcsább felkérésem az pont édesanyámtól jött, akkor ők makói lelkipásztorok voltak Makóújvároson, és anyukám egyszer hívott telefonon, és mondta, hogy fiam, az a helyzet, hogy nem tudom én, ilyen bácsi, olyan bácsi, szóval felsorolta, hogy az énekkarban kik lettek betegek, és kik jöttek vissza, és kiderült, hogy tenor, basszus és női szólam, ez a három szólam van, ami hát majdnem azt mondom, hogy példa nélküli a kórus repertoárban, mert a három szólam az úgy szokott lenni, hogy szoprán, alt és férfi szólam, itt meg női szólam, tenor, meg basszus. És hát addig gondolkodtam, amíg a végül tulajdonképpen egy nagyon régi technikához nyúltam vissza, amikor a tenorban van a cantus firmus, a dallam, és egy olyan énekfeldolgozást írtam, hogy az egyetlen női szólam és a basszus szólam közre öleli a tenort, akik pedig a dallamot énekelték. Nos, szóval ez is egy szűrő például, hogy most Juliska néni van, Pista bácsi nincs, és akkor a szólamok így alakulnak, tehát rengeteg mindentől függ ez. Na és hát amikor egyre több darabot kezdtem írni, akkor ennek azért kezdett híre menni, és az ismerős karnagyok kérdezték, hogy tudnék-e írni, vagy van-e olyan darabom, amit el tudnak énekelni.
1: Akkor azt mondja, hogy tehát azért van választék, tehát van egy szép egyházi repertoár, csak mindig a helyi adottságok szabnak határt ennek? Így van?
0: Pontosan, pontosan így van. És a karnagy feladata az, hogy józanul tudjam mérlegelni. Ha szabad így mondani, én nagyon örülök annak, majdnem azt mondom, nagyon büszke vagyok rá, de maradjuk, hogy nagyon örülök annak, hogy a kórusomat, de itt a zeneművészeti főiskolán a tanítványaimat, az együtteseket, amiket vezettem, soha nem vittem olyan csatába, amiből tudtam, hogy eleve vesztesen jönnek ki. Tehát olyan feladat elé nem állítottam őket, amit tudtam, hogy nem tudnak úgy megoldani, hogy annak a végeredménye jó lesz. És ez nem a színvonal feladása. Volt egy érdekes történet, amikor még 20 évvel ezelőtt volt egy énekkari találkozó, és megkaptam a közös anyagot, és fölhívtam a szervezőt, egy fiatal zeneakadémista szervezte, és az édesapjával beszéltem, már nem tudom, hogy kiről van szó, és mondtam, hogy az a problémám, hogy két vonalas G-t hosszú ideig kell tartani a szoprának, és mondom, ismerem a kórusokat, akik jönnek. Ezt nem fogják tudni megoldani. És akkor egy nagy lelki tanítás lenyomotta, illetve, hogy hát nem gondolom, hogy a színvonal és Isten dicsőítése, és hogy ez összefügg. És hiába mondtam, hogy pont azért jeleztem, hogy ez nem fog menni, mert rosszul fog elsülni. Aztán végül tudomásom szerint nem lett a találkozóból semmi, de valóban az van, hogy olyan jó tapasztalni azt, hogy amikor énekeljük ezeket a darabokat, akkor ilyen ragyogó szemű örömteli arcokat látok.
1: Mert el tudja énekelni.
0: Mert el tudja énekelni, és örömöt talál abban, amit énekel, és nem az van, hogy ja Istenem, ott a két ütem múlva lesz az, ami vagy sikerül, vagy nem. Mert tudja, hogy sikerülni fog.
1: Igen. Na és a szöveget is ön írja hozzá, vagy ez hogy van? Tehát mert mondta, hogy van, amit átír, de van, amit ön ír, és amit ön ír, ahhoz szöveget is ír?
0: Amit én írok, az általában Zsoltár szövegekre Értem. Van, és akkor innentől kezdve csak válogatom azt, hogy mit.
1: Beszéljünk az oktatásról. Itt vannak tanítványai, és csak itt vannak tanítványai a zeneművészeti karon. Kik járnak önhöz?
0: Itt a zeneművészeti karon tanítok, csak és kizárólag. Oboa főtárgyat tanítok.
1: Hány tanítványa van most?
0: Most 7, ami országos szinten egy nagy tanszaknak számít, mert az oboisták kicsit úgy vannak, mint a dinoszauruszok, kihalás szélére jutnak, úgyhogy ahhoz képest, hogy mondjuk amikor én voltam főiskolás, hogy akkor hányan voltunk,
1: hát
0: igen, de a tanárképzőket is beleszámítva, tehát úgy 6 felsőoktatási intézmény van, ahol volt oboaszak. Azért mondom, mert tudtommal most már van olyan, ahol nincs oboaszak. Tehát úgy tudom, hogy a Zeneakadémia után itt van a legnépesebb tanszak.
1: De hát miért? Miért? Mi ennek az oka? Ennyire elhanyagolt terület ez a fafúvós?
0: Ez megint egy összetett kérdés, ugyanis egy furuját például, hogyha bemegy az ember a sarki ABC-be, jó, ez most túlzás, tudom, de pár ezer forintért lehet venni. Nem olyan drága. Egy tanuló oboa is, hát szerintem már olyan 1 millió forint körül van. Tehát az, hogy a családok vegyenek ilyen hangszert, már ez is elég megterhelő. Az, hogy az intézmény rendelkezzen olyan hangszerparkkal, ez is megterhelő az intézménynek, mert ugye nem csak oboisták vannak, hanem millió más hangszer, és mire ránk jön a sor, hogy na akkor kéne oboa, tehát ez nehéz kérdés. Aztán a másik dolog az, hogy mi ugye nád fúvósok vagyunk, egy náddal, dupla náddal ráadásul szólaltatjuk meg a hangszert, és ezt mindenki magának kell, hogy csinálja, készítse, legalábbis tanári szinten, és ez elég kacifántos dolog. A nád anyagot azt lehet kapni... Nem, hogy, de jó lenne, nem, hanem vannak ilyen oboás üzletek, ilyen hangszerüzletek, és akkor ott lehet nád anyagot kapni, de azt el kell készíteni, és hogyha készen is veszi az ember, muszáj érteni hozzá, mert az változik. Egy élő anyagról van szó, egy nádról, aminek a rost összetétele az a fúvás során változik, és kell tudni, igen, pontosan, pontosan, és akkor kell tudni azt, hogy ha látom, hogy dagad a tanítványom a fejem, mert már nehezen tudja fújni, meg az én fejem is időnként, ha saját magamnak csinálom, akkor tudni kell, hogy most az elén, a szélén, vagy a közepén, és ott is mennyit, tehát ez egy megkerülhetetlen dolog, és sok kollégát, aki óvaszakon végzett, tudom gyakorlatból, hogy ez is tart vissza, hogy hát ez elég húzós dolog, amikor, nem tudom, 8-10 zeneiskolás gyereknek a náddáról gondoskodni. Alap és középfokon is egyre kevesebb oboista van, és hát ez begyűrűzik a felsőoktatásba is, nálunk is ez van.
1: Ez a terület milyen életpályamodellt kínál?
0: Tulajdonképpen két út van, vagy zenekari játékos lesz, vagy tanítani fog.
1: Vagyis is. Mennyire nehéz ma zenészként megélni a piacon?
0: Attól függ, hogy hol van az ember, de most, hogy próbálom itt a Winchesterbe lefutatni a dolgokat. A környezetemben, akik zenekarban játszanak, oboisták, nem nagyon tudok arról, hogy tanítanának. De tudom, hogy van ilyen.
1: Kevesen vannak, és ezért foglalkoztatva vannak. Jó ez az irány?
0: Igen, meg valóban halvány fogalma nincs, hogy egy zenekari oboista mennyit keres, de gondolom, hogy talán az is benne van, hogy jó, nem Rolls-Royce-szal járnak, de azért nem is biztos, hogy éhez. Azért nehéz, mert ugye a felsőoktatásban
1: nehéz,
0: igen, tehát nincs ismeretem arról, hogy milyen a fizetés.
1: Melyik területét szereti a legjobban a hivatásának? A tanítást, a művészi részét, vagy amikor ír kórusműveket? Mert azért most már ebbe is belejött rendesen.
0: Tulajdonképpen az a legszebb számomra az egészben, hogy ez mind a három együtt megy. Volt olyan, hogy napközben tanítottam itt a zeneművészeti karon, és 5 órára átmentem istentiszteletre a nagyerdei templomba. Nincs messze, egy 10 perc gyalog, és olyan jó érzés volt, hogy az egyik feladatkörből megyek a másikba, és önmagában ez egy felfrissítő dolog, hogy nem csak egy dolgot csinálok, hanem amit csinálhatok, az változatos. És itt a főiskolán belül is volt olyan, hogy vezettem együttest, és akkor egy kamarazene jellegű oktatás az teljesen más, mint egy főtárgy jellegű oktatás. Volt, hogy előadásokat tartottam elsősorban a régi zenéről, az megint egy más jellegű dolog. Na és akkor ott van a templomi szolgálat, hogy ott is szerte ágazó, hogy van, amikor ugye orgonálok, van, amikor kórust vezetek, tehát nagyon sokszínű, amit csinálhatok.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Nagy Csaba Zoltán professzorral, oboa és kamarazeneművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Fafúvós nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanárával, a nagyerdei református gyülekezet kántorával.
1: Milyen szerencsés a nagyerdei gyülekezet, hogy ilyen kántora van, hogy képzett hang, képzett zenész.
2: Hát erre most nem tudok.
1: Hát erre mondjon már valamit, hát nem mindenhol ilyen szerencsések, nem? Tehát pontosan ezért van a nyári kántorképző, meg mindenféle képzések, hogy egyébként egy ilyen minőségi dallamvilág, minőségi megszólaltatás legyen, ugye? És ez nem az egyetlen gyülekezet Debrecenben, ahol tényleg képzett kántor van. Ön hogy látja egyébként ezt a helyzetet? Valóban nagyon elkeserítő a helyzet, és tényleg mondhatom, hogy nagy szerencséje van azért itt néhány debreceni gyülekezetnek?
2: Kicsit az előző kérdésre is válaszolva, én vagyok szerencsés, hogy olyan főállású munkahelyjel rendelkezem, ahol valóban otthon, amikor elindulok, akkor hazajövök. Nagyon jó a légkör, szeretjük egymást. Valóban egy baráti, azt mondhatnám, hogy szinte testvéri kapcsolat van itt a zenemészeti karon hallgatók és tanárok között. Lekezett. És akkor onnan pedig megyek a gyülekezetbe, ahol megint, igen, és ott is annyira jó megtapasztalni azt, hogy a lelkészeim segítjük egymás szolgálatát. És nem konkurenciát látunk egymásban, hanem valóban zenei dolgokban kikérik a véleményemet, figyelembe veszik azt, hogy mit mondok. Én számíthatok arra, hogy ők teljes mellszélességgel segítik az én munkámat, az én szolgálatomat, mert végül is ez mindannyiunk érdeke, hogy a szekér menjen.
1: De most közben így átgondoltam, amit mondott, hogy szeret idejönni, meg család, meg mindenhol. Hát ez azért van, mert én is elgondolkodtam a telefonban, amikor beszélgettünk, hogy lehet valaki ilyen végtelenül kedves. Ön is egy kedves, joviális ember. Ugye hasonló vonza a hasonlót. Egy ilyen ember maga köré csak egy ilyen kedves légkört teremt. Hát ez nem így működik valahogy?
2: Hát örülök, hogyha ezt tapasztalta, és igyekszem, hogy ezen az úton menjek. Itt ennek az egyik legfőbb alapja szerintem az, hogy amikor az ember rájön, hogy ő is kegyelemből és a szeretetből él, Jézus Krisztus kegyelméből és szeretetéből, akkor ezt kell továbbadni.
1: Mikor és hogyan ismerkedett meg a feleségével?
2: Itt a főiskolán. Utolsó évesek voltunk, amikor rájöttük, hogy a kollegális kapcsolaton kívül más is összevon bennünket, és hát akkor, mivel magánénekes. És amikor éreztük azt, hogy egymás felé többet érzünk, akkor a jövendőbeli csalódások elkerülése véget oda mentünk ahhoz a valakihez, aki a leginkább tudta azt, hogy számunkra mi lesz a jó, és imádságban elkértük, hogy Urunk, te jelents ki nekünk, hogy egymásnak szántál-e bennünket.
1: És kijelentette,
2: igen. Egy hétig, ez egy hosszú történet, sok apró motivuma van. Én csak egyet mondanék el, ami követhető, hogy amikor ennek a folyamatnak a végére értünk, akkor én úgy álltam az Úristen elé, hogy Uram, az érzelmek dolgoznak és dúlnak bennem. Most ne a lelkembe add a választ, hogy mit akarsz, hanem tudom, hogy ez nem biztos, hogy minden esetben egy elfogadott módszer, de kérlek, hogy vezess abban, hogy kinyitom a Szentírást, és adj választ arra, hogy az, amit mi igennek éreztünk, az tőled van, vagy a mi érzelmünk az, ami játszik velünk.
1: Nagy volt a szerelem?
2: Nagy. És azt az ígét kaptam, hogy nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok az, aki szólti bennetek. Ennél konkrétabbat nem lehet az életben kapni. 43 éve volt, és azóta...
1: 3 gyerek, ugye?
2: Igen.
1: Mit csinálnak a gyerekek?
2: A legnagyobb lányom kint Genfben él, ő szintén zenész lett, furuján és kornetton játszik. A kisebbik lányom, ő levelező teológiát végezte el, és a fiam pedig biológia szakon végzett az egyetemen, és most végzi a doktori iskoláját. Épp most kaptuk az örömteli hírt, hogy egy neves szakmai folyóiratban megjelent az első szerzős cikke, ami a doktori folyamatban ott ugye nagyon lényeges dolog.
1: Mikor szokott így összejönni a család, hogy mindenki együtt van?
2: Elég ritkán, hogy a kilométerekbe leszólnak. Van ebbe egy ad-hoc jellegű dolog is, általában családi ünnepeken. Igen, ott sátorozunk.
1: Mire jut még ideje emellett, hogy zenét szerez, kántorként szolgál a nagyerdei gyülekezetben, oktat, mi mindent csinál még. Nem is soroltam fel mindent. Jut még ideje valami másra, ami egy kicsit kiragadja ebből, vagy nem is nagyon kívánkozik ki ebből a zenei közegből, vagy néha jó kiszakadni?
2: Hát az igazság, hogy számomra a munkám, a feladatom, a hobbim is. Nem kívánok valami, nem, sőt, hát hadd mondjam,
1: ezt, hogy túrázni a hegyekben.
2: Az jó időnként, de mondom, hogy egyszer a nagybátyám, amikor 40 éves lettem, meghívott egy egyiptomi útra, születésnapi ajándékként. Ez 2 hetes volt körülbelül, és a harmadik napon már minden bajom volt, mert hol a hangszerem. Nem vagyok egy olyan kikapcsolódós típus, hogy na most akkor elengedem magam, és akkor nem érdekel. Nem, én abban élek, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik, aminek időnként van egy olyan problématikája is, hogy a feleségem mondta, hogy Csaba, le kéne nyílni a füvet, 504 szögöles telkünk van a házhoz.
1: Vannak életjük rajta?
2: Hát nem rossz ötlet, majd csinálok, és akkor lehet, hogy nagyobb kedvel megyek ki. Az első fél óra az úgy el is megy, de hát azért ennyi fűnyírás azért az több idő.
1: Azért, ha majd feltalálja azt a fűnyírót, amin játszani is lehet, majd szóljon nekem, akkor készítek egy következő interjút.
2: Jó, rendben.
1: Szóval mennyi volt az a leghosszabb idő, amit a hangszere nélkül töltött? Most már meg kell, hogy kérdezzem.
2: Tulajdonképpen ez az egyiptomi út, ez a 2 hét.
1: De szerintem valahonnan szerzett ott is egy hangszert, valamit.
2: Nem, ott sajnos nem volt, ott tudom. Nem volt. Sőt, még ott a papír se volt nálam, tehát abszolút zene nélkül éltem.
1: Ha már egyébként így ír kórusműveket azért, hogy a mindenféle énekkar el tudja énekelni, soha nem érzett arra késztetést, hogy valami nagyobb volumenű, nagyobb lélegzetvételű dolgot írjon.
2: Konkrétan ez így nem merült föl bennem. Egyrészt azért, mert nem értek hozzá. Tehát azért mondjuk egy szimfonikus zenekari dolgot írni, ott azért például a részfúvós hangszereknek a jellegét, azt jobban kell ismerni annál, és én meg olyanra szeretek írni, amit tudom, hogy eljátszható. Ezzel együtt most 2 igen megtisztelő felkérés érkezett az elmúlt pár évben. A részfúvós tanszék vezetője kért fel arra, hogy az elmúlt év országos főiskolai kürtversenyének a kötelező anyagát írjam meg, és ott egyeztettem a kollégával, amikor a darab bizonyos részletei elkészültek, hogy mondom, mennyire kürtszerű, mennyire játszható, mert a kórus feldolgozásaimhoz hangszereseknek is írok anyagot, és ott már ugye a kürt az szinte mindig szerepel, de amikor szólistaként jelenik meg, az egy teljesen más kategória. András mondta, hogy a kollégám, hogy nagyon klassz minden, a fekvés is, tehát a hallmagasság, csak legyek tekintettel arra, hogy a kürtösnek időnként levegőt is kell venni. Ez ugye onnan ered, hogy a darab címe Dávid király éneke, és ez onnan jön ez a darab, hogy előtte írtam a 23. Zsoltárra egy bariton hangra, angol kürtre, csellóra és zongorára írt feldolgozást, és amikor a kollégámtól megkaptam ezt a felkérést, a másik darab az egy ilyen sófár motivummal kezdődik, és a sófár meg a kürt a számomra nagyon hasonló kategória, és úgy jött, hogy mi lenne, hogyha ezt a 23. Zsoltárt írnám át kürtre meg zongorára. És hát ilyen izgalmas feladat volt az angol kürt és az ének szólamot a kürtre átírni, a csellót pedig egy szólamba a zongorába egyesíteni, és hát időnként így belecsúsztam abba, hogy túl hosszú frázist írtam a kürtre, de ezt pár szünettel megoldottuk, és hát a másik pedig az, hogy ebben az évben az országos klarnét főiskolai verseny kötelező anyagát is tőlem kérték, és ez is egy nagy szép feladat volt.
1: Szokott játszani zenekarban, és ha igen, akkor milyen zenekarokban fordul elő?
2: Igen, szoktam játszani, barokk együttesekben játszok. Ahogy előbb mondtam is, régebben játszottam az Orfeó zenekarral elég sokszor, velük most már kevesebbet, a Szavária barokkal játszom, és hát mostanában a Fesztivál zenekar barokk együttesével.
1: Van-e valami, amire így szakmailag nagyon vágyna, ami még úgy kiteljesítené a szakmai pályafutását? Van ilyen?
2: Pál apostol mondja, hogy megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok, ami nem egy igénytelenség, hanem annak az értékelése, ami történt az életemben. És hát ha elgondolom azt, hogy amikor annak innen, hogy Bagamérben a parókia udvarán ott játszogattam, ki gondolta volna, hogy egyszer főiskolai professzor leszek, ki gondolta volna azt, hogy a fesztiválzenekarban fogok oboázni. Tehát ezek számomra olyan fantasztikus dolgok, amiért nagyon hálás vagyok az Úristennek. Ez nem egy veszélytelen dolog egyébként, ez a gondolatmenet, hogy az ember keresi azt, hogy na, mi az, amit még szeretne elérni. Mert találkoztam olyan kollégákkal, akik ezerszer több hangversenyen játszottak, mint én. Fantasztikus helyekre mentek, sokkal többre, mint én. És ott volt bennünk az az elégedetlenség, hogy de hát még. És valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, ahogy a Szentírásban van. Ez nem tőlem van. Tehát ez ajándékba kapom az Úristentől, és ennek nagyon örülök, hogy nincs az a feszültség, hogy de jó lenne. Hát például, hogy egyet mondjak, föltették a kérdést, hogy hát nagyon klassz, hogy ilyen egyházi kórusokkal sok koncert van. Most például volt a kis templomban a harmadik szerzői esten, és a végén, ha jól számoltam, egy 120-130 tagú egyesített kar énekelt a végén, de hogy nem gondoltam arra, hogy esetleg hivatásos énekkarok, mondom, figyeljetek, nézzétek már meg a felvételen, a YouTube-on rajta van az összes. Nézzétek már, hogy hogy énekelnek ezek a kórustagok. Ragyog az arcuk. Van, a gyerekek is énekelnek, és más kollega mondta, hogy hát annyira fantasztikus volt látni a gyerekeket, hogy mosolyogva, ragyogó arccal. Kell ennél több? Nem kell.

Kedves hallgatóink! Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Nagy Csaba Zoltán professzor, oboa és kamarazeneművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara fafúvós, nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára, a nagyerdei református gyülekezet kántora volt a vendégünk. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!

0: the bridge.
1: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Zoszti fiú esetén. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 51. fejezet. Ó, áldott napfény, áldott hajnala! Csak hogy ismét mossa hűsítő harmatod eltikkadt arcomat. Álomból ébredek-e, vagy ájulásból, nem tudom. De a szemem szinte issza az ég gyönyörű pirosságát. Élek. A fejem oly nehéz, hogy alig bírom fölemelni. Talán a sisaktól. Csak ugyan a fejemen van még, de a kezem is, mintha ólomból volna. Össze kell szednem minden erőmet, hogy a sisakot levonhassam a fejemről. A fejem is fáj. A torkom. Gyomrom. Mintha zsarátnokot vacsoráztam volna. Nézem a sisakot, be van horpadva, szakadva. Nyúlok a fejemre. A hajam össze van tapadva a vértől. A sisak beszakadásán látom, hogy pallossal csaptak rám, mégpedig hátulról. Nem merem megtapogatni a fejemet. Körülnézek, amennyire a nyakam nagy nehezen fordítható. Két ló között ülök, s körülöttem frankok, hunok és burgondok hevernek mozdulatlanul. Kettő arccal van fölfelé. Az egyik bozontos szakállú burgund, a másik egy fiatal frank, akinek kicsüng a mája. Túlfelől négy fegyveres hun halott fekszik egymáson, s egy ötödik, mint valami díványon ül rajtuk, s mintha mellére hajló fejjel aludna. Hun az is. És dárda van átütve rajta. Rákiáltok. Öcsöd! Nem felel. Nem is mozdul. A csatatér holttesttel van tele. Emberek, paripák, fegyverek rendetlen összevisszaságban. Egy mesztelen kar is fekszik itt magányosan. Válban csapta le valaki. Az ujján aranygyűrű. És véres a gazdátlan kar. Egy vértől fekete római ül a földön alig öt lépésnyire tőlem. A koponyája úgy el van nyílva, mint mikor a kagylót ketté nyitják. Ül, mintha kiesett agyvelejét bámulná a tenyerében. Nem nyöszörög, nem jajgat már senki. A levegő hűvös, noha még mindig olyan a fejem, mintha tüzes kemencében égne. Végignézek magamon. Megfeketült vér végig a ruhám. A köntösöm, nadrágom megszakadozott. Ki van a mesztelen mellem, és az is véres. Megpróbálok fölhúzakodni. A bal lábam jó, de a jobb láb erős fájdalom késztet vigyázatra. Látom, hogy a térdem dagadt. A bal lábam és kezem segítségével mégis fölhúzóckodok valahogy. Egy frank harcos fekszik fej nélkül, hanyatt a ló mellett, s görcsösen szorítja most is a dárdáját. A dárda hegye felém áll. Csak a kezemet kell kinyújtanom, de még így is csavarnom kell egyet rajta, hogy kivegyem a kezéből. A dárda segítségével fölbírok ülni a ló tomporára. Látom a mezőt nagy messzeségben. Nincs egy négyszögnyi tiszta tér rajta. Csupa döglött lós a lovak közt ember-emberen össze-vissza. Egy frank halott négy kézláb áll. Érthetetlen. Nyöszörög valahol valaki fájdalmasan. Amint a reggeli párának az utolsó fátyola is elszáll, ellátok a huntáborig. A szekerek várfal formán körítik, és előttük lovas őrök állnak mindenfelé. Nézem a római tábort, azaz, hogy nézném, de nem látom sem erre. A fejem mázsás, a nyelvem száraz, mint a tapló. Ha valaki egy pohár vizet adna, odaadnám érte az életem felét. Tán negyed óra múlik el. A huntábor felől kürtölést és zúgást hallok. De a kürtölés csak útra hívó, nem hadi el. A zúgás is szokatlan. Lovasok bomlanak elő, és röptetnek szerte oszoltan. Felém is. Nagy szökemlésekkel közelítenek. A ló mindig átugrik a halottakon. Integetek nekik. Erre! Erre! De csak össze-vissza száguldoznak. Olykor megállnak, s a messzeséget vizsgálják napkelet felé. Az egyik mellettem vágtat el, rám se néz. Össze-vissza irantatnak, mintha megvesztek volna. És időnként hallom a kiáltásukat. Megszöktek! És egyre több és több a halottakon happoló lovas a síkon. A tábor zsibong, mint a mékas. A síposok vidám visongása hallik mindenfelé. Értem már. A rómaiak elvonultak az éjjel. Hála a hunok istenének! Végre valami kellemes érzésem is van ebben a gyötrelmes állapotban. Most már bizonyára előjönnek, s fölszedik a sebeseket. Várok türelmesen, bár a szomjúságom pokoli. Ha a gyümölcs érezni tudna, csak az érezhetné, ahogy én, mikor az aszaló kemencében szárítja a hőség. De hát miért nem mozdulnak már? Bizonyosan Attila nem engedi őket. Cselet gyanít. Csak egy-néhány száz lovas iramlik szét a világ minden tája felé, föl-fölröppenve a holt lovakon át, hogy fölfedezze a netalán lappangó ellenséget. Fél óra múlva mégis látom, hogy előözönlenek a szekerek közül a papok, a jámborok, a mindenféle nemzeti nők, meg a halász ugorok. Úri lovasok is ereszkednek elő. A csatamezőn kezek és süvegek emelkednek föl, s kiáltozás kezdődik.

0: sorban mindenfelé szólt a síp és a duda. A kezem már százszor elfáradt az integetésben, s az örökké valóság órája is lejárt, mikor hozzám is elérkezett végre a segítőkéz. Adtak innom, és sarokjára tettek. A patakhoz vittek, ahová a többi sebesülteket is hordták. A patak még akkor is vörösbor színű volt. A partján is töménytelen halott, hát még a medrében. A papok, szarmata asszonyok és az ugorok mostak, kötöztek bennünket, míg a többi a harctéren szedte az értékeket. Hallottam, hogy csupán lónyeregből szedtek egy-néhány száz szekérre valót. De felét se vitték el. Mágiákat raktak belőle a mezőn, hogy elégessék rajta azokat a halottakat, akik vagy előkelő urak voltak, vagy csapatvezetők, vagy zoltánok. Némelyik mágiát csupa törött lándzsanyelekből, fapajzsokból és kocsirészekből rakták össze. Azokat a halottakat is mágiára hordták, akiknek atyafia volt a táborban. Nekem csak a fejemen meg a lábamon volt kötözni valósebb. Azt mondanám, szörnyűség volt a lábamra ránéznem, de vétkeznék a panaszommal, mert hiszen olyan sebesülteket láttam, hogy behunytam a szememet. Azok a jó pogány papok. Áldja meg az Isten, különösen Szodorót közöttük. Az kötötte be a lábamat egy belloton halottról szakított vászonnal. De ezernyi ezer sebesült vár az ápolásra, arra már nem kaptam embert, hogy csátnak a sátorába is elszállítsanak. Hiába kiáltottam, hol az ugoroknak, hol az asszonyoknak, bialra, bucsára is, ott hagytak bennünket a parton. Tettek a fejünk alá vánkosul nyerget, lófejet, süveget, s azt mondták, tűrjünk, míg ránk is kerül a sor. Az egészségesek persze vagy vigadtak, vagy zsákmányoltak. Mi meg ott feküdtünk az égető napon a legyek ellen harcolva, s rettegve, hogy egyszer csak fölkerekedik a tábor, s elhagynak bennünket, a hollóknak. Az öreg lupus püspök is ott szorgalmaskodott a sebesültek között. Latinul kiáltottam neki. Heus domine! Hozzám jött. Ígérte, hogy estére, mikor visszatér a táborba, értesíti csátot. De nem tért vissza. Ott hált a sebesültek között. Egy italvizet, ha adna valaki, nem bánnám, ha érte azonnal meg kellene is halnom. Másnap Attila végiglovagolt a csatatéren. Elnézett hozzánk is, helyenként vigasztalóan szólott. A sebetek, dicsőségetek. Még az úton meggyógyultok, és egészségesen érkeztek haza. Még a haldoklók is boldogan tekintettek rá. De a gazdám nem volt a kíséretében. Meghalt-e, vagy sebesülten hever, nem tudtam. Már akkor forróság volt rajtam. Gyehenna. Fél kézre tápászkodtam, és vért hánytam. Egy Esztán nevű zoltán ült mellettem lába törötten. Rám kiáltott. Tű a lapát sarkantyúját! Csoma van rajtad! Akkor már magam is tudtam. A torkom, hónaljam meg volt dagadva. A csatából megmenekültem, a pestisbe beleestem.
1: 52. fejezet. Másnap délután összeszedték a sebesülteket, s elhordták a táborba. Láttam, hogy engem elkerülnek. A csoma növekvő erővel gyulladt belém. A halál a lábamnál fogva húzott már, de én még mindig kapaszkodtam az élet gyökerébe. Feleim, könyörögtem síró szemmel a mellettem elmenőknek. Ne hagyjatok itt. Nem is feleltek. Aztán egyenként szólongattam őket. Taros, könyörülj rajtam. Sukoró, vigyetek már engem is. Cobor, mozduljon meg a szíved!
2: Cobor meg is áll.

0: A vállát vonogatta. Mit használ neked, ha beviszlek is? Csoma van benned az ebattát. Legalább emberek között halok meg, és nem hollók között. Rázta a fejét. Bökött, és továbbment. Magamra maradtam. Lófej volt a párnám, holttestek a társaságom, száldosó hollók az eléneklőim. A mezőkön kigyulladtak a nyergekből és fapajzsokból rakott mágiák, magas oszlopokban szállt fölfelé a füst. Nyújtott hangokban kezdődött a táltosok gyászéneke. Dobok pergése, búgó kürtök szava kísérte az éneket. A hunok hite szerint a lángokból fölszálltak a lelkek, s magukkal vitték szolgáikul azokat, akiket a csatában megöltek. Hány mágia füstölt ott, és hány embert égettek el, nem tudom. Bizonyára csak kevesen részesültek ebben a megbecsülésben. Valamennyi holt hunt elégetni, erdő kellett volna. Aztán az ének is elmúlt. Nem maradt más hang, csak a távoli tábor morajlása, s a kerengő hollók károgása. És én ott feküdtem a holtak között étlen szomja. Istentől is elhagyottan. Időnként elkábultam, időnként ébredezett az eszméletem. Mikor leszállt az este, előtündököltek az égen a nyári csillagok, a halál érzete végtelen gyásszal borult reám. Csak éjjel ne halnék meg, csak még egyszer látnám a virradatot, a piros hajnalt, a fölkelő napot. És hát csak még egyszer, csak még egyszer ihatnék ebben a földi életben. Akármi ront a vizet, csak víz legyen, mert a belsőmben a pokol parazsa ég. A patak itt folyik előttem alig 10 lépésnyire, és én itt gebedezek a szomjúságtól. És akkor valami mégis történt velem. Már régen éreztem, hogy valami különös nyomás bántja a derekamat. Éjjel a csatatéren is kellemetlenkedett, de akkor annyira elfoglalt a lábam sebe, hogy nem gondoltam vele. Hát ahogy ott fekszem a halálom óráját érezve, gépiesen oda nyúlok. Vélem, hogy valami nagy ütéstől támadt daganat van ott a derekam táján, vagy hogy valami kő. Ha már meghalok, hát legalább az utolsó perceimben az se nyomjon, ha kő. Hát lám, mire tapintok? A tömlőre, a boros tömlőre, amit a gazdám adott a csata előtt. Egyszerre eszembe jutott, hogy akkor abban a nagy zavarban a nyerek helyett hátra az övembe kötöztem. Mert arra gondoltam, hogy a ló kidőlhet alattam, s akkor elvész a borom is. Semmi se látszott bizonyosabbnak, mint az, hogy nem érem meg a reggelt. Az öröm érzése mégis olyan lobot vetett bennem, mint mikor az elalvó tűz az utolsó lángjában még egyszer föllobog. A fogammal téptem ki a dugót, s ittam. Ittam mohón, végtelen ivással. És ittam. Az a savanyú, méregerős bor, vagy inkább ecet, éreztem, hogyan járja át minden eremet, inamat. Ittam, egész testemmel ittam. Minden porcikám, testemnek minden molekulája itta, szívta a bort. Csontomba, velőmbe belement, beleomlott, eloszlott bennem, mint spongyában a víz. Mind megittam az utolsó cseppig, s nyomban elaludtam. Meddig tartott az alvásom, nem tudom. Lehet, hogy egy nap, lehet, hogy két nap is. Az arcomat záporeső verte. Dörgött és villámlott. Villámlott és dörgött. Még Még mindig hanyat feküdtem, és a kezemmel védtem az arcomat. Eközben látom, hogy a világosság nappali. Érzem, hogy az eső átveri a ruhámat, mintha nem is esne, hanem öntenék az égből a vizet. Fél óra múlván szűnt a zápor, s a nap kisütött. A lábamat víz mosta csendesen. Ilyetten észleltem, hogy a patak megáradt, s annak a vize terjedez. Már látom az áradatot, de sárga, iszapos ár helyett bíbor színű szennyes víz hömpölyög a mederben. A csatatérről folyó víz. Fölvonakodok nagy innal-kinnal hátrább a lófejre, hogy a derekamat rátámaszthatom. S látom a rohanó árvizet. Látom, mint bukdácsolnak a hullámokban a halottak, mint lejtenek a süvegek és fapajzsok, nyergek, fasisakok, nyilak, dárdák, szénacsomók. A víz egyre nő, már a derekam alá is becsemcseg. Már emelgeti is a lábamat. No, a szerencsétlenség sokféle módot küld, hogy meghalljak. A halottak pedig egyre utaznak előttem. Egyik hanyatt, másik háttal az égnek, a harmadik oldalt. Némelyiknek csak a köntöse látszik ki. De mennek 10 évvel, 20-ával, utaznak a habos, veres vízben. S bukdácsolnak, integetnek, mintha mondanák. Ó, bejó vízben utazni a más világra! Tarts velünk, Zéta! Egyik-másik megáll és forog. Az újonnan érkezők hozzáütődnek és vele forognak. Aztán egy nagy társaság jön egyszerre, eloltja a forgókat, s új halottak kerengenek némán, komolyan. De amilyen gyorsan összegyűlt a társaság, épp oly gyorsan szét is oszlik. Egyik a másik után oldalog el. Utoljára csak egy marad, egy félig levágott nyakú római, akinek a feje a vállára van billentve. Az magában kereng nagy komolyan, aztán az is tovább lejt, mintha táncolna. Már a mellemet is ellepte a víz. Változatosságképpen egy nagy rossz híd lebeg felém. A híd rövid, s a karfája kérges fából való. Arra gondoltam, hogy az a híd elvihetne engem a táborba. Minden erőmet kapásra szedem. A híd jöttön jövöget, hozzám ér. Belé kapaszkodok görcsösen. A következő percben én is ott lebegek a hűs hullámokban, s utazok a híddal, a halottakkal. Utazok hosszan, végtelenül ringatózva. A hullámok a nyakamat mossák, az arcomba is felfelcsapnak. Mikor arra a helyre érünk, ahol a tábort gondoltam, látom, hogy a térség üres. Sehol egy sátor, sehol egy szekér. Csak a szanaszét feketéllő tűzhelyek vallják, hogy ott volt Attila tábora. A parton egy farkas ivott a vízből. Sokat ehetett, mert mohón ivott. Vitt a víz tovább. Végtére este felé embereket láttam a parton. Férfiak, asszonyok, gyermekek álltak a víz szélén. Csákjákkal és gajmós botokkal húzgálták ki a halottakat, az úszó fasisakokat, dárdákat, fegyvereket, fatalpusarukat. Kiálltak. Isten nevére! Kihúztak. Bámulva álltak körül. Könyörüljetek, mondottam. Vigyetek házba, adjatok ennem. Csak néztek, bámultak. Akkor eszmélkedtem rá, hogy görögül beszélek, holott ők katalaunok. Se nem frank, se nem burgundi, se nem gót. Eddig csak holt tanúit látták a csatának, most, hogy egy élő került eléjük a csatából, ugyancsak mereszgették rám a szemüket. Végre egy papot pillantok meg közöttük. Annak nyöszörgök latinul. Reverendissime domine, én Lupus püspöknek a rabja vagyok. Aztán nem tudom, ami történt velem. 53. fejezet. Bolond az, aki kétségbe esik. Íme, érre ám, hány alakban tört a halál? Hol az üstökömet ragadta meg, hol a lábamat, hol a mellemet, belém is bújt, s mégis itt vagyok. De azt máig se tudom, hogyan kerültem ki élve a pestisből. Néha azt gondolom, hogy az a megecetesedett erős vörös bor járta át orvosságként a testemet. Néha meg azt gondolom, hogy a sebláz leforrázta bennem a pestisnek a mérgét, s így maradtam élve. Tűnődjenek rajta az orvosok. Lupus püspök bizonyára elámult, mikor hozzávittek, s mondták, hogy szolgájának vallottam magamat. De szent ember volt, nem dobatott ki a házából. Tiszta fehér ágyban ébredtem föl. A fejemen, lábamon puha kötés. A szoba levegője tömjénnel illatos. A falakon szentek képei. Az ágyal szemben öblös kandalló, előtte bőrökkel takart alacsony karosszék. Pater Sanctissime, hálálkodtam neki, mikor már megszólalhattam. Van-e az emberi nyelvekben olyan szó, amellyel meg lehetne köszönnöm a jó voltodat? Hozzám vetődtél, tehát bizonyára Isten küldött, felelte az öreg. A többivel ne gondolj. De látszott az arcán, hogy bámul a latinságomon. Azt gondoltam, hun vagy, mosolygott jóságosan. No, de ne beszélgessünk, túl vagy a bajon, áldassék érte az Úr neve. Ámen, feleltem könnybe lábadt szemmel. Az a sült csirke, amelyet hosszú koplalás után először ennem adtak, úgy olvadt belém, mint a vaj. Soha életemben olyan gyönyörűséggel nem ettem. A pecsenye illata nem is az orromba ment, hanem a lelkembe, s a hús az már a számban erőmmé változott. Aztán bort ittam rá egy pohárral, s éreztem, hogy elértem az életemnek azt az óráját, amelynél boldogabb órám soha nem leszen. Az öreg püspöknek valami 20 papja volt, kanonok és tanulópapok. Együtt laktak az öreggel. A templomi ájtatosság végeztével levették a ruhájukat. Egyik kanonok főzött, a másik söpört vagy a kertben dolgozott. A harmadik a tehenet gondozta vagy fát vágott. Egy-néhány tanított, egy-néhány a híveket gondozta, kinek-kinek megvolt ott a dolga. Hogy ím fölépültem, az öreg nem győzött betelni a tudományom csodálatával, mert ő bizony a papjaival együtt nem sok könyvet nyűjt el. A világi írók közül csak Ovidius naptárát ismerte, a papjai meg csak éppen, hogy olvasni tudtak. Mikor az erőm visszatért, úgy ültem közöttük, mint Krisztus 12 éves korában a papok és írástudók között. Kérdeztem őket, és ők is kérdeztek engem. Sose tanultam egyházi tudományokat, mégis többet tudtam, mint ők. Az öreg maga volt csak tudós teológus. Az ő jelen voltában nem is igen bocsátkoztam teológizálásba, de neki nagy gyönyörűsége telt én bennem. Fiam, mondotta, téged csak ugyan Isten küldött hozzám. Csak a katalauni nyelvet tanuld meg, és a misézés módját, fölszentellek, és te leszel az utódom. A papok olykor görbe szemmel néztek rám, de én gyakorta ismételtem, hogy nem kívánok más lenni a klérusban, csak alázatos kutya. Eleinte nemigen hitték, de aztán, hogy fölkelhettem, és az apró házi munkákban is buzgolkodtam, megnyugodtak. Ó, tudok én alázatos lenni. A rabszolgaság nagy tanítómester az alázatosságban. Lassanként meg is szerettek. Azt se bánták már, hogy az öreg fiaként bánik velem. Árnyéka vagyok. Én járok vele a halottakhoz is. Én ülök mellette a mennyegzőkön s más ünnepeken is. Isten adta nékem ezt a fiút, mondogatta az öreg a népnek is. Meglássátok, ebből szent ember lesz. Hát a szent emberségből annyi meg is volt bennem, hogy nem bántottam soha senkit, s ha valaki kedvetlenül nézett rám, annyi figyelmet tanúsítottam iránta, hogy meg kellett szeretnie. De ez csak játék volt nekem. Megvetettem azokat az embereket, akiknek minden beszéde csak a maga ügyei, meg a házi ügyek, pletykák, babonák. Csupán az öreg püspököt szerettem, igaz fiúi szeretettel. Az igazán szent ember volt. Némelyik ember öltözik bársonyba, sejembe, s rangja, méltósága minden más fölött hordozza, s mégis, mikor vele beszélünk, mindjárt érezzük, hogy ő kegyelme csak emberi testben élő állat. Más ember meg öltözik kopott plundrába, jár feslet köntösben és félretaposott saruban, de ha megszólal, mindjárt érezzük, hogy állati testben élő angyal. Némelyik ember akárhány iskolát jár is, akárhány könyvet olvas is, az értelme homályos. Tud szavakat, könyvcímeket, dátumokat, de ha a véleményét kérdezzük, elámulunk az ostobaságán. Másik ember, ha analfabéta is, világos értelmű, jó érzésű. Áldás azoknak, akik vele, mellette élnek. Az én püspököm is ilyen kopott öreg angyal volt szegény. Marha szőrből készült fekete csuhában járt, nyáron hajadon főtt és mezítláb, télen süvegben és csizmában. Szobájában nem volt egyéb ékesség, csak Jézus, Mária s Szent Pál képe. Azok is rossz képek, Jézus meredt szemű, Mária kancsal, és Szent Pál csámpás. De szent embernek jó az ilyen is, a szeretete megjavítja a hibákat, még a festett emberen is. Az ágya gyékényes nyoszoja volt, a székek gyökérből valók. Ágybeli fehér neműje is csak úgy volt, hogy az asszonyok hordtak neki, mikor hallották, hogy már megint nincsen mit mosniuk. Inget nem viselt, nem is ismerte. Az ing a hunok találmánya. Az épületben sok szoba volt, de ő csak egyben lakott. A szomszéd szobát két koros kanonok lakta öt árva kisfiúval együtt. Valami öt szoba üresen állt, a városon átvándorló koldusok hálogattak benne. Az öreg a koldusoknak adta mindenét, a templomi jövedelmeit is. Rongyos ruhájukat újjal cserélte meg, és gondozta őket jó tanáccsal, vigasztalással is. Mikor a tél első hava leesett, az öreg összegyűjtötte a városi gyermekeket, és valamennyien tanítottunk. Én a legidősebbeket, s különösen azokat, akik papságra készültek. A latin nyelvet tanítottam nekik, s a Biblia volt a tankönyvem. In principio creavit Deus coelum et terram. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. Ez volt az első lecke. Ajánlom a latin nyelv tanítóinak, hogy ebből a bibliai fejezetből induljanak meg a tanításban, könnyű mondatok és szép tartalmúak. Esténként, mikor már az árvák lefeküdtek, összegyűltünk az öreg szobájába, a nagy kandalló elé, s beszélgettünk. Néha vendége is érkezett az öregnek, hol a városból, hol vidékről. Olyankor sütöttünk, főztünk erősen. Volt úgy, hogy a novíciusok is el voltak foglalva, s az öreg tisztogatta a répát, vagy vágta a fát, vagy forgatta a nyársat. Vacsora után én a szentek legendáit olvastam nekik, két viaszgyertya illatos világosságában, s utána zsoltárokat énekeltünk. Gát pap magányosan is egy-két szent éneket, valami csodásan szép bariton bőgedezéssel. Aztán, ha vendégünk is volt, az öreg püspök történeteket mondott el az angolországi élményeiből, vagy pedig a többi anekdótázott. És én abban a boldog jómódban szomorú voltam. Mert tél volt, mikorra fölkelhettem az ágyból, s az erőm lassan tért vissza. A térdem begyógyult, de még nem hajolt. Elbocsátottak volna, ha nagyon kívánom, de hát hogyan üljek lóra rossz térdel? S ha jó volna is a térdem, hogyan lehetne átmerészkednem azon a sok farkas csordán, amely a vidékünket járta? Mintha farkas kongresszus volna, s a világ minden farkasa oda gyűlt volna rá. A levegő ragadozói soha nem látott sokadozással kóvályogtak a magasban. Sasok, hollók, varjak. Egyebet se hallottunk, csak károgást. Beszélték, hogy kezdetben a püspök el akart temetni szegény minden halottat. A városi ámborai ki is mentek valami 500 ásóval, kapával, másnap azonban visszatértek. 100 000-nél is több ott a halott, mondták a fejüket rázva. Áldott az Isten, aki a farkast, hiénát, hollót és szelet teremtette. De hogyan induljak én ilyen világban útnak? Bús volt én nekem még a sarum szíja is. Dolgozni is csak azért dolgoztam szívesen, hogy ne gondolkodjak. De este, mikor lefeküdtem, bizony akármilyen fáradt voltam is, nem bírtam elaludni. Mi történik most otthon? Hogy éppen én nem mehettem haza. Néha olyan erővel rohant meg a hazatérés vágya, hogy kész lettem volna hajadon fővel gyalog nekilódulni a világnak. A püspök sokszor faggatott, hogy miért púsulok. Mi bajom nála? Ha nem tetszik a szegényes asztal, szívesen főzett többet. Ha ruha kell, szóljak. Egyszer aztán elmondtam neki az emőkével való történetemet. Hallgatta, szótlanul hallgatta. A végén aztán a fejét csóválta rá. Különös, hogy ilyen tanult, okos ember, mint te vagy, ennyire rabja egy tanulatlan, oktalan szoknyának. Hiszen én is voltam fiatal, én is cselekedtem bolondságokat, másztam falat, átúztam folyót, áldogáltam hideg, szeles éjszakán olyan ablak alatt, amelyik mögött a tündér nyugodtan hortyogott, de már az életemet nem tettem volna tányérra, hogy oda nyújtsam neki névnapi ajándékul. Elhiszem, sóhajtottam, de az a leány nem Emőke volt. Emőke csak egy van. Át kell ezen jutni, fiam, mint a fogzáson, vigasztalt. Az a leánya télen már bizonyára férjhez megy, és mikorra hazajutnál innen, talán már szoptat is. Csak ezt nem mondta volna. Mintha tigris szakította volna fel a mellemet, és a szívemet cibálná, marcangolná. Ahogy ott ültem a tűznél egy felfordított szakajtókosáron, csak leestem a földre, és sírva átkoztam az órát, amelyben a halál kieresztett a markából. Az öreg megijedt. Szentelt vízzel locsolta a halántékomat. A fejemet az ölébe vette és simogatta, mintha anyám volna. Szegény fiú. Sajnálkolt. Mi nagy a bánatod, és mi nagy az életlenséged. Lásd, én feleséges ember voltam, és 6 évig boldog házasságban éltem. Végtelen volt a mi szeretetünk. Hanem, hogy mindig imádkoztunk, azt mondtam. Tetszőbb lenne a jó Istennek, ha én pap lennék, te meg apáca. És így is történt. Elváltunk egymástól. Én püspök vagyok, ő apáca. De azért szeretettel gondolunk egymásra minden napon. A szomorúság is csak olyan hólyag, hogy ha nagyon feszül, elpukkad. A szent történeten nevetésre fakadtam.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcske.
3: Édesapja.
4: Szent Péteresen.
3: Fül elézet.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Rosti fiú esete.
4: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. A Tiszapárt parlamenti képviselője Mellétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot kiváltképpen az e-tárgykörrel foglalkozó tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni, csak így biztosítható, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg, és lehetőség nyíljon a teljes körű információs kárpótlás megvalósítására. A törvénymódosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot, amely konkrét javaslatokkal segíti a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja. A bizottság 11 tagból álló testület, amelynek tagjaira nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek, illetve a kultúráért felelős miniszter tesz javaslatot a kormány részére. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A következő időszakban sem várható elegendő mennyiségű csapadék, a helyenként esetlegesen előforduló kismértékű esőzés nem jelent változást a fokozott tűzkockázatban. A kis mennyiségű eső ugyanis az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés néhány óra alatt felszárítja. A helyenként erősödő szél ráadásul tovább növeli a biomassa kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögül Zsuffa Péter. Itt a jazz műsor, Theodor Severin, My Generation című lemeze. Az, amit én annak idején rengetegszer hallgattam és játszottam adásban is, az a Impulzen jelent meg 96-ban, de hát nem lesz fáradt a zene 30 év távolatából sem. Többek között egyik kulcs név ilyen szempontból a John Scofield gitáros, aki ugye vendégművészként van jelen a lemezen, és három felvételen is lesz, ha ő is hallható lesz. De majd nézzük akkor a dolgokat sorrendben. Theodor Severin, My Generation lemeze, mint mondtam, 96-ban az Impulzen jelent meg, és a lemez 11 felvételéből nagyjából 10-re kerül sor, de a 10-et már majd le kell keverni, nem fog beleférni, a 11-es esélytelen. A közreműködő zenészek, a basszus Rodney Whittaker, doboknál Greg Hutchinson gitároznak, John Scofield, Mike Whitfield és Peter Bernstein, Andrew Daniels, ütőhangszerek Charles Craig zongora, és ugye a tenorszaxofon, szopránszaxofon, Theodor Severin. És akkor nagyjából ez így a lényeg az avanzában, amit ugye el tudtam mondani, de tényleg az viszont fontos, hogy akit esetleg tényleg megmozgat a dolog, akkor menjen utána nyugodtan, mert az interneten természetesen Theodor Severinnek a My Generation címlemeze az ugye utána érhető, beszerezhető, legálisan letölthető, vagy esetleg a YouTube-on meghallgatható. Na és akkor induljanak a felvételek a következő sorrendben. Egyes az Addis Ababa, kettes a Mode for My Father, a hármas a Tune for Malcolm, a négyes a Loverman, az ötös a To the East, a hatos Mr. Wansi, a hetes a Salome, ez egy szójáték a Sal of May, arra van lebontva, itt mögött a zárójelben, a Spare lesz a nyolcas, a kilences a My Generation a címadó felvétel, itt a hang, akit majd hallunk, Black Throat, és a tízes a Anytime, Any Place lesz, amiben visszavég búcsúzni, és egyáltalán nincsen esély az It's About That Time című felvételre, mert ugye a sorban az utolsó 11. felvétel. Induljanak a felvételek most ebben a sorrendben, Theodor Severin, My Generation című lemezéről.

0: sport. Minden éven próbálunk újítani a dolgokon, az éven néhány tisztasági helyet sikerült lebetonozni, a fürdő helyiségeket, a fiúkét, de leginkább arra a rendre próbálunk törekedni, ez minden éven egy óriási feladat, hogy a természettől visszakérjük egy-két hétre ezt a két telket, amin táborozik a gyülekezetünk ifjúsága. Ezek azok a dolgok, amik a helyére kerültek, és nagyon sok munkaóra van beletéve abba, hogy ez a tábor létrejöhessen. Először egy udvaron voltunk itt Kukján, és hát egy ilyen Covid kísérletnek tűnt az egész, aztán évek alatt, ez már az 5. évad, ami itt táborozik, egyszer csak ilyen mémé, ilyen alapfogalommá vált, hogy Kukja. Én szerintem ez az a hely, ahol egy kicsit hátrahagyunk mindent, és ezt az időt úgy nagyon Istennek szenteljük. Munkatársaktól kezdve fiatalokig, és hogyha a mi gyülekezetünkben felmerül ez a szó, hogy Kukja, akkor ez az odaszállás, az Isten elé való borulás lesz ez alatt értve. Hát a KT-s táborunk után van az ifis táborunk, amikor a gyülekezet fiataljait korra való tekintet nélkül hívjuk még egyet táborozni. Ez 3 nap, 2 éjszaka. Ilyenkor azokra a közösségekre is próbálunk egy pici hangsúlyt fektetni, amik teherhordozói a gyülekezetünkben fiatalokként, és próbáljuk őket emelni azáltal, hogy nekik szóló lelki tanítást fogalmazunk meg, és hozunk velük, beszélgetünk, egy kicsit próbálunk jobban törődni velük, látni az ő igényeiket, foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik őket feszítik, ami bennük van, és erre nagyon nagy igény van, tehát most már azt hiszem nem is lehetne elhagyni ezt a második tábort, és ennek a tábornak is egy nagyon fontos szerepe az a közösség, amiből aztán egész éven dolgozunk. Minden mindennel összefügg ebben az ifjúsági munka stratégiában, amit mi viszünk, mert ezek nélkül a megerősítő alkalmak nélkül nem lennének itt velünk egy egész évig azok a fiatalok, akik valahol itt otthonra, feladatra, közösségre találnak, és ahol szépen lassan beérnek a résztvevőből a segítőig, és a segítőből pedig a munkatársig. Hát, hogy mindenképpen vállalják be, és mindenképpen vegyenek részt ezekben a táborokban, mert bár nem úgy tűnhet, de életre szól, és örök életre szól, ami ebben a táborban az ember meg tud tapasztalni.
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánost, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkészét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasását azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben. Például nincsenek magyarázó jegyzetek. A tervek szerint az ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
3: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát hogy nagybetűs új szövetség, nagybetűs Biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele a kiadványnak a létrehozásába.
2: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, zsoltárok, vagy csak zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
3: Zsoltárok, új szövetség, zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez körülbelül 2-3 ezer példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk bibliaolvasóknak, a jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe, szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg 2 kötetben. Tehát az új szövetség 2 kötetbe van szedve, és ez a 2 kötet külön is megvásárolható, illetve együtt is, együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak, és hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
2: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak új szövetség?
3: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatása ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy a hagyományos bibliát már olvasni nem, vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé. Tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az új szövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
2: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
3: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez mivel papírkötésű könyv nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható. Tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
2: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
3: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát egy tényleg nagyon könnyű olvasni. Minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok az alapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
2: A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány? Például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok
3: miatt,
2: hogy olyan legyen ez, ami tényleg használható? És ha igen, akkor kik segítettek nektek?
3: Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a Bibliatársad tagegyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
2: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon. Neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
3: Még olyan nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a reformátusok missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. A sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy fú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén lát, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs biblia minden napokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyvvel, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
2: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötekedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a Biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos Biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbe vehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
3: Ebben igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengénlátóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig az a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze, másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott Biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját vallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy biblia, nyomtatott biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
1: Az elmúlt percekben Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatói szavazatai alapján idén is átadták az év tanára díjat dr. Márton János adjunktusnak. Az elkövetkezőkben a hivatásáról és az egyetemi szféra kihívásairól kérdeztük dr. Márton János adjunktust. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntöm a rádiunk stúdiójában. Hogyan lesz valaki az év tanára?
3: Mindenkelőtt köszönöm szépen a meghívást. Hogy én hogyan lettem az évtanár, azt pontosan nem tudom, de arra gondolok, hogy diákok jelöltek, én elfogadtam a jelölést, és akkor, hát ez gyakorlatilag ez így történt, hogy át is kellett venni, meg ott pár értékelő szó, meg beszéd, nem csak az én, hanem általában a tanároknak a munkájára.
2: Milyen az egyetemi szféra, az egyetemi élet, milyen egyetemi teendők voltak ebben az évben? Tudna erről mesélni?
3: Hát sokrétű. De én elmondom azt, hogy én mivel foglalkoztam, mert mindennel nem lehet. Én gyakorló lelkész is vagyok közben, és emiatt én, amivel foglalkoztam, az inkább a tanítás volt. Nekem az a szívem csücske, hogy hogyan tudjuk átadni. Ugye én Biblikát tanítok meg, Biblia ismeretet, Ószövetséget, és nekem az nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk élővé tenni azt, amit a Bibliában olvasunk. És emiatt nekem ez volt ez a céltűzésem, hogy én így megpróbálom. Nem inkább elméletet is tanítunk, természetesen, mert hozzátartozik az oktatáshoz, viszont én ezt az utat megpróbálom bejárni, hogy hogyan jutunk el az elmélettől a gyakorlatig.
2: Lehet erről mesélni, beszélni, hogyan jutnak el?
3: Igen, én csak a saját álláspontommal biztos több van, de nekem azért is ez a célkitűzésem, mert mindig úgy éreztem, vagy legalábbis nagyon sokszor, amikor fiatalokkal beszélgettem a Szentírásról, egy kicsit idegen. Idegen a nyelvezete, mármint én az Ószövetség, de az Újszövetségről is elmondhatom, hogy valószínű, hogy az egy kicsit közelebb áll a fiatalok meg az emberek szívéhez, az Ószövetséget egy kicsit idegenként kezeli. És akkor nekem ez volt a meglátásom, hogy abból indulok ki, hogy a Bibliának, az Ószövetségnek is élő szövege van, akkor ezt valahogy meg is kell tanulni, megélni. És akkor én mindig a gyakorlati életbe szoktam átvezetni, hogy például a szeres fele barátodat az hogyan érvényesül jelen pillanatban. Vagy ugye egy nehéz téma, de érdekes, hogy hogyan lehet eljutni egészen a megbocsájtásig. Vagy a szemet szemért, fogad fogért című. És ilyen apró dolgokon keresztül próbálom megláttatni a gyakorlati életben a Bibliának az igazságait.
2: Mi az, ami kihívás volt ebben a tanévben? Egyetemi évben.
3: Nekem maga a tanítás azért, mert nagyon aktualizálni kell, ezért mindig egy kihívás, és arra mindig fel kell készülni, meg nem csak a Szentírást, hanem egy csomó mindent kell még hozzáolvasni, meg a fiatalok életével is nekem egy kicsit meg kell barátkozni, hiszen elég nagy a korkülönbség köztünk. Nekem szerencsére van nekünk 4 gyerekünk, úgyhogy a gyerekeim életén keresztül is tudom azt, hogy mi az, ami a fiatalok életében is fontos jelen pillanatban, vagy hogyan gondolkoznak. Ugye van egy generációs különbség, mentalitásbeli különbség, és nekem, ha kihívásokról beszélünk, ez is kihívás, hogy hogyan tudom én, mint egy 56 éves, régen volt fiatal, megértetni magamat és megérteni a fiataloknak a gondolkodását. Nem azt tapasztalom, hogy ők rosszak lennének, hanem az, hogy másképpen gondolkoznak az életről. Más az életfelfogásuk. Szívesen beszélek nekik arról, vagy kérdezem őket arról, hogy mi az életnek a célja számukra, miben látják. Még egyszer nem úgy, hogy én értékelni akarok, hanem csak látni szeretném ezeket a kérdéseket, mert ehhez kötöm hozzá az anyagot. És ez egy kihívás, ugye ezekhez a kérdésekhez hozzákötni azt, amit a Biblia is tanít.
2: Mennyire sikerül tartani a diákokkal a kapcsolatod?
3: Most én megint csak, hogy én látom, nem biztos, hogy így van, mert ezt tőlük kellene megkérdezni. Én úgy érzem, hogy sikerül. Tehát amire én odafigyelek az, hogy minél több időt eltölteni velük. Nem könnyű, ugye a vallástanárképzőn is úgy vannak, hogy van, aki több szakos, több egyetemre is jár, dupla szakosak, emiatt nagyon nehéz mindent úgy összehangolni, hogy minden alkalommal mindenki ott legyen, igyekszünk erre odafigyelni, viszont ezt nehéz megtenni, de a lehetőségekhez miért tenni, én úgy gondolom, hogy nekünk tanároknak és a kollégáim is ezt végzik, az a lényeges, hogy minél több időt ott eltöltsünk velük, nem csak az órán, hanem az órákon kívül is. És ehhez van nekünk egy nagyon jó alkalom és lehetőség, amikor hétfőn délután este együtt tudunk lenni egy ilyen biblióra, elcsendesedés, együtt elmélkedés alkalmával.
2: Volt-e már arra példa, hogy felkészült egy prédikációra, és azt akár az órán is tudta alkalmazni, vagy fordítva?
3: Na, nagyon sokszor. összekötöm a kettőt, tehát én 30 éve vagyok gyakorló lelkész Boncinán. Nem ez az első gyülekezeti helyen, de 30 éve már ott vagyok, és akkor nekem ez nagyon jó, mert kiegészíti az igehirdetés szolgálatomat is, hogy azt, amit végigbeszélek a fiatalokkal, vagy megbeszélünk, azt én be tudom vinni az igehirdetésbe is. És fordítva is, azt, amit mondjuk a gyülekezetben tapasztalok, ezt is fontosnak találom, hogy van nekem egy gyülekezeti tapasztalatom is, és ezt én be tudom építeni, mert látom, hogy a gyülekezetben mi hogy működik, és látom azt is, hogy mi nem működik. Például nehezen működtetünk ilyen a fiatalokkal közös alkalmakat, legalábbis én Boncinán. Látom az akadályait is, és ezt végig tudom az én, mondjam így, gondjaimat végig tudom velük is beszélni, és tőlük is tudok segítséget kérni, mert másképpen látják kívülállóként ezeket a dolgokat, és én nagyon sokat tanultam ilyen szempontból a diákoktól. Nagyon sokat.
2: Melyik volt az az évfolyam, amelyikkel a leggördülékenyebb volt a tanulás vagy az eszmecsere?
3: Mondhatnám, mindenikkel működött a kapcsolattartás, meg a gördülékenység is. De most nekem az első évfolyamom van, akik másodévesek, és én úgy érzem, hogy velük egy kicsit több időt is el tudtam tölteni, évfolyam felelős tanárként is, és igyekeztem őket ki is mozdítani, tehát alkalmakat közösen megszervezni. Nem sokat, de volt kettő, egy kicsit szétnézni a városban meg. Hát ilyen barátkozás, ismerkedés, de nem az egyetem falain belül, hanem kicsit kint a városban is kötetlenebb beszélgetések lehetősége is volt ez.
2: És hogy gondolja, miért választhatták az év tanárának?
3: Nem tudom megmondani. Pontosan nem tudom megmondani, de gyanítom. Gyanítom, hogy tényleg azért is, mert úgy közös hullámhosszon tudtunk lenni egy csomó kérdésben. Most ez valószínű, hogy az ő érdemük is, hogy rám tudtak hangolódni, meg arra, amit elmondok. Valószínű, hogy nekem is annyi érdemem van, hogyha őszinte akarok lenni, hogy én is rájuk tudtam hangolódni, és nem akartam én soha elhatárolódni annyira, tehát, hogy amit én mondok, az a teljes igazság, mert biztos nem az. És úgy gondolom, hogy az, hogy kölcsönösen próbáltunk meg egymástól tanulni, kicsit jobban összekovácsolt bennünket, és lehet, hogy ez is egy ilyen.
2: Miért válaszza valaki a református tanárképző zeneművészeti kart, mint akár mesterit, doktorit vagy alapképzést?
3: Most én csak amit tőlük hallottam. Amikor oda kerülnek az első évre, akkor valószínű, hogy van egy kis, hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, de nekem az a tapasztalatom, hogy annyi elvárásuk van, amikor oda kerülnek, meg van egy csomó elképzelésük, hogy hogyan is működik az egyetemi élet, hogy hogyan működik a tanár-diák kapcsolat, és akkor, amikor belecsöppennek az egyetemi életbe, a valós egyetemi életbe, rájönnek, hogy az nem úgy van, ahogy ők azt elképzelték. De szerintem mindenki, aki tanult ezen keresztül ment, és akkor utána jön az alkalmazkodási időszak, amikor megpróbálnak ráhangolódni, de azt hiszem, hogy amit én csodáló bennük, hogy mindannak ellenére a sok negatív véleményt mond az én korosztályban az idősebbek a fiatalokról, azért is jön, mert van bennük egy óriási kereső, meg lelkiség iránti vágy. És én ezt mindig tiszteltem bennük, hogy lehet, hogy nem azt kaptak, vagy nem azt kapnak, amit ők éppen elvárnak, de azért mégis van bennük egy óriási kíváncsiság, például én a Szentírásra gondolok, van bennük egy óriási kíváncsiság a Szentírás iránt, meg egy nagy tisztelet, meg szeretet is iránta, meg az iránt, amit a Szentírás tanít. És én gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer. Meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez vezeti, ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint a mi motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást. Még csak köszönetként úgy a kollégáknak is, mert az, hogy évtanára szerintem nem csak egy személynek a munkáját értékeli, hanem a tanári közösségnek a munkáját. Legyen szó a zenészekről, vagy legyen szó a kollégákról, a vallástanárképzőn. És természetesen a diákoknak is úgy érzem, hogy jelentős részük van ebben, mert az, hogy ők ott vannak, hogy jelen vannak, hogy igényeik vannak. Ez is azt jelzi, hogy nekünk jobban kell átadni azt, amit tudunk, és jobban oda kell figyelni rájuk. És én ezt is szeretném nekik megköszönni, hogy így ők is közbe figyelnek ránk, meg kritikusak is néha-néha, de jó indulattal és szeretettel mondják el azt, hogy az, ami van, lehet, hogy nem tökéletes, de lehet fejleszteni.
2: Köszönjük, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Az elmúlt percekben dr. Márton János adjunktussal beszélgettünk a hivatásáról és az egyetemi tevékenységeiről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, 16 év szolgálat után, június 20-án beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. A beiktatás szolgálatát Kusnyír László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte. A beiktatott lelkipásztor igehirdetését az alázatra építette fel, mert, mint mondta, az alázat abban segíti, hogy hitben erős maradjon. Megtanulta, hogy ne csupán a saját erejére támaszkodjon, hanem arra, amit Isten ad. A riporter Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását hallják.
2: Molnár Kovács Edit tiszteltes asszonnyal, lelkésszel beszélgetek. Az elhívás az hogyan történt, hogyan kezdődött a lelkészi szolgálat, a hivatása?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy túl koros voltam. Én elmentem 5 évet dolgozni Miskolc megy jogúváros önkormányzatához, a városi részhez, és ott voltam pénzügyi előadó. Tehát azt mondhatnám, hogy oly távol állt a az egyházi szolgálat a pénzügyi szektortól, ahogy szokták mondani, hogy mi a különbség a geológus és a teológus között, ég és föld. És mégis 5 éven keresztül, már azelőtt is próbáltam jelentkezni, de akkor egyetlen egy kérdés eltántorított, és tudom, hogy azért, mert nem voltam elég biztos benne. 5 év kellett, amíg megértem rá, hogy én tudom, hogy igenis a teológiára szeretnék menni, úgyhogy így akkor, amikor már mindenki régen végzett, én akkor kezdtem el. De nem bántam meg soha.
2: Mi volt az a konkrét dolog, ami miatt elkezdte a teológiát? Emlékszik erre?
3: Ez érdekes, mert van, amikor valaki konkrétan meg tudja mondani, hogy és ez az ige volt, nálam inkább folyamatról beszélhetünk, hogy kinőttem abból, hogy túl tudjak látni önmagamon és a saját magam korlátain, és azt tudja mondani, hogy Uram, de én még mindig ragaszkodom hozzád, és Uram, akkor is szeretlek. Tehát, hogy próbáljam meg a saját magam korlátain túlnőni, és elindulni felé, hogy legyőzzem a saját magam félelmeit.
2: Tovább haladva, a teológiai évek hogyan teltek, utána úgymond a teológia után hova került friss lelkészként, hogyan kezdődött a teológia, illetve az első helyek, ahol szolgált?
3: Hát nekem nagyon sok helyen volt, ahol szolgáltam. Volt Abaúj, és volt Abaúj. Encsen kezdtem, mint segédlelkész, Baksi Mária esperesnő mellett, és ő nekem mai napig anyukám mellett anyukám. És én annyira megszerettem a Baújt, hogy én nem is akartam innen elmenni. Amikor megszületett a kislányom, már akkor jeleztem esperesnőnek, hogy én szeretnék ide visszajönni. Hiába én egyébként borsodgömöri vagyok, de nekem annyira az a Baúj az otthonom, hogy teljesen természetes volt, hogy ide jövök vissza, és 2010-ben, pont a születésnapomon jöttem először ide, szinte ajándéknak Hangácsra, mert hogy 2 hely volt, és ez ürült meg hamarabb. És én, ahogy ide megérkeztem, és attól kezdve tudtuk, hogy mi maradunk. Tehát ez természetes volt, és én máron 16 éve is szolgálok.
2: A Hangácsi gyülekezet, akkor ha már így konkrétan rátértünk, hogyan fogadta ön, hogyan érkezett ide itt a megüresedés, hogyan történt, mi ennek a története, hogyan jött ide Hangácsra?
3: Ezek a területek itt, ezt tudnunk kell, hogy normál esetben papmarasztó helyek. Tehát aki ezekre a helyekre jön, annak tudnia kell, hogy nagyon szeretik a lelkipásztoraikat. Dédelgetik őket. Persze vannak problémák, de én mindig azt éreztem, hogy nekem ez a gyülekezet a családom. Sőt, annyira a családom, hogy vannak, akik egész Amerikától jöttek most erre az alkalomra, hogy itt lehessenek velünk, mert amikor már ide érkeztem, is tudtam, hogy ahogyan fogadtak, olyan szeretettel, és ez nem változott, hála Istennek, 16 év alatt sem. Már a kisfiam is ide született Hangácsra, úgyhogy én igazi falusi pap vagyok, és köszönöm szépen, nagyon szeretek az lenni.
2: És a gyülekezet hogyan fogadta be, mit szóltak önhez, amikor ide érkezett?
3: Azért is említettem, hogy ezek ilyen papmarasztóhelyek, az elődöm is 23 éve át volt itt lelkipásztor, sőt, csak előtte egyel, pedig 30 évig volt a lelkipásztor, tehát itt elég hosszú ideig voltak, teljesen természetes volt, hogy kicsit nehéz volt az átállás. de én sokat mosolygok.
2: Említette, hogy a gyülekezet olyan, mint a családja, milyen a gyülekezet, milyen programokat szoktak csinálni, illetve mekkora gyülekezetről beszélünk itt Hangácson?
3: Hangácson 102 főt is most az egyház fenntartóknak, tehát az egyháztagoknak a létszáma. Van idősek klubja, ugyan itt is ugye az előregedés azért jelen van, de hála Istennek azért elég sok a beköltöző is, és próbáljuk őket is megtalálni. Ez évtől a Máltai Szeretetszolgálat helyet cserélt a Református Szeretetszolgálattal, és ez az épület, ahol most vagyunk, az egyben szeretett pont is. És így együtt koordinálva igyekszünk programokat szervezni, ugyanúgy felkarolják a fiatalokat, a romákat is a helyen, de ugyanúgy az idősekkel. És hála Istennek nagyon jól megvagyunk.
2: Említette, hogy hát 16 éve szolgál itt, de talán még akkor a 16 évről egy kicsit beszéljünk. Ez alatt a 16 év alatt milyen mérföldkövek voltak, esetleg templomfelújítás, mik történnek 16 év alatt?
3: Soroljam. Kezdtük egy parókia felújítással, aztán folytattuk egy templom felújítással, aztán most nem régen visszakaptuk ezt az épületünket is, de mivel mi Nyomárral is együtt vagyunk, úgyhogy ott is volt egy templom felújítás közben, és ezek hosszú folyamatok, tehát valami, tudja milyen, az ember elkezdi a felújítás, aztán rájön, hogy ezt is javítani kell, azt is javítani kell, és mire odaér, már rájön, hogy már a félházat átfestette meg, belülről, kívülről. És itt is egyetlen egy problémánk volt, ahonnan elkezdtük, hogy itt van egy múzeum is a templom alatt, hogy a padlózatunk az fából volt. Mikor én ide érkeztem, régi hajópadlók, ugye a sittes földbe belepakolva a gerenda, és arra volt rá szegezve, ugyanígy a parókián is, tehát, és úgy döntöttünk, hogy ezt rendbe kéne hozni. Elindultunk azzal, hogy jó, felszedjük a padlózatot, mire odaértünk, már ott jártunk, hogy már akkor már fessünk ki, akkor ha már kifestettünk, akkor próbáljuk meg kívülről is, akkor megint pályázunk, próbáljuk meg a tetőzetet, vagy a harangtornyunk, az mindig más színű volt, mint a templom, akkor jó, akkor azt is próbáljuk meg rendbehozni, és így szépen-szépen haladt, megnyitottuk közben a kriptát is a templom alatt, és így haladtunk így előre. Közben ugye, hogy beköltöztünk, a parókián is voltak azért javítani valók, és ott is szépen haladt, ugye közben mi pályáztunk ugyanúgy a korszerűsítésre, az is elindult közben. Úgyhogy én nem is tudom, mióta mi itt vagyunk, szerintem olyan évem nem volt, hogy ne építkeztünk volna, vagy ne felújítottunk volna, vagy valamit ne csináltunk volna. De én hiszem azt, hogy még azért van jó néhány évem a nyugdíjig, hogy a lelkiépítkezés is ott kell, hogy legyen, úgyhogy ez egy dolog, hogy mi szépen alakulunk, ez egy másik dolog, hogy a gyülekezetnek is alakulnia kell hozzá.
2: Igen, amúgy ezt pont szerettem is volna kérdezni, hogy 16 év alatt a másik oldala milyen volt az éremnek a lelkiépítkezés, hogyan alakult, említette, hogy például idősek klubja is elindult.
3: Próbáljuk felkarolni az időseket, ők nagyon fontosak, sőt, viszont a gyerekek is. Van egy óvodánk, 30 fővel, viszont nagyon sok a kéthás, háromhás gyerek. Én közben elvégeztem a vallástanár, evelőtanár szakot Debrecenbe, visszamentem a régi egyetememre tanulni, de mivel én érintett is vagyok, mert nekem van egy autista kisfiam, fejlesztéseket is tanultam mellette, és elkezdtük úgy a fejlesztővel együtt összebeszélve úgy végezni a hitoktatást, hogy az közben fejlesztés is. Próbáljuk a Máté effektust minél lejjebb szorítani, hogy ezek a gyerekek, amikor elindulnak az iskolában, nagyobb eséllyel tudjanak. Szó szerint fejlesztünk a hittanórán is. A gyerekek rettenetesen élvezik, voltam, hogy másfél órás lett a hittanóránk, de közben olyan feladatokat végeztettünk a gyerekekkel, amely pontosan arról szólt, hogy minél inkább a készségeiket, a finom motorikát, kognitív képességeiket fejlesszük az iskolára.
2: Azért rákanyarodok a mai napra is, mennyire várja tiszteltes asszony itt a beiktatást, a gyülekezet, hogyan készült erre a mai napra, 16 év után beiktatják itt Hangácson, milyen érzések áll van?
3: Nagyon! Nagyon készültek. 4 éve megvan a palástom, amit ma megkapok. Tehát már nagyon ideje volt, hogy felvegyem. Hol gondolkodul néztem, hol mostanában már nálunk volt, és mondtam, hogy már lassan szétmegy a régi, úgyhogy tényleg már most be kell, hogy iktassanak. Mindig valahogy húzódott. Valami mindig történt. Volt úgy, hogy tűzesetünk volt. és amiatt kellett a templomot rendbe hozni. Tehát mindig valahogy mindig húzódott, és már most nagyon-nagyon ott voltunk, hogy mert ez a harmadik időpontunk, úgyhogy tényleg beiktassanak, úgyhogy hálát adok a jó Istennek, hogy sikerül. Tényleg nagyon vártuk. És a gyülekezet is összefogott, Nyomár és Hangács, mert én nem tudom őket úgy szétválasztani. Tehát számomra mind a kettő nagyon fontos, sőt, most már Lát-Besenyő Balajt is, de így együtt csinálták végig, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon szépen összedolgoztak.
2: Ha jól tudom, majd Esperes úr végtatja be, milyen a viszonyuk Esperes úrral?
3: Egy szóval? Nagyon jó. Ez kettő szóval, de nagyon jó. Mivel pénztáros is vagyok, mindig napi kapcsolatban is vagyunk, úgyhogy, sőt, az az igazság, hogy mivel én Encsen voltam beosztott lelkész is, és segédlelkész, Esperes úrék pedig mérállaktak. Mi szinte naponkénti kapcsolatban voltunk, jártunk, hát ő végig kísért azt, hogy

0: Az Európa Rádió hallgatók ezen héten a jazz műsorban Teodor Szeverin My Generation című nevezet hallgathatták meg, mely Impulse-nál 1996-ban jelent meg. 30 évvel ezelőtti dologról van szó, kicsit mégis lepődtem rajta, hogy ennyire szarad az idő alattunk. Ezzel együtt egyik ugye vendégművész elemezen, a zenekartagok egyik egy nagy-nagy-nagy ikon, egy nagy-nagy-nagy legenda, ő John Scofield gitáros. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten, viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. A Tiszapárt parlamenti képviselője Mellétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot kiváltképpen az e-tárgykörrel foglalkozó tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni, csak így biztosítható, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg, és lehetőség nyíljon a teljes körű információs kárpótlás megvalósítására. A törvénymódosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot, amely konkrét javaslatokkal segíti a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja. A bizottság 11 tagból álló testület, amelynek tagjaira nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek, illetve a kultúráért felelős miniszter tesz javaslatot a kormány részére. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő